0: János atya előadásában.
1: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francesco következő podcast adásában. A mai előadásnak az előadója én leszek, jobb hián, és nem is beszélgetős előadás lesz, hanem egy előadással készültem, és a Laudato Si Ferenc pápának az egyik legfontosabb enciklikája, a teremtett világ védelméről, a teremtett világnak az értékéről szóló enciklika. Ez lesz a mai előadásnak a témája. Miről is van szó, amikor a teremtés védelemről beszélünk? Most nem lesz PPT, hanem most egyszerűbb volt az első vetítés kapcsán csak így szóban mondani, de próbálok majd képletesen fogalmazni. És igazából mielőtt belevágunk a témába, igazából egy-két dolgot tisztázni kell, vagy egy picit meg kell érteni, és egy picit szerencse, hogy ez a mai előadás pont egy ilyen nagyon meleg napra esett, mert mindenki a saját bőrén érezhette, hogy valami nincs rendben a klímával. És én még nem vagyok annyira idős, de 30 év alatt még nem éltem meg ilyen meleget, és tavaly nyáron már érezhető volt, hogy voltak meleg napok, de ez a teljesen nagyon mély, több napig tartó, nagyon meleg idő, ez tényleg kibírhatatlan. És mindannyian érezzük, hogy valami tényleg változás van, valami a klímával nincsen rendben, és tényleg ezt most már a saját bőrünkön érezzük, nyilván erről van szó sokszor a médiában, van szó sokszor a különböző területeken, de nem mindig értjük meg igazán ennek az okát, vagy nem mindig fogtuk föl, de most, amikor a saját bőrünkön érezzük, hogy valahogy megváltozott a környezet, akkor egyszerűen muszáj, hogy valahogy ennek megértsük a mélyebb értelmét is. És éppen ezért az éghajlatváltozás, vagy a különböző környezeti védelmi akciócsoportok, azok a mai világban nagyon megjelentek. Egy picit azt is érezzük talán, hogy megjelent egy ilyen green politika, egy zöld politika, ami egy kicsit egy ilyen lobbinak is lehet nevezni, ami kicsit rossz sok embernél egy picit már a vallásnak a szerepét kezdte átvenni a világban, mert természetesen nagyon fontos, hogy kiálljunk a különböző természeti katasztrófák, illetve természeti visszaélések ellen, vagy azt, amit az ember rosszul használ föl, és rosszul kezeli a világnak a javait. Viszont nyilván ez át tud menni néha egy túlzásokba, vagy valaki, amikor nagyon ez kerül a gondolkodásának a középpontjába, vagy mindent ennek a kontextusában határozunk meg. De mindenképpen egy olyan problémáról van szó, amiről beszélni kell, és az egyház is érzékeli, hogy nem maradhat csöndbe ebben a témában, hanem meg kell szólalnia. Ezért született meg Ferenc pápának a Laudato Si nevezetű enciklikája, amely 2015-ben jelent meg, és amely a nevében is Assisi Szent Ferencnek a lelkületét hordozza. Áldott légy, ez a Assisi Szent Ferenc naphimnuszának a kezdő soraival kezdődik igazából ez az enciklika, és igazából Ferenc pápánál ugye nem véletlen, hogy Assisi Szent Ferencnek a nevét, vagy illetve az imájából választotta a címet, mert itt vagyunk a Café Francescóban is, és a Francesco név az nyilván Ferenc pápára utal, de Ferenc pápa is választotta valahonnan ezt a nevet, és Assisi Szent Ferenc az ő példaképe, róla kapta, illetve választotta a pápai nevet elsőként, ugye nem volt előtte még Ferenc pápa, és éppen ezért számára Assisi Szent Ferencnek a lelkisége, az egyszerűsége, a szegénység iránti szeretete az egy nagyon fontos gondolat, és már a megválasztásától kezdve folyamatosan a szegény egyházról beszélt, arról beszélt, hogy az egyháznak a szegények mellett kell lennie. A szegénységet nem csak egy szociális kérdésnek gondolta, hogy enni kell adni az éhezőknek, hanem valami mélyebb látásmód volt benne. Meg kell látni a szenvedő emberben azt a szenvedő Jézust, akivel Jézus ugye azonosítja magát az evangéliumban, akinek egy pohár vizet adtok az én nevemben, azt velem teszitek. És valahogy ezből a mélyebb látásmódból fakad az, hogy amikor látjuk a természeti problémákat, tapasztaljuk a 40 fokos meleget, és érezzük, hogy van valami probléma, akkor az egyház is szemügyre veszi ezt a témát. Az egyház nem csak a hitbeli témákban szólal meg, nem csak az imádságról, nem csak a hitéletről, dogmákról van neki létjogosultsága beszélni, hanem van létjogosultsága megszólalni társadalmi kérdésekben. Leó pápa is most adta ki az első enciklikáját, és nem is annyira hittani tárgyú enciklika lett ez, hanem megint egy szociális enciklika, ugyanúgy, mint a Laudato Si. Ő a mesterséges intelligenciát helyezi a középpontba, és annak a kontextusában beszél a mai világnak a nehéz helyzeteiről. Tehát azt látjuk, hogy a modern pápák is muszáj, hogy megszólaljanak társadalmat érintő kérdésekben, és a Laudato Si igazából egy egész társadalmi kérdéscsoport átölelő enciklika, társadalmi enciklika, nem csak a klímaváltozásról, nem csak a különböző természeti kérdésekről van szó, hanem a migrációról kezdve a különböző gazdasági kérdések, a szegénységnek a mély kérdései, nagyon sok minden előjön. És éppen ezért az egész nézőpont az nem szabad, hogy megálljon az egyház nézőpontja azon a szinten, ahol sokszor a különböző zöld lobbik vagy a zöld irányzatok megállnak, és egy nagyon természetvédő, vagy egy nagyon ilyen, nem tudom, a különböző állatokat védő szervezetté válnak, és ez teljesen jó, és teljesen az őszintjükön ez egy teljesen érthető dolog, de az egyház szempontjából egy sokkal mélyebb módon kell ezt az egész témát megkezelítenünk. Ez meg nem más, mint hogy az egész természet kérdésnek, a klímán kérdésnek és minden társadalmi kérdésnek a központjában az maga az ember van. És mivel az ember az Istennek a képmása, ezért tulajdonképpen, hogyha igazán mélyen és egyházi, vallási, hitbeli szempontból akarjuk ezt a kérdéskört körüljárni, akkor mivel az ember az Istennek a képmása, ezért tulajdonképpen csak úgy tudunk bármilyen társadalmi kérdésről beszélni, hogyha az alapvető centrum, az alapvető szemüveg, amelyen keresztül rátekintünk mindenre, az maga az Isten. Mert az Isten a teremtő, az Isten az, aki létrehozza a világot, tőle származik minden, ő az, aki megalkotja a világegyetemet, ő az, aki megteremti az embert, ugye a Teremtés könyvében benne van, hogy megteremti az ember saját képére és hasonlatosságára, és nagyon fontos, hogy az Édenkertben ugye rábízza az első emberpárra a földnek a művelését, és gondjára bízza azt, hogy az embernek a gondviselésébe teszi a földnek az alakulását. És ez egy nagyon nagy bizalom egyrésztről az Isten részéről, hogy nem csak, hogy megteremti az embert, hanem munkatársnak, egy társnak, egy alkotótársnak hívja meg a teremtésnek a művében, ami egyrésztről megmutatkozik nyilván a gyermeknemzésben, amikor konkrét módon és nagyon szép módon részesül a nő és a férfi az utó továbbadásának az ajándékában, és ezzel a teremtésnek a művében. De más milyen módon a termékenység más milyen módon is meg tud jelenni, és az emberre igazából ránk van rábízva az a természet, amelyet az Isten megteremtett, és amelynek a csúcsába az ember teremtette. Ez a legfontosabb tételmondat a mai este, hogy a teremtésnek a csúcsa az ember. Nem az állatok, nem a növények, nem a hold, nem a nap, nem a bolygók, nem a különböző tejutak, nem a csillagrendszer, hanem a teremtésnek a központjában az ember van. És éppen ezért mindenféle olyan nézőpont, amely a környezeti kérdéseket, klímakérdéseket nem az ember központusággal nézi, és nem abban a szemüvegből nézi, hogy az ember kell, hogy a csúcson legyen, és az ember kell, hogy a végső cél legyen, és az emberért van igazából minden, és tulajdonképpen azért kell mindennek lennie, hogy az ember tudja ezt a világot igazgatni, akkor azok téves megközelítések lesznek. Mert hogyha az embert elveszük a középpontból, akkor azzal az Istent is kiveszünk a középpontból, mert semmi más, amit középpontba helyezhetünk, az nem teremtetett az Istennek a képmására, tehát nem tudjuk igazából az Istentől elvonatkoztatva nézni a teremtést, hogyha az embert rakjuk a középpontba. És éppen ezért a megfogalmazás sem mindegy, hogy természetvédelemről vagy teremtésvédelemről beszélünk. Mert természetvédelem az a világnak a keretein belül beszélhetünk természetvédelemről, de hogyha egy emberközpontú természetről beszélünk, és hogyha ezt az embert az Isten képmásának tekintjük, akkor rögtön nem természetről kell beszélnünk, hanem teremtésről. Mi nem természetben élő emberek vagyunk, hanem a teremtésnek az emberei, a teremtésben élő emberek, és az Isten nem egy környezetet teremtett számunkra, hanem az egész világmindenség az Isten által megteremtett világot jelenti. Éppen ezért mindaz, ami a világon meg lett teremtve, az végső soron jó. És végső soron valahogy visszavezethető az Istenhez, mert az Istennek a teremtéséből van. Ugye az Istennek nem kellett semmi, hogy a világ létrejöjjön. Ezt hívja a teológia creatio ex nihilónak, hogy a semmiből való teremtés, a semmiből való előhívás, az Istennek képessége van arra, hogy a semmiből valami legyen. És a teremtés könyvében ott van az, hogy amikor az Isten megteremti, utána azt mondja, hogy ez jó. Tehát mindent, amit megteremtett, az Isten jóvá hagyott. Ez azt jelenti, hogy egy jó világban élünk. Egy jó világban, egy olyan világban, amit az Isten jónak akart, de mégis egy olyan világban, amit az embernek a gondviselésére és a kezébe adott. És mégis azt látjuk, ha körbenézünk, hogy háború van, természeti katasztrófák vannak, járványok vannak, nemrég értük meg a Covid-járványt, balesetek vannak, hatalmas földrengések vannak, hurrikánok vannak. Ha az ember ezt látja, akkor joggal fölteszi a kérdést, hogy ha az Isten jó világot teremtett, ha az Isten azt akarta, hogy az egész ez egy szép dolog legyen, és az ember szépen gondozza, akkor hol van a bökkenő ebben az egészben. És a bökkenő az nem más, mint amit újra és újra csak ugyanezt tudunk elmondani, hogy nyilvánvalóan az ősbűnnek a következtében romlik meg az a harmónia, ami volt Isten és az ember között. És ez nem marad az embernek a magánügye, mert azért, mert az Isten az ember kezébe adta a világnak a gondoskodását és a felügyeletét, éppen ezért az, hogy az ember hogyan él, az, hogy az ember milyen kapcsolatban van az Istennel, az, hogy az ember mennyire él az Isten közelségének a konkrét valóságában, az kihatással van arra, hogy hogyan fog a másik emberre tekinteni, illetve a teremtett világra tekinteni. És minél közelebb van az ember az Istenhez, annál tisztábban és annál jobban, annál szebben, annál egészségesebb módon fogja a világ dolgait intézni, és minél távolabb van az Istentől, annál jobban megjelenik az önzőség, megjelenik az uralomvágy, megjelenik a másiknak a megölése, eltolása, legyőzése, az uralkodása, a sóvárgása a másik javai után. Ezek mind megjelennek, és ezek mind visszavezethetők az eredeti bűnnek a tapasztalatához. És éppen ezért tulajdonképpen az ember önzőségének, az Istentől való elfordulásának a következménye az, hogy olyan gazdák lettünk, akik tulajdonképpen nem jól gazdálkodnak azzal, amit rájuk bíztak. És azért van a világ olyan állapotban, amilyen. Azért látjuk, hogy nincsenek jól elosztva a természeti források, hogy mi itt ülünk egy klímás Café Francescóba belváros közepén, de Afrikában ugyanilyen hőségben, vagy még kétszerekkel a hőségben nem ittak a gyerekek már egy hete. És amikor az ember látja az igazságtalanságnak, a teljes nyomornak, különbségeknek, emberek közötti nagyon nagy társadalmi és szociális különbségeknek a valóságát, akkor azt az igazságot kell újra és újra elmondanunk, hogy az ember önzővé vált. Önzővé vált az ember, pedig eredetileg nem volt önző. Amikor az Édenkertbe van, amikor az Istennek a harmóniájába van, amikor elfogadja, hogy az Isten a jó és a rossznak a tudója, akkor addig nem önző, addig abban él, abban a harmóniában, ami az Édenkerti állapot volt. Abban a pillanatban, amikor ő akarja meghatározni, hogy mi a jó és ami a rossz, onnan kezdődik a baj. És onnantól kezdve mindaz, amit látunk a világban, az sajnos csak tetéződik és egyre rosszabb lesz. Viszont nem szabad elfelejteni azt, hogy miért most jönnek elő ezek a nagy társadalmi kérdések. Szoktunk a globalizációról beszélni. A globalizáció azt jelenti, hogy a világunk az világméretűvé vált. Inkább úgy fogalmazok, hogy az életterünk világméretűvé vált. Ez azt jelenti, hogy régen az emberek a saját falujukban éltek, esetleg eljutottak egy szomszédos országba, de nagyjából egy helyen, egy négyzetkilométeren belül élték le szinte az életüket, nem volt nagy mozgás. Ma ez teljesen máshogy van, repülő van, vonatok vannak, egyik pillanatról a másikra az ember el tud menni, internet van, social világ, mindent tudunk, hogy éppen Amerikában, meg Ázsiában mi van, teljesen tisztában vagyunk, és tudatában vagyunk annak, hogy hogyan működik az egész világnak a berendezkedése. És éppen ezért nagyon nehéz azt megtapasztalni, hogy amikor egy ilyen nagy globális nézőponttal éljük az életünket, akkor bele se gondolunk abba, hogy ez nem csak lehetőségeket rejt magába, nem csak azt rejti magába, hogy mennyi minden több lehetősége van az embernek, hanem ez a problémákat is globálissá teszi. Azok a problémák, amelyek eddig az embernek az kis életterébe voltak meg, és kis problémaként mutatkoztak meg, az önzőség, az egymás versengése, az egymás legyőzése, stb., az egyre jobban kiszélesedik országokra, kontinensekre, világokra, és ebből fakadnak a háborúk, a különböző természeti kincseknek a kizsigerelése, a különböző határátlépések, a különböző támadások, mindent, amit látunk, az valahogy ebből a globális világnak az életterében ezek globális problémákká válnak. És éppen ezért, ameddig ez a globális világ marad, addig ezek a problémák is ilyen nagyságrendben lesznek, és az egyháznak valamilyen szinten ezekre a kérdésekre meg kell adni a választ. És mi az egyháznak a válasza? Mert felsorolni a problémákat tudjuk, hogy szegénység van, háborúk vannak, katasztrófák vannak, de mi az egyháznak a válasza, és hogyan tudjuk valahogy visszaadni a mai világnak azt a testvériességét, ami még az Édenkerti állapotban megvolt. Ezt Ferenc pápa meg is válaszolja azzal, hogy kiadott egy másik enciklikát a Laudato Si-n után, pár évvel, a halál előtt egy pár évvel ezelőtt, és annak az a neve, hogy Fratelli Tutti. Vagyis mindannyian testvérek. Ami szintén gazdasági, szociális enciklika, és az van benne, hogy ez a testvériség az, ahova az emberiséget vissza kell vezetni. És azt mondja, hogy az, hogy mi mindannyian egy atyához tartozunk, és mindannyian egy atyának a gyermekei vagyunk, ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten testvéri kapcsolatban vagyunk. Ez a keresztényeknél még erősebb, mert a keresztségben egy nagyon erős, mély testvériséget élünk meg, viszont alapvetően az emberségünkben is megélünk egy testvériséget, és amikor azt látjuk, hogy globális világban, meg egyenlőségről beszélünk, meg különböző kisebbségeknek a jogait próbáljuk elfogadtatni, akkor jogos szándék lehet az, hogy a kereszténységnek egy profitai hangon a mai világban meg kell szólaltatni azt a nagyon fontos üzenetet, ami azt jelenti, hogy mindannyian testvérek vagyunk. És mindannyian vissza kell térnünk ahhoz a testvéri állapothoz, ahhoz a testvéri viszonyuláshoz, ahogy jobbá akarjuk tenni ezt a világot. És ez a testvériség az, ami átszövi az egész emberiséget, ez a testvériség, ami újra és újra megromlik, de ez a testvériség, amelyet újra és újra lehet építeni, és ebben lehet az egyház egy nagyon nagy és fontos közösség, ami kis közösségekben elkezdi megélni ezt a testvériséget. az egyházban is vannak különböző közösségek. A legkisebb közösség az mindig a családnak a közössége. És a világ, a globális világ problémáira a válaszokat nem globális módon tudjuk megadni, hanem úgy, hogy elkezdünk a legkisebb szinten a testvériség szerint élni és megvalósítani a testvériséget. És ez azt jelenti, hogy elkezdjük a családokat megerősíteni, a családi életnek a belső dinamikáját, a családi életnek a viszonyait, a kiengesztelődés, megbocsátásnak az alapvető formáit az ember a családba tanulja meg, és éppen ezért Ferenc pápa biztatja a családokat arra, hogy a lehető legnagyobb hangsúlyt a szülők a nevelésben azt a testvériesség kialakítására tegyék. Mert hogyha az ember megtapasztalja azt, hogy milyen testvérnek lenni egy családban, egy kis közösségben, aztán kimegy az egyházba, megtapasztalja egy nagyobb közösségben, hogy milyen testvérként lenni ebben a közösségben, akkor, amikor kimegy a világba, a munkahelyre, a nagy

az egyházat meg a társadalmat egy egyszerű szerzetesi életnek a megélésével kezdte megreformálni, és most már több mint 800 éve a ferences rend az egyház életének az egyik legnagyobb belső motorja, és nagyon nagy lelki élet van ott, és nagyon nagy erőt ad az egyház mindennapi életéhez. Ugyanúgy a nagy globális problémákra is a válaszok, azok a hétköznapi életünkben vannak. És mindannyian tehetünk azért, hogy a világot jobbá tegyük. Azzal, hogy elkezdjük a testvériség logikája mentén berendezni az életünket, azzal, hogy a legkisebb emberi dolgokban mi a kis életünket, a környezetünket megpróbáljuk rendbe rakni. És ez a családban, az egyházban és nagy közösségekben megvalósulhat. És éppen ezért fel kell önmagunknak tenni azt a kérdést, hogy én mit teszek ezért, hogy a testvériséget tudjam építeni. Mit teszek azért, mennyire vagyok közösségeknek a tagja? Mennyire vagyok benne a közösség életében? Mennyire keresem és mennyire akarok az egyháznak a különböző közösségi alkalmaknak aktív tagja lenni, mennyire teszem be az energiáimat, a képességeimet, az akár az önkénteskedésbe, akár valamilyen más dologba, azért, hogy valami szép dolog fejlődjön, előre haladjon és épüljön. Mert ezen múlnak a világnak a globális problémái, és mi hétköznapi emberek nem tudunk tenni olyan nagy dolgokat, hogy megállítsunk háborúkat, nem tudunk globális felmelegedést megállítani, nem tudunk nagy világra szóló akciókat szervezni, de a saját életünkben igenis tudunk változtatni, tudunk testvériesebben élni, tudunk egy másfajta környezetet létrehozni, és hogyha hisszük, hogy ez kihatással van a világra, és szépen emberről emberre ez építi és gyógyítja az ősbűn által megsebzett világot, akkor rá tudunk döbbenni, hogy a mi saját szintünkön egyre jobbá tudjuk tenni ezt az egész világot. Egy-két konkrét dologra szeretnék kitérni, ami ebből az alapvető nézőpontból fakad, és amely Ferenc pápa konkrétan megjelöl. Az egyik az valóban a szegénységnek a kérdése. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szegénység az nem csak szociális kérdés, hanem inkább egy teológiai fogalom, ugyanis szegények mindig vannak velünk, szegények mindig vannak a társadalomban, mindig az emberi önzőségből fakadóan mindig vannak, akik kiszorulnak a társadalomnak a perifériájára. Viszont azt mondja, hogy az evangéliumban is Jézus, hogy azonosítja az Isten magát a legkisebbekkel és a legszegényebbekkel. Tehát a szegénységben van valami isteni. Nem azért, mert az Isten akarja a szegénységet, nem azért, mert a szegénység az önmagában jó lenne, hanem az Istenhez való nyitottság, az embernek a szíve jobban kinyílik, amikor az ember szükséghelyzetben van. Ez a saját életünket, hogyha megnézzük, ez mindig így van. Akkor fordulunk az Istenhez, amikor baj van. Amikor az életünkben valami tönkre megy, tönkre mennek kapcsolatok, eltávolodok valakitől, valami rosszul működik, valami nagy trauma ér, akkor az Istenhez sokkal jobban tudok kapcsolódni, mert van bennem egy kiszolgáltatottság, és ezt az Istenben próbálom megtalálni. Na pontosan így van a szegényekkel is. Azért azonosítja magát az Isten a szegényekkel, mert a szegények azok jobban nyitottak az Istenre, és tudunk belőlük tanulni. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szegények evangelizálnak minket. Nem csak mi segítünk a szegényeknek, hanem a szegények evangelizálnak minket. Nagyon fontos, hogy a szegénységben, templomi környezetekben van sokszor egy félreértés, amit nagyon sokszor, ez fiatal koromban nekem is sokáig kérdés volt, vagy sokáig vívódtam benne, hogy keresztény emberként hogyan viszonyuljon az ember a szegényekhez, a hajléktalanokhoz, ezekhez a kérdésekhez, de viszont nagyon fontos leszögezni, hogy az, hogy az ember elmegy az utcán és egy hajléktalannak pénzt ad, azzal nem segít. Ez nem igazi segítség. Ilyenkor általában bár jó szándék van bennünk, de tulajdonképpen nem is a másiknak segítünk, hanem az önmagunk lelkiismeretét nyugtatjuk meg. Mert ilyenkor bennünk van a lelkiismeret furdalás, hogy valamit kellene tennem érte, és éppen ezért gyorsan odaadok egy 200-ast, és akkor egy hétre megvan oldva ez a szociális érzékenység. Viszont van egy másik fajtája a karitatív szolgálatnak, az meg konkrétan a karitatív szeretetnek olyan megélése, ami szervezeteken keresztül való segítséget jelent. És azt kell mondani itt Magyarországon,

0: de külföldön másút is, hogy nagyon jó karitatív, kiépült szervezetek vannak, akinek a támogatását tudjuk előmozdítani, vagy éppen mi is részt tudunk venni önkéntesként a munkájukba, hogy segítsünk a szegényeknek. Na ez már valódi segítség. Mert itt biztos, hogy olyan helyre meg a segítség, akik jól tudják felhasználni, nem alkoholra vagy másra fogják elkölteni, vagy nem a hajléktalan maffia elveszi majd a szegényektől a pénzt, hanem hogyha olyan helyre megyünk, hajléktalan szállókba, itt van például a Csak Egyet szolgálata, a 6. kerületbe szoktam néha misézni náluk, és ez egy nagyon szép evangéliumi szolgálat a szegényeknek a konkrét segítése, és ott is rengeteg önkéntes, rengeteg tényleg tenni akaró ember van, aki odaszállja az idejét, hogy vajas kenyeret kenjen és ruhát osszon a szegényeknek, egy nagyon szép szolgálatról van szó, de ott van a Vörös Kereszt, ott van a Katolikus Caritas, a Ökumenikus Segélyszervezet, nagyon sok minden, akiken keresztül mi is be tudunk csatlakozni, hogy valami társadalmilag értékeset tegyünk. Az önkénteskedés az egy nagyon szép része a keresztény életnek a megélésének. Ha valaki önkéntes, akkor magából ad valami jó célért azért, hogy embereknek az élete jobb legyen, az embereknek az életéhez valamit hozzátegyen, és ez nagyon gyümölcsöző tud lenni. A második dolog a szegénységen kívül, az pedig nem más, mint a különböző migrációnak a kérdése. Ezt is érdemes egy pillanatra felhozni, ugye sokszor én már beszéltem erről Ferenc pápa kapcsán, hogy nem teljesen úgy van az, ahogy sokszor a médiában lehetett látni, hogy Ferenc pápa el akarja árasztani itt migránsokkal a Magyarországot meg Európát, hanem megint csak azt a nagyon fontos evangéliumi szempontot hozta vissza Ferenc pápa, ami megint csak a Fratelli Tutti mindannyian testvére elvhez vezethető vissza, hogy ő is a testvérünk. Mindenki a testvérünk. Nem tudunk válogatni, hogy ő igen, vagy ő nem. Az is testvérünk, aki éppen az ázsiai országokból, vagy közel-keletről érkezik Európába. Az is, aki terrorista. Az is a testvérünk. Nem biztos, hogy be kell engedni, az már a politikának meg a politikai illetnek a feladata, de attól még a testvérünk, attól még ugyanúgy a terrorista bevándorló idegenben is ott van Jézus emberi, Jézusnak a jelenléte, és ott van az emberi méltóság benne, amelyet még a legnagyobb bűnök sem tudnak kitörölni az emberből. Tehát ezt a másfajta nézőpontot hozza vissza, hogy minden emberben észre kell vennem Jézusnak, az Istennek a jelenlétét. És hogyha ezt megteszem, és hogyha így tudok tekinteni az idegenre, akit be kell fogadni, akkor egészen másfajta nézőponttal fogok. És nyilvánvalóan a politikának a feladata, hogy megnézze, hogy pontosan egy migrációs politikával tényleg hogy lehet ezt az országgal összeegyeztetni, hogy lehet integrálni, hogy lehet ezt jól csinálni. Ez egy már politikai kérdés, amire nem kell az egyháznak választ adni. Az egyháznak nem politikai válaszokat kell adnia társadalmi kérdésekre, hanem mindig az evangéliumi válaszokat. És az evangélium azt mondja, hogy a szegényt fogad be, az idegent fogad be, idegen voltam és befogadtatok, éhes voltam és ennem adtatok, börtönben voltam és meglátogattatok. Ez az evangéliumi követelmény, amelyet Jézus minden emberre vonatkozóan elvár. A politika meg a társadalomnak a konkrét válasza vagy a berendezkedés az egy megint egy másik kérdés. Aztán még egy olyan kérdés, ami felmerül, az a gazdaságnak a kérdése, hogy a gazdaság is, sokat beszélünk erről, fogyasztói társadalom, tényleg elképesztő itt a picit régebb óta fiatal generáció emlékszik, hogy a kommunizmus után mennyire nem voltak dolgok a polcon, vagy mennyire üresek voltak a kínálatok, de most meg bemegyünk bárhova is, elképesztő kínálat van, meg most megjelent a mai világban ez a házhoz rendelés, nem is kell elmenni a boltba, hanem a Temuról, az égvilágon mindent szállítanak, még kis Jézusos figurákat is, de mindent, amit csak el tudunk képzelni. És a lényeg az, hogy teljesen átalakítja az embernek a hát egyrészt az arányérzékét, egyrészt a szükségleteit, hogy tényleg mire van szüksége az embernek, teljesen átalakul az embernek a megoldó, probléma megoldó képessége, mert nagyon sok olyan funkciót már nem használ saját magába, ami egyszerűen kellett az előző évtizedekben, hogy az ember megoldja azokat a dolgokat, amik most már robotok vagy ilyesmit csinálnak, de megjelenik a mesterséges intelligencia, ami már helyettünk megcsinál mindent, válaszokat ad, beszélget, hogyha magányos vagy. Tehát, hogy egészen ijesztő irányba elment ez az egész különböző média dolog, ami egyrésztről nyilván van pozitív része is, fel lehet ezeket használni pozitívan, de másrésztről viszont nagyon vigyázik el arra, hogy az embernek a méltóságát azt ne írja fölül, és ne lépjen az ember helyében, ne rakjuk az ember helyébe mindazt a technológiát, ami lehet, hogy már jobb, mint az ember, lehet, hogy már jobban lehet termelni vele, mint az emberrel, mert az embert félredobjuk, akkor megint csak ebből fakadnak a nagy tragédiák. És még egy dolog, amit kiemel Ferenc pápa, az még a globális világhoz tartozva, az még a különböző social médiáknak a kérdése. Ez is érdekes, hogy azt mondja Ferenc pápa, hogy sose voltak a fiatalok, meg a mai ember sose volt ennyi emberrel kapcsolatban, mint amit a social médiákon meg tudunk élni, de sose volt ennyi magányos ember. És ez egy olyan ellentét, egy olyan, olyan feloldatlan ellentét, ami sajnos abban keresendő, hogy az internet világában megélt kapcsolatok azok nem ugyanazok. És nem olyan mélységűek, nem olyan intenzitásúak, mint a rendes embertől emberi kapcsolatok, amelyek teljesen elvesztik az embernek az igazi társas kapcsolódási igényét és a vágyait. Ezek nem elégítik ki. Lehet, hogy felületen valamit pótolnak, lehet, hogy felületen valamit adnak, de nem adnak igazán válaszokat. Aztán megjelennek a különböző, megint csak social médiához lehet rakni, vagy az internet világához megjelenik, például ezt is Ferenc pápa külön megnevezi, a pornográfiának a nagyon nagy kísértése, és a pornográfiának az olyan fajta elárasztása, ami teljesen megöli az emberi kapcsolatokat. Erre most már kutatások vannak, hogy hány embernek megy tönkre a társas élete, családos élete, az emberi kapcsolatai azért, mert a különböző médiák fogja lesz, és egyszerűen nem tud szabadulni tőlük. A pornó függőség és az internetes függőség a legnagyobb függőség a világon, még az alkoholnál meg mindennél is sokkal elterjedtebb, mert ingyen mindent el lehet érni, és elképesztő függőséget okoz, és megöli az embernek azokat a társas kapcsolatait, amelyek be tudnák tölteni a társas lényünk utáni vágyunkat. A média, a social media, a pornográfia nem tudja betölteni. Lehet, hogy valamit kezelnek, vagy azt hiszük, hogy kezelik, de nem tudnak válaszokat adni az ember mély vágyaira. Köszönöm szépen. Én még egy témát hoznék ide, hogyha, mert azt gondoltam, hogy az majd szóba fog esetleg jönni, de hogyha már Leó pápa szóba jött, akkor csak egy pár szót még mondanék valóban erről a mesterséges intelligenciáról, amiről majd lesz egy jó előadás, Török Csaba atya fog érkezni majd augusztusba, Kávéházi Szabad Egyetemnek a keretében, augusztus utolsó hetében, azt is nem sokára meghirdetjük. De csak annyit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy egészen elképesztő, hogy tényleg a mesterséges intelligencia mikre képes. Ijesztő, mert tényleg nagyon sok foglalkozásban már teljesen átvette az embereknek a helyét. Nagyon sok ember elveszítette a munkáját azért, mert a mesterséges intelligencia az átvette egyszerűen a munkahelyét. És ez elképesztő. És ebben az irányba menve sajnos az ember valóban perifériára fog kerülni, és úgy érezhetjük, hogy az ember igazából egy meghaladható dologgá válik. Tehát valameddig az ember volt a legfejlettebb, de olyan, mintha az evolúciónak egy következő szintje lenne, hogy már nem emberről beszélünk, hanem a mesterséges intelligencia az már egy magasabb intelligencia, mint az ember. És nagyon fontos, volt itt egy előadás még a mesterséges intelligenciáról nagyjából egy évvel ezelőtt, és az akkori előadó azt mondta, hogy nagyon sok mindent tud a mesterséges intelligencia, de érezni sosem fog, igazán emberi érzései sose lesznek. Lehet, hogy megválaszol neked mindent, meg kedvesen kommunikál a ChatGPT-n keresztül, de sosem lesznek tényleg igazán érzései. Illetve, amit nagyon fontosat mondod, hogy a mesterséges intelligencia, meg az online tér, az egy olyan világ, ahol a szent nem tud megmutatkozni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert nekünk például az összes szentségünk az arra épül, hogy az ember, ott van valami látható jel, amelyen keresztül láthatatlan kegyelem árad az emberbe, és az Isten tevékenyen, aktívan működik az embernek az életébe. Viszont a mesterséges intelligenciában nem tud megvalósulni, nem tud egyszerűen belépni oda a szent, nem tud belépni az isteni, nem tudja kifejteni az isteni hatását. Éppen ezért mindig egy olyan terület lesz, ahol valahogy az Isten nélkül vagyunk. És éppen ezért ez egy nagyon érdekes, hogyha eluralkodik a mesterséges intelligencia, akkor valóban eljuthat oda a világ, hogyha nem vigyázunk rá, és nem lesznek olyan emberek, akik ezt megállítják, hogy egy teljesen istentelen világba kerülünk, aminél még az ateizmus is jobb. Mert egy ateista ember legalább gondolkodik, még eljuthat akár a halál a pillanatáig oda, hogy megtérjen és az Istenhez térjen, de a mesterséges intelligencia sose fog megtérni. Ez egy olyan világ, ahova az Isten, a Szent nem tud megmutatkozni, nem tudja beletenni az Isten a lábát, mert egyszerűen az Isten nem virtuális, hanem valós. Az Isten csak a valóságban, az offline világban, a valós teremtett világban tud megvalósulni, és nekünk ennek a teremtett világnak kell lennie az apostolai, építői, és azt kell előmozdítanunk, hogy érző emberként olyan emberek legyünk, akinek az életében a szentségeken keresztül meg tud mutatkozni, és az Istent is tudjuk közvetíteni ez emberek számára, és így tudjuk a társadalmat, a világot, az egyházat egyre jobbá és szebbé tenni a saját hétköznapi életünkön keresztül. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek!
1: A Café Francesco Podcast 88. adásában Ferenc pápa Laudato Si enciklikájáról Róna Széki János atya előadását hallották.
2: Mária Rádió. Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, amikor 1958-ban 12. Pius pápa meghalt, az egyház vezetői és a katolikus társadalom tudósok számára is világos volt, hogy az utána következő új pápának, ha folytatni kívánja elődeinek az egyház társadalmi tanítását előterjesztő munkáját, a régi témák mellett egy radikálisan átalakult világ gazdasági és társadalmi realitásával és az egyház dolgainak a változó világ realitásához való hozzáigazításával is szembe kell néznie. Ez a feladat az 1958. októberében trónra lépő 23. János pápának jutott osztályrészül. A bergámói földműves családból származó Angelo Giuseppe Roncalli kedves, szeretetteljes egyénisége, ösztönös szociális érzékenysége, az egyház reformjai, az általa meghirdetett aggiornamento, megújulás melletti elkötelezettsége különösen alkalmassá tette erre a feladatra. Az új szentatya korábban évtizedeken keresztül dolgozott az egyházi diplomáciában, a Balkánon, Bulgáriában, Görögországban és Törökországban tehetett próbára diplomáciai érzékét, az emberek és a jó ügyek iránti rendkívüli empátiáját, de közvetlenül megtapasztalhatta azt is, hogy mit jelent a szegénység és egyenlőtlenség a világ kevéssé fejlett régióiban. 1944-től párizsi nunciusként bizonyította, hogy a hagyományosan baloldalinak kikiáltott értékek elfogadása és felkarolása nem ellentétes a krisztusi elvekkel, és nem is jár szükségképpen a baloldali, szocialista mozgalmak felé tett politikai vagy világnézeti engedményekkel, a háború után pedig a Vatikán UNESCO delegáltjaként távoli világrészek égető problémáival is szinte naponta szembesült. A megválasztása előtt Velence pátriárkai székét betöltő és a konklávéig esélytelennek számító Roncalli trónra lépése után a konzervatív, a változásoktól, a modern világtól félő kúria erői aggodalma ellenére szinte azonnal hozzálátott az egyház megújítását, a jelenhez, az emberekhez való közelebb vitelét célzó programja megvalósításához. Ennek első jeleként még 59 elején bejelentette, hogy összehívja a Római Egyház megyei szinódust, bizottságot hoz létre az egyházi törvénykönyv revíziójára, végül pedig az egyház belső reformjairól dönteni hivatott egyetemes zsinatot, a II. Vatikáni zsinatot hívja össze Rómába. Ebben az időben elmondott beszédeiben a Szent Atya világossá tette, hogy a leendő zsinat egyik célja az egyház és a modern világ közötti párbeszéd megindítása vagy folytatása, amely a gazdaság, a társadalom, a politika világát érintő egyházi állásfoglalások újragondolását is jelenti. Már korai körleveleiben is a keresztény szeretet az egész világot áthatni képes erejéről beszélt, később pedig ezt az igazságosságért munkáló szociális szeretetet tette meg a társadalmi tanítás eszmei kiinduló pontjává. Az általa adott első interjúkban már körvonalazta azt is, hogy melyek azok a pontok, amelyek tekintetében új, nyomatékosabb hangsúlyt kíván adni az egyház gazdasági és társadalmi kérdésekben képviselt véleményének. Így közismert volt különös figyelme a harmadik világ éhségtől és háborúktól gyötört tömegei iránt, vagy az a szigorú meggyőződése, hogy az egyháznak a világ javainak igazságosabb és méltányosabb elosztását kell követelnie. A már 13. Leó által a tanítás középpontjába állított munkáskérdés mellett nagy jelentőséget tulajdonított a paraszti népesség a földműves munka kellő megbecsülésének, a nagy politika porondján pedig a korabeli világhelyzet realitásával számolva az enyhülés, a leszerelés, a tömbök közötti kiengesztelődés lehetőségének keresését tekintette feladatának. Már javában tartottak a II. Vatikáni zsinat előkészületei, amikor 61. május 15-én a Rerum Novarum megjelenése 70. évfordulója alkalmából napvilágot látott János pápa Mater et Magistra kezdetű 30 év után az első olyan körlevele, amelyet Róma püspöke a társadalmi tanítás kifejtésére, tovább gondolására szánt. A formailag 13. Leó körlevelét méltató és értékelő írás bevezetőjében a Szent Atya szinte hitvallásszerűen fogalmazta meg az okokat, amelyek az egyházat, személy szerint pedig őt magát az előtt kezdeményezésének folytatására, körlevél megfogalmazására kötelezik. Az Anyaszent Egyház bár mindenek előtt az a rendeltetése, hogy az embereket megszentelje és részesítse a mennyei örök javakban, eközben azonban a mindennapi emberi lét szükségleteivel is gondol, amelyek nem csupán az élet puszta fenntartására szolgálnak, hanem hozzátartoznak az emberi jóléthez és boldoguláshoz, a javak e világi rendjében, az idők változásának megfelelően. Egykor Leó pápa maga körlevelét azzal indokolta, hogy az egyház hitéből fakadó kötelességét mulasztaná, ha nem hallatná hangját a világ bajai, különösen a munkásság nyomora láttán. János pápa ezt már tágabban, az egész emberiségről és az egész emberiséghez szóló keresztény üzenetként értelmezte, különösen hangsúlyozva azt, hogy mindez az idők változásainak megfelelően nem egyszeri feladata az egyház közösségének és Róma püspökének, hanem része annak a folyamatosan a világ elé tárandó keresztény üzenetnek, amely a bekövetkezett változások révén maga is újabb és újabb témákra és szempontokra találhat. A Máteret Magisztra szerkezete gondolatmenetének tagolása egyszerű és világos. A bevezető szakaszban a pápa röviden összefoglalta a Rerum Novarum tanításának gondolatait és azokat a szempontokat, amelyekkel 11. és 12. Pius járult hozzá a társadalmi tanítás anyagának gazdagításához. A következő részben a korábban már tárgyalt kérdéseket a világ jelenlegi állapotára való tekintettel gondolta tovább, arra a belátásra jutva, hogy míg a világ gazdagabb, gazdaságilag előre haladottabb felében sok minden történt az egykor Leó által felemlegetett bajok orvoslása érdekében, addig az 1891-ben leírt szörnyű állapotok újratermelődésének, az egyenlőtlen fejlődés drámájának vagyunk tanúi a harmadik világban, a föld elmaradott, szegénység, nyomor, szabadság nélküliség által sújtott régióiban. A körlevél harmadik nagy gondolati egységében a lendületes gazdasági növekedést kísérő új anomáliákra, az agrárszférát, a nemzetközi segélyprogramokat és a demográfiai kérdéseket érintő témákra tért ki a szöveg, negyedik, befejező részének témája pedig a világban hódító ideológiák és a keresztény tanítás viszonyának, a keresztények társadalmi felelősségvállalásának és szeretet szolgálatának szempontjait emelte ki, hogy a körlevél egyik záró mondatát idézve, a társadalom igazságos rendjének megteremtésével végre minden nép jólétben, boldogságban, békében éljen. János pápa a Rerum Novarum gondolati értékei közül a korlátlan szabad versenyes gazdasági rendet és szociális igazságosságot szavatolni képtelen természetről beszélt, különös nyomatékkal hangsúlyozva maga értelmezésében a 13. Leó által már mondottakat, miközben a létező szocializmusok árnyékában megerősítette, hogy minden egyes embert megillett az a jog, hogy magántulajdonában birtokolja javakat. Ez alól a munkaeszközök sem jelentenek kivételt, és az államnak semmilyen körülmények között nem áll hatalmában ezt a jogot elvitatni. Ugyancsak érvényesnek tekintette a szöveg Leó pápának az államról, mint a közjót, a közérdeket biztosítani, polgárairól, különösen az elesettekről és rászorulókról gondoskodni hivatott intézményről szóló tanítását, és maga is állásfoglalt a munkásság ön és érdekvédelmi szervezeteinek jogossága és fontossága mellett. Továbbra is érvényesnek a katolikus társadalom elmélet elidegeníthetetlen részének mondta a társadalmi konfliktusoknak a szolidaritás elve szerint való rendezését. Leszögezte, hogy a társadalmi béke és igazságosság biztosításának sem az osztályharc, sem pedig a piac törvényeire való ráhagyatkozás, azaz sem a szocialista, sem a liberális megoldás nem lehet az eszköze. 11. Pius pápa körleveléből, a Quadragesimum annóból pedig a tőke világméretű uralmának, az állam korlátlan hatalmi monopóliumának elveit, mint elvetendőket emelte ki és kijelentette, a gazdasági élet elveit etikai alapokra kell helyezni. 12. Pius rádió szózataiból a családnak, mint a gazdasági és általában az emberi és emberhez méltó élet természetes keretének jelentőségét olvasta ki a szöveg, de fontosnak ítélte azt is, hogy az emberi munkának, mint egyszerre jognak és kötelességnek a megbecsülése nélkül harmonikus társadalmi rend és méltó emberi élet nem alakítható ki. Az elődő gondolatainak méltatása után a pápa kitért az idők jeleire, azokra a fejleményekre, amelyek akár csak 12. Pius pápaságának kezdete óta is új, meghatározó elemévé váltak az emberi közösség életének, és amelyek figyelembe vétele a katolikus társadalom elméletet is korábban nem volt feladatokkal szembesíti. Azok a körülmények, amelyeket már 12. Pius a múltbéliektől oly nagyon eltérőnek látott, most újabb 20 év elteltével ismét gyökeresen megváltoztak, nem csupán az egyes államok helyzetét, hanem a nemzetközi viszonyokat tekintve is, mondta a Szent Atya, aki a változás jeleit a technológia hallatlan mértékű fejlődésében ismerte fel. Így az atomenergia felhasználásáról, az automatizációról, a földművelés szolgálatába állított vegyi technikákról, a rádió és televízió elterjedésével járó kommunikációs forradalomról tett említést, és szólt az űrhajózás csodájáról, amely az embert a csillagokba repíti majd. Ami a társadalmi élet változásait jelenti, a pápa itt a szociális biztonság növekedését, az anyagi és szellemi jólét gyarapodását említette, ám utalt ennek a folyamatnak az árny oldalaira, a fejlettségi különbségek regionális eltéréseinek növekedésére, a mezőgazdasági fejlődés elmaradására, az agrárolló szétnyílásának, még a fejlett világot is érintő jelenségére. Ami pedig a politika világában észlelt változásokat illeti, itt a gyarmati sorból felszabaduló országok sorának a világ színpadán való megjelenése, a társadalmi demokrácia érvényesülésének a fejlett országokban tapasztalható bővülése keltette fel a figyelmét. Fontos új jelenség, hogy a politikai szembenállás fennmaradása mellett is növekvőben van a világ népei közötti sorsközösség és egymásra utaltság felismerése, amely forradalmasíthatja a nemzetközi kapcsolatok rendszerét, és a pápa reményei szerint hosszú távon a béke és a közös emberi célok és értékek felismerésének biztosítéka lehet. Ezek a felismerések János pápa számára módot adtak saját küldetése céljának megfogalmazására is, amikor a körlevél első részét lezárva így fogalmazott: mindezt végig gondolva, a magunk feladatának azt tartjuk, hogy e nagy elődök gyújtotta lángot ne hagyjuk kihúnni, hanem tovább tápláljuk, hogy mindenkinek, aki a társadalom problémáit a jelenkor kívánalmainak megfelelő eszközökkel kívánja megoldani, tekintélyünk által azt tanácsoljuk, gyújtsanak világosságot, merítsenek ösztönzést elődeink szavaiból és tetteiből. Amint azt körlevelek következő részében maga a pápa is tette. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, itt folytatjuk a körlevél áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében. És hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni. És hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve. Engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat, nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy nevető Sárák. Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az evangélikus életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok.
1: Boda Zsuzsa író, szerkesztő gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Isten segít engem, és az Úr az én lelkem oltalmazója. Készséges szívvel áldozom majd neked, és hálát adok, Uram, jóságos nevednek.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
5: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
5: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Uram, ki lakhat a te hajlékodban? Aki bűn nélkül éli életét, és helyesen cselekszik. Aki igazat gondol szívében, kinek rágalmat nem beszél szája. Aki fele barátjának nem tesz rosszat, aki nem gyalázza embertársát. Aki a gonoszt semmibe veszi, de tiszteli az Istenfélőt. Aki pénzét uzsorára nem adja, és vesztegetés nem fogad el az ártatlan ellen. Aki így éli életét, soha meg nem rendül.

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
1: Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne, mondja az Úr.
2: Arról tudjál majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Szeressétek ellenségeiteket, mondja az Úr. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak benneteket, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk. Krisztus vére, az irgalmasság folyama, üdvözíts minket! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Istenem, Uram! Te emberi szóval beszélsz hozzánk, a szavak eszközét használod, hogy közeledjünk hozzád. Adj nekem nyitott és éber hitet, hogy magamba fogadjam mindazt, amit lelkem mélyén mondani akarsz. Hogy csendet teremtsek magamban, és így mondjak valamit rólad. Világosítsd meg szívemet, szememet, hogy lássam az igazságot rólad és az általad teremtett világról. És tisztítsd meg lelkemet, hogy erőd eltöltsön és átalakítson.

Belső tűz. Minden emberben veleszületett vágy él egy belső tűz iránt. Amíg ez a tűz nem ég, üres, örömtelen és értelmetlen az élet. Ez a belső tűz hiába kelt nyugtalanságot, egy homályos megérzés értésünkre adja, hogy szent nyugtalanságról van szó, amely inkább ajánlatos, mint a sivár nyugalom, amikor még nem kapott lángra ez a tűz. Ez a tűz, amely felé vágyaink sodornak, ez a Szentlélek. Amikor

A Jézus által ígért békét csak abban az esetben nyered el, ha életedet teljesen másképpen szervezed. Ne félj attól, hogy levesd a régi szokásaidat, vagy hogy kezdetben meginok biztonságérzeted. Ne rettegj az igazságtól, bármilyen fájdalmas legyen is az. Ne félj az ellentmondás jelévé válni. Ha életedben a lélek tüze lángol, nem tudsz nem megváltozni. Idegen leszel a világ számára, zarándok a földön. Bizonyos személyeknek csalódást fogsz okozni, mások naívnak fognak minősíteni. Neked azonban nem e világ békéjét kell keresned. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, mondja Jézus, ahogy Jánosnál olvassuk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül.

0: Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
1: Fiatalokat hív nyári média táborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Mária Rádió. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicséretessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Gyógyító jelenlétünk, ami küldetésünk a szeretet, továbbadása, szavak, cselekedetek, de különösen megértő jelenlét által. Küldetésünk van, missziónk. Missziónk van a családban, a közösségben, nemzetünk körében, Európában. Mária gyermekei, Mária országa vagyunk, boldogságos Szűz Máriának ajánlotta Szent István királyunk, a nemzetét, az ő öröksége vagyunk. Küldetésünk van, hogy átadjuk az identitást, átadjuk azt, amik vagyunk, és amivé válnunk kell. Júniusban a Jézus szíve hónapja, amikor Jézus szívét tiszteljük, valahogy ezt kellene átadnunk az új nemzedéknek, ezt kellene átélnünk elsősorban magunk számára. Mit jelent a szív? Nagyon sokszor elcsépelt, vagy elbagatelizált, vagy túl sokszor használt szó, szókép a szívbéli szeretet. Különböző grafitikra, fal oldalakra szíveket rajzolnak, lakatokat tesznek hidakra, szíveket rajzolnak rá, mint egy valamilyen fajta kötődés szeretetnek a szimbólumát. Az emberi szív reagál a külső körülményekre, reagál a lélek rezdülésére is. Talán a szív hangján keresztül értjük meg az élet jelentőségét, az élet sérthetetlenségét, az élet szentségét. És küldetésünk az emberi szív, az ember méltóságának tiszteletben tartása, az ember életének tiszteletben tartása, de kötelességünk az isteni szív tiszteletének és szeretetének is a továbbadása. Hogyan tudjuk tisztelni Jézus szívét? Jézus szíve a Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív, imádkozzuk a Jézus szíve litániában. Minden szív, a Szentlélektől alkotott szív, az minden emberi szív és az isteni szív is. Egy gyöngéd, odafigyelő szeretet lubbanó, robbanó pillanatában megformálja az emberi szívet az anya mély, mélyén, az Isten szent lelke által. Úgy, ahogy a teremtés, mint egy ősrobbanás létrejön Isten szeretetéből, ugyanúgy jön létre a Szentlélek közreműködésével, Szűz Mária szíve alatt Jézus szíve is. És talán ez lenne az a közös nyelv, akik az Istent keresik, akik szomjazzák az élet értelmének megtalálását, hogy ráhangolódjunk Jézus szívére, az isteni szívre. És ezzel az isteni szívre ráhangolt szívünkkel ráhangolódjunk a szenvedő ember szívére, a kétkedő ember szívére, a kétségbe esett ember szívére, akinek nincsen reménysége. Jézus szíve a mennyország kapuja, a szeretet lángoló tűzhelye, imádkozzuk. Mindannyian, akik szeretetre vágyunk, miközben vágyunk a szeretetre, már lángol is a szívünk a szeretetért. Talán ezek azok a közös nyelvek, amelyekben megtalálhatjuk az Isten ember utáni vágyát és az ember Isten utáni vágyát ugyanabban a szívben, abban a sóvárgásban, abban a lángolásban. A fiatal nemzedéknek, igenis lángoló szívű felnőttekre, hívőkre van szüksége, akik Jézus lángoló szívéből merítenek erőt, bátorságot, az igazság szeretetét, a jóságot. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. A jóság az az evangéliumnak a hangja, az az örömhír, hogy minden ember jónak születik, jóra hivatott. A jóság nyelvezetével tud szólni a világhoz, a jóságával tudja átalakítani a körülötte lévő valóságot. Ez az a közös nyelv, a szív jósága, a szív szeretete, a szív öröme, a szív békéje, a szív mélysége. A mélységekre, az őszinteségre, a hitelességre vágyik az ember, azt keresi minden formában, minden lázadásban, minden keresésben. Egy mélységes tapasztalatra van szüksége. Jézus szíve minden erény mélysége. Erényeink, melyek Jézus szívének szeretetében mártóznak bele, és átitatódnak ezzel a szeretettel, jósággá változnak kapcsolatainkban. Jósággá változnak mindabban, akik vagyunk, akiké válhatunk. Mert azzá válunk, amik vagyunk. Amilyen szívvel vagyunk jelen kapcsolatainkban, amilyen szívvel vagyunk jelen imádságainkban, olyanná válunk kapcsolatainkban is. Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szívének teljessége, szeretete az a forrás, amiből meríthet mindenki. Amiből meríthetünk mi a hívő emberek, amiből meríthetnek a szenvedők, a betegek, mindenki annyit, amennyire az Istenhez való közelségének mértéke megengedi, amennyit be tud fogadni. Jézus szívének a példája, béketűrő és nagy irgalmasságú szív. A béketűrésnek az ajándékát is magunkba tudjuk fogadni. És egy béketűrő ember, egy irgalmas ember, aki irgalmas másokhoz, megbocsát, aki irgalmas önmagához is, aki el tudja fogadni Jézus szívének irgalmát, az vonzóvá válik. Jézus szíve megtört szív. Jézus szíve lándzsával átdöfött szív, egy megsebzett szív. Valahányszor emberekkel találkozunk, és a felszínen túl van türelmünk, hogy megérkezzünk a szív mélyére, megtapasztalhatjuk, hogy mindannyian sebzettek vagyunk. Mindannyiunk szíve sebzett, vérzik a fájdalomtól, a csalódástól, kortól és kortól függetlenül. Megsebzett szívünk az, ahol találkozhatunk az Istennel, Jézus megtört megsebzett szívével, találkozhatunk ugyanakkor egymással is. De nagy méltósággal és tisztelettel kell közelednünk Isten sebzett szívéhez és az ember sebzett szívéhez is. Ha valaki komolyan veszi sebeinket, komolyan veszi életünket, komolyan veszi fájdalmainkat, szívünk barátjává változik. Jézus azt mondja, barátaimnak mondalak titeket, mert elmondtam nektek mindent, amit az atyámtól hallottam. Akkor, amikor valaki fölött uralkodni akarunk, akkor nem mondunk el mindent. Visszatartjuk az információkat. Az információ hatalom. A hatalommal vissza lehet élni. De amikor sebezhetővé tesszük magunkat, egy kapcsolatban, egy imádságban, egy beszélgetésben, egy segítő jelenlétben, akkor nincsenek titkaink, akkor sebezhetőségünk van, akkor közel kerülünk Jézus megsebzett szívéhez, ahonnan vér és víz folyt ki, ahonnan megalapul egy közösség, a szenvedés a keresztövében, János, Mária társaságában, ahol megalakul a bizalom, ahol egy szerető fiúi szív legjobb barátjára bízza édesanyját, édesanyjára bízza legjobb barátját, ezáltal minket is. A sebzett szív, mely képes másra gondolni, saját fájdalmát felülemelkedve, mely képes igazi emberként, a szívembereként élni, dönteni, és megélni mindazt, ami rá vár szeretetből. A sebzett szív, mely a kapcsolatban bontakozik ki, nem rejti el sebzettségét, de nem is dicsekszik vele. Sebzettségünkkel, megtörtségünkkel nem megfertőzni akarjuk egymás fájdalmát, egymás szívét. Nem elfátyolozni akarjuk Isten jelenlétét a sebzettségben, hanem egyesült erővel, közös szeretettel komolyan venni Jézus sebzett szívének szeretetét, egymás sebzettségét, egymás fájdalmát. Annélkül, hogy azt kipellengéreznénk, kirakatba raknánk, vagy akár a híradóba. A keresztény hívő ember nem kovácsol karriert, nem épít országot, közösséget, tőkét mások fájdalmából, szenvedéséből, hanem megőrzi szíve mélyén, ahogy Mária megőrizte örömét és fájdalmát, és hagyja, hogy érlelődjék benne. És a Mária szívében megérlelt fájdalom, Jézus szívének a fájdalma Mária szívében anyai gondoskodó szeretetté változik, válik. Hogyan tudunk mi jelen lenni? Hogyan tudjuk komolyan venni saját sebzett szívünket, egyesíteni Jézus sebzett szívével, mely minden vigasztalás forrása, amely békességünk és engesztelődésünk. Akik a sebzett szívhez közel kerülnek, azok a békesség munkatársai, a kiengesztelődés, a megbocsátás szentségének munkatársai lesznek. Ők a bizalom zarándokai lesznek. Ez az a közös nyelv. Egy közös út, egy közös zaránduklat. Egy közös út Isten felé. Egy közös út az ember felé. Hogyha Jézus szívével, sebzett szívével egyesítjük életünket, akkor nem csak mi zarándokolunk Jézus szerető szívének forrásához, lángoló szeretetéhez, hanem társai vagyunk annak a Jézus szívének, aki elindul a sebzett ember felé, hogy szíve mélyén találkozzon vele. Együtt zarándokolunk Jézussal, embertől emberig, lélektől lélekig, szívtől szívig, lehet, hogy szavak nélkül, lehet, hogy sebeinkkel, lehet, hogy sebhegeinkkel, bizalmunkkal, béketűrésünkkel, reménységünkkel. Társai vagyunk az emberi szív szeretetére szomjazó Istennek. Együtt vagyunk utitársai, de ugyanakkor utitársai lehetünk az Isten szeretetére, irgalmára, megbocsátására szomjazó ember, Istenhez zarándokló szívének is. Együtt egy szívvel indulunk, hogy megérkezhessünk. Nem önmagunkhoz, nem önmagunk érdekeihez, nem az álmaink megvalósulásához, beteljesedéséhez, hanem Jézus sebzett, emberiségért megsebzett, értem, érted, megsebzett szívéhez. Azért, hogy megértsük Isten jóságát, Isten szeretetét, Isten irgalmát, vigasztalását, engedelmességét, meggyalázottságát, szentségét, gazdagságát, teljességét, azt a szívbéli szeretetet, amelyben a mennyi atyának kedvetelt, hogy egyesüljünk ezzel a szeretettel, ezzel a szívbéli jósággal, türelemmel, béketűréssel, irgalommal, bizalommal, hogy életünk áldozatát, életünk fájdalmait, örömeit, felajánlását oda tudjuk vinni Jézus szívével közösen a mennyei atyához, akinek kedvetelt Jézus szívében. Ha csak egy kevés szeretetet is meg tudunk tapasztalni, és ezt tovább tudjuk adni kapcsolatainkban, imádságunkban. Istentől kapott szeretetünket imádságban visszaadjuk Jézus szívének. Jézus szívéből merített jóságunkat továbbadjuk a szenvedőknek, a küzdő emberiségnek, a kétkedő embernek, a hitét elveszített embernek, a reményét elveszített embernek, ha csak egy sóhajtásnyi szeretetet is tovább tudunk adni a Jézus szívéből fakadó szeretetnek, akkor munkatársai vagyunk Jézus szerető szívének. Akkor irgalmasok vagyunk. Aki irgalmas másokhoz, az irgalmas önmagához is. A jóság, a jóságos ember. A békességet hozó, a béketűrést megélő ember az, akinek szüksége van a világnak. Ilyen emberekre van szükség, akik bíznak, nem vakon, hanem tapasztalatból. Isten szeretetét megtapasztalva bíznak az isteni szív szeretetében, és ezt tovább is tudják adni. Talán a szív jósága, a szív mélysége, azaz a nyelv, az az a közös út, amelyet együtt megtehetünk. Lépésről lépésre. Mindenkinek a saját élettörténete, életritmusa, élethelyzete szerint induljunk el. Szívtől szívig, Isten szívétől az ember szívéig, a mi szívünktől, a testvérünk szívétől, Isten szívéig, és őrizzük szívünk mélyén mindazt, amit megtapasztalunk a közös úton. Őrizzük, ápoljuk, gondolkodjunk el rajta, és hagyjuk, hogy életté váljék bennünk, mint ahogy Mária szívében is életté vált az ige, az isteni szó, a vigasztalás, a teremtés, a megváltás, az üdvösség szava. Légy te is a vigasztaló, megtört szív. Néma, mindent átölelő, fájdalmat, szenvedést átölelő tanúja. Jézus szíve tanítványa légy. Csendben, észrevétlen, hogy ahol a te szíved megjelenik, Jézus szívébe rejtve, ott megszülessen a hála. A hála, mely megtermi gyümölcsét mindannyiunk szívében. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szent szíved szerint. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
0: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Gondolatok a júliusi életigéhez. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz. Az az ige, mely Jézus szava, lélek és élet. Ne hagyjunk egyet sem a kövek közé hullani, nyitott szívvel fogadjuk be. Örök életet adó igék. Mert amikor éljük az igét, Isten országát építjük, mely átvezet az örök életre. Ahogy az Eukarisztia minden morzsájának jelentőséget tulajdonítunk, és nem hagyjuk veszni, úgy az ige minden szavára is ilyen törődéssel kellene figyelnünk. Először is döntenünk kell, méghozzá nem egyszer, hanem minden nap, minden percben. Imáinkkal, döntéseinkkel, tetteinkkel műveljük a földet, hogy az igét be tudjuk fogadni. Mint Mária, mi is forgassuk szívünkben az igét, el-elgondolkodva rajta, így születik meg bennünk a szenvedélyes szeretet Isten igéje iránt. Isten igéjében, Jézusban, aki legyőzte a világot, találjuk meg reménységünket. Amikor az ige által Jézus élő bennünk, segít, hogy megszülessen az egység közöttünk. Ahhoz, hogy egy termés megérjen, sok feltételnek teljesülnie kell a jó földön kívül. Napfény, víz, hőmérséklet. A mi termésünket az erények táplálják. Szeretet, türelem, megértés, életünk odaadása. Kiára Lubik gondolatai. Jézus szava lélek és élet, mert az égből származik fény, amely a magasból száll alá, és magasságbeli hatalma van. Igéi átfogóbbak és mélyrehatóak, bármilyen más szónál, még a filozófusok, politikusok vagy a költők szavainál is. Örök életet adó igék, mert magukban foglalják, kifejezik és átadják az isteni élet teljességét, amelynek soha nem lesz vége. A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallgatja az igét, és meg is érti, aztán gyümölcsöt hoz.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Rebicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt, épp a kedves akác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák, s kopottak el apok. Rég volt, midőn ez imakönyvből, még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt, hajamból egy kevés. Aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Amit egy szentnek vézna képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem, éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel, kísérőm a nehéz úton, s vigasztalást vegyit a kínhoz, a te imádó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém.

Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

0: Jelencsics Erik atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm a mai hitonóra alkalmával minden Mária Rádió hallgatót is. Ez itt a mai hitanműsor, ahol egy könyvből indulunk ki, amit alapul vennénk a mai műsorban, és pedig II. János Pál pápa könyvét, művét, a test teológiáját. Ebben a könyvben van egy kifejezés a testnek. A test egy házastársi jelentéssel bír. Az, hogy a férfi és a nő teste arra hivatott, hogy őszinte, önátadó szeretetben ajándékozza magát a másiknak. A nemiség a szexualitást ezért nem csupán pusztán biológia vagy érzelmi valóságként van leírva ebben a könyvben, hanem egy olyan lelki és teológiai jelentőséggel bír, mert mely tükrözteti Isten szeretetét. Az ember eredeti állapota nem csupán azt jelenti, hogy Ádám és Éva bűn előtt éltek, hanem azt is, hogy ebből az állapotból megérthetjük, mire teremtette Isten az embert. Jézus is erre az eredeti rendre utal, amikor azt mondja Máté evangéliumában, kezdetben nem így volt. Az ember eredeti állapotát három nagy fogalom foglalja össze. Ádám először egyedül van. Egyedül van a teremtett világban. Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy nincs társa, hanem hogy felismeri, hogy különbözik az állatoktól, a többi élőlénytől, hogy képes gondolkodni, hogy képes szeretni, és szabadon dönteni. Illetve, hogy kapcsolatban áll Istennel, azaz teremtőjével. Amikor Ádám nevet ad az állatoknak, ráébred, hogy egyik sem hozzá hasonló. Ez a tapasztalat felébreszti benne a vágyat egy olyan személy iránt, aki vele egyenrangú. Mert az ember személy, nem csupán biológiai lény. Amikor Isten megteremti Évát, Ádám felkiált. Ez már csont az én csontomból. Ez már test az én testemből. Ez azt fejezi ki, hogy a férfi és a nő egymást kiegészítő személyek. A férfi és a nő egyenlő méltóságúak. Különbözőek, és éppen a különbözőségük teszi lehetővé a szeretet ajándékát. A szeretet lényege nem az, hogy birtokoljuk a másikat, hanem hogy önmagunkat ajándékozzuk neki. Ezt nevezi Szent II. János Pál pápa a testet házastársi jelentésének. A Teremtés könyve ezt mondja, mindketten mezítelenek voltak, a férfi és a felesége, de

Mózes és Isten előtt, a szeretetbe önzés, az uralkodási vágy felgyörül. Ezért készítenek maguknak fügefaleveleket. Nem maga a test lett rossz, hanem a másikra való tekintet torzult el. Másik vatikáni zsinat egyik legismertebb mondata, a Gaudium et Spes, az egyház a mai világban kezdetű lelkipásztori konstitúció 24. pontjában található. Idézem. Az ember nem csak önmaga őszinte elajándékozása által találhat teljesen önmagával. Ez az ember eredeti hivatása. A bűn ezt megseberezte. De Krisztus azért jött, hogy helyreállítsa az embert, és újra képessé tegye az önzetlen szeretetre. Ezért a testteológiájában az első fejezet nem egyszerűen Ádám és Éva történetéről szól, hanem arról a kérdésről, hogy ki az ember, és mire teremtette Isten. A pápa szerint a válasz az, hogy az ember szeretetre teremtett személy, akinek teste és lelke együtt arra hivatott, hogy Isten szeretetét tükrözze a másokkal való kapcsolatában. A bűnbeesés utáni állapot a könyvben nem azt jelenti, hogy az ember elvesztette Isten képmását, hanem azt, hogy megsebesült a szeretetre való képessége. A testteológiában ennek a központi szövege a Teremtés könyvének 3. fejezete és Jézus szavai. Aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már házasságtörést követett el vele a szívében. Máté evangéliuma 5. fejezet 28. verse. Jézus nem pusztán egy külső cselekedetet ítél el, hanem az ember szívének állapotáról beszél. A bűn első következménye nem az, hogy Ádám és Éva megszegtek egy szabályt, hanem hogy nem bíztak többé Istenben. A kígyó azt sugallja, Isten visszatart valami jót. Nem akarja, hogy teljesek legyetek. Vegyétek a boldogságot a saját kezetekbe. Ettől kezdve az ember önmagát teszi a végső mércévé. A bűn után ezt olvassuk. Megnyílt mindkettők szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Korábban is mezítelenek voltak pedig. Mégsem szégyellették magukat. Mi az, ami változott? A tekintetük változott meg. Korábban a másikat személynek látták. Most már felmerül a félelem. Vajon ki használ? Vajon birtokolni akar? Vajon én akarom őt felhasználni? Ezért takarják el magukat. A szégyen tehát nem a test rosszaságából fakad, hanem abból, hogy a szeretet tisztasága megsérült. Ez a testteológiának egyik legfontosabb része. A kívánság, ami nem egyszerűen a szexuális vágy, hanem sokkal mélyebb. Azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk a másikat eszköznek tekinteni. Inkább kapni akarunk, mint ajándékozni magunkat. A szeretet önátadása önzésbe fordul. Ezért beszél Jézus a szív tisztaságáról. Nem a testtel van a baj, a szív szorul gyógyulásra. A bűn után azonnal megjelennek a konfliktusok is. Ádám azt mondja, az asszony adott a gyümölcsből. Éva a kígyóra mutat. Senki sem vállalja a felelősséget. A szeretet helyét átveszi a vádaskodás, a félelem és az önigazolás. A Teremtés könyvébe továbbá szerepel az a gondolat, hogy ő uralkodni fog rajtad. Ez nem Isten eredeti akarata.

hanem bűn következményének a leírása. Mert a kapcsolatban megjelenik az uralkodás, a manipuláció, a birtoklás és a másik fölötti hatalom keresése. Ez viszont ellentétes az eredeti kölcsönös önátadással. A keresztény hit szerint a test nem rossz, a nemiség nem bűn, és a vágy önmagában nem is rossz. A probléma az, hogy a bűn következtében ezek már nem mindig a szeretet szolgálatában állnak. Ezért Krisztus nem a test ellen beszél, hanem a szívnek a megtérésére hív. Krisztus azért jött, hogy megtisztítsa az ember szívét. Képessé tegye az önzetlen szeretetre, és helyreállítsa a férfi és a nő eredeti hivatását. A tisztaság ezért nem pusztán önmegtartóztatás, hanem pozitív értelemben azt jelenti, hogy az ember megtanul úgy tekinteni a másikra, mint személyre, akit szeretni kell, nem pedig tárgyra, amelyet használni lehet. Byung-Chul Han az Érosz haldoklása című művével szeretném folytatni. Az első pillantása, aki olvasta, úgy tűnik, hogy ez a rövid, de tömör könyv a szerelemről szól. De valójában azonban a modern társadalom egyik legmélyebb válságát próbálja megértetni és ecsetelni. És ami különösen érdekes, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy ma nehezebb párkapcsolatot találni, vagy azt megélni, hanem a probléma sokkal mélyebb. Az, hogy lassan elveszítjük azt a képességünket, hogy valóban találkozzunk a másik emberrel. Kapcsolatot vegyünk fel vele, és az ne felületes legyen. Kezdjük talán az alapokkal. Miért haldoklik az érosz? Vagy mit jelent egyáltalán az érosz? Nem pusztán szerelmet, vagy nemiséget, szexualitást jelent. Érosz annak a képessége, hogy kilépjünk önmagunkból. Nyitottá váljunk egy másik ember felé, és hagyjuk, hogy ez a találkozás megváltoztasson bennünket. Vagyis a szerelem vagy szeretet nem birtoklás, hanem átalakulás. Pontosabban a mai világban inkább önmagunk kifejezésére ösztönöz. Folyamatosan optimalizáljuk magunkat, teljesítünk, versenyzünk, miközben egyre kevésbé figyelünk a másik emberre. A mai világban minden az én, az ego körül forog. Ez az ego társadalom narcisztikus társadalomnak nevezhető. Nem azért, mert mindenki hiú lenne, hanem mert saját világunkból egyre kevésbé tudunk kilépni. Mintha minden kapcsolat is rólunk szólna. A másik ember sokszor már nem valódi személy, hanem visszatükrözi azt, amit önmagunkról szeretnénk látni, de torzul. Így azonban eltűnik a valódi találkozás lehetősége. A szerző ebben a könyvben sokat ír a depresszióról is. Meglepő módon ezt nem pusztán pszichológiai problémának tekinti. Szerint a depresszió annak a jele, hogy az ember bezárult önmagába. Már nincs olyan vágy vagy kapcsolat, amely kifelé fordítaná. És itt kapcsolódik be érosz. Szerző szerint az érosz az a tapasztalat, amely kiragad az önmagunk körüli körforgásból. Nem mi irányítjuk, hanem ő változtat meg minket. Példaként felhoznám Lars von Trier a Melankónia című filmjét.
Ez a film nem csupán egy világ végéről szóló alkotás, hanem a depresszió, a szerelem, a félelem és az emberi lét drámája. Miről szól az a történet? A film két részre oszlik. Az első rész Justinról szól. Justin egy fiatal nő, aki éppen az esküvőjét ünnepli. Minden adott lenne a boldogsághoz neki. Szerető férj, család, gazdagság, gyönyörű kastély. Mégis valami fokozatosan szétesik. Az esküvő során Justin egyre inkább képtelen részt venni a saját életében. Eltávolodik férjétől, nem tud örülni, elveszíti érdeklődését minden iránt, és végül összeomlik. A depresszió itt nem egyszerű szomorúság, hanem teljes érzelmi bénultság. Második részben Justin nővére, Claire-re kerül a hangsúly. Kiderül, hogy egy hatalmas bolygó melanchónia közeledik a föld felé. Eleinte mindenki azt reméli, hogy elhalad mellette. Később azonban világossá válik. Össze fog ütközni a bolygónkkal. Inkább pánikba esik. Justin viszont, aki korábban teljesen összeomlott, egyre nyugodtabb lesz. A világ vége közelettével, mintha megtalálná önmagát. Miért válik Justin nyugodtá? Ez a film egyik legmélyebb kérdése. Justin már korábban elvesztette azt az illúziót, hogy az élet kiszámítható, biztonságos és tökéletes. Amikor valóban bekövetkezik a katasztrófa, neki már nincs mit elvesztenie. Claire azzal szemben még ragaszkodik az otthonához, a családjához, a jövőhöz és a biztonsághoz. Ezért ő omlik össze. Justin depressziója annak a jele, hogy bezárult önmagába. A depressziós ember nem talál kapcsolatot a világgal. Elveszíti a vágyat, minden értelmetlennek tűnik. A közeledő melanchólia bolygó azonban idézőjelben nagybetűs másikként jelenik meg. Nem egyszerű égitest, hanem egy olyan esemény, amely megtöri az ember önmagába zártságát. Ezért Justin szinte kivirágzik a közelgő bolygó fényében. Érosz, vagy a szeretet nem csupán szerelem, hanem minden olyan találkozás, amely kizökkent önmagunkból. Érosz megnyit a másik felé, megtöri a narcizmust, új értelmet ad a világnak. A depresszió ennek az ellenkezője. Bezár, elszigetel, kioltja a vágyat. Érosz vagy a szeretet képes legyőzni a depressziót, mert kiragadja az embert önmagából. A depresszió nem egyszerű rossz kedv, hanem az ember egész világkapcsolatát megváltoztathatja. Az ember nem uralható teljesen. A bizonytalanságot nem lehet megszüntetni. Az ember akkor válik igazán emberré, amikor elfogadja, hogy nem minden felett rendelkezik. A modern ember biztonságra, kontrollra és önoptimalizálásra törekszik. Emiatt elveszíti a kapcsolatot a másikkal. Pedig éppen a másikával találkozás az, ami értelmet és új perspektívát adhat az életnek. A végső üzenet tehát nem az, hogy a világ vége felszabadító, hanem hogy az ember akkor találhat ki utat a belső bezártságából, ha képes túllépni önmagán.

0: Továbbá folytatnám egy másik történettel, és pedig Richard Wagner Tristan és Izolda történetével. A szerző szerint Tristan és Izolda története sem egyszerű szerelmi történet, hanem Érosz lényegének filozófiai példája. Mert az Érosz képes legyőzni a depressziót, a rossz kedvet, mert kiragadja az embert az önmaga zártságából. A modern depresszió nem csupán pszichológiai betegség, hanem egzisztenciális állapot. A depressziós ember elveszíti a világ iránti érdeklődését. Minden saját énje tengely körül irányul, és nem tud valóban kapcsolatban lépni a másikkal. A depresszió ezért az Érosz hiánya. Nincs olyan külső erő, amely kilendítené az embert önmaga körforgásából. Tristan és Izolda szerelme azért különleges, mert nem a boldogság vagy a birtoklás története, hanem az önfeladásé. A szerelmes itt nem önmagát akar megvalósítani, nem uralja a másikat, hanem kilép önmagából, és a másik felé fordul. Ez az önmeghaladás az, amit Érosznak nevezünk. Már Plátónnál és Freudnál is egyaránt megjelenik az a gondolat, hogy az Érosz, a szeretet, a vágy, élet felé törekvés, és a Thanatos, a halál, a pusztulás nem pusztán egymás ellentétei, hanem mélyebben összefonódnak. Az élet és a halál, a teremtés és pusztulás, a szeretet és az önfeladás gyakran ugyanannak az emberi drámának két oldala. Platón számára Érosz nem egyszerűen szerelmi érzés. A Lakoma Szimpózion című művében Diotina tanítása szerint Érosznak, Érosz annak a vágynak a neve, hogy az ember részesedjen a halatlanságban. Az ember tudja, hogy halandó. Ezért különböző módokon próbálja legyőzni a halált. Gyermekeket nemz, műalkotásokat hoz létre, tudományt alkot, hőstetteket visz véghez, erényes életet él. Mindegyik mögött ugyanaz a vágy áll. Maradjon belőlem valami akkor is, amikor már nem leszek. Ezért Platónnál Érosz tulajdonképpen a halál elleni lázadás. Példa. Michelangelo megfesti a Sixtusi kápolna mennyezetét. Nem csak pénzt akar keresni. Valami olyat akar alkotni, ami túl éli őt. Ez az Érosz. A halál tudata inspirálja. Ha nem volna halandó, talán nem is alkotna. Sigmund Freud a Gyönyör elven túl című művében bevezetett két alapösztön elméletet. Az első az Érosz, az életösztön, ahová tartozik a szeretet, szerelem, alkotás, együttműködés, család, kultúra, életfenntartás. Minden, ami összeköt. A másik a halálösztön, vagyis a Thanatos. Ez nem öngyilkossági vágy csupán, hanem az a törekvés, hogy minden élő visszatérjen az élettelen állapotba. Freud szerint a két ösztön mindig együttműködik. Példa. Párkapcsolatban, igazi szeretetben mindig meghal valami. Meghal az önzés, meghal az ego, ez fájdalmas. De ebből születik meg a közösség, az élő kapcsolat. Platón szerint Érosz mindig fölfelé húz. Freud szerint ugyanakkor az emberben mindig jelen van egy lefelé húzó erő is. A két gondolat együtt itt foglalható össze, az ember egyszer akar élni és megmaradni, ugyanakkor hajlamos arra is, hogy lerombolja önmagát vagy másokat. Ez a belső feszültség teszi tragikussá és naggyá az emberi életet. A kereszténység nem használja Freud fogalmait, de felismeri azt a tapasztalatot, hogy az élet és a halál misztériuma összetartozik. Jézus ezt így fogalmazza meg. Ha a búza szem nem hull a földbe, és el nem hal, egymaga marad. De ha elhal, sok termés hoz. János evangéliumban olvasható 12. fejezet 25. versében. Ebben az idézetben Jézus itt a halált nem az önpusztításnak véli, hanem az önátadásnak a képe. A szeretet, érosz, amely keresztény hagyomány, az önajándékozó szeretet is jelképezi, az agapé felé emeli. Csak akkor válik termékenyé, ha az ember kész lemondani önzéséről. Ezért a keresztény gondolkodásban a halál nem az élet végső ellenfele, hanem Krisztus húsvéti misztériumában való új élet kapuja lehet. Visszatérve még Trisztán és Izóda történetéhez. A történet azt példázza, hogy az igazi szerelem nem az önmegvalósítás egyik formája, hanem az én határainak meghaladása. A modern ember ezt a tapasztalatot kerüli. Biztonságra, kontrollra, önoptimalizálásra törekszik. Emiatt azonban elveszíti azt a képességet, hogy valóban találkozzon a másikkal. A depresszió ennek a bezártságnak a tünete, míg az érosz, azaz a nyitottság, amely ismét kapcsolatba hozza az embert a világgal és a másik személlyel, illetve teremtőjével. Trisztán és Izolda története tehát nem romantikus mese. Inkább annak példája, hogy az igazi szerelem nem önmegvalósítás, hanem önmeghaladás. A szerelmes nem uralni akar, hanem vállalja a kiszolgáltatottságot. Ez teljesen szembe megy a mai kultúrával, amely biztonságot, kontrollt és állandó önfejlesztést ígér. A modern ember egyre sikeresebb önmaga menedzselésében, miközben egyre kevésbé képes valóban szeretni és élni. És talán ez nem csak a szerelmi kapcsolatokról szól. Ugyanezt történik a barátságban, a közösségeinkben, sőt, a gondolkozásunkban is. Ha minden csak önmagunk megerősítéséről szól, akkor megszűnik az új, az idegen, a másik. A modern ember vajon valóban szabadabb lett? Vagy éppen a végtelen lehetőségek között veszítettük el a kapcsolatot egymással? Talán Érosz nem halt meg végleg. Inkább arra vagyunk hivatottak, hogy újra megtanuljunk figyelni a másik emberre. Elfogadni a kiszámíthatatlanságot. És vállalni azt a kockázatot is, amely nélkül nincs valódi kapcsolat. A mai műsorunkat egy imádsággal zárnám le. Urunk Jézus Krisztus, te saját képedre és hasonlatosságodra teremtettél bennünket. Testünket és lelkünket egyaránt ajándékulattad, hogy egész életünkkel téged dicsőítsünk, és egymást szeretve megmutassuk a te jelenlétedet a világban. Taníts bennünket úgy tekinteni önmagunkra, ahogyan te tekintesz ránk. Nem tárgyként, nem eszközként, hanem végtelenül szeretett személyként. Szentlélek Úristen, nyisd meg szemünket, hogy minden emberen Krisztus arcát lássuk, és minden találkozásban a szeretet új lehetőségét ismerjük fel. Amen. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy velem tartottak. Ha tetszett ez a téma, hallgassanak meg legközelebb is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jelencsics Erik atya műsorát hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Áldjon meg téged a jóságos és irgalmas Isten. Takarjon be szerető és gyógyító jelenlétével. Legyen veled, amikor felkelsz és amikor lefekszel. Legyen veled, amikor útnak indulsz és amikor hazatérsz. Legyen veled, amikor dolgozol. Legyen veled minden találkozásnál. Nyissa rá szemed a titokra, amely feléd tündöklik minden emberi arcról. Óvja minden lépésedet. Adjon erőt, amikor gyenge vagy. Vigasztaljon meg, amikor egyedül érzed magad. Emeljen fel, ha elestél. Töltsön el szeretetével, jóságával, édességével, és ajándékozzon meg belső szabadsággal. Adja meg mindezt neked, a jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Ritai Ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Líviáért és elhunyt Piroskáért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
7: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő, hűséges szolgálódat anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsa tüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyi kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy

0: te az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a fogolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének ötödik titka.

0: aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az Eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
4: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
5: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 21-e. Látnia kellett, amint bementek szentélyébe. Jeremiás sirálmaiban olvassuk ezt az első fejezet 10. versében. Látnia kellett, amint bementek szentélyébe. Jeremiásnak ez a panasza Jeruzsálem feldulása és a nép fogságba hurcolása után hangzik fel. Az állapot nagyon súlyos. Magára maradt Isten népe, mint az egy özvegy. Szabad volt ez a nép, és most kényszermunkássá lesz. Isten népének nincs vigasztalása, sőt, ellenségei nevetnek rajta. Mindenki elhagyta, sírását nem hallják meg. Ilyenkor a próbatételek idején tudja értékelni az ember az egykori szép időket. Isten népének most saját fájdalmánál nincs nagyobb. Ez a legőszintébb mondat a mindenségben, mert csak a saját fájdalmunk létezik igazából. Csak az létezik, amit a saját bőrünkön tapasztalunk meg. Mondom, az állapot nehéz és súlyos. Ez a panasz azonban nem egyéni panasz csupán, hanem közösségi fájdalmat is megfogalmaz. A legnagyobb kint az okozza, hogy az idegenek feldúlták a szentélyt, ahogy a 10. versben olvassuk. Akkor értjük meg ezt a fájdalmat, ha kissé profanizáljuk. Gondoljunk arra, hogy betörtek a házunkba. Feldúltak mindent a betolakodók. De leginkább nem az fáj, hogy értékeket vittek magukkal, hanem az, hogy legbensőbb, legszentebb dolgainkhoz nyúltak az illetéktelen kezek. Olyan ez, mint mikor egy idegen a kelleténél intimebben hozzáír ahhoz, akit szeretünk. Bárcsak Isten szent ügye is ilyen fontos és szent lenne számunkra. Ebben a panaszban azonban ott van a bűnbánat is. Igazad van, Urunk, olvassuk a 18. versben. Jogos az ítéleted. Az 51. Zsoltár is erről szól. Megvalljuk, Urunk, hogy nyomorultak vagyunk. Háborog a bensőnk, vergődik a szívünk, mert engedetlenek voltunk. Itt kezdődhet el valamiféle fordulat. Ha legalább az Isten népe belátja tévesztéseit, és először magát okolja a nyomorúságokért. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes

megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Tenor és basszus énekművészeket toboroz a Magyar Rádió énekkara. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti ELTE apácai gimnázium tanulója, bronzérmet ketten nyertek Simon János Dániel, a budapesti ELTE apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tudományi versenyek legjobbjai közül választották ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét, a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és szeretettel várja az érdeklődőket. Tenor és basszus énekművészek jelentkezését várja próbaéneklésre a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. Áll a kultúra.hu hírében. A Magyar Rádió énekkarába határozott idejű munkaszerződéssel keresnek olyan képzett hangú énekeseket, akik felsőfokú zenei végzettséggel vagy szakirányú képzettséggel és énekkari tapasztalattal is rendelkeznek. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pozíciót a próbaéneklés nyertese számára a szakmai zsűri döntése alapján ajánlják fel. A munkába állás időpontja a tenor esetében 2026. november, a basszus esetében 2027. január. A helyszíni meghallgatás során két különböző stílusú dal ária előadását, skálázást, lapról éneklést és meghatározott darabok kijelölt énekkari állásainak betöltését várja a zsűri. Az énekkari állások kottáit kérésre elektronikus úton biztosítják a pályázóknak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.

Ti szomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát is, egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

0: Isten erősíti reményünket, amikor megadja nekünk az örömet, hogy a reggeli órában dicséretet mondhatunk neki. Ezért bizalommal kérjük, neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk. Istenünk, üdvözítőnk Atya, fogad köszönetünket a tudásért és a halhatatlanságért, amit ő általa adtál nekünk.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Hogy szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Áraszt belénk lelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Te meghagytad az embernek, hogy munkájával hódítsa meg a földet. Engedd, hogy munkánkat te dicsőségedre és testvéreink megszentelésére szolgáljon.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket.

0: Növeld bennünk, Istenünk, a beléd vetett hitet. Add, hogy tökéletes legyen ajkunkon dicséretet, és hozzon mindenkor mennyei gyümölcsöket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leó pápa: ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szent Szék: senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.
1: Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a déli Máriai ma elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét:
2: dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
1: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül. A jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk, vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kobásza tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek! Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk. Olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
2: Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
1: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szentatya.
2: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
1: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kismag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
2: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
1: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.
1: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte a zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
1: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdított a Szent Atya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szent Atya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
2: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
1: A Szent Atya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi liturgikus akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
0: XIV. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szent Atya adja át. A Villanova Egyetem és fenntarthatósági irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban, a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a szegények kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet két évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Bádzsó Bíboros. Szentszék, senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szentszék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szentszék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV-fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A szentszék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Augusztusban izgalmas programsorozattal készül a Café Francesco csapata. Kávéházi szabad egyetemként, augusztus 24-től 29-éig. Augusztus 24-én hétfőn Török Csaba atya előadását hallhatjuk 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia címmel. augusztus 25-én kedden dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást Keresztény Európa válsága és jövője címen. Augusztus 26-án szerdán Hit és pszichológia, önbizalom és bizalom, Istenben és emberekben címmel ad elő Széles Anna keresztény pszichológus. Augusztus 27-én csütörtökön Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán beszélgetnek arról, hogy jól kommunikál az egyház. Augusztus 28-án pénteken dr. Darabos Ádám és Jancsó András beszélgetését hallgathatjuk meg Kereszténység és politika címmel. Augusztus 29-én szombaton könyvbemutatóval zárul a programsorozat Karmelita lelkiség a világban. Muraközi Nóra és Kovács Emese ismertetik Boldog Marie Eugène, Sarutlan Karmelita szerzetes, akiben a Szeretet lelke lakást vett című művét. Az előadások hétközben 19 órakor kezdődnek, szombaton 16 órakor. A korábbi felvételek is visszanézhetőek a YouTube csatornán. Szent Mise a Bízd rá magad segítő közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hónap utolsó vasárnapja, 18 órakor. Helyszíne Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia, 11. kerület, Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján szentmisére hívnak 18 órától. A szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymáshoz hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával.
5: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Leó pápa nyitja meg a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítását szeptemberben. Idén is megtartották a motoros zarándoklatot Pálos Szentkúton. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Érikót hallják. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a szegedi alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér is jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. 14. Leó pápa ősszel a Vatikáni Apostoli Könyvtárban felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, melynek címe Aqua, áll a Magyar Kurír hírében. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja majd az érdeklődőket. A kiállítás 3 kortárs személyiség, J.R. francia művész, Bill Moran amerikai tipográfus és Fulvio Pierangelini olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédbe a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és terveivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról egyaránt. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között, amely a Szentszék tulajdonában lévő hatalmas gyűjtemény és hozzáférhető a világ tudósai számára. Szombaton 18. alkalommal rendezték meg Petőfi szállás Pálos Szentkúton a keresztény motoros találkozót, áll a félegyházi közlöny hírében. A zarándoklat Kiskun félegyházán az Ótemplomnál Geszler Péter atya köszöntötte és áldotta meg a résztvevőket, aki maga is szenvedélyes motoros. Az Alföld egyik legjelentősebb Mária kegyhelyére több mint 100 résztvevő érkezett, hogy közösen éljék meg a hit, a közösség és a találkozás örömét. A nap programjai a lelki feltöltődést és a közösségi élményt egyaránt szolgálták. Előadás, szentmise, motoros felvonulás és koncert várta a résztvevőket. A szentmise szónoka Bojtor Róbert miklósfai plébános volt, aki homíliájában kiemelte: a keresztény küldetés nem ér véget a templomban. Hitünket a mindennapokban is képviselnünk kell, a tetteinkkel, példamutató életünkkel és az egymás iránti figyelemmel és felelősséggel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Mária Rádió. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében. És hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni. És hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve. Engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat, nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy nevető Sárák. Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az evangélikus életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok.
1: Boda Zsuzsa író, szerkesztő gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Napindítót hallgatják a Mária Rádióban. 2026. július 21-e kedd reggel van, 7 óra múlt 1 perccel, és a ma reggeli adást Pabdorka kolléganőmmel készítjük, és itt van velünk Szádvári József, technikus kollégánk is, én Barát Benedek vagyok. Mivel foglalkozunk a mai adásban, Dorka?
2: Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai adásban kicsit reflektálva a hétvége eseményeire, amit szerintem azért a világ nagyon sok pontjáról figyelemmel kísértek az emberek, ugye a futball világbajnokságért véget vasárnap éjjel, vagy este, és erre reagálva a sportot és a hitet kötjük össze a mai adásban, úgyhogy beszélgetni fogunk nemzetközi mesterrel, sakkozóval, egy pszichológusról, aki emellett síoktatóként is foglalkozik, illetve elvégzett egy olyan képzést, hogy parasportolókkal is foglalkozhassam, illetve egy öttusázóval, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas beszélgetéseket hallhatunk majd. Illetve az első blogban pedig mi fogunk egy kicsit beszélgetni így a világbajnokságról, a hívő megmozdulásokról, és hogy így a sportban hogyan jelenik meg, vagy jelenhet meg a hit.
1: Ez lesz tehát a mai adásban nagy vonalakban, most pedig nézzük meg, hogy milyen időjárás várható a mai nap. A fátyol és gomoly felők mellett hazánk északi felén sok, délebre kevesebb napsütés várható, mivel nyugat felől, főként a déli országrészbe vastagabb felhőzet érkezik. Helyenként hazánk délnyugati felén eső, zápor, akár egy-egy zivatar sem kizárt. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül, néhol, főként a csapadékgócok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű. Nyugaton mérhetjük a legalacsonyabb, délkeleten a legmagasabb értékeket. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Egerben jelen pillanatban 17 fok van, 27 lesz. Kecskeméten 18 fok van, 28 lesz a maximum. Zalaegerszeg 17 fokos, 23 lesz. Szombathelyen 16 fok van, ott is 23 lesz. És Budapesten 19 fok van, itt 27 lesz a maximum hőmérséklet.
2: És hát még annyit hozzátennék, hogy a Dániel és a Daniella nevű testvéreinket is nagyjátesen nagyon sokáig, illetve azokat, akik ma ünneplik a születésnapjukat. És Benni, tudnál-e valami olyan hát érdekes eseményt, aminek mondjuk ma van az évfordulója?
1: Természetesen, hiszen például 1342-ben ezen a napon koronázták meg Károly Róbert, az első Károly fiát, első Nagy Lajos királyt, aki aztán 40 évig, 1382-ig uralkodott. 570 éve ezen a napon a vége felé közeledett a Nándorfehérvári csata. 1456. július 21-én a magyar sereg visszaverte második Mehmed támadását, majd július 22-én kitört a várból, és vereséget mért a török hadseregre. Ezt az eseményt a magyar hadtörténelem az egyik legjelentősebb magyar győzelemként tartja számon. A győzelem következtében az Oszmán Birodalom európai terjeszkedése közel 7 évtizedre megtorpant. És 1940-ben ezen a napon a Szovjetunió annektált, tehát katonailag megszállta Észtországot, Lettországot és Litvániát. Litvánia 1990-ben, Észtország és Lettország pedig 1991-ben nyerte vissza függetlenségét. Emellett 1899-ben ezen a napon született Ernest Miller Hemingway, Nobel-díjas amerikai író. 1947-ben ezen a napon született, és ma ünnepli születésnapját, Lukács Sándor, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész. 1951-ben ezen a napon született Robin Williams, Oscar díjas amerikai színész, aki sajnos 2014-ben ugye tragikus körülmények között hunyt el. 1955-ben ezen a napon született Tar Béla Kossuth és Balázs Béla díjas magyar filmrendező, ő idén évelején hunyt el. A folytatásban pedig a nap evangéliumával folytatjuk, igaz?
2: Igen, amit te fogsz nekünk felolvasni.
1: Így van, csak az időjárásból át kell zökkennem, de meg is vagyunk. a nap evangéliuma következik tehát. Egy alkalommal Jézus éppen a nép sokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak. Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt. Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. A mai nap evangéliumát Szalka Mihály atya magyarázza, akinek köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
3: Mindenekkel szeretettel köszöntelek benneteket, és természetesen a Mária Rádió hallgatókat. Bizony a mai evangélium, hát úgy fejbe vágja első hallásra az embert, hiszen édesanyja és rokonai keresik Jézust, keresik Jézust, azonban ő, mikor meghallja, akkor széttárja kezét, és megkérdezi, ki az én anyám, kik az én rokonaim, majd az egésznek értelmet ad, hiszen kitárja kezét a tanítványok felé, és így folytatja beszédét. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Tehát Jézus nem tagadja meg természetesen az édesanyját, Máriát, és a rokonait sem, hanem kitágítja a család fogalmát. Az Istenhez tartozás innentől kezdve már nem csupán vért szerinti, hanem szívbéli kapcsolat kérdése. És ezért természetesen nem lebecsüli a természetes emberi kötelékeket, hanem Isten új lelki családjára hívja fel, irányítja a figyelmünket arra a közösségre, amelynek alapja az Isten iránti engedelmesség. Tehát itt szó sincs arról, hogy megtagadná, hogy nem ismerne, ismerné el édesanyját vagy rokonait, hanem egy szélesebb körről beszél, az egyház családjáról beszél, mert mindaz, aki teljesíti az Isten akaratát, az tulajdonképpen Jézus Krisztus testvére. És ilyen formán mindannyian testvérek, mindannyian rokonok vagyunk, akik teljesítjük az Isten akaratát. Jézus kijelentése elköteleződésre hív, hiszen nem elég őt ismerni, vagy hallgatni az ő tanítását. Sokszor itt esünk csapdába, hallgatjuk őt, ismerjük az ő tanítását, de nem követjük, nem valósítjuk meg az ő kérését, mindazt, amit ránk gondol, amit szeretne velünk elérni, hanem meghallgatjuk őt, majd tovább megyünk. Ahogyan Jézus Krisztus megtett mindent, amit az Atya kért, ugyanúgy nekünk is teljesíteni kell Isten akaratát, és ezáltal leszünk Jézus Krisztusnak, mindannyiunknak a testvérek, ezáltal leszünk az egyház tagjai. Ugyanakkor ez a jézusi kijelentés egyben egy felszabadító érzés is. És nem számít az, hogy honnan jövök. Nem számít az, hol születtem, kinek születtem. Nem számít az, hogy milyen az én földi családom. Nem számít az, hogy mi van a múltamban. Nem számít az, hogy mit tettem odáig, amíg meg nem ismertem a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ha engedelmesen Isten útját keresem, Jézus engem is a testvérének nevez. Isten akaratát teljesítjük, akkor teljesen mindegy, honnan jövünk, kik vagyunk, sőt, tovább megyek. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond rólunk. Teljesen mindegy, hogy kinek mi a véleménye az én egyéniségemről, az én személyemről. Jézus Krisztusnak azáltal, hogy teljesítem az Isten parancsolatát, a testvére leszek, az egyházhoz fogok tartozni. Jézus testvérei vagyunk, ha engedjük, hogy az Atya szava ne csak fülünknek szóljon, hanem irányítsa életünket. Az egyházat, a krisztusi közösséget, Jézus családját nem e világi érdeket, hanem a szeretet tartja össze. Tehát ha bennem megvan a szeretet, ha teljesítem az Isten akaratát, Jézus családjához tartozom, az egyházhoz tartozom. És mindegy, hogy honnan jöttem, mindegy, hogy mi volt az életem, engem is szeret a mennyei atya, szeret az Isten, az ő nagy családjához, az egyházhoz tartozom, és ezáltal juthatok el az örök üdvösségre, a mennyek országába. Kedves Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim, szeressük Istent, tartozunk egy nagy családhoz, a kereszténységhez, tartozzunk Krisztushoz. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.
2: Nagyon szépen köszönjük Szalka Mihály Drégei Palánki plébános atyának a gondolatait, és én őszintén így szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy én nagyon hálás vagyok az atyának, mert annyira kedvesen fogad mindig, van, hogy így csak este felhívom, hogy másnapra az adásba fel szeretnénk kérni magyarázni, és mindig készséggel segít. Például múlt héten a szabadsága alatt is a rendelkezésünkre állt, úgyhogy ezúttal is Isten áldja.
3: Nagyon köszönöm, aranyosak vagytok. Jó Isten áldja meg benneteket.
2: Önt is. A következő percekben pedig a forráspont bentől hallgathatjuk meg a Lelkem áld az Urat, amelyben így a napszakok váltakozásában is kiemeli, hogy mennyire fontos, hogy reggel is és este is hálát adjunk az Úrnak azért, hogy van egy új napunk, és azért, hogy mennyi kegyelmet kaptunk a nap folyamán. Úgyhogy a következő percekben ezt a dalt hallgassuk sok szeretettel.

0: Köszönjük az ennek vannak! Sapszon Orsi! Őri Kovács Anna! Lizi Márkon! Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádió napindító című műsora, július 21-én, 7 óra 17 perc van, és a következő percekben, a folytatásban labdarúgó világbajnokságról is lesz szó, hiszen vasárnap véget ért a 23. foci VB, melyet története során másodszor is Spanyolország nyert, meg ugye 2010 után győzedelmeskedtek ismét. A spanyolok 2026-ban is Argentina győzték le a döntőben, igen, hosszabbítás után. 1-0 egyébként 2010-ben is hasonló a hosszabbítás után győzedelmeskedtek. 1-0 arányban, csak akkor Hollandiát győzték le. Iniesta góljával, aki most is ott volt a döntőn, de csak a lelátón.
2: De nagyon örültem el a gólnál, amit a hogy Torres
1: lőtte, most így van a győztes gólt ezen a világbajnokságon.
2: És hát szerintem nagyon szép utat jártak be a spanyolok. Én nekem az edzőjük nagyon szimpatikus volt, Luis de la Fuente, akinek amúgy nagyon tetszik a neve, de hogy emellett egy nyilatkozata is nagyon tetszett, amikor azt mondta, hogy minden nap imádkozom, nem azért, hogy nyerjünk, mert nem lenne sportszerű Istentől, ha az ellenfelet nem támogatná, az úrtól azt kérem, adjon egészséget. És valahogy a döntőben is azt láttam, hogy amikor a játékosokat mondjuk a hidratációs szünetbe ellátta tanácsokkal, hogy egyáltalán nem volt ideges, nem kapkodott, nem volt, nem tudom, ilyen hangos, hanem ilyen nagyon nagy nyugodtsággal, mint hogyha egy, hát nem azt mondom, hogy edzőmeccs lenne, de hogy olyan nyugodtan, hogy jó, megcsináljuk meg, és hogy így tényleg ezt a biztatást éreztem, hogy ő így hittel van ott, hogy a legjobbat beleteszik, és akkor majd valahogy a Jóisten így megadja azt, amit kell.
1: Így van, és igen, és ide kapcsolódik érdekesség de la Fuentével kapcsolatban, hogy ugye ő a spanyol válogatott, tehát azért is lehet többek között ez a biztos hangulat, és ez a magabiztos, de mégis nyugodt fellépése, például a játékosaival szemben, mert hát ő igazából 10 éve edzi őket, még ha nem is 10 éve a spanyol válogatott kapitánya, hanem a junioroknak ő volt a szövetségkapitánya, szóval igazából kiskoruk óta ismeri nagyrészt azokat a játékosokat, akikkel ugye 2 éve EB-t, most pedig tehát világbajnokságot nyert. Mik voltak, Dorka, neked a kedvenc pillanataid? Egyetem mennyire követted a világbajnokságot?
2: Hát a csoportmérkőzéseket én annyira nem, viszont ezt talán látszott abból, hogy a legelején még itt voltunk a Mária Rádióban, és így beszélgettünk a fiúkkal, hogy kikinek szurkol, és engem is megkérdeztek, és én mondtam, hogy az olaszoknak is, a németek mellett, és akkor valaki mondta, hogy még jó, hogy nem indultak, vagy nem jutottak ki, úgyhogy az elején én némi spéttel kapcsolódtam be, de hát nálunk a családban a két testvérem, meg apukám, igazából úgy, ahogy anyukám is, nagyon követik, nagyon lelkesen követik, volt, hogy felkeltek a hajnali meccsre. És így például a közös családi nyaralás alatt így a közepe fele elkezdtem én is becsatlakozni, és így amikor már kevesebb csapat volt, már én is így szurkoltam, meg érdekelt, hogy kik jutnak tovább. Úgyhogy a döntőt is néztem, a második felét. Nekem most a vége fele az egyik ilyen, hát szép pillanata a VB-nek, amikor a Saka, így láttam, hogy bemegy a pályára, és így keresztet vett, és utána egy mesterhármassal jött le a pályára. Szóval nekem ez egy ilyen hatalmas tanulság.
1: Az angol válogatott.
2: Igen, az angol válogatott játékosa volt, és ez az elődöntő meccsén volt, és ez nekem egy ilyen nagyon nagy bizonyság volt, hogy tényleg megéri Istenben bízni, mert aztán így, amikor így odament, és ilyen tökalázattal lépett oda a labdához, akkor utána igazából a felét ő rúgta a csapatnak, mert ugye 6-4 lett a végeredmény.
1: Igen, a bronz meccs, igen, francia kell, nem?
2: Igen, volt egy bíró is, aki meg így a kis sípjára rárakott egy feszületet, és akkor így azzal igazából fújt, és ugye ez meglepő is volt, hiszen ő egy szálvadori fiatalember, és talán többeket meglepett, hogy rábízták az elődöntőnek a fújását, hiszen nem mondjuk ő a legtapasztaltabb, de mégis ő is egy alázatos és jókedvű, vidám hangulattal.
1: Igen, egyébként nekem tetszik, amikor nem európai bírók vezetik például a világban a meccset, mert legalább nem olyan kiszámítható, hogy mit fognak fújni az engem. Ez egy kis személyes vélemény, de egyébként érte őt kritika is, mondjuk nyilván attól érte kritika, amelyik csapat kikapott, francia kritizálták, ilyen mondjuk minden meccsen van.
2: És ja. Te amúgy kinek szurkoltál, és ahhoz képest így hogyan alakultak a elvárásaid?
1: Én úgy gondoltam a világbajnokság előtt, hogy Franciaország fogja megnyerni, hogy ők végül negyedikek lettek. Hát szerintem egyértelműen az tényszerű, hogy nekik van a legerősebb támadó soruk. Mondjuk ott van 5 olyan játékos, aki hát a világ top 10 csatárában benne van, és abból 5 ott játszik egyszerre a francia válogatottban, tehát ez nem egészen elképesztő. De hát nem minden ezek szerint az, hogy milyen, egyénileg milyen kvalitási játékosok játszanak, hiszen a spanyolok nagyon jó csapatjátékkal megtudták. Egyébként a spanyolok is benne voltak nálam a top 4-be mondjuk. Az argentinok egyébként nem. Én nem számítottam rá, hogy ők a döntőbe eljutnak, mert egyrészt Messit már jó régóta nem is nagyon láttam játszani. Ja. Ugye ő Amerikában játszik, neki is hazai pálya volt, és hát nagyon nagy tornát futott, ugye 8 gólt lőtt ezen a VB-n a döntőbe. Ugye ez hát nem sikerült, nem. De tehát most ugye olvasok ilyen kommenteket, ilyen posztokat, hogy hát a Messi az most ugye most csak a döntőből kiindulva, hogy milyen nem szépen búcsúzott, mert hát igazából nem csinált semmit a döntőben. Igen, de előtte meg mondjuk az elmúlt 20 évben azért csinált nem is egy valamit, hanem nagyon sok mindent. És hát most is 8 gólt, de ugye nem ölött a gól király, nem Mbappé.
2: Nem Mbappé, valahogy az elődöntőn sikerült neki még 2 rúgni, és akkor ezzel megelőzte Messit.
1: Igen, így van, 10 góllal zárt végül. Ez egy nagyon nagy teljesítmény. Nem tudom, neked ki a kedvenc játékosod, ha van ilyen?
2: Hát ez egy remek kérdés. Én amúgy szurkoltam Ronaldónak, szóval nekem ő volt, aki hát már csak a múltja miatt, hogy egy ilyen szép lezárása legyen. De a végére én Szakát is megszerettem, meg ott az angolokkal volt még valami William, vagy nem tudom, és akkor ők így összekapaszkodva mentek, vagy gratulálták az egyik gólörömnél, az is szimpatikus volt. De nem, amúgy most csak egy játékost nem tudnék kiemelni, de neked volt.
1: Hát igen, azok az egyéni teljesítmények nyűgöznek, ami például Mbappé csinált, tehát hogy 10 gólt lő egy világbajnoksággal, ráadásul úgy, hogy lőhetett volna nyilván sokkal többet is, mert nagyon sok kapura lövése volt, és nagyon sok helyzete, és emellett 4-5 gólpasszt is kiosztott egyébként, és amúgy Mbappé nem csak a világbajnoksággal lett gólkirály, hanem a spanyol bajnokságban is ebben a szezonban, és a bajnokok ligájában is lett a gólkirály, a Real Madrid játékosa. Meg az egyéni teljesítmény is legyűgöz, hogy Messi 39, majdnem 40 évesen,

0: vagy karibi,
1: a zöldföki sziget,
0: igen.
1: Majdnem megve. Eleve úgy kezdtek, hogy Spanyolország egy 0-0-át játszottak.
0: Hát igen.
1: Az első mérkőzésükön.
0: Meg aztán volt valami...
1: És Argentinát majdnem megverték, csak hosszabbításban sikerült az argentinoknak győznie.
0: Igen, de most az elődöntő is például szerintem egy ilyen, hát ki gondolt volna 6-4-re, tehát hogy szerintem nem sokan.
1: Ja igen, ez a bronz meccs volt.
0: Az a bronz meccs, igen. Úgyhogy szerintem voltak ilyen meglepetések, hogy azért nem mindig a papírforma dönt, és hogy nem elég az, hogy valakinek mondjuk nagy a neve, kvázi, vagy idézőjelbe, hanem azért a teljesítmény is fontos, hogy oda, hogy állunk. Úgyhogy szerintem izgalmas volt, nagyon így, kicsit laikus szemmel is élvezhetőek voltak a meccsek. Bár én ez alól pont a döntőt kicsit kivételnek éreztem.
1: Na, ezzel egyetértek.
0: Mert az a 90 perc, én néha már így fogtam, volt, hogy felugrattam a székből, amikor ilyen gól közelbe, vagy mondjuk rúgtak, mert szerintem nem volt egy szép meccs, vagy nem ezt mondanám a foci történelemből a legszebb meccsnek, amikor így szépen fociznak, mert ez nem...
1: Hát nem az volt.
0: Hát amit a Hajdú Bé is mondott, hogy vége a rendes játékidőnek, csak nem sok rendes játék volt benne, úgyhogy...
1: Így van, az egy nagyon találó mondat volt.
0: Igen.
1: És hát nem tudom, várod-e már a következő világbajnokságot ebből kiindulva, ugye? Az is érdekes, hogy ugye 40, ez volt az első világbajnokság, amely 48 csapat játszott, ugye eddig 32 volt az elmúlt években, évtizedekben, eddig 64 meccs volt, most 40-nel több, 104 meccset játszottak, egyébként ezzel 308 gól esett, amiatt valami elképesztő gól álltam, majdnem hármas meccsenként. Nyilvánvalóan rekord, de ebbe az is beleszámít, hogy ugye több meccset játszottak, mint eddig. Nem tudom, várod-e a következő világbajnokságot? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem? Vagy igazából hidegen hagy?
0: Hát én nem vagyok egy... Szóval, hogy attól függetlenül, hogy én ezt most így figyelemmel követtem, én inkább az aktualitásokkal törődöm, és nem égek lázba, hogy te jó ég, négy év múlva. Igen, hogy már csak 4 év, és hogy nem tudom, hogy Jamal vagy, ahogy fog teljesíteni meg. Szóval én nem. Majd ha ott van, akkor lehet, hogy nézem. De hogy a tesóim, ők lehet, már jobban, de nem, meg amikor így sportkommentátorok mondják, hogy fú, hát a 96-os VB-n, és hogy emlékeztek, hogy rúgta be, és így, hát, annyira nem. De nem baj.
1: Mondjuk ez nem csoda.
0: Igen, ez nem csoda, mert nem is éltem még. De nem tudom, te?
1: Hát nyilván, én a labdarúgó VB-t az olimpia mellett tartom a második legfontosabb eseménynek a világon. De hát most a következő nagy esemény az nem a VB lesz, úgyhogy most ez szép Igen. volt, jó volt. Legközelebb 4 év múlva.
0: Igen, de szerintem összességében nagyon szép pillanatokat láthattunk a sportolóktól, tényleg hitvallásokat is, mint bíró, edző, játékosok részéről, úgyhogy szerintem összességében egy szép sporteseménynek lehettünk tanulni. És
1: ennek volt ennek a sporteseménynek egy dala, igaz?
0: Hát a dal,
1: amit Shakira énekelt egyébként, a harmadszor ő énekelt a világbajnokság egyik hivatalos dalát.
0: És pont ezt mondtam a Beninek, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, hogy igazából, ha nem tudnám, hogy ezt mire írta, mert most így néztem a magyar fordítását, akár egy keresztény dal is lehetne, mert hogy arról szól, hogy ne felejtsd el, mennyit érsz, játsz úgy, ahogyan tudsz, úgy, ahogy a legjobban tudsz, hogy vérrel és verítékkel volt írva az út, és a minden fájdalomból és küzdelemből igazából előrébb juthatunk. Úgyhogy hallgassuk meg Shakirának a Die Die című dalát, ami így magyarul nagyjából úgy fordítható, hogy indulás, hajrá.
1: Ezt le lehet fordítani, nem is tudtam.
0: Hát a Google szerint igen. Úgyhogy ezt hallgassuk most sok szeretettel, ami az idei 26-os VB-nek a himnusza vagy dala volt, indulója volt.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, önök a napindító műsort hallgatják, és a következő percekben Hegyi Zsuzsannával fogunk beszélgetni, aki pszichológusként dolgozik, de emellett vállal időnként síoktatást, járni a sziklát mászni, illetve elvégezte az inkluzív sportoktató szakirányú képzést is a testnevelési egyetemen, ami azt jelenti, hogy fogyatékkal élőkkel is foglalkozhat így a sportterén. De én például az Újpesti Regnumból ismerem, ahol fiatal gyerekeket, gyerekcsapatot vezet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Zsuzsi, hogy elfogadtad a felkérésemet. A te életedben milyen szerepe van a sportnak?
1: Én is nagyon köszönöm szépen a meghívást. Az én életemben a sport az nagyon fontos szerepet tölt be elég sok részről. Egyrészt ugye, hogyha nem sportolok rendszeresen, akkor én nagyon hamar ingerlékeny leszek. De ami talán még ennél is fontosabb, hogy nekem a sport az segít kapcsolódni másokkal, az magabiztosságot ad, és rengeteget segített nekem abban, hogy elfogadjam magamat, és meglássam azt, hogy milyen kitartó vagyok, hogy mennyit bírok, és ugye a Jóistennek tulajdonképpen egy milyen értékes gyermeke vagyok. Én azt látom pszichológusként, hogy a test és a lelki egészség az nagyon szorosan összetartozik, és ugye a síoktatóként pedig azt tapasztalom, hogy hogyan lehet valaki tulajdonképpen így a félelmeim átvezetni, és hozzásegíteni egy olyan dologhoz, amiről korábban azt hitte, hogy nem is képes rá. Úgyhogy nekem a sport az valahogy egyszerre öröm, hivatás, egy közösségi élmény, és a személyes fejlődésnek az egyik talán legjobb terepe.
2: Én is üdvözlöm, és azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kezdett el foglalkozni a sporttal? Tehát, hogy említette a síoktatást, ez hogyan jött a képbe?
1: Én már gyerekkoromtól kezdve abban a szerencsés helyzetben nőhettem fel, hogy a szüleim nagyon, nagyon sokat sportoltak is velem, és járattak is különböző sportokra. Rengetegféle mindent kipróbáltam, de talán ami a legfontosabb, hogy a családommal nagyon sokat bicikliztünk, nagyon sokat sieltünk, édesapám maga is síoktató, és minden télen elvitt minket mind a négy testvéremmel együtt síelni, úgyhogy ezért borzasztó hálás vagyok neki. Úgyhogy talán így a családomon keresztül, a gyakorlaton keresztül jött nekem a sok sport, és az apukám meg a nagyobb testvéreim miatt lettem síoktató is, mert tulajdonképpen ez az, amit otthon láttam, úgyhogy nem is nagyon volt más választásom.
0: És az inkluzív sportoktatói az hogy jött? Miért tartott fontosnak, hogy mondjuk olyanokkal is foglalkozz, akiknek nehezebben megy a mozgás, ugye itt a fogyatékkal élőkre gondolván, és milyen hatást érzel rájuk nézve egy a sportterén, hogy segít, amit te is mondtál, hogy így kapcsolódni az emberek között?
1: Abszolút. Én azért szerettem volna elvégezni ezt a képzést, mert nagyon-nagyon hiszek abban, hogy a mozgás örömének annak mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Nem csak azok számára, akik könnyen teljesítik az ilyen hagyományos sportfeladatokat, hanem azok számára is, akiknek ez valamilyen alkalmazkodásra vagy segítségre van szüksége. Azt gondolom, hogy ezért az alapvető nyitottságom miatt találtam meg ezt a képzést, mert én edzőként rengeteg hátrányos helyzetű, speciális nevelési igényű, vagy épp fogyatékossággal élő gyerekkel és felnőttel dolgozom, és egy olyan képzést kerestem, ami a gyakorlati tapasztalataimat egy ilyen elméleti kerettel is megtámogatja. És itt is még jobban azt tanultam meg, hogy a mozgáson keresztül nagyon sokféleképpen lehet segíteni, mert ugye fejlődhet a fizikai állapot, a mozgás koordináció, de fejlődik az önállóság is, és legalább ilyen fontos az önbizalom, a sikerélmény, vagy az, hogy egy közösséghez tartozhat. Azt hiszem, hogy ez a sportban rendkívül jól megélhető. És az én meg az oktatók feladata nem az, hogy mindent megcsináljunk a másik ember helyett, hanem az, hogy olyan segítséget, olyan keretet nyújtsunk, amelyben az illető saját maga is tud cselekedni, dönteni, fejlődni. És egy ilyen jól kialakított sporthelyzetben a fogyatékossággal élő ember nem csak támogatást kap, hanem megélheti ezt is, hogy ő egy nagyon kompetens, értékes ember, és képes hatással lenni a saját fejlődésére, de akár mások életére is.
2: Nehéz rávenni a A gyerekeket, vagy az embereket arra, hogy mozogjanak? Vagy valami fajta motivációt kell nekik adni, vagy ez magától értetődő?
1: Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy ezért, ha belegondolunk, én nekem is sokszor nagyon nehéz elmenni sportolni, pedig elvileg nekem van róla papírom. Ha megnézzük a magyar társadalmat, sajnos nagyon-nagyon kevesen sportolunk. Én nyilván azokkal az emberekkel találkozom már a munkám során, akik jönnek és akarnak. Ilyen szempontból nekem egy könnyebb helyzetem van, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok olyan ember él a világban, és főként Magyarországon, akik nem indulnak el sportolni. Nagyon jó kérdés, hogy lehet ezt ezen változtatni. Én azt gondolom, hogy az én példám egy szuper jó példa arra, hogy amikor a gyerek belenő abba, hogy ő egész életében sportolt, hogy a szülei egész életében sportoltak, hogy látja, hogy a sport az az életnek a természetes része, akkor ez egy hatalmas ajándék, úgy sokkal-sokkal könnyebb rávenni az embernek magát. Én mindig azt gondolom, hogy elindulni nehéz, amikor az ember ott van, akkor már sokkal-sokkal könnyebb, de abszolút igénylik a motiváció. Azok is, akik eljönnek edzésre, akik már megteszik az első lépést, hát gondoljunk bele, azért nem mindig vagyunk olyan állapotban, akár olyan lelki, akár olyan fizikai állapotban, hogy azt gondoljuk, hogy de jó lenne most kivenni futni. Tehát azt gondolom, hogy minden egyes motiváló ember, vagy példa, az nagyon sokat segíthet.
0: És ugye nemrég ért véget a Vándorviadal, aminek itt te voltál az egyik főszervezője. Egyrészt az egy hatalmas munka, de mit adott neked személyesen az, hogy így középiskolásokkal foglalkozhattál, és hogy így nekik szervezhettél egy ilyen nagy versenyt?
1: Ugye a Vándorviadal ez egy 7 napos verseny, egy középiskolásoknak szóló ilyen közösségi sportverseny. Különböző csapatokba jönnek az iskolák, 4 fős csapatokba, és mindenféle ügyességi, sport, kulturális, közösségi versenyszámokba vesznek részt. Én azt gondolom, hogy a legtöbbet mindig ezen az eseményen a szervezők kapják. 9 hónapot dolgoztunk azon, hogy ez az egy hét ez jól sikerüljön, és szerencsére jól is sikerült. Azt hiszem, hogy a célja ennek a tábornak jóval több annál, mint hogy kiderüljön, hogy melyik csapat a legerősebb, vagy a leggyorsabb. Ez a hely, ez számomra elsősorban egy nevelési tér, ami olyan helyzeteket teremt, amiben a gyerekek megismerhetik önmagukat, megtapasztalhatják a közösségnek az erejét, megtanulhatnak együttműködni, felelősséget vállalni, és egymásért küzdeni. És a mi célunk az, hogy ne csak élményekkel, hanem önbizalommal, új barátságokkal, és egy valódi közösségi tapasztalattal térjenek haza. Én úgy gondolom, hogy ez most idén sikerült is, úgyhogy én ezt kapom ebből látni, azt, hogy 80 vadidegen gyerek leteszi a telefonját egy hétre, és egymásra figyel, és itt valószínűleg soha nem találkoztak volna, mert az ország különböző pontjain élnek, de ilyenkor egy hétre egy közösségé válnak. Sőt, nem csak egy hétre, mert ez a tapasztalat, hogy ezek a barátságok, hál' Istennek, sokáig megmaradnak.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Zsuzsi, hogy elvállaltad ezt, és tudom, hogy talán egy kis izgulással jár, de hogy annyira a Szentlélek juttatott téged eszembe, és annyira jó válaszokat adtál, mert hogy nekem pont ez volt így valahogy a vágyam, vagy így ezt kaptam a Jóistentől, hogy valahogy a sportot és a szeretetet így összehozni. És ahogy így beszéltél, szerintem tényleg ez érződött, hogy tök mindegy, hogy valaki mondjuk parasportoló, vagy kevesebb küzdelem nélkül is tud mozogni, de hogy valahogy így a sport is, vagy a sportot is tudja használni a Jóistennel a kapcsolódásra az emberek között, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál így reggel.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: És a következő percekben pedig hallgassuk meg Matt Redmantól a Blessed Be Your Name című dalt, ami arról szól, hogy akár küzdelmes, akár nagyon vidám időszakot élünk meg, mindig áldjuk a Jóistent, mert mindig tartogat valami jó számunkra.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, sok szeretettel itt a Mária Rádió napindító műsorában. Mivel nemrégen ért véget a foci VB, ahol nagyon sok hívő megnyilvánulást láthatunk, ezért arra gondoltunk, hogy most a mai adásban így a hitről, a reményről és a szeretetről fogunk beszélni, mindezt a sporttal összekötve. A következő percekben Böhm Csaba világbajnok és olimpikon öttusázóval fogok beszélgetni, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet. És az elején így azt kérdezném, hogy mit jelent számodra a remény?
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlök minden kedves hallgatót. A remény számomra egy elég megfogadatlan dolog, viszont talán az életemben mindig a remény volt az a legerősebb érzelem, ami mozgatott engem. Remény az én életemben, főleg a sportomban elképesztő sok helyzetben megjelenik, akár egy rosszabb állás alatt, egy nehezebb teljesítmény, vagy egy rosszabb teljesítmény, egy nehezebb versenyzés alatt, vagy egy sérülés közben alatt, bármilyen gödörben számomra az a remény az, ami igazából a mozgató rugója annak, hogy én tovább léphessek, és kilábaljak a nehézségeimből, és leginkább felfelé tekintsek, ne csak előre.
0: Ugye ezt te is említetted, hogy a sportban is azért talán azt mondhatom, hogy te többet talál, vagy intenzívebben találkozol egy a magassággal és a mélységgel, és hogy ha visszagondolsz az elmúlt évekre, akkor Isten hogyan formált téged a sporton keresztül a reményben való kitartásban? Mikor érezted a legnehezebbnek kitartani?
1: Sport az egy olyan dolog, nem csak számomra, hanem mindenki számára, aki űzi ezt, és nem is kell szerintem ilyen sportolónak lennie, hanem egyszerűen csak meg kell tapasztalnia a sportnak a velejáróját, és a sport velejárója az az, hogy lesznek nehézségek. Lesznek örömteli pillanatok, magasságuk is természetesen, de hogy a sport az nem csak erről szól, hanem a sok szenvedésről is, és a tényleg nagy mélységekről is. Én alapvetően hazudnék, ha azt mondanám, hogy mindig könnyen kilábaltam ezekből a mélységekből. A gödrökből engem gyakorlatilag, hát biztos, hogy nem egyedül volt ez a kilábalás. Mindig a Jóisten úgy mozgatta a szálakat, hogy legyen valaki, aki nekem segít, akár egy barát, akár edző, akár pszichológus, gyógytornász, masszőr, nagyon komoly tábban dolgozom együtt, úgyhogy gyakorlatilag az ötös az egy egyéni sportág, de sose voltam egyedül.
0: És hogyha mondjuk két szám között, ugye az ötösában azért ott öt számot csináltak ugye egy verseny alkalmával, ha mondjuk van, ami nem sikerül annyira, akkor két szám között neked kevesebb időd van összeszedni magadat. Hogyan segít a hit? Milyen praktikáid vannak, amik így tovább lendítenek, hogy de igenis tovább kell csinálni, és tovább kell menni?
1: Én alapvetően mindig úgy szoktam egy versenynapot megcsinálni, hogy főleg a döntőben már, amikor nagyon-nagyon fáradt vagyok, és ne adj Isten, rosszul sikerül egy szám, lejjebb csúszok, vagy egyszerűen csak rosszul állok, akkor mindig van minimum egy percem azért a számok között, amikor én csak szeretek leülni és csendben magamba fordulni, ott akár elmondok egy rövid imát, egy fohászt, akár csak csendben próbálom az én saját nyugalmamat, belső békémet megszerezni, visszaszerezni. És hát egy komoly erőfeszítés mentálisan az, hogy onnan tovább lépjek. De erre nagyon sok taktika, meg praktika van, amit már megtanultam az idők során.
0: Ugye itt említettem az elején a hitremény szeretetet, de hogyha egy kicsit kiszélesítjük a palettát, így az erények kapcsán, akkor szerinted mi az a tulajdonság, az erény, ami nélkül nem lennél jó sportoló, akár több is lett?
1: Én, amikor engem meghívnak bármilyen helyre, hogy meséljek a sportomról, akkor meg a hitemről, akkor én mindig három dolgot szoktam mondani. Igazából van a monotónia tűrés, van a fájdalomtűrés, és igazából a vágyainknak a késleltetésének a képessége. Ez a három tulajdonság képesség, ez olyan nem annyira mainstream, nem annyira nincsenek annyira előtérben. De mégis én azt gondolom, hogy ezek voltak azok, amik engem arra késztettek, hogy előrébb és előrébb jussak, hiszen sose voltam tehetségesebb a társaimnál, egyszerűen csak beletettem azt a munkát, a fájdalmat jól tűrtem, a monotóniát jól tűrtem, és megvolt bennem az a képesség, hogy a vágyaimat, azokat ne rögtön azonnal próbáljam és akarjam megélni, hanem később kitolva egy-két héttel, évvel úgy megélni.
0: És mi lenne az, amit mondjuk a 20 éves Bőm Csabinak üzennél? Mert hogy így említetted ezt a hármat, és hogy így gondolkoztam, hogy mi legyen a következő kérdés, és egy korábbi interjúban ezt ugye a fiataloknak való üzenetként említetted pont ezt a három dolgot, és hogy ez volt bennem is, hogy ez annyira nem hétköznapi, és közben meg annyira fontos lenne, hogy ezt így minél többen próbálják megélni ezeket a dolgokat. Szóval, hogyha a saját 20 éves önmagadnak üzenhetnél, akkor mi lenne az?
1: Széves Böm Csabinak. Valószínűleg csak annyit üzennék, hogy jó úton jár, és más sporttal kapcsolatban jó úton jár, és hogy folytassa, hiszen 20 évesen én nem voltam objektíven eredményes sportoló, akkor még nem is tudatosult bennem, hogy én biztosan, nekem ez a hivatásom, ez így még nem volt meg nekem, és nagyon jó lett volna, hogyha ott a jövőbeli énem oda jön hozzám, és azt mondja, hogy csak menj tovább és csináld, mert akkor nem lettem volna annyira bizonytalan, valószínűleg ennyit mondtam volna neki.
0: És egy utolsó, hogy ugye azt te is említetted, hogy nem egyedül csinálod ezeket, amikor, vagy hogy nem egyedül jársz ezen az úton, amikor tovább kell lépni mondjuk egy mélység után a családodnak, ugye te viszonylag nagy családból származol, hogy mit üzennél, vagy miért fontos szerinted, hogy legyen mögöttünk egy támogató közeg?
1: Alapvetően ugye, hogy mondtam, most, hogy véget ért a foci világbajnokság, és fociban ott azért a csapatjátékosok ott tudják segíteni egymást és kihúzni a nehézségből adott esetben. Én egyéni sportolóként azért, hát ez a feladat, ez leginkább a szülőkre, testvérekre, edzői stábra és a többiekre árul. Hogyha nekik kellene üzenem valamit, akkor az mindenképp a köszönet lenne, hiszen ők voltak azok, a családom, szüleim, akik elindítottak ezen az úton. Nélkülük nem tudtam volna ezt magamtól csinálni. Ők hordoztak be akár reggeli edzésekre, reggel 6-os úszásokra. Ők vittek le időt, energiát, pénzt nem kímélve több edzésre. Úgyhogy hálával tartozom nekik. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Az utóbbi percekben a világbajnok és olimpikon ötösázó Böhm Csabával beszélgettem, akinek még egyszer köszönöm az interjút.
1: Köszönöm szépen.
2: Pap Dorka tegnap beszélgetett Böhm Csabával, is egy...
3: Igen, ez kis kulisszatitkok.
2: Felvételről sugárzott interjút hallhattak. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádió Napindító című műsora. A folytatásban hamarosan a Napszentje következik, előtte hírpercekkel jelentkezünk, majd 8 óra 7 perc környékén térünk vissza élőben, és akkor egy sakkozóval fogunk beszélgetni Karácsonyi Gellértől. Hát a sakk az elmúlt napban uralt egyébként a közéletben a közbeszédet, de most egy másik sakkozóval fogunk beszélgetni, egy fiatal 22 éves nemzetközi mesterrel.
3: Igen.
2: Hamarosan, tehát 8 óra 7 perc környékén. Most következik a hírpercek, utána a Napszentje. Mindjárt 7 óra 55 perc lesz. Jó reggelt kívánunk mindannyiuknak!

0: Hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét. A római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és sok szeretettel várja az érdeklődőket. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a Szeged alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti Elte Apáczai gimnázium tanulója. Bronzérmet 2 nyertek, Simon János Dániel a budapesti Elte Apáczai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter a győri Cucor Gergely gimnáziumból. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tanulmányi versenyek leglopjai közül választották ki. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a Napszentjéről.
2: Brindisi Szent Lőrinc, szerzetes egyháztanító. Brindisiben született 1559. július 22-én, Lisszabonban halt meg 1619. július 22-én, tehát születése napján 60 évet élt. Dél-Olaszország szülötte. Jómódú szülei a minorita atyáknál tanítatták. Társai kis angyalnak nevezték. Amikor 14 éves volt, velencei nagybátyjához került, és megszakította tanulmányait. Körülbelül 2 év múlva búcsút mondott a világéletnek, és 1575. február 15-én belépett a kapucinusok rendjébe. Tanulmányait Pádovában folytatta. Olyan alázatos volt, hogy csak az engedelmesség erejével lehetett rávenni, szenteltesse fel magát papnak. A szentírás iránti szeretete valóságos szenvedélyé vált. 1582-ben, pappá szentelése évében már ismert szónok és tanár. Alig 28 éves, amikor velencei házfőnök, 3 év múlva toszkánai, és újabb 3 év múlva már velencei tartományfőnök lett, majd a rend generálisa és definítora. Nagy nehezen tudta elhárítani, hogy Svájcban is ne ő legyen a tartományfőnök. 40 éves, amikor azzal bízták meg, hogy Ausztriában is telepítse le a rendet. 12 rendtársával mezítláb, szakállal, furcsa ruhában, sok gúnyolódás között érkeztek Bécsbe. Mátyás főherceg segítségével megalapította első házukat. Ezt követte a Gráci alapítás 1600-ban. Irodalmi műveit és egész tudását az egyház szolgálatába állította. Szigorúsága, bölcsessége, az oltári szentség és Szűz Mária iránti szeretete voltak a jellemzői. Erre az időre esik magyarországi tartózkodása is. Az úgynevezett 15 éves török hadjárat idején a keresztény hadaknak 1601. szeptember 20-án sikerült visszafoglalniuk Székesfehérvárt. A 28 ezer főnyi sereg Csókakő váránál ütött tábort. A török 80 ezer harcossal indult ellenük. Végül is a keresztények győztek, s ebben a harcban tábori papként vett részt a 42 éves Lőrinc. Mintha csak Kapisztrán Szent János szelleme támadt volna föl benne, úgy lelkesítette a katonákat. Istvánfi Miklós 1622-ben ezeket írta róla. A fölfeszített Krisztus keresztjével a kezében emelt hangon harcra buzdította a keresztény csapatokat, s mit sem törődött a körülötte röpködő golyókkal. A feszületet ma is Innsbruckban őrzik. Ugyanebben az időben került összeköttetésbe Bajor Miksa herceggel, aki a 30 éves háborúban a protestánsok ellen küzdő katolikus fejedelmek vezére volt. Lőrinc több diplomáciai feladatot is sikerrel teljesített, ezért maga a herceg fejezte ki elismerését. Ezekkel a szavakkal egész Németország, sőt az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt. Ekkor telepítette le Münchenben is a kapucinusokat. 1602-ben Rómában a rend generálisává választották. Sorra látogatta az olasz, spanyol, francia és német rendházakat. Legtöbbször gyalog, fájós lábbal. Amikor letelt a 6 év, 5. Pál pápa újra Ausztriába küldte, majd Prágába és Münchenbe. 1612-ben ismét generálissá akarták választani, ezt azonban elhárította magától. Így lett a rend definítora. Minden útján nagy buzgósággal hirdette az evangéliumot. Az olaszon kívül kitűnően beszélt latinul, görögül, németül, csehül, franciául és spanyolul. Héber és káld nyelven is prédikált. Sok fáradozás után születése napján hívta haza az Úr. Egyetlen vagyona az a kereszt volt, amelyet a kezében szorongatott. Ez a kereszt volt minden sikerének is a titka. 1881-ben 13. Leó pápa szentté avatta. Hatalmas mennyiségű írása maradt fent. Ezért is avatta 23. János pápa egyháztanítóvá. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben, mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta: nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket. Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált Németföldön, nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta, mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket. Béke szeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Parma és Mantua háborúja, vagy a Savoyai ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára harmadik Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát. Lőrinc Lisszabonban halt meg 1619. június 22-én, 1881-ben avatta szentté 13. Leó pápa. A római kalendáriumba 1959-ben vették fel az ünnepét július 21-i dátummal. Ezen a napon a Szent Mise könyörgésében így imádkozunk. Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozópapnak, neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Közben járására add meg nekünk is szent lelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. Krisztus a mi Urunk által.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Köszöntjük hallgatóinkat, itt a Mária Rádió Napindító című műsora, pontos idő 8 óra 7 perc, és a folytatásban sakkal folytatjuk, ugyanis itt van velünk a vonalban Karácsonyi Gellért, sakkozó, nemzetközi mester. Jó reggelt, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Ugye most 22 éves vagy, és gazdasági, pénzügyi, matematikai elemzést tanulsz. Hogyan és miért kezdtél el sakkozni, és mikor?
4: Én 4,5 évesen kezdtem el sakkozni. Érdekesen kezdődött, mert a szüleim egy csomó sportot kipróbáltattak velem, amikor kicsi voltam, de egyik se fogott meg igazán. És aztán egy nyaralás alkalmával apukám sakkozott egy barátjával, és én meg odaálltam, és néztem a partit, és nagyon megtetszett, és a parti után megkértem apukámat, hogy tanítsa meg sakkozni, ami hát úgy igazán különleges, hogy egy 4 éves gyereknek vajon mi tetszett ebben az első gondolatra, hát igen unalmas játékban, de valamiért nekem megtetszett, ott kezdődött ez az egész, és azóta töretlenül tart.
5: És szerinted milyen képességeket hát kíván ez a sport?
4: Hú, hát nagyon, nagyon komplex játék vagy sport ez a sakk. Egyrészt a magához, a játékhoz való hozzáállás, hogy a sikereket, kudarcokat hogy kezeli az ember, a folyamatos feszültséget, illetve természetesen a kitartás, szorgalom, ezek teljesen elengedhetetlen dolgok. Emellett szerintem memóriát nagyon jól fejleszti, illetve nagyon sok olyan skillt, amit akár tanulásban is, vagy élet más területein is tud hasznosítani az ember.
3: Ugye most is, ha jól tudjuk, egy Franciaországban vagy egy versenyen. Mi neked a sakk, vagy hogyan fogod fel? Ez egy hobbi, vagy esetleg szakma, vagy játék?
4: Igen, jelenleg is versenyzem. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szokták, amikor kérdezik, hogy van-e hobbim, vagy mit csinálok szabadidőmben, akkor úgy azért a sakkot szoktam mondani, de aztán mindig hozzáteszem, hogy ezt azért nem hobbiként kezelem, tehát hogy ez több nekem, mint egy hobbi, mivel az egész életemnek egy nagyon komoly részét képezi. Mind a mellett, hogy ugye, ahogy mondtátok, már én tanulok a sakk mellett, és majd a jövőben szeretnék egy polgári hivatást is magamnak. Ettől függetlenül a sakk, az biztos vagyok benne, hogy mindig ott lesz az életemben valamilyen formában. Szóval mindenképp azt mondanám, hogy ez nekem több mint egy hobbi.
5: ugye említetted, hogy nagyon komplex dologról van szó. Szerinted van-e hasonlóság, vagy párhuzam a sakk és a hit között? Akár az, vagy van-e olyan szituáció, amikor akár a sakkban segített a hit, vagy amikor a hitben éltél meg mondjuk olyan küzdelmeket, aminél a sakkhoz tudtál nyúlni, vagy hogy ott mondjuk hogyan küzdöttél meg egy nehezebb szituációval?
4: Hát talán a fegyelmezettséget és az önuralmat tudnám mondani, ami mindkettőben nagyon nagy szükség van ezekre, akár amikor egy hullámvölgyet ér el az ember, de akár amikor a sikert kell elviselni. A sakkban, mint amikor rosszul mennek az eredmények, vagy éppen jól, de akár egy bizonyos sakkparti közben is, amikor adódik egy kecsegtető, de objektíven mondjuk valószínűleg nem olyan jó lehetőség, és akkor azt fegyelmezetten hozzáállni. És ugyanígy úgy gondolom, hogy a hitünk megéléséhez is nagyon sokszor fegyelmezettségre van szükség. Szóval talán így ez az, amit ki tudnék most így hirtelen emelni.
3: Ugye említetted, hogy polgári állást is szeretné majd szerezni, de a sakk pályafutásodban mit gondolsz, hol tartasz? Tehát miket szeretnél még elérni, mi van mögötted, mit tartasz az eddigi legnagyobb sikerednek?
4: Én többszörös korosztályos országos bajnok vagyok, arra nagyon büszke vagyok. A nemzetközi címemre is mindenképp, ugye a nagymesteri cím a legmagasabb cím, amit egy sakkozó elérhet, a nemzetközi mesteri cím pedig a második. Szóval arra nagyon büszke vagyok, és a legnagyobb eredményemnek pedig valószínűleg a 2024-es sakkolimpián való részvételt mondanám, ahol Magyarországot képviselhettem játékosként, az biztos, hogy egész életemben nagyon büszke leszek rá. És hogy a jövőben mik a tervek, hát az nagyon jó kérdés. Egyelőre megpróbálom az egyetemmel összeegyeztetni a sakkot, csapatbajnokságokon játszom, illetve ahogy időm engedi versenyzek, nyilván nyáron több belefér, évközben picit kevesebb, de ahogy lehet, meg szeretném tartani az életemben a sakkot.
5: És számodra hogyan ad örömet a sport? Mert azért ezt te is említetted, meg így a korábbi interjúkban is, most a mai nap során azért más is említette azt, hogy a sportban van lemondás, vagy kíván önfegyelmet, önuralmat. Mégis azt látom rajtad is, ugye mi még bérmahittarral ismerik egymás, hogy nagyon nagy örömmel csinálod ezt, és mész versenyekre. Mi az, ami neked így tényleg a legnagyobb örömet adja abban, hogy sportolhatsz?
4: Valószínűleg maga a játék. Annyira élvezem, hogy egyébként nekem a sakk karrierem során sosem volt olyan pont, amikor elgondolkoztam rajta, hogy fú, most lehet, hogy ezt abba kéne hagyni, vagy hogy most akkor hogyan tovább, hanem úgy mindenféle nehézség nélkül. Persze voltak fájdalmas versenyek, eredmények, partik, de mindig egyértelmű volt, hogy én folytatom a sakkot, és nagyon sok egyéb örömet tud okozni, sokat tudok utazni, mert külföldi versenyek vannak bőven. Nyilván nagyon jó érzés egy szép játszmát lejátszani, amikor tudok valamit alkotni, egy jó verseny. Szóval mindig ott vannak visszacsatolások, meg nagy élmények, amik tényleg örömet adnak.
3: Hogyan néz ki egy napod? Tehát nem tudom, hogyan kell elképzelni mondjuk az edzést, ha egyetlen így hívod, hogy napi hány órát gyakorolsz?
4: Igen, hát egyetem mellett, amikor amennyi csak belefér, próbálok minél többet, akár edzővel, akár egyedül, amikor például lementek a tanórák, délután sokszor edzővel megbeszélem, és akkor együtt elemzünk, megnyitást tanulunk, nagyon sok formája van, és hát igyekszem minél többet, nyilván amikor verseny van, akkor szinte egész nap csak sakkozom, egyetem mellett is azért napi 2-3 óra az simán bele tud férni, szóval egy heti 20 órát mindenképpen igyekszem sakkal foglalkozni.
5: Nagyon szépen köszönöm, Gellért, hogy elfogadtad a felkérésemet, és hogy így még a verseny ellenére is erre így időt szenteltél. Nagyon sok sikert.
3: Egyébként milyen versenyen vagy?
4: Aix-en-Provence-ban játszom, Marseille mellett, itt Franciaországban egy nagyon erős open versenyen, és eddig 3 forduló ment le a 9-ből, szóval még a nagy része hátra van.
3: Sok sikert, köszönjük
5: szépen. Sok sikert,
3: szépen.
5: Igen, Isztályan. És
4: nagyon
5: most
4: szépen köszönöm.
5: A következő percekben pedig hallgassuk meg Knánnak a Wavinflag című számát, ami egy korábbi foci világbajnokság.
3: 2010-es.
5: Köszi, igen.

0: Kedves hallgatóink, ma reggeli napindító adásunk a végéhez közeledik.
1: Hát igen, de szerintem egy nagyon szép adás volt. Hála Istennek így valahogy tényleg annyira, még maga a szerkesztői része is olyan könnyen ment, vagy hogy azt éreztem, hogy a Jóisten csak így adja az ötleteket, hogy így kiket kérdezünk meg, hogy ilyen némi technikai akadály ellenére is, de hogy nagyon könnyen igen tudtak mondani, szóval itt most arra gondolok, hogy valaki külföldön tartózkodott, de szerintem nagyon szép téma is volt, úgyhogy köszönöm szépen neked is a segítséget.
0: Hát én köszönöm, mert az interjú alanyokat Dorkának köszönhetik a hallgatók, és ő szervezte.
1: De például a kezdőbeszélgetés, ezt meg így azt mondtam, hogy Benny, ezt most te fogod keretkonfolni, úgyhogy ott a VB adatok és a stb. Az így rá volt bíza. Igen, meg most a kérdéseknél is volt, hogy így rámutattam, hogy na, most kérdez valamit. Meg így előre is készült, úgyhogy igen.
0: Hát, tehát a mai adásban a sport volt a főszerepben.
1: Igen, hogy
0: sporthit, remény,
1: szeretet. Hát, hogy az isteni hármas erényeket, hogyan lehet ezeket is beépíteni a sportba. Nagyon szépen köszönjük Szedveri József technikusnak a segítséget. Közben is azért néha akadnak izgalmak, úgyhogy ezt nem hallják a kedves hallgatók, de azért nagyon sokat köszönhetünk neki, hiszen mi itt ülhetnénk, csak ha nincs technikus, akkor önök nem hallják, amiről beszélgetünk. Úgyhogy nagyon szép napot kívánunk. És
0: köszönjük, hogy velünk tartottak.
1: Igen, és sportoljanak sokat. Most itt a jó idő. Mindenki nyilván így az életállapotának megfelelően, szóval túlzásba sem kell esni, de szerintem szép történetek alakulhatnak ki ez ilyen együttlétekből.
0: És egy dallal búcsúzunk.
1: Igen, ami az Eucharistnak, ugye a Gável testvérek zenekará a Jézussal járok című dal lesz, ami egy nagyon vidám dal, és mi ilyen vidáman kívánunk nagyon szép napot. Dicsértessék Jézus Krisztus, én Pap Dorottya voltam.
0: Én Barát Benedek. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra.

0: békéje helyreálljon. Imádkozzunk a háborúk nyomorúságát elszenvedőkért 2026. július 22-én 21 óra 5 perckor. Az imaórában az Esztergom Városi Plébánia közössége és a Senior Imaklubja hallható.
1: Július 22-én 20 óra 16 perckor folytatódik a Napsugaras Tornyok című sorozatunk, immár új felállásban. A műsorvezető Bodnár Anita, a templomokról pedig Bodó Péter művészettörténész beszél majd. A mostani részben három hasonló stílusú épületről lesz szó, melyekért a fővároson túl Szegedre és Veszprémbe is utazunk képzeletben. Tartsanak velünk!
0: 2026. július 24-e, 16 óra 35 perc, lélekjelenlét. Szeressétek a papokat! Beszélgetés Tóth András spirituálissal a Váci Egyházmegye Lélekjelenlét című podcast műsora hangzik el a Mária Rádióban. Minden embernek szüksége van arra, hogy örömében, bánatában legyen kivel beszélgetni, legyen, aki meghallgassa. Ez alól a papok sem kivételek. Igen ám, de kivel tudnak ők beszélgetni? Tóth András egyházmegyei spirituális, maga is paptestvér, és elsősorban ebben a minőségben beszélget a papokkal. Másodszorban lelki gondozóként, lelki vezetőként mellettük áll, osztozik örömeikben, terheikben, fájdalmaikban. Őt magát azonban szigorú titoktartás köti ezekben a helyzetekben. Munkájáról, annak eredményeiről Takács Bence kérdezte a Lélekjelenlét podcast legújabb adásában.
1: A Mária Rádió híreit hallották. Köszönjük a figyelmüket!

0: Mária Rádió. A következő percekben a Mária Kertje adománygyűjtő kampányunk keretében Prontvai Vera műsorát hallják.
1: Én nagyon szeretem a növényeket. Nagyon szeretem a cserepes virágokat. A vágott virág az valahogy tehát még különlegesebb, vagy tehát inkább úgy mondanám, hogy egészen különleges. Ez a Mária Kertje kampány nagyon szép módja annak, hogy kiválasztunk egy-egy szál virágot, és tényleg ez hál' Istennek egy olyan összeg, ami hát remélhetőleg senkinek a pénztárcáját nem terheli meg, ugyanakkor meg ez a sok szép virág összeadódik, és számunkra pedig nagyon komoly támogatást jelent.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, amely kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és amely

0: Ilyen gyökerezik az egyház küldetésében. A közös imádságok, műsorok és a szűzanya üzenete nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra és reményre vágynak. A következő néhány percben arról beszélgetünk, hogy hogyan tudjuk megünnepelni a Mária Rádió 20. születésnapját, és milyen módon tudunk hálát adni a rádió működéséért. A Mária Rádió nem létezne önkénteseink és hallgatóink elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Ezért külön szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, önkénteseinknek, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán hallgatói, hanem aktív részesei ennek a közös küldetésnek. A Mária Rádió igazi történetét nem a számok, hanem a megérintett emberi életek mesélik el. Olyan embereké, akik vigasztalást, reményt, vagy éppen újrakezdést kaptak a rádió által.
1: Mensáros Péter vagyok. Hirtelen sok szabadidő jelent meg az életemben, mindamellett, hogy kettes házban lakom, van a kertben, és a ház körül van épp elég tennivaló, és nem beszélve a két apró unokánkról, 4 és 6 éves, heti 3 alkalommal oviból elhozni, nálunk vannak, megvacsoráztatni, hazavinni, lefektetni, mesélni, stb. De az is természetes volt számomra, hogy ha már vállalok valamit, akkor az mégiscsak a hitemmel kapcsolatos legyen, tehát a hitemmel kapcsolatos területen próbálkozni. Már a rádió hallgató vagyok, ismétlődve hallottam, hogy külön a hangtechnikusi posztra keresnek önkéntes jelentkezőt. Hát egy darabig ezért még ott úgy kicsit halogattam, na majd holnap, de aztán volt egy pont, amikor jelentkeztem, és jöhettem is önkéntes technikusi szolgálatra. Ezt elvállalni, egy ilyen szolgálatot, azzal a tudattal, és itt lép be a hit, hogy aki műsorvezető, bárki, aki ott bent a stúdióban ül az üvegfal mögött, és lévén Mária Rádió a lélek hangját jelenítik meg, az ő gondolataikat, a hittel kapcsolatosan született gondolatokat, amit átadnak, hogy ebben az átadásban, a hallgatók számára átadásban egy olyan közreműködő legyek, aki biztosítja ezt a, hogy ez kimegy az éterbe teljesen használható és élvezhető módon. Külön örülök, hogy itt a Mária Rádió családjába bizonyos fokig távoli rokonként jelen lehetek, mert mikor jöttem, még az első napokban, egy-két napban, mindig feltűnt, hogy olyan kedvesen, mosolyogva jönnek, mennek itt az emberek, különösen fiatalok, gyorsan, akkor hallgattam az élő műsorban, amikor mondják, flottul, remekül, bocsánat, hogy így mondjuk, nyomják. Jól éreztem, és jól érzem magam, ezt nyugodtan mondhatom. Úgyhogy én ezt hálát adok a Jóistennek, hogy amikor a lustaságomat kicsit megpöckölte, hogy azért most már csináljak valamit. Nagyon ajánlom mindenképpen a hasznos időtöltés és a hitben való hasznos időtöltést bárkinek, aki talál olyan önkéntes tevékenységet itt a Mária Rádiónál, ami neki megfelel.

0: A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránt igény talán még sürgetőbb, mint eddig. A Mária Rádió 20 éve nem csak mérföldkő, hanem meghívás és felelősség is a következő 20 évre. Ahhoz azonban, hogy a rádió még legalább 20 évig szólhasson, az önök segítségére is szükség van. Ezért is indítottuk útjára a Mária Kertje kezdeményezést. A kert az élet, a növekedés és a gondoskodás jelképe. A rózsa pedig évszázadok óta a szűzanya virága. Arra hívjuk önöket, hogy helyezzenek el virtuálisan egy szár rózsát Magyarország térképén, és lehetőségeik szerint ajánlják fel akár egyetlen rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Szeretnénk, ha 20 ezer virág nyílna ki a Kárpát-medencében, jelképezve a közös imádságot, az összetartozást és azt a hálát, amelyet a Mária Rádió 20 éves működése miatt érzünk. Idén 20 éves a magyarországi Mária Rádió, és úgy szeretnénk hálát adni egy olyan kezdeményezés keretében, hogy szeretnénk, hogyha virtuálisan a hallgatók 20 ezer szál rózsát helyeznének el a szűzanya elé a Mária Rádióért hálaként. Amikor a hálára gondolsz a rádió kapcsán, mi jut először az eszedbe?
1: A mai világunk olyan, hogy valami hihetetlen robbanás van abban, hogy az ember az anyag fölött uralkodik, csak a technológiákra kell gondolni, és minden téren az utóbbi száz évben felfoghatatlan fejlődés ment, és ugyanakkor meg az emberi kultúra, tehát a kultúrának az a része, ami nem anyagi, az mintha nem csak hogy megállt volna, hanem romlik. Mit tud ezen segíteni? Szóval mindennek ilyen morális alapja van. A moralitást pedig évezredek óta kitalálta már az emberiség, amit a nagy vallások, a nagy világvallások közvetítenek. És mi kezdjük ezt is elfelejteni. És azért a Mária Rádió az a magyar, hogy mondjam, egyáltalán magyarságért van, és én ezért adok először is hálát, hogy az Isten adott egy eszközt, amivel hát egy picit tudjuk segíteni, hogy a mi sajátos kultúránk és egyúttal az Isten kapcsolatunknak tudjon maradni.
0: Ha a Mária Rádió elmúlt 20 évét tekintjük, akkor sokszor az az érzésem, hogy ugye az a szolgálat, amit itt végzünk a rádión keresztül, ez nem mérhető. Tehát nincsenek kézzelfogható
1: eredményei.
0: Igen. Miben mérette a Mária Rádió sikerét?
1: Tanultam meg, mióta egyáltalán közelebb kerültem ehhez az isteni világhoz, hogy nekünk a felismert dolgainkat csinálni kell, és nem azt kell nézni, hogy akkor most az eredmény az micsoda, és kifölözi le, mert hogy az eredmény mi nem mi tesszük hozzá. Tehát én tényleg azt gondolom, hogy az eredmény, a sikeres, ez egy rossz szó ide, de az nem tőlünk függ. Az egy felső világtól függ. Nekünk a dolgunkat meg kell tenni, és én ebben mérem igazán a Mária Rádiónak a működésének a eredményességét. Használjuk ezt a szót, de persze a szó nem fejezi ki, amit mondani akarok. Tehát az, hogy jól csináljuk a dolgunkat. Az első az, az embereink, az önkénteseink magyarul örömmel teszik a rájuk, általuk kiválasztott feladatot, még inkább ezt mondanám, mert nem is rájuk van bízva. Kiválasztották, én ezt csinálom. És ebben örömüket lelik, és én ezt tartom az egyik nagyon komoly visszaigazolásnak. A másik, hogy azok az önkéntesek, akik hivatásszerűen foglalkoznak a rádióval, az egy tucat ember. Én úgy értékelem, bár mindig vannak változások, de szintén örömüket lelik a munkában. A következő az, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk a hallgatóink. Tehát az, hogy több mint 40 ezer példányban igénylik a magazint. Ez azt jelenti, hogy kell nekik a rádió. Az, hogy közel 40 ezer ember segíti, hogy működjünk pici kis pénzecskékkel, hogy legyen a rádió. Ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy kell a rádió, és hogy a dolgunkat persze rengeteg hibával, de megtesszük, amit meg tudunk tenni.
0: És szerinted van még a magyarországi Mária Rádiónak újabb 20 éve?
1: Ez olyan, tudod, mint amikor azt mondták, hogy megjön a film, és akkor valami eltűnik, vagy megjön a televízió, és akkor eltűnik a film, vagy megjelenik az internet, és megszűnik a könyv. Nem így van. Mindig lesz ember, akinek szüksége van a felső világra.
0: Mire van szüksége? Milyen kézzelfogható dologra van szüksége a Mária Rádiónak ahhoz, hogy még
1: hát ugye,
0: működjön?
1: Azzal, először is nekünk kellenek sugárzási jogok. Nem nekünk kell ez, hanem az embereknek. Ezt kell megérteni. Tehát, hogyha 20 évig az embereknek kellett a Mária Rádió, akkor azoknak is kell, akik ma nem hallhatják, mert nincs sugárzási jog. Kérem szépen, sugárzási jogot kérünk. Persze, állandóan dolgozunk ezen. Ugye ahhoz, hogy működjünk, ahhoz kellenek önkéntesek. Gyertek dolgozni a Mária Rádióba, tényleg élvezet. A média saját magán olyan varázs dolgokat beszél, hogy nem tudom, van különleges dolog lenne. Nem. Mindenki meg tudja csinálni azt, ami neki, ő szerinte jó. Rengetegféle szolgálat lehet a rádióban. Gyertek be, nagy öröm szolgálni. Hálaadás, amit most teszünk azzal, hogy Mária Világos kertjét megtöltjük remélhetőleg 20 000 rózsával.
0: Virtuális rózsával.
1: 20 000 virtuális rózsával, teljesen igazad van, köszönöm szépen. De ez nekünk a jövőt szolgálja, ezt akarom mondani. Tehát azt gondolom, nekünk stabilitásra van szükségünk, nem csak arra, hogy a napi dolgokat el tudjuk rendezni. Ez a 20 000 virtuális rózsa, ez egy jelentős részét biztosítanának, hogy a Mária Rádió stabil legyen ilyen szempontból.

A Mária Rádió nem csupán egy frekvencia, hanem közös imádság, közösség és misszió. Az elmúlt 20 évben számtalan ember életében volt jelen egy-egy vigasztaló szóval, szentmisével, egy rózsafüzérrel, vagy egy közösen elénekelt Mária énekkel. Ha ma egy szár rózsát helyezünk el Mária kertjében, akkor valójában a jövőbe ültetünk. A Mária Rádió következő 20 évébe. Abban a reménybe, hogy a szűzanya hangja továbbra is eljuthat azokhoz, akik vigasztalásra, hitre és szeretetre vágynak. Köszönjük imáikat, bizalmukat és megtisztelő támogatásukat!

0: A rádió műsorai mögött rengeteg előkészület, odafigyelés és elhivatott munka áll, amelyből a hallgatók általában csak egy kis szeletet érzékelnek. Ezúttal a Mária Rádió egyik műsoros munkatársával beszélgetek arról, hogy mi zajlik a kulisszák mögött, hogyan készülnek a műsorok, milyen kihívásokkal találkoznak a mindennapokban, milyen örömöket jelent számukra ez a különleges szolgálat, és megkérdezem tőle azt is, hogy mikor járt utoljára virágboltban. Németh Petrát, a Mária Rádió munkatársát hallják.
1: Először is hálás vagyok, hogy itt dolgozhatok. Most már éppen 3 éve. Sokan, akik ide bejönnek, szokták mondani nekünk, hogy milyen békés itt a hangulat. A mindennapok ennél sokkal pörgősebbek, izgalmasabbak. Itt is van természetesen stressz, feszültség, de ezzel együtt az biztos, hogy ez egy különleges hely, és egy különleges csapatnak a tagja lehetek, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok.
0: Mi az, amit leginkább hozzátesz az életedhez a Mária Rádió?
1: Hát rengeteg érdekes feladatot, és nagyon sok különleges találkozást, emberi kapcsolatot.
0: Emögött kőkemény munka áll, hogy ez a 24 órás műsor napi szinten megszülessen. Hogyan kell elképzelni egy rádiós szerkesztőség életét?
1: Nagyon mozgalmasak a mindennapjaink, kis tábbal dolgozunk, tehát szerintem most körülbelül 10 vagyunk főállású munkavállalók, tehát ez azt jelenti, hogy a főbb területeken is 1, 2 vagy 3 ember dolgozik, tehát mind műszaki, promóciós, illetve műsoros területen. Én ugye műsoros területen dolgozom, ez azt jelenti, hogy rengeteg megkeresést kapunk, nyilván rengeteg saját ötletünk is van, tehát az új sorozatok elindítása hozzám tartozik, illetve a hírek területe. Tehát pont abból fakadóan, hogy a rádió 24 órában szól, és kis tábbal dolgozunk, nagy erőny, hogyha az ember sokoldalú és rugalmas, mert számtalan helyzetben tudni kell jól reagálni.
0: Mi a legnagyobb kihívás?
1: Hát a legnagyobb kihívás számomra pont ennek a sok ingernek a kezelése. Tehát ez tényleg nagy kihívás. Tehát eleve egy ilyen korban élünk, hogy rengeteg hatás, megkeresés ér minket. Felkészültnek kell lenni, tájékozottnak kell lenni, ugyanakkor meg nagyon fontos, hogy tudjon az ember priorizálni, tehát azt látni, hogy mi az, ami fontos, és amivel tényleg fontos foglalkozni.
0: És ki dönt arról, hogy mi megy holnap adásban a Mária Rádióban, vagy hogy történik ez? Mert oké, hogy vannak itt munkatársak, illetve önkéntesek, akik megcsinálják, fizikailag elkészítik ezeket a műsorokat, de a döntések ezek hogyan és hol születnek?
1: Van egy létező műsorstruktúránk, tehát én is, amikor 3 évvel ezelőtt idejöttem, akkor azért egy kis időbe telt, mire megismerkedtem a műsorokkal. Tehát ugye eleve van egy éves témánk, ezt bizonyára a hallgatók tudják, idén az örökségünk, annak jegyében, hogy 20 éves a Mária Rádió, és ehhez kapcsolódóan minden évben az éves témához kapcsolódóan minden évben vannak havi témáink, tehát ez is így kicsit meghatározza a, hát mind a sorozatainknak a tematikáját akár, vagy az aktuális sávjainkban elhangzó műsoroknak a témáját.
0: Van egy gyönyörű Mária szobor a rádió kápolnájában. Mindig van egy virágcsokor ennek a szobornak a lábainál, és mindig azt látom, hogy más és más emberek hozzák a virágot, de hogy mindig ott van. Te emlékszel arra, hogy mikor vettél utoljára valakinek virágot valamilyen alkalomból?
1: Emlékszem, ez most pont a közelmúltban 2 alkalomra is vettem virágot, pedig tehát azért én sem minden héten veszek valaki számára virágcsokrot, de az egyik kedves ismerősömnek volt születésnapja, egy volt kolléganőm, az ő szülinapjára vettem legutóbb virágot, illetve nem sokkal előtte az egyik kedves barátnőm pedig elsváldozó és bérmálkozó volt.
0: És milyen virágot vásároltál nekik?
1: Hát számomra új felfedezés volt ez az asztrancia nevű növény.
0: De van egy emelkedettség, nem abban, amikor az ember kiválaszt egy virágot, és odaadja annak, aki fontos neki. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen, hogy mondjam, vannak ilyen szakrális pillanatok az ember életében, hogy már maga a vásárlás folyamata is egy ünnep, hogy kiválasztom a virágot.
1: Ez így van, és én pont az érintett virágárus hölgyel váltottam pár szót ugyanerről, hogy én nagyon szeretem a növényeket. Nagyon szeretem a cserepes virágokat. A vágott virág az valahogy tehát még különlegesebb, vagy tehát inkább úgy mondanám, hogy egészen különleges. Ez a Mária kertje kampány nagyon szép módja annak, hogy kiválasztunk egy-egy szál virágot, és tényleg ez hál' Istennek egy olyan összeg, ami hát remélhetőleg senkinek a pénztárcáját nem terheli meg, ugyanakkor meg ez a sok szép virág összeadódik, és számunkra pedig nagyon komoly támogatást jelent.

Mária Kertje kezdeményezésben arra hívjuk Önöket, hogy helyezzenek el egy szár rózsát virtuálisan a szűzanya elé, és lehetőségeik szerint ajánlják fel egy rózsa árát a Mária Rádió számára. Adományaikat többféleképpen is eljutathatják. Banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel vagy a honlapunkon keresztül, esetleg személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Közlemény rovatban tüntessék fel Mária Kertje. A Mária Rádió nem csupán egy frekvencia, hanem közös imádság, közösség és misszió. Az elmúlt 20 évben számtalan ember életében volt jelen egy-egy vigasztaló szóval, szentmisével, egy rózsafüzérrel vagy egy közösen elénekelt Mária énekkel. Ha ma egy szár rózsát helyezünk el Mária kertjében, akkor valójában a jövőbe ültetünk. A Mária Rádió következő 20 évébe. Abba a reménybe, hogy a szűzanya hangja továbbra is eljuthat azokhoz, akik vigasztalásra, hitre és szeretetre vágynak. Köszönjük imáikat, bizalmukat és megtisztelő támogatásukat. Az összeállítást Prontvai Vera készítette.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit főbb híreink röviden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Tenor és basszus énekművészeket toboroz a Magyar Rádió énekkara. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti Elte Apácai gimnázium tanulója, bronzérmet ketten nyertek Simon János Dániel, a budapesti Elte Apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tudományi versenyek legjobbjai közül választották ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét, a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és szeretettel várja az érdeklődőket. Tenor és basszus énekművészek jelentkezését várja próbaéneklésre a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. Áll a kultúra.hu hírében. A Magyar Rádió énekkarába határozott idejű munkaszerződéssel keresnek olyan képzett hangú énekeseket, akik felsőfokú zenei végzettséggel vagy szakirányú képzettséggel és énekkari tapasztalattal is rendelkeznek. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pozíciót a próbaéneklés nyertese számára a szakmai zsűri döntése alapján ajánlják fel. A munkába állás időpontja a tenor esetében 2026. november, a basszus esetében 2027. január. A helyszíni meghallgatás során két különböző stílusú dal ária előadását, skálázást, lapról éneklést és meghatározott darabok kijelölt énekkari állásainak betöltését várja a zsűri. Az énekkari állások kottáit kérésre elektronikus úton biztosítják a pályázóknak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét hallhatnak a pápai Szent Anna templomból. A misét Salgó Ferenc atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm kedves testvéreket itt a Szent Anna templomban, Szent Misénken, illetve szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is. Mai napon Anyaszent Egyházunk Brindisi Szent Lőrinc kapucinus szerzetes áldozópap egyháztanítóra emlékezik, aki nagyon híres és eredményes igehirdető volt Európa számos országában, így hazánkban is, és abban az időben a 16.-17. században, amikor nagy megosztottságban volt hazánk, területi megosztottságban is a török hódítások miatt, hozta az evangélium jó hírét és bátorított, hogy tudjuk visszanyerni szabadságunkat, és a Csókakő és a Székesfehérvár csatáiban, hogy vissza tudták foglalni a magyar seregek, illetve keresztény seregek, buzdító jelenlétével, imájával járult hozzá. A Szentmisét hazánkért ajánlom föl, hogy nemzetünk minden tagja fölismerje és megtegye a Jóisten akaratát, és minél nagyobb egységben, szeretetben tudjunk érni földi boldogulásunkat segítve és örök üdvösségünk felé haladva. Vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozó papnak neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére megadtad a jó tanács és az erősség lelkét. Közben járására add meg nekünk is szent lelked ajándékait, hogy meglássuk, mit kell tennünk, és azt meg is valósítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Mikaiás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Halljátok hát az Úr szavát, rajta, Szájperből hegyek előtt, a halmok hallják meg szavadat. Halljátok meg tehát az Úr panaszát, ti hegyek, és ti erős alapjai a földnek. Mert az Úr perbeszáll népével, vádbeszédet mond Izrael ellen. Népe, mit vétettem ellened, vagy mivel voltam terhedve, felelj nekem. Talán azzal, hogy kiosztalak Egyiptom földjéről, kiszabadítottalak a szolgaság házából, vagy azzal, hogy Mózest, Áront és Miriamot küldtem előtted. Akkor a nép bűnbánó lélekkel ezt mondta, mivel állhatok az Úr elé, mivel borulhatok a magasságos Isten elé, vajon álljak oda égő ázatokkal, egyeszendős borjakkal? Kosok ezreiben telik-e az Úrnak kedve, vagy áradó olajpatakokban? Feláldozzam-e elsőszülöttemet vétkemért, drága gyermekemet életem bűneiért? Isten pedig így válaszolt. Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kívánt tőled az Úr? Semmi mást, mint hogy vásd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a zsenekedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőségeket Isten.
0: Egy alkalommal Jézus éppen a népsokasságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt. Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

0: Kedves a testvéreim, ma egy nagy ige hirdetőre emlékezünk, Brindisi Szent Lőrinc, kapucinus, szerzetes áldozópap, aki Európa szerte nagy eredménnyel és gyümölcsözően hirdette az evangéliumot. Hallottuk a mai evangéliumban is, hogy Jézus földi küldetésének egyik nagyon fontos területe volt az evangélium hirdetése, és más-más helyeken újra és újra tovább ment, ott, ahol már szép eredményt ért el, és szerették volna marasztalni, figyelmeztetett ott Kafarnaumban is, hogy máshogy is kell hirdetnem az evangéliumot, és így járt a Palesztina helységeit, tanított zsinagógában, tanított a templomban, tanított magánházaknál, kint a természetben, hirdette az evangéliumot, vetette a jó magot, az üdvösség magvait. Ugyanakkor az Úr Jézus nagyon fontosnak tartotta, hogy imádsággal kísérje ezt az ige hirdetést. Ezt is tudjuk, hogy sokszor éjszakákat, vagy kora hajnalt imádságban töltötte. A mai nap szentje valóban ennek az ige hirdető Jézusnak nagyon szép küldötte, képviselője volt a maga korában a 16. században, illetve a 17. század elején, és olyan eredményesen hirdette az evangéliumot, hogy nagyon komoly megtérések történtek. Sokszor a város terején, ahol hát sokan összegyűltek, hallgatták az ő beszédeit, utána oda vitték azokat a könyveket, amik erkölcstelen vagy hitellenes tartalmúak voltak, annyira magukba szálltak az emberek, megtértek, elégették ezeket a könyveket, kifejezve, hogy valóban ők a krisztusi tanítást hűségesen és teljesen akarják megélni. És ahogy említettem, Magyarországon is megfordult, hiszen akkor 1601-ben járt itt Magyarországon, megosztott ország három része, szakadt ország, török iga alatt szenvedő, vele küszködő nép jön, hogy hirdesse az evangéliumot és segítse azokat, akik a nemzet egységért vagy az iga alóli felszabadításért munkálkodtak, és ezt nagyon bátran és eredményesen tette Csókakői és Székesfehér visszafoglalásánál nagyon jelentős szerepet töltött be. Kedves testvéreim, ugyanakkor valóban nagyon fontosnak tartotta, tehát hogy amikor mi értékekért küzdünk, Isten áldását kérjük rá, hogy valóban fölismerjük és meg tudjuk tenni Isten akaratát, akkor is, amikor az talán nehéz. És ez az ő története példája mutatja, hogy milyen fontos nekünk is a hazánkért, a népünkért imádkozni, népünk Isten akarata szerint életért munkálkodni. Ugye az ige hirdetés is olyan, mint a magvetés, ahogy éppen Szent Lőrinc egyik beszédében mondta, és nagyon fontos, hogy hintsük a magokat, mert ha nem hintjük el, akkor nem várhatunk termést. De azt is tudjuk, hogy az elvetett mag, hogy akkor egyrészt kell, hogy jó földbe hújjon, másrészt kell az áldásos eső, hogy aztán meggyökeresedjen, kikeljen, szárba szökkenjen. Amikor palántázunk, vagy magokat ültettük, meg szoktuk öntözni, hát a Istentől is kérjük. Hát ez a kegyelem, az Isten kegyelem, amiért imádkozni kell, és ezért nagyon fontos, és ezért nagyon szép gyakorlat, hogy az ige hirdetés előtt a Szentlélek segítségét hívjuk, imádsággal készülünk erre. És szeretném a kedves hallgatóim figyelmét fölhívni arra, hogy elődeink példájából ne isünk mi is erőt a hazánkért való imádság fontosságára. Hiszen két nagy lehetőség van erre, ami figyelmeztet bennünket, hogy a déli harangszó, a nándorfehérvári győzelemmel kapcsolatban, ahol az ima ereje olyan nagyon megmutatkozott, és együtt imádkozott a keresztény Európa Magyarországért, nagy küzdelmében, amikor olyan nagyon nehéz történelmi helyzetben volt, hatalmas török hódító sereggel szemben, és azért délre megszólaltak a harangok, hogy el ne felejtsük imádkozni, utána hálaadásként. Ezt sokan tudják, hogy erre szól a harang, de imádkozunk-e hazánkért rendszeresen. De azt már kevesebben tudják, hogy az esti harangszó is a hazánkért való imára figyelmeztet bennünket, ami korábban szólalt meg, és lett döntés. Néhány hete voltunk szülőfalomba, udvart, fölvidéki udvart községben, ahol elsőként szólalt meg az esti úrangyalára a harangszó. 1307-ben Tamás akkori esztergomi érsek az udvardi kálvárián tartományi zsinatot tartott a hozzátartozó püspökökkel, és a nehéz helyzetben lévő ország, hiszen kihalt az Árpád ház, és még nem tudtak igazán döntést hozni, hogy hogyan tovább, merre, ki legyen vezetője, majd népünknek a jövőben megosztottság volt, nagy megosztottság az országban. És akkor ebben a helyzetben imára hívták a magyar nemzetet, hogy este szólaljon meg a harang, három üdvözlégyet imádkozzunk el hazánkért. Szűzanya, magyarok nagyasszonya, akinek Szent István felajánlotta népünket, égi közben járunk, de bízunk-e, kérjük-e az adott közben járását. Imádkozunk-e valóban hazánkért a déli harangszó, az esti harangszó. A rádión keresztül is ezeket halljuk, ott gondolom imádkozni a kedves testvérek, de családunkban, környezetünkben is szorgalmazzuk ezt, hiszen a templomainkban megszólalnak a harangok reggel, délben, este, és ebből kettő a hazánkért, annak jólétért, üdvös nemzetünk minden tagjának üdvösségéért szól, és most is nagy szükségünk van, mint ahogy minden időben, hiszen ahogy a Üdvözlégy Máriában imádkozzuk, és kérjük a Szűzanya közben járását. Két legfontosabb idő van életünkben, a most és a halálunk órája. Imádkozzál érettünk bűnösökért most és a halálunk óráján. A most a lehetőség, amikor tehetünk és kérhetjük Isten áldását, és kell is, hogy kérjük, el ne hanyagoljuk, hogy aztán halálunk óráján számot tudjunk adni Istentől kapott lehetőségeinkről, talentumainkról, a ránk bízott Istentől ránk lótt feladat méltó elvégzéséről. Ezért nagyon fontos imádkozni hazánk minden nemzetünk, minden tagjáért, vezetőkért, és annak minden egyes tagjáért, hogy felismerjék és megtegyék Isten akaratát, Isten dicsőségére, népünk, nemzetünk javára, boldogulására. Amen.
1: Isten fizesse meg.
0: Kérjük testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztort, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.
2: Urunk, Te vagy a pásztor fejedelme, ne adj egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
3: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
2: Aki nyájadat Péter és utódaira biztat, add, hogy Leó pápánk az apostol lelkületű szent főpapok nyomdokait kövesse.
3: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
2: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
3: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
2: Aki ismeret Tiédet, ne engedd, hogy egy is elveszen azok közül, akikért véledet ontottad.
3: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
2: Aki vállalatra veszed a gyengét és felkutatod az elveszett bárhányt, erősíts meg gyenge hitünket, és tévíts vissza magadhoz azokat, akik elhagytak Téged.
3: Kérünk Téged, hallgass meg minket.
0: Aki életetet adtad juhaidért, ölelt szent szívedre, elhunyt szüleinket, testvéreinket, rokonainkat, jótevőinket, a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendezted meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bizott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Brindisi Szent Őrinc áldozópap ünnepén oltárodra helyeztünk, add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra megbocsátó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezette, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket,
1: fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmasság Atya és hűséges Isten, mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat a te fiadat, Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és a szegényekkel, a betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és szenvedő számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled. És ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget himnuszát vég nélkül ér.

Valóban szent vagy és dicsérete méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyán, kérünk tehát téged,

A vacsora után ugye a négy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka,
1: halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Még emlékezünk tehát Szent Atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Tedd tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és a szeretetben, egységben Leó pápánkkal, György püspökünkkel, és minden püspökkel, pappal és diakonussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét, indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támaszra legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsájt be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, apostolaiddal, a vértanúkkal, Brindisi Szent Lőrinccel, magyar szenteinkkel és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tied mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ha kész és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Amelyik Jézus Krisztus
3: tesszük.

Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizze meg engem az örök életre.

0: Urunk Jézus, hálát adunk neked, hogy szűzanyánk közben járására oly sok jóval áldottad meg nemzetünket, és meghallgattad a mély hitből és sok ajakról elhangzó imát nemzetünkért. Nándorfehérvárnál is az ima ereje mutatkozott meg. Az esti arra szó elindítása gyümölcsöt hozott, hiszen olyan uralkodóink lettek, Róbert Károly, Nagy Lajos, az Anzsu uralkodók, akik országunkat megszilárdították szeretetben, hitben és a földi boldogulásban egységessé tették. Mint Szent Ibi Boros úr mondta, lesz 1 millió imádkozó magyar nemvédi nemzetünket, tartozunk mi is azok közé, az imádkozó magyarok közé, akik a szűzanya közben járására naponta nemzetünkért fordulunk Istenhez, hogy áldja meg, őrizze Szent István örökségét, hogy mindenben felismerjük ő Isten akaratát, Krisztus evangéliumát szívünkbe fogadva, tettekre váltva, tudjuk földi boldogulásunkat és örök üdvösségünket elnyerni. Boldogságos szűzanya közben járására, vagy nagyasszonya közben járására kérünk, Urunk Jézus. Amen. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség, töltsön el kegyelmed erejével minnyájunkat, akik Brindisi Szent Lőrinc ünnepét megöljük, add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényé haladjunk, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, már nagyon közeledik plébánia templomunk búcsú ünnepe, vasárnap 26-án az ünnepi szentmise itt a Szent Anna templomban délelőtt, délután 3 órakor lesz. Danai János plébánia kormányzó atya, aki augusztus 1-től vezetni fogja a plébániánkat, lesz a főcelebráns és vele együtt misézek én is, aki július 31-ével nyugdíjba vonulok, és megköszönöm a Jóistennek 58 éves papi szolgálatomat, és 41 éves, ebből 41 évet itt pápán, a Szent Anna plébánia közösségében. Szeretettel jó a kedves testvéreket, hálaadásra, és kérjük Isten áldását új lelkipásztorunk plébániánk vezetőjének szolgálatára. Így hiszük és reméljük, hogy a Jóisten áldásával gyarapodni fog közösségünk, és erősödik a jövőben, hitben, reményben és szeretetben. Az Úr legyen veletek,
1: és a
0: áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen.

Szent misét hallhattak a pápai Szent Anna templomból. A misét bemutatta Salgó Ferenc atya.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
3: Harmadik rész, a szeretetnek szenteljük magunkat. 104. szakasz. A fölhívás a tevékeny szeretetre, amit a szinódusi atyák az európai földrész összes keresztényéhez intéztek, a remény evangéliuma hiteles szolgálatának szerencsés összefoglalása. Most megismétlem feléde fölhívást. Krisztus Európában élő egyháza. Minden európai, főként a szegények és szenvedők örömei, reménységei, szomorúságai és félelmei legyenek a te örömeid, a te reménységeid, a te szomorúságaid és a te félelmeid is. És minden igazán emberi dolog találjon visszhangra a szívedben. Annak a tekintetével néz Európára és annak útjára, aki megbecsül minden pozitív elemet, ugyanakkor nem húj szemet olyan dolgok fölött, amelyek ellenkeznek az evangéliummal, és határozottan tiltakozik is ellenük. 105. szakasz. Európai egyház. Minden áldott nap megújult készséggel fogad a szeretet ajándékát, amellyel az Úr meg akar ajándékozni, és amelyre képessé tesz téged. Tőle tanuld meg a szeretet mértékét és tartalmát. És légy a boldogságok egyháza, szüntelenül hasonlóvá válva Krisztushoz. Európai egyház, szabadulj meg az akadályoktól és a függésektől. Légy szegény és barátja a legszegényebbeknek. Tárulj ki minden személy felé, és légy figyelmes a szegénységnek minden régi és új formája iránt. Az Atya jóságának hatására folyamatosan Jézus magatartásában, aki mindig megvédte az igazságot, ugyanakkor irgalmasnak bizonyult a bűnösök iránt, lássad tetteid legfőbb szabályát. Jézusban, akinek születésekor meghirdették a békét, és aki halálával megszüntetett minden ellenségeskedést, és nekünk ajándékozta az igazi békét, te európai egyház légy a béke művésze, azáltal, hogy meghívod gyermekeidet, engedjék megtisztítani a szívüket minden ellenségeskedéstől, minden önzéstől, engedjék megtisztítani a szívüket minden részrehajlástól, és támogasd minden körülmények között a dialógust és az emberek egymás iránti megbecsülését. Jézusban, Isten igazságában soha ne fáradj bele az igazságtalanság minden formája elleni tiltakozásba. Ha az eljövendő Isten ország értékeivel élsz a világban, a szeretet egyháza leszel. És hozzá fogod adni a magad nélkülözhetetlen részét egy, az emberhez méltó kultúra fölépítéséhez Európában. 6. fejezet. A remény evangéliuma egy új Európának. Látom az új várost, az új Jeruzsálemet leszállni az égből. 106. rész. Isten újdonsága a történelemben. A reménynek a jelenések könyvében visszhangzó evangéliuma megnyitja a szívünket az Istentől alkotott újdonság szemlélésére. Ezután új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sem volt többé. És maga Isten adja a magyarázatát az imént leírt látomásnak. Íme, én újjá alkotok mindent. Isten újdonsága, ami teljességgel csak az elmúlt dolgok. A könny, a gyász, a síralom, a gyötrelem és a halál hátterében érthető meg. Abban áll, hogy megszabadulunk a bűn és a bűn következményeinek állapotából, melyben az emberiség él. Az új ég és az új föld, az új Jeruzsálem ellentéte a régi égnek és a régi földnek, a dolgok elévült rendjének és az ősi versengésektől elgyötört Ó Jeruzsálemnek. Az ember városának építése szempontjából nem közömbös az Új Jeruzsálem képe, amely az égből szállt alá, Istentől, és olyan szép, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony, és közvetlenül az egyház misztériumának a képe. Eszkatológikus valóságról beszél ez a kép. Felülmúl mindent, amit ember alkotni képes. Isten ajándéka, mely az idők végén teljesedik be, de nem utópia, hanem már jelenlévő valóság. Ezt jelenti az Isten által használt jelen idő. Íme, én újjá alkotok mindent. Egy további pontosító megjegyzéssel. Íme, megtétettek. Isten ugyanis már műveli a világ megújítását. Jézus húsvétja már Isten újdonsága. E húsvétból születik az egyház, mely belőle él, megújul és átalakítja a történelmet.
2: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Enciklikák.

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben az ökoterápiáról, a vadon élményekről lesz szó. 1996-ban Howard Limbell alkotta meg az ökoterápia fogalmát, ami az ökopszichológiai elmélet gyakorlati megvalósulásának tekinthető. Az ökoterápia középpontjában az az elgondolás áll, hogy a természet és az ember közötti holisztikus kapcsolódás révén mindkét fél rendelkezik a másik gyógyításának képességével. Az ökoterápia tehát egyfajta gyűjtő fogalma a természetben végzett fizikai és pszichés jólétet fokozó gyógyítási folyamatoknak. Az ökoterápia eszköztárában találunk olyan megoldásokat, amelyek indirekt módon a résztvevők szemléletmódjának, természetérzékelésének megváltoztatásával hatnak a természetre. Ilyen például a természeti hangokkal folytatott relaxáció, a természeti képekkel való imaginációs munka, a természetre koncentráló álommunka, vagy a természeti elemekkel kapcsolatos történetmesélés. Emellett olyan ökoterápiás foglalkozásokat is találunk, amelyek direkt módon a természetre és annak óvatos, észszerű használatára fókuszálnak. Ekkor a tevékenységeket jellemzően természetvédelmi tartalommal töltik meg. Az ökoterápiás foglalkozások kifejezetten jótékonynak bizonyultak súlyos pszichiátriai problémákkal küzdő felnőtteknél, kedvezőtlen társadalmi helyzetben levő fiataloknál, civilizációs és szenvedélybetegséggel küzdőknél. A vadon élmények a természettel kapcsolatos egységélményre épülnek. A szabadban, a szinte érintetlen természeti környezetben töltött idő során a résztvevők megérezhetik, hogy egy nálunknál sokkal nagyobb rendszer részét képezik, az énközpontúság helyébe a kapcsolódás, az egységhez való tartozás élménye lép. A vadonban szervezett terápiás, általában csoportos foglalkozások biztonságos, elfogadó, támogató hátteret biztosítanak önmagunk megismeréséhez. A terápiás folyamat során a résztvevők a megszokott környezetükből kiszakadva kellő távolságból tekinthetnek rá életük és azon szokásaikra, berögzült reakcióikra, destruktív viselkedés mintákra, amelyek meggátolják őket abban, hogy életükben pozitív előjelű változásokat indítsanak el. A vadon élményeket képzett terapeuták vezetik, akik az önismereti munka, természethez való kapcsolódás és a csapat összekovácsolása jegyében ritusokat, csapatépítő feladatokat, a természeti elemekhez kötődő tevékenységeket és közös beszélgetéseket iktatnak a foglalkozásba. A vadonterápiát tartó terapeuta a foglalkozás követően időről időre újra találkozik a csoporttal. A beszélgetések célja, hogy a résztvevők képesek legyenek megőrizni a természetben szerzett élmények hatását, és be tudják építeni tapasztalataikat hétköznapi életükbe. A jegyzetet Nardai Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Nardai Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Leó pápa nyitja meg a vatikáni apostoli könyvtár új kiállítását szeptemberben. Idén is megtartották a motoros zarándoklatot Pálos Szentkúton. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Érikót hallják. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a szegedi alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér is jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. 14. Leó pápa ősszel a Vatikáni apostoli könyvtárban felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, melynek címe Aqua, áll a Magyar Kurír hírében. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja majd az érdeklődőket. A kiállítás három kortárs személyiség, J.R. francia művész, Bill Moran amerikai tipográfus és Fulvio Pierangelini olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédbe a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és terveivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról egyaránt. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között, amely a Szentszék tulajdonában lévő hatalmas gyűjtemény és hozzáférhető a világ tudósai számára. Szombaton 18. alkalommal rendezték meg Petőfi szállás Pálos Szentkúton a keresztény motoros találkozót, áll a félegyházi közlöny hírében. A zarándoklat Kiskun félegyházán az Ótemplomnál Geszler Péter atya köszöntötte és áldotta meg a résztvevőket, aki maga is szenvedélyes motoros. Az Alföld egyik legjelentősebb Mária kegyhelyére több mint 100 résztvevő érkezett, hogy közösen éljék meg a hit, a közösség és a találkozás örömét. A nap programjai a lelki feltöltődést és a közösségi élményt egyaránt szolgálták. Előadás, szentmise, motoros felvonulás és koncert várta a résztvevőket. A szentmise szónoka Bojtor Róbert miklósfai plébános volt, aki homíliájában kiemelte: a keresztény küldetés nem ér véget a templomban. Hitünket a mindennapokban is képviselnünk kell, a tetteinkkel, példamutató életünkkel és az egymás iránti figyelemmel és felelősséggel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hitünk és életünk, ez a sorozatunk címe. Szeretnénk hitünk igazságaival találkozni, azokkal egyre bensőségesebben megismerkedni. És olyan fogalmakat használunk, olyan kifejezéseket, amelyek visszatérőek az életünkben, de talán mai nap is alkalmas lesz arra, hogy mélyebben elgondolkodjunk rajtuk, illetve a legközebb használjuk, akkor még mélyebb lesz a tartalmuk, és segítünk másoknak is a tanúságtételünkben. A fejezet címe Jézus Krisztus az egyházban. Megkérdeztük az elmúlt hetekben, hogyan maradt közöttünk az Úr Jézus, hogy míg földi életében ígéretet tett Péter apostolnak az Úr, hogy egyházat alapít, amelyet sziklára épít, vagyis elpusztíthatatlan lesz. Péternek azt mondta, hogy te, Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Következő leckénk, ha szabad így mondani, rákérdezett, hogy mi az egyház. Krisztus titokzatos testének nevezzük ezt a közösséget, az Úr Jézus híveinek a közössége, azok alkotják, akik hisznek Jézusban, akik részesülnek a keresztség szentségében, és engedelmeskednek az egyháznak, illetve az egyház látható fejének, a pápának, aki az Úr Jézus helytartója. És nagyon fontos, hangsúlyoztuk, hogy ennek a közösségnek az Úr Jézus lelke, a Szentlélek, az éltető ereje, aki az egyházat Krisztus titokzatos testévé teszi. A mai témánk pedig egy kérdés tulajdonképpen, hogy mi az egyház küldetése elsősorban. Valóban, hogyha föltesszük magunknak a kérdést, hogy gondolunk a saját egyház községünkre, az egyházi közösségünkre, magunk helyére, szerepére az Anyaszent Egyházban, akkor vajon mi lehet a mi küldetésünk? És nyilvánvalóan a válasz többek között azért legfontosabb talán éppen az, hogy Krisztust tanúsítsuk a világon, hogy az egyház Krisztus tanúja az egész világon. Péternek sziklahatalmat adott, s állhat az egész világ vele szemben, ő itt van övéivel. Műve egyre nagyobb, és ez a történelemben a jel. Milyen érdekes, sokszor úgy érezzük, hogy gyengül, vagy gyenge egy egyházközség, válságok nehezítik az életét, vagy valamit érezzük, hogy nem mennek úgy a dolgok, és mégis elfeledkezünk arról, hogy nem csak, hogy ki az isteni mester, aki létrehozta, nem egy közösséget alapított, hanem tulajdonképpen ő él tovább az egyházban, és aki ránk bízta azt, hogy tanúsítsuk az ő üzenetét a világ határáig eljutva, hogy elmenjünk valóban a világ végezetéig, és isteni lelkének erejében hirdessük azt, amit ő ránk hagyott. Ezért nagyon fontos, hogy egy távlatban, a világ távlatában gondolkodjunk. Jézus végső utasítása ez volt tanítványai számára, amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában, Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Az apostolok cselekedeteiben olvassuk ezt. Isteni lelkét ígéri nekünk. Nagyon fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy amikor az egyházról gondolkodunk, akkor nem csak azt mondjuk, hogy Krisztus titokzatos teste, az élő templomok, a lelki templomok, mint kövek épülnek egybe, és látható közösséget alkotnak, hanem valóban, hogy ez a mi küldetésünk. Jézus nem azt mondta, hogy érdegéljetek, és legyetek csak jelek, jelecskék, és ahogy lehet, majd úgy valahogy adjátok tovább a lángot, meg az üzenetet, hanem egyszerűen az isteni lelket ígéri nekünk, amely leszáll ránk, a hét ajándékú lelket, aki által, akiben megélhetjük az önazonosságunkat, a vele való közösségünket, és aki által hatékony lesz a mi tanúságunk. Anyaszent Egyházunk azt tanítja, hogy az egyház célja, hogy a Krisztus által szerzett üdvösséget és annak összes javait minden idők emberéhez eljuttassa. És ennek a fényében azt is mondhatjuk, hogy ezek szerint akkor ezeket a javakat kötelességünk továbbadni. Vajon bezárkózhatunk-e? Vajon lehetünk-e vasárnapi keresztények, valami amatőr, magán imádók, vagy pedig tényleg komolyan vesszük azt, hogy Jézus egy olyan közösségbe hív bennünket, ahol egymást látva, egymást ölelve, egymás kezét fogva, az ő lelke által megélünk egy közösséget, ahol ő a fő, amelyben az Isten jelen van, és az ő lelke éltet bennünket. Az elmúlt alkalommal Origenész imáját idéztem az egyházért, most is hagyd tegyem ezt. Emlékezzél, Urunk, egyházadról, szabadíts meg minden gonosztól, tedd tökéletessé a szeretetben.
Forrazd egységben népedet a világ négy égtájáról, és vezess el mindenkit országodba, ebbe a szent Isten országba, amelybe őket meghívtad. Igen, ez az egyház célja, hogy amit Krisztus szerzett nekünk üdvösséget, és annak a javait minden indők emberéhez eljuttassa. És különösképpen feladata az egyháznak, hogy az élő és az autentikus tanítóhivatala Krisztus tanítását csorbítatlanul és romlatlanul őrizze és továbbadja. Máté evangéliumát nyissuk ki, a 28. fejezet 16. verstől. Ezt olvassuk. A 11 tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, és amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: én kaptam minden hatalmat, égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Jézus ezt parancsolja nekünk. Tanítsuk meg őket mindarra, amit tőle tanultunk, és tegyük ezt a vele való közösségben, a lélek erejében.

Az első kérdésünk így hangzik, amikor vizsgáljuk a témánkat, mi az egyház küldetése valójában és elsősorban, hogy hogyan tanúskodik az egyház Krisztusról. És azt válaszoljuk, hogy a világnak Krisztus igazságát igyekszik megmutatni. A tanúnak az a feladat, hogy elmondja az igazságot, amiről meg van győződve. Az apostolok egyháza hallotta az Úr Jézus tanítását és látta az ő életét. És az ő tanítását és életét kell megmutatni a világnak, hogy felismerhesse a világ. Krisztus valóban az Istentől jött, ő a megváltó és üdvözítő. A mai egyház azonban az apostolok egyházával azonos, Krisztus hiteles örököse. Tízlelgessük talán ezeket a mondatokat, hogy mi is a tanú feladata. Kimondani az igazságot, tanúsítani, nem hamis tanú, hanem az igazságot tanúsítja, és azt mondja, hogy amiről meg van győződve. És érezzük sokszor, hogy a kimondott szó, a tanúságunk egy kicsit, mint a távol járna attól, sikerülne meggyőződéssel és teljes átélve az egész életünk mélységével megélni azt, amit kimondunk. És sokkal könnyebben teszünk tanúságot. Milyen könnyen elképzelhető a kép, hogy valaki megkérdezi tőlünk, miben hiszünk, mi a hitünk tárgya. Hiszel-e Istenben? Milyen furcsa ez a kérdés. És ilyenkor el lehet játszadozni, mert komoly játék ez, de ilyenkor visszakérdezhetünk, hogy mit értesz az Isten név mögött. Elemezhetjük a kérdést. De vajon ez az alkalom, ez a beszélgetés, ez vajon alkalmas lesz-e valóban arról is, hogy a meggyőződésünket, a hitünket, a reménységünket ki tudjuk mondani. És méghozzá úgy, hogy igazságként mondjuk ki, és van benne tapasztalás is. Hogyan tudnánk azt mondani, hogy jó az Isten, hogyha ezt nem tapasztaljuk meg? Jézus elmondja, hogy mit tegyünk, hogy közösségben legyünk vele. Például azt mondja, hogy tartsuk meg az Atya szándékát és az Atya parancsait. Vajon megkérdezzük-e az Úr Jézustól, hogy mi ez? Jézus, mondd el nekünk. Taníts meg arra, hogyan követhetem az Atya szándékát. Mit fog erre mondani Jézus? Azt fogja mondani valaki, hogy Jézus nem szokott így beszélgetni. Jó, hát ha nem fog nekünk közvetlenül üzenni, akkor vajon mi módon, például, melyik a legegyszerűbb mód? Vajon kezünkbe veszük az írást? Veszük a fáradtságot, hogy fölnyissuk az evangélium szavait? Mit mondott és mit beszélt Jézus? Mit tanított? Mit hirdetett? Kedves testvérek, kedves hallgatók, legyünk őszinték, hogy ebben az összefüggésben nem olvassuk elég figyelmesen, mélyen, nyitottan, odaadóan az írást, a szentírást. Zárójelben, kettő zárójelben mondanám, hogy mennyi vackot összeolvasunk, talán még sokszor a metrón ülve, a villamoson, a hirdetőtáblán is, a hirdetőújságokat, a bulvárokat, nem mintha bántani akarnám ezeket, de mennyi minden ér bennünket. De olyan ténylegesen elére hozzánk az, hogy Jézus mit mondott. És tovább tudok-e lépni és azt mondani, hogy mit mond nekem, hogy ez valóban nekem szánja. Hiszen pontosan akikre utalunk, hogy akik látták és hallották őt, azok a mi bátyáink, testvéreink, elődeink és tanítványtársaink. Nekünk másfajta látás adatik meg, és Jézus ezt még többre is értékeli. Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Biztosak lehetünk benne, hogy Isten nem vonja meg az ő kegyelmét azoktól, akik a hitben járnak, és akik olvasva az ő szavát igyekeznek azt megszívlelni és életté váltani. A kérdésünk tehát így hangzik, hogy hogyan tanúskodik az egyház Krisztusról? Megmutatja a világnak Krisztus igazságát. És mit jelent ez számomra? Hogyan tanúskodhatom az Úr Krisztus létéről, az ő lényegéről, róla? Úgyhogy igyekszem az életemmel, az én szerepemmel, szolgálatommal, jelenlétemmel róla a tanúságot tenni a környezetemnek, a világnak. Ez ijesztően nehéz feladatnak tűnik, de ehhez adja Isteni lelkét, ebben segít meg bennünket, és bennem nem fogunk csalatkozni, ha valóban bizalommal ráhagyatkozunk. Próbáljuk ki!

Tettem egy kísérletet, élve a technika modern eszközeivel, az internet keresőbe beírtam, hogy az egyház küldetése. Mi az egyház küldetése? És ha valaki ezt kipróbálja, ugyanezt fogja tapasztalni elsőként, az elsők között többszörösen is. A következő bukkant föl. Mi az egyház küldetése? Az egyház lényege abban áll, hogy Krisztus művének a folytatója itt a földön. Egyszerre látható intézmény, egyúttal láthatatlan lelki, kegyelmi közösség is. Az egyházon keresztül különleges kapcsolatba kerülhetünk Istennel, amire önerőből képtelenek lennénk. Az egyház arra hivatott, hogy minden embert elsegítsen az üdvösségre. Az egyházban megtapasztalható, hogy Isten története az emberrel kézzelfoghatóvá lesz. Hogy Isten közel van, megmutatkozik az ember számára. Vagyis Istennek története van velünk, minden emberrel, és az a célja, hogy ez a közös történetünk az egyházban bontakozzon ki. Mivel az egyház él, ezért változik, fejlődik. Lényegileg azonban ugyanaz marad, a változás soha nem érinti a lényegét. Elképzelhető, hogy el lehet jutni az egyház nélkül is Istenhez, de az egyház az Isten felé vezető úton nem csak iránytű és térkép számunkra, hanem céllátást, úti eledelt, úti társaságot és bátorítást is ad ahhoz, hogy Istenhez érkezhessünk. Az egyház, mint egy jó édesanya, gondoskodni kíván gyermekeiről, hogy meg tudják valósítani azokat a terveket, amelyeket Isten kigondolt rólunk, ehhez minden eszközt meg tud adni, és meg is ad. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez hibátlan összefoglaló. Úgyhogy, ha valaki szeretné ezt újra olvasni, újra megtapasztalni, ezeket a gondolatokat újra átelmélkedni, akkor csak ennyit kell beírnunk, ez nem nagy munka, az egyház küldetése. Google, régi barátunk segíteni fog. Második kérdésünk az így hangzik, hogy mit örökölt az Úr Jézustól az egyház? És a válaszunk nagyon furcsa hangzik, hogy tulajdonképpen az egész életét. Mert földi élete folyamán mindent átruházott az Úr Jézus apostolainak közösségére, vagyis az egyházra. Átruházott, milyen furcsa szó. Mindenekelőtt ránk bízta tanítását. Máté evangéliumának 10. fejezetében olvassuk 7. vers, hogy menjetek és hirdessétek, közel van az Isten országa. Jézus megmutatta nekik az üdvösség útját és a szeretet életét, és átadta önmagát nekik, titokzatos módon, bár rejtetten, de mégis nyilvánvalóan, testét és vérét átadta nekik az utolsó vacsorán. És mielőtt a mennybe ment volna, hatalmával is felruházta őket. Szintén Mátét idézzük a 28. fejezetet, én kaptam minden hatalmat égen és földön, menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Végül pünköstkor kiárasztotta rájuk szent lelkét, és birtokukba adta, mint az egyház lelkét. A birtokunkba került, Isten éltető lelke a miénk lett, hogy mindezt sikerjön megértenünk és megvalósítani. A harmadik kérdésünk, hogy milyen ígéretet tett az Úr Jézus az egyháznak. Egy ígéretet tett valóban nekünk, méghozzá nem más, mint hogy velünk marad a világ végezetéig. Gondoljunk arra, hogy valaki búcsúzik, vagy mit tud mondani, mi az, amit mondhat. Azt nem mondhatja, hogy veletek maradok. Azt kérheti, hogy hadd maradjak valamiképpen veletek és közöttetek. És ez úgy hangzik, hogy ne felejtsetek el, hogy gondoljatok rám. Jézus nem ezt kéri a tanítványaitól az utolsó vacsorán, hogy majd néha gondoljatok rám. Itt egy kis kavics, tedd a zsebedben, néha szorongasd meg a tenyeredben, és akkor majd eszedbe fogok jutni. Tegyél egy feszületet a nyakadba, ha érinted este, vagy megcsókolod, akkor majd eszembe jutsz, és akkor az imádsághoz egy fogódzó pontot kapsz. Jézus valóságosan közöttünk marad, és az ő közösségét úgy adja meg nekünk, hogy ez isteni lelkét adja, majdnem azt mondtam, garanciául. Mennybe menetele előtt az Úr Jézus megadta végső utasításait a tanítványainak, méghozzá azt mondta, hogy folytassák az ő munkáját, szolgálatba küldi őket, minket, hogy tanítsanak minden népet és kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, de hozzátette biztatásul és bátorításul, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig.
Kedves testvérek, kedves hallgatók, vajon ezt a mondatot nem szeretnénk úgy mélyen fölírni valahova, például homlokunkra, a mögé, az értelmünk mélyébe, a szívünkbe, hogy el ne felejtsük. Jézus megígérte nekünk, hogy velünk van a világ végezetéig. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy most is velünk van. Nem leszek, meg valahogy, ahogy ti majd tudjátok ezt felidézni, vagy ahogy majd nektek megadatik magatok erejéből és tehetségéből, hanem alapként mondja, hogy velünk marad. És ez az ígéret biztosíték arra, hogy az egyház is fennmarad. Bizonyos, hogy hamarosan elpusztult volna, hogyha az Úr Jézus nem tartotta volna ezt fenn, nem tartotta volna meg ezt az ígéretet. Ma is hatalmas ellenségei vannak az egyház közösségének, hogyha valaki merészel a hírekbe belehallgatni, óvatosan csak óvatosan, akkor ezt bőségesen látja majd illusztrálva. Biztosak lehetünk abban, hogy a jövőben ez növekedni fog. Az Úr Jézus megmondta. Nem én mondom, ő mondta. Az írásban ez benne van. És semmiképpen nem menekülne meg a pusztulástól, és legfőképpen feladatát sem tudná teljesíteni, hogyha az Úr Jézus nem maradna vele. De biztosak lehetünk benne, hogy éppen ezért sohasem fogják legyőzni az egyházat. Azért pontosan, mert Jézus velünk marad mindvégig, vagyis az egyház végső teljes győzelméig. Nem vertsereg vagyunk tehát, nem valami szerencsétlen társaság, ahol látjuk az egyházközségünkben az emberi gyarlóságot, a bűnöket, a félreértéseket, a botladozásainkat, és így tovább. Néha azért vannak szép dolgok is, ugye, azt meg nem győzzük eléggé hangsúlyozni, főleg amit magunkon látunk. Nem. Jézus velünk van, és ő az, aki élteti és megszentel az egyházát, hogy el ne vesszen, hanem valóban a végső teljes beteljesülésig, a győzelemig eljusson.

következő kérdésünk úgy hangzik, hogy van-e az egyházhoz hasonló intézmény a világtörténelemben? Egy összehasonlítással, egy szembesítéssel fogunk találkozni, amit nem kéne elkerülnünk, és nagyon fontos kimondanunk a szeliden is, de határozottan egy-két apró szempontot, nem is apró, nagyon fontos szempontot, amikor az úgynevezett pogányvallásokat hasonlítjuk össze Krisztus egyházával. Tehát van hasonló intézmény az egyházhoz a világtörténelemben? És azt mondjuk, hogy az egyház valósága páratlan, természet fölötti jelenség az emberiség életében. Ez egy bátor kijelentésnek tetszik, de éppen ezért haladjunk csak tovább egy kicsit és gondolkodjunk. A keresztények gyakran azzal bizonyítják az egyház krisztusi eredetét, hogy minden nehézség ellenére is fennáll, immár 20. évszázada. Ha elmélyedünk az egyház történetében, belelapozunk át, akkor nem kell messzire menni. Látunk ott sok furcsaságot, és azt mondjuk, hogy hát ha mindezt túlélte ez a közösség, hát akkor ott valami lehet. Ez a legegyszerűbb megközelítés talán. És azt olvashatjuk Ágostontól, hogy már ő az 5. században is megilletődve elmélkedett ezen, és ő is elcsodálkozott. És azt gondolom, minden korban mindenki látva az egyháznak a közösségnek és az embernek a bűnös arculatát elcsodálkozik és megállapítja ezt a tényt. De mi az, amit ebből következtet? És olyan tud-e tovább lépni? Sokan nincsenek azonban arról meggyőződve, hogy ez a puszta tény egy bizonyítékul szolgálhat. Mert sokan arra hivatkoznak, hogy vannak vallások, amelyek jóval öregebbek a keresztény egyháznál, gondoljunk csak a buddhizmusra, a sintoizmusra, a konfucianizmusra, hogy még tudnánk sorolni. A mohamedánizmus például azt mondjuk, hogy nem sokkal fiatalabb a kereszténységnél. És ezek a vallások pedig nem állítják önmagukról, hogy isteni alapításúak. Következésképpen a kereszténység 2000 évéből sem kell szükségképpen erre következtetni. Most tisztázzuk először is azt, hogy az imént említett vallások és a katolikus egyház, mint önmagával folytonosan azonos, egységes szervezet nem ugyanazon természetű dolgok. Ugyanis a jelzett pogány vallások a vallásnak, mint örök emberi törekvésnek a szüleménye és formái, amelyek egyes népeknél jellegzetesek, állandó karaktert vesznek föl. Szó sincs azonban ezeknek az esetekben olyan egységes, szellemi, lelki, erkölcsi tartalmú közösségekről beszélni, mint az egyház. És mint ilyen, a világtörténelemben teljesen páratlan jelenség az egyház. Az emberi alkotmányok, szervezetek ugyanis nem bírják ki az olyan próbatételeket, mint az egyház 2000 éve. És ezért újból jó tanulmányoznunk az egyház történelmét és a történelem menetét. Emberi alkotmányok és szervezetek nem bírják ki ezeket a próbatételeket. Gondoljunk Gamaliel, az egykori zsidó bölcs szavaira, aki így intette társait, akik olyan vadul üldözték az őskeresztény egyházat, hogyha emberi mű, akkor úgyis elpusztul hamarosan. Másként viszont nem csak a puszta léte bizonyít, hanem egész valósága, amint a történelemben megnyilatkozik. És valóban isteni jel,

népek számára. Én magam, mi magunk ebben a korban, vajon meg tudunk-e felelni ennek a küldetésünknek, isteni jel legyünk a környezetünk a népek számára.

Edward Elgar Ave Máriáját hallottuk, a csoda szép darabot, és nyilván azért is választottam ezt a zenei betétet, mert el ne feledkezzünk, ha már külön ma nem említjük, az egyház édesanyját, aki segít bennünket ebben a törekvésünkben és az utunkon, és az ő példája kísér bennünket, hogy teljesítsük az Úr szándékát. És az utolsó kérdésünk tulajdonképpen az, hogy mi képesíti az egyházat küldetése teljesítésére, segítség mellett. Természetesen, és még előtte az isteni lélek, az éltető lélek, a Szentlélek Isten. És akkor lett az egyház élő, eleven, egyetlen, közösségi, amikor Krisztus lelke, a Szentlélek Isten eljött, és Krisztus híveit az ő titokzatos testének egységébe forrasztotta. Már az Úr Jézus még földi életében kialakította az egyház szervezetét, megalapította a szervek funkcióit, megszabta rendeltetésüket, és megfelelő hatalommal felruházta azokat, de nyilvánvaló volt a szervezet erőtlensége, tehetetlenség egészen pünkös napjáig. Gondolj csak a félve bezárkózó tanítványokra. Az Úr Jézus nehéz óráiban mindenki megbotránkozott, és senki nem állt a helyén. Emberfelettiek voltak a feladatok, és oly megrokkantak az emberi erők. Semmiképpen nem tölthette volna be az egyház teste, szervezete hivatását az éltető, elevenítő, erősítő lélek nélkül. A Szentlélek vétele után viszont csodálatos bölcsesség és erő költözött az egyházba. Az apostolok, a hívek megértették hivatásukat, és félelem nélkül határtalan buzgósággal álltak az evangélium és az Úr Jézus szolgálatába. Éppen ezért, ha gondolkodunk az egyház küldetéséről, akkor azt kezdjük a lélekre hagyatkozással, hogy ne csak mi itt gondolkodjunk ezen, vagy mondjunk ki bármit, még akár igazságot is, hanem a lélek legyen az, aki elevenít, megerősít bennünket tanúságunkban, hogy ez a természet fölötti páratlan jelenség, akik vagyunk az egyház, valóban jelek lehessünk a világ számára. Origenész imádsága pedig így hangzik: az egyház egységért, ezzel fejezzük be mai közös gondolkodásunkat. Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról. Szabadítsd meg minden bajtól, és tökéletesítsd a szeretetben. Gyűjtsd össze a szél minden irányából, és vezesd meg szentelve országodba, amelyet számára készítettél. Mert tiéd a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét, köszönöm az imádságot magunkért, lelki családunkért, az egyházért, amelyben kérjük azt, hogy álhatatosak legyünk, hűségesek, és valamiféleképpen méltók isteni mesterünkhöz, betölthessük hivatásunkat, küldetésünket. Isten ebben segítsen meg bennünket, úgy legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét. A római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és sok szeretettel várja az érdeklődőket. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a Szeged alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti Elte Apáczai gimnázium tanulója. Bronzérmet 2 nyertek, Simon János Dániel, a budapesti Elte Apáczai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnáziumból. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tanulmányi versenyek leglopjai közül választották ki. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Szép jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak! Galgóczin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az élő adásban, és nagy szeretettel köszöntöm Engler Györgyöt is, a technikai szolgálatot a mai napon is ő fogja ellátni. Köszönjük szépen neki! Miről másról is szólhatna ez a műsor, mint hát az zarándoklásról és a Mária útról, de most itt van az orrunk előtt a Mária út legnagyobb eseménye, az Egy úton nemzetközi zarándoknap, ami az idei évben már 13. alkalommal kerül megrendezésre a Mária úton. Ez egy olyan zarándok eseménysorozat, amelynek a fő célja az, hogy hát megmutassuk, hogy ahhoz, hogy ezt a fajta kiszakadást, önismereti lehetőséget, elmélyülést, kapcsolatépítési lehetőséget mindenki megtapasztalja az otthonához közel. Ezért ennek a rendezvénynek a keretében a teljes Mária úton fognak indulni zarándoklatok, szervezett csoportos zarándoklatok, így Ausztriában, Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben és hát hazánkban is. Úgy számoljuk, hogy közel 140-150 zarándoklat lesz Nagy Boldogasszony napjához kötődően, tehát a zarándoknap fő dátuma augusztus 15-e lesz, de lesznek olyan zarándoklatok, amik nem ezen a napon fognak elindulni, hanem a következő szombatokon. Úgyhogy még aki úgy gondolja, hogy szeretne egy úton járni, így lelkileg összekötve a sok-sok zarándoklatot, az még szeptemberben is megteheti, és hát lesznek nagyon-nagyon különleges zarándok lehetőségek ennek a napnak a keretében, mert hogy nem csak gyalogos zarándoklatok fognak indulni akkor a térségben, de lesz fogatos, lesz kerékpáros, lesz lovas zarándoklat, és hát lesznek különleges zarándoklatok, vízi lehetőségek is. Evező zarándoklat fog indulni a Dunán két helyen, és hát a következő riport alanyommal, ha minden igaz, itt van velem a vonalban, Munkács Jánossal arról fogunk majd beszélgetni, hogy hát lesz egy nagyon-nagyon különleges zarándoklat a Balatonon is. Na de akkor mik is a részletek? Nagy szeretettel köszöntöm a vonalban Munkács János. Szia, üdvözöllek!
2: Valóban dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
1: Mindörökké amen, és hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt a munkanapot kellős közepén kirángattunk egy picit, de leginkább azért gondoltuk, hogy fontos lenne erről egy picit beszélni, mert hát ez egy tényleg egy újdonság, meg nem is tudom, hogy egyáltalán össze lehet-e így a fejbe kapcsolni a zarándoklatokat avval, hogy egyébként a Balatonon valaki egy csodálatos környezetben evezget. Na de mielőtt erről beszélgetnénk, egy kicsit térjünk vissza az eredetekhez. Szóval te hogyan ismerkedtél meg a Mária út kezdeményezéssel, mik az első zarándok élményeid, egy kicsit mesélj nekünk erről.
2: A belső zarándok élményeim azok még a Balaton körüli rózsafűzér zarándoklathoz köthetők. Talán emlékeztek rá, hogy a kedves rádióhallgatók is emlékeznek arra az időszakra, amikor egy-egy településről két irányba indultak el zarándokok, és a szomszédos település zarándokaival egy közös ponton találkoztak. Úgyhogy én annak idején még ebben a zarándoklat szervezésben is részt vettem, és akkor ezt követték tulajdonképpen az Egy úton zarándoklatban való részvételünk, ami gyakorlatilag úgy alakult, hogy hát nagyon sok szép zarándokútvonal adódik itt a Balaton felvidéken, de hát a tapasztalat az volt, hogy főként idősek jelentkeztek erre a zarándoklatra, úgyhogy igyekeztem minél kisebb szintkülönbséggel megoldani ezt a zarándokutat. Így lett aztán az Egy útonnak egy olyan szakasza, amikor Balatonfüredről Tihanyba, a Tihanyi Apáti templomhoz mentünk, ott a bencés szerzetesek fogadtak bennünket, és onnan tértünk vissza aztán Balatonfüredre.
1: Ezek a gyalogos zarándoklatok, ahogy említetted, ugye Tihany környékén voltak, és te voltál ezeknek a zarándoklatnak a vezetője. Hogyan élted meg ezt a szerepkört, hogy te, mint zarándoklat vezető, próbálsz kísérni embereket, de hát azért te is jársz egyfajta úton. Milyen élményeid vannak ennek kapcsán?
2: Én azt gondolom, hogy nekem azért az évek, évtizedek során az életemben elég rendesen beépült a zarándoklat. Én azt gondolom, hogy maga a zarándoklat, mint lelki műfaj, abszolút a mindennapi életnek egy kicsinyített mása, egy laboratóriumi mása, hiszen a földéletünket is gyakorlatilag valahonnan kezdjük, és van egy végső célja az örök üdvösség, és hát tulajdonképpen egy zarándoklat alkalmával ebből a mindennapi környezetből szakadunk ki, de ugyanazt éljük meg, az úton levésnek az örömét, az egymással való találkozás örömét, az Úristennel való találkozás örömét, és az önmagunkkal való találkozás örömét. Az én tapasztalatom alapvetően, ahogy az előbb is mondtam, talán kijött így a szavaimból, az örömről szólt. Tehát az, hogy tényleg mindenkinek sikerült találkoznia az Úristennel, társaival is, és önmagával is, és az öröm mindig arra inspirált, hogy újabb és újabb zarándokutakra induljak el.
1: No, meg hát örüljetek az Úrban szüntelen, nekem is ez az egyik legkedvesebb szentírási részem. Ha ide tudnál hozni egy nagyon-nagyon konkrét élményt, vagy emléket, ami vagy az egyútonhoz köthető, vagy hát egyéb zarándoklatokhoz, amit úgy elhoztál a hátizsákodba, és hogyha olyan élethelyzetbe kerülsz, úgy valahogy felszokott benned jönni. Van-e ilyen élményed?
2: Ugye személyes beszélgetések voltak, igyekeztem minden egyes zarándokúton mellé-mellé szegődni egy-egy zarándoktárs mellé, tehát nem csak vagy az elején, vagy az végén menni a zarándokcsoportnak. Ugye az egyik ilyen élmény az, hogy ahogy így melléjük szegődtem, azért, hogy megkérdeztem őket, hogy nekik milyen Jézus kapcsolatuk, milyen Jézus élményük van, és ebben nagyon-nagyon személyes, sokszor könnyeket fakasztó személyes élmények és tapasztalatok jöttek elő. A másik alapélmény, ami miatt egy picit abba is maradt itt ez a Füred zarándoklat, hogy azzal, hogy síkterepen mentünk, ez gyakorlatilag a partmenti kerékpár úton történő zarándoklatot jelentette, és hát ez eléggé forgalmas augusztusi időszakban, augusztus utolsó heteiben még minden család, minden társaság még egy hórukkal nagyot akar kirándulni. Sok volt a surlódás, sok volt a nem kívánt találkozás is, de mégis azt gondolom, hogy volt ennek a zarándoklatnak egy rendkívül demonstratív jellege. Tehát más zarándoklatokhoz képest, ahol megvan ez, tényleg ez a laboratóriumi körülmény, ez a védettség, ez a csend, ez a meghittség, nekünk inkább a tanúságtevő szerep jutott.
1: Ahogy mondod, hogy hát szembesültetek nehézségekkel az úton, és hát megszületett egy újfajta gondolat. Na, mesélj egy picit erről az evezésről, hogy hogyan ismerült fel benned, és akkor mi is fog zajlani most augusztus 15-én ezen a szakaszon.
2: Igen, hát tényleg az történt, hogy a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek. 44 éve járom a vizet, 44 éve kajakozom az ország különböző vizein, és hát itt a Balatonon is gyakorlatilag olvadástól fagyásig kint vagyok a vízen, és hát lelkiemberként, ugye állandó diakónusként szolgálok itt Balatonfüreden, lelkiemberként ezt mindig úgy értem meg, minden egyes vízes szállást, hogy az Úristen nagy templomában jelenek meg, hiszen minden egyes alkalommal más a nap, más a víz, más a szél, minden nagyon más. És hát ez találkozott tulajdonképpen egy azzal a gondolattal, az zarándoklat gondolatával. Én úgy tudtam, és úgy tudom most is, hogy ilyen jellegű zarándoklat még nem volt az egyúton történetében. Nekem itt van helyben közel, és úgy a szívembe éreztem a vágyat, hogy megosztani ezt az örömet, a zarándoklatnak ezt az örömét másokkal, úgyhogy Tihany gödrösi strandtól, gödrösi részről indulnánk, és a Tihanyi félszigetet körbeevezve a zarándok testvérekkel Tihany sajkotba érkeznénk meg.
1: Van-e valamilyen különös feltétele a részvételnek, vagy mi történik akkor, ha valakinek nincsen hajója, de mégiscsak szeretne csatlakozni, mit kell ilyenkor tennie?
2: Ugye úgy láttam, hogy a honlapon elég részletes leírás jelent meg a zarándoklattal kapcsolatban. Szeretettel várunk mindenkit. Tehát akinek van saját hajója, saját kajakja, őket is mindenképpen szeretettel várjuk, de van lehetőség a honlapon feltüntetett hajóbérlési lehetőségen keresztül gyakorlatilag bérelt kajakokkal csatlakozni az zarándoklathoz. És hát ezzel a zarándok úton azért, ezt nem úgy kell elképzelni, ez egy 10 kilométeres táv, de hát ez nem egy teljesítménytúra. Itt nem arról van szó, hogy ki milyen gyorsan fog beérni Tihanysajkotba. Ugyanakkor azt kértük is a honlapon, hogy ne itt kezdjenek el megtanulni evezni a testvérek. Néhány alkalommal meg fogunk állni, és ezek a megállások jó alkalmat fognak biztosítani arra, hogy egy kicsit elmélkedjünk a zarándoklatnak a fő témájáról.
1: Mert hogy az idei évnek a fő témája a béke lesz, és hát itt most nem feltétlenül a világ békéről, vagy a háborúk megoldására kell feltétlenül gondolni, hanem az idei évben is készült egy hál' Isten elég-elég tartalmas lelki program, ami ilyenkor ki van ajánlva az önkéntes szervezőknek, hogy amennyiben lehetséges, akkor vagy az 5 állomáson mindegyikén menjen végig az zarándoklat, vagy hogy hát az önkéntes szervező úgy gondolja, hogy valamelyik elmélkedés vagy gondolat jobban megragadja, vagy a terepviszonyok ezt jobban lehetővé teszik, akkor azt a pontot, és hát így kerül majd többek között nyilván a saját lelki béke, a kapcsolati béke, béke a természetben, az ökológiában, béke a mesterséges intelligencia és a technológiai világban, illetőleg hát béke a spirituális világban. Ez az 5 állomás lesz majd az idejében körüljárva, de hát most egy picit a modern szót használva spoilereztem, mert hogy a mai napon lesz egyébként az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap önkéntes szervezőinek egy online találkozója, ahol pont ezt a lelki program részt fogjuk részletesen átbeszélni, hogy hogyan is gondolkodunk mi erről, hogyan próbáljuk meghívni ugye a zarándokokat. Igazából egy zarándok kísérés fog zajlani ezen a napon, és nagyon szépen köszönöm, hogy Jancsi is ezt megerősítette, hogy ez nem egy teljesítménytúra, hanem sokkal nagyobb hangsúly van fektetve arra, hogy mindenki próbáljon tényleg egy kicsit befelé figyelni, picit elcsendesedni, gondolkodni egy-egy témakörön, hát és keresni a saját válaszainkat egy-egy helyzetre, lehetőségre. Ennek kapcsán egy picit gondoltam, azért még idehozom neked is ezt a béke témakörét, mert hát ugye ilyenkor mindig nagyon-nagyon fontos, hogy a zarándoklat szervezője hogyan gondolkodik az adott mottóról, az adott témáról. Ugye idehoztuk már Ferenc pápa gondolatait is, ennek kapcsán ugye a szív békéje legyen a központ. Szóval te hogyan vagy ebben a béke dologgal?
2: Én azt gondolom, hogy a béke az egy olyan állapot, amelyben a dolgok rendben vannak, rendben és igazságban és szeretetben vannak önmagukkal is, és az őket körülvelő dolgokkal. A béke, én azt gondolom, hogy mindenképpen egy duális kapcsolat, tehát valakivel vagy valamivel kapcsolatban merül fel a béke, vagy éppen a békétlenség, még akkor is, hogyha önmagunkra vetítjük ezt, hogy békében lenni önmagunkkal. Hiszen annyiféle gondolatnak, annyiféle külső hatásnak vagyunk kitéve. Nagyon fontosnak tartom, hogy az ember legyen békében önmagával, legyen békében az Úristennel, és legyen békében a társaival. A békét alapvetően egy olyan állapotnak tartom, ahol a növekedés lehetősége, a nyugodt növekedés lehetősége biztosított. Mert azt gondolom, hogy erre mindenkinek szüksége van, hogy előre haladva, ugye nem megállunk az a zarándok úton, hanem előre felé haladunk, hogy növekedjünk, és ez a növekedés elsősorban az Istenben való növekedés legyen, mint ahogy azt is gondolom, hogy a békét nem elsősorban mi állítjuk elő, hanem az valahol egy rendkívül nagy és szép isteni adomány. Itt hagyj hozzam ide esetleg, ha szabad, a liturgiának a szép képét, hogy ott is ugye a Szent Misében ott van az a rész, amikor a béke köszöntés. Ugye a béke köszöntés is az oltártól, a miséző paptól indul ki, és aztán terjed szét úgymond a hívek közösségén. Úgyhogy erre számítok ezen a zarándok úton magam is, hogy alapvetően Isten hozza meg, az Úristen hozza meg a szívünkbe a békét, és milyen szép, hogy egyébként Nagy Boldogasszony napján a béke királynője, aki béke királynőjeként is kinyilatkoztatja önmagát, Nagy Boldogasszony napján kaphatjuk meg, kérhetjük és kaphatjuk meg ezt a békét a Jóistentől, és a már megkapott békét pedig adhatjuk tovább.
1: Hát nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat, nagyon-nagyon fontosak, és talán még egy dologgal tudnék rákapcsolódni, és hát ebben is megkérdezni téged. Ugye ennek a zarándoknapnak nagyon fontos küldetése, ugye, hogy az embereket meghívjuk erre a fajta útra, hogy egy úton legyen itt a térség, tényleg Ausztria, észak-dél, közép, és hát aztán Románia is. És ez persze hordoz egy nagyon-nagyon fontos üzenetet, ez az összetartozás élményét. Az idei évben nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk, hogy két dolgot emeljünk még ki az Egyúton Nemzetközi Zarándoknak kapcsán, és ez az nemzetközi része. Úgyhogy az idei programban egyébként román, szlovák, osztrák íróktól, költőktől is hoztunk gondolatokat, és hát szeretnénk ezáltal is meghívni akár német ajkúakat, vagy szlovák, vagy román ajkúakat az zarándoklásnak és a Mária út ügyének. Bátran csatlakozzanak az Egyúton Nemzetközi Zarándoknaphoz. Lehet, hogy lesznek azért nyelvi akadályok, de hát én úgy gondolom, hogy a Jóisten segítségével mindenféle ilyen kis apróság leküzdhető. A másik pedig egy nagyon fontos küldetése. Székely János püspök atya adta azt a feladatot a Mária útnak az elmúlt időszakban, hogy merjen egy picit kilépni, egy picit ellépni a már megszokott útról, és hát merje megszólítani azokat, akik még nem járnak a hit útján, útkeresők. Szóval legyen egy olyan fajta kötődési lehetőség, egy olyan közösségi alkalomban való tapasztalatgyűjtés, ami elindíthatja egy kereső folyamatot a spirituális világ felé. Gábor, egy picit téged akarlak erről megkérdezni, mert lehet, hogy van is neked ilyen irányú tapasztalatod, vagy hogyha egy ilyen élmény ér, hogy többen vannak a zarándoklaton olyanok, akik igazából most indulnak először zarándok útra, vagy hát útkeresők, akkor hogyan lehet őket meghívni, megszólítani ennek az egész ügynek?
2: Ugye Szent Pál apostol mondja egy helyen, hogy hirdesd az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan, akár nem alkalmas, nagy bölcsességgel és megértéssel. És itt azt gondolom, hogy a bölcsességen és a megértésen nagyon... Halló?
1: Lehet, hogy megszakadtunk? Halló, halló?
2: Igen.
1: Hallunk,
2: hol tartottunk?
1: Hát, hogy lehet, hogy bölcsességgel kell...
2: Igen, hogy nagy bölcsességgel és nagy megértéssel kell fordulnunk, nagyon nagy nyitottsággal. Ugye minden egyes ilyen párbeszéd, ha lehet így mondani, evangelizáció azért magát az Úr Krisztust viszi bele a jelenetbe, a beszélgetésbe, és ezt tudatosítani kell magunkban. Tehát az ő személyében, az ő szeretetében lépünk be, és ebben az evangéliumok nagyon jó segítségünkre vannak, hogy nem kifogásokat keresett az Úr Jézus, nem megakadt egy-egy élethelyzeten, hanem mindegyikben a lehetőséget látta. És én azt gondolom, hogy mint ahogy ugye az elmúlt vasárnapok evangéliuma is a magvetőről, vagy éppen most a konkolybúzáról szóló példabeszédek is, tehát a lehetőséget látni, a magnak a növekedését látni minden egyes emberben, elsősorban az ő üdvösségére, de mindenek előtt az Úristen dicsőségére.
1: Hát legyen így. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Munkácsi János az eddigi nagyon-nagyon sok-sok szolgálatot, amit a zarándoklás és a Mária út ügyéért tettél, és hát az idei évre kívánunk nagyon sok áldást ehhez a nagyon-nagyon különleges zarándoklathoz.
2: Abszolóképpen sok áldást és kegyelmet kívánok a szervezéshez.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: A Jézus Krisztus, Isten áldjon benneteket.
1: Mindörökké, ámen, nagyon szépen köszönjük, és hát menjünk is tovább itt a műsorban is, és hát térben és időben is. A Balatonról most egy picit menjünk a Duna mentén fölfelé Budapesthez képest. Vác irányában gondolkodjunk egy kicsit, és hát nagy szeretettel köszöntöm itt a vonalban az Egyúton Nemzetközi Zarándoknap Váci zarándok szakaszának a szervező vezetőjét, Nádasdy Gábor. Nagy szeretettel köszöntünk, szia!
3: Szervusz Zsófi, és én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: És neked is nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt a munkanapodon időt szántál arra, hogy egy picit meséljél nekünk. Hát először is kezdjük a te zarándok élményeiddel, mert valahogy mindig ez van a szívemen, hogy akkor fogunk tudni igazán beszélni az idei év élményeiről, lehetőségeiről, hogyha egy picit ránézünk arra, hogy mi is történt eddig. Szóval Gábor, hát hogy is indultál te útra?
3: Hát köszönöm szépen ezt a kérdést. Hát az első zarándok élményem, onnan kezdeném, hogy a hittanos gyermekközösséggel voltunk már bő 10 évvel ezelőtt az első ilyen gyalogos zarándoklaton, amikor a gyermekekkel meglátogattuk a Mária Besnyi Bazilikát Veresegyházról Mária Besnyi gyalog és vissza. Ez volt az első zarándok élményem, ami nagyon nagy élmény volt maga az út, és a gyermekekkel töltött egész nap. Aztán most már közel egy 5-6 éve, 6-8 éve igazából úgy mondanám, Tornai Gábor, az akolitus testvérem, az akolitus avatásunk után hívott meg a Veresegyház válszakasz, hogy hát járjuk végig ezt a szakaszt, és hát az volt az első egy úton zarándoklatom, itt mély lelki élményekkel gazdagodtam, és azóta én járom folyamatosan évről évre ezt az egy úton zarándoklatot, most már 5-6 éve koordinátorként is, és volt, amikor voltam olyan két év is, amikor a lelki útravalót is én írtam meg, és a Szentlélek segítségével sikerült megírnom, mert át kellett vennem Gábortól ezt a feladatot is, mert hogy ő éppen családi és egyéb elfoglaltságai miatt nem ért rá. És hát annak idején az első ilyen nagyon szeretettel tekintek vissza erre, mert Bodajkon voltunk a gyerekekkel hittantáborban, és ott a Veresegyház plébánosával, Robi atyával beszélgettünk erről, és ő pont koordinátort keresett erre az útra, gondolom, hogy Gábor, Tornai Gábor beszélt vele, és hát megérintett a Szentlélek, és akkor azt mondtam rá, hogy igen, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen én a koordinátori feladatokat is ellátom, és nagyon szeretem ezt az utat szervezni.
1: Igazából nagyon-nagyon jó ezt hallani, hogy van, amikor ennyire élően folytatódik tovább egy zarándoklat, hogy így fogalmazzam, hiszen Tornai Gábornak is nagyon-nagyon sokat köszönhet a Mária útnak ezen a része, tényleg nagyon-nagyon sokáig szívvel lélekkel szervezte a zarándoklatokat, és mennyire nagy áldás, hogy hát itt az utánpótlás, és megy tovább, és bízunk benne, hogy az idei évben is nagyon-nagyon sok helyen lesz egyfajta ilyen tovább folyama ezeknek a dolgoknak, és hogy idehozzam egy picit megszakítva, bocsánat, a gondolatmenetedet. Az idei évben azért felmértük nagyon alaposan, hogy hol vannak a Mária út egyúton szakaszainak, hát per pillanatnyi hiányai, ahol vagy már nem tudja vállalni a szervező a zarándoklatot, vagy valamilyen élethelyzet miatt kikopott ebből a szolgálatból, és nagyon-nagyon nagy örömmel jelentem, hogy nagyon sok helyen megtaláltuk az utánpótlást egy új lelkes, önkéntes személyében, úgyhogy ezúton is hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezeket a vállalásokat, meg hát a jó Istennek ezt a fajta kegyelmét. Na de akkor egy picit még beszéljünk arról, hogy az idei évben hogy is fog ez a Veresegyház vált szakasz elmenni?
3: Hát augusztus 15-én reggel 7.30-tól van gyülekező nálunk Veresegyházon, és a 8 óra körül indulunk útnak. Érintjük a különböző településeket, beszélhetünk Őrszent Miklósi plébániáról, Vácrátóti plébániáról, Sződről, Sződligetről, és aztán olyan 5 óra után 5:30 fele este felé érünk be, valószínűleg Vácra, ahol a Barátok templomban szentmisével zárjuk és ünnepeljük meg az zarándoklatot. A Vácrátót és a Szőt közötti szakaszon van egy nagyon szép pihenőhely, Nagyboldogasszony pihenőnek hívják, ez benn van egy picit az erdőbe a földúttól egy olyan jó pár méter távolságra, de ott egy nagyon meghitt és tulajdonképpen egy máriás környezetben is tudjuk ezt a zarándoklatnak az állomását ünnepelni. Gábor készül lelki anyagokkal, illetve a dalokkal, és ezekkel tulajdonképpen minden egyes állomáson egyre mélyebb és mélyebben éljük meg a hitünk zarándok útját, ezt a vándorutat.
1: Hát legyen így, szóval erre hívunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Aki kedvet érez ahhoz, hogy csatlakozzon az egyúton Veresegyház-Vác szakaszához, az egyúton.máriaút.hu honlapon találja meg az előbb elmondott részletes programtervet, és hát van egy előzetes regisztrációs felület, amit nagy szeretettel kérünk mindenkit, és minden szakasznál így van ez, hogy aki szeretne az idei egyúton nemzetközi zarándoknak bármely szakaszára elmenni és részt venni rajta, a szervezés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy töltse ki ezeket az előzetes regisztrációs felületeket. Ez azért is fontos, mert hát szeretnénk utána még, aki lehetőséget biztosít erre, további zarándoklatokra is, hát a meghívásunkat tolmácsolni. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon-nagyon szép és tanulságos kis beszámolót, és hát a programismertetést. Kívánunk nagyon-nagyon sok élményt és sok áldást az útra, és hát ma 18 órától titeket is várunk nagy szeretettel az online önkéntes találkozóra, bízom benne, hogy fogunk tudni találkozni. Nádasdy Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot kívánok!
3: Köszönöm én is, Zsófi, és minden jót, Isten áldja a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, ámen! Nádasdy Gábort hallottuk, és hát szóval egy úton leszünk, de ettől függetlenül még nagyon-nagyon sok szép zarándok esemény várható ebben a nyári időszakban. Így mielőtt a műsor végéhez érnénk, idehoznám, hogy minden hét szombaton továbbra is indul zarándoklat Budapesten a Normafától Mária remetéig, beavató címmel. Úgyhogy ide kifejezetten azokat szeretnénk meghívni, akiknek még nincs zarándok élményük, igazából kirándulásban is csak egy nagyon minimális tapasztalatuk van, merjenek elindulni a beavató zarándoklaton. Az út nagyon könnyű, gyönyörű panorámával végig Budapest felett erdőben, tehát reméljük, hogy a hőmérséklet is áldásos lesz. Én nagyon-nagyon biztatok mindenkit, mert hát lehet, hogy megérkezik az a fajta élmény és az a fajta eszköz, ami aztán nagyon-nagyon sokakat visszaszólít folyamatosan az útra. Augusztus első hétvégéjén Sümeg és Tapolca között, valamint Pécs és Mária gyűjt között is indul szokásosan zarándoklat. Pécs és Mária gyűjt között is beavató zarándoklat lesz. Ide is hívunk mindenkit, aki érdeklődő, vagy még kevesebb tapasztalata van a zarándoklás kapcsán. Érdemes ezt a Mária útszakaszt is kipróbálni, elmenni és megnézni, hiszen a Tenkesen keresztül haradnak a zarándokok Mária gyűjt felé. Fantasztikus az út, nem könnyű, de mindenképpen érdemes egyszer magunkat is kipróbálni ebben a helyzetben. És hát nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmében, hogy Budapesten, a Ferenciek terén minden érdeklődőt nagy szeretettel vár a Mária út zarándok információs pontja. Ezt ugye úgy kell elképzelni, mint egy túrinformot, ahol különböző ajándéktárgyak, térképek, útleíró könyvek és lelkiségi könyvek mellett, és talán most jön a lényeg, önkéntesek várják az érdeklődőket, mégpedig zarándok tapasztalattal rendelkező önkéntesek. Egy nagyon-nagyon lelkes kis csapat van a zarándok információs ponton, bár a héten most zárva tartunk, mert hát mindenki nyaral és zarándokol, de jövő héttől már várunk minden érdeklődőt nagy szeretettel, úgyhogy aki szeretne egyéni vagy önszerveződő zarándoklatokat kitűzni, érdemes ellátogatni hozzánk, és hát igyekszünk mindenben segíteni, hasznos tanácsokat adni, és hát a Mária útas legfontosabb térképeket és útleírókönyveket is rendelkezésre tudjuk bocsájtani. Szóval válunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, és hát záró gondolatként még idehoznék egy nagyon-nagyon kedves ajándékot a mai napra. A mai nap során a Székesfehérvári Szent Imre Gimnázium lelkes kis diákjai voltak jelen itt a műsorban, és hát az a nagy álmunk és tervünk, hogy hamarosan majd a diákok is részt fognak venni a Mária útas műsor szerkesztésében és vezetésében, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és hát reméljük, hogy megszeretitek majd ugyanúgy a Mária utat, mint a Mária Rádió élőadásának lehetőségeit és ajándékait. Két hét múlva találkozunk ismét, akkor továbbra is megyünk lélekben tovább az egy úton keretében, további érdekes szakaszokat szeretnénk idehozni, és hát még egy gondolat, a Mária Rádió műsorából podcast anyagok készülnek, a Mária út Spotify csatornáján visszahallgathatóak lesznek ezek a kis beszélgetések, úgyhogy aki most esetleg lemaradt az élő adásról, a Mária út podcast csatornáján vissza tudja hallgatni ezt a csodálatos Tihanynál megszervezésre kerülő zarándoklatot, evező zarándoklatot, és hát a Vác-Veresegyház zarándok élményeit is. www.spotify.com/Mária út oldalon találhatóak ezek a kis podcastok, érdemes meghallgatni. Nagyon szépen köszönjük Engler Györgynek a technikai szolgálatot, két hét múlva találkozunk ismét, zarándokoljunk akkor lélekben továbbra is a Mária úton. Galgóczin és Szabó Zsófia voltam, két hét múlva találkozunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

Možda osanjat mensch meg bűneinktől, könyörű rajtunk, emeljen fel jobbot, hogyha elestünk.

0: kenyeremet megenni is elfelejtem. Hangos sóhajtozásom közben húsom csontomra sorvadt. Hasonlóvá lettem a sivatagi pelikánhoz. Olyan vagyok, mint a romokon ülő bagoly. És úgy virrasztok, mint a magányos veréb a háztetőn. Ellenségeim egész nap gyaláznak. Akik egykor dicsértek, most nevemmel átkozódnak. Kenyér helyett hamut eszem, és italomat könnyel vegyítem. Haragod és neheztelésed miatt, mert magasba emeltél, és most földre sújtasz. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, és én, mint a fű, elszáradok. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kiáltásom jusson eléd, ne fordítsd el tőlem arcodat, Uram. Az alázatosak imáját hallgasd meg, Uram. De te, Uram, örökre megmaradsz, és emléked is él nemzedékről nemzedékre. Kelj fel, és könyörülj meg Sionon, mert eljött az idő, hogy megkönyörülj rajta. Még köveiben is gyönyörködnek szolgáid, romjain is szánakoznak. A nemzetek félve tisztelik majd nevedet, Uram, és minden király vallja dicsőségedet. Mert felépíti az Úr Siont, és megjelenik dicsőségben. A szegények imádságát meghallgatja, és nem veti meg könyörgésüket. Írják le mindezt az eljövendő nemzedéknek, a születendő nép is magasztalja az Urat. Mert letekint szentélyének magasából, az Úr az égből földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a halálra szántakat, hogy hirdessék az Úr nevét Sionban, és Jeruzsálemben dicsőségét. Amikor majd a népek egybegyűlnek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az alázatosak imáját hallgasd meg, Uram. Te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve, Uram. Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim. De így fohászkodom. Istenem, ne ragadj el életem delén. A te éveid nemzedékről nemzedékre tartanak. Kezdetben te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve. Ezek elenyésznek, de te megmaradsz. Elavulnak, mint a ruha, változnak, mert mint az öltözetet váltod őket. Te azonban ugyanaz maradsz, és éveid el nem fogynak. Szolgáid fiai itt lakhatnak, és ivadékuk színed előtt biztonságban él. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve, Uram.
1: Igyei népem tanításomra, ajkam igéire figyeljetek.
2: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim! Amikor Troászba érkeztem, hogy Krisztus evangéliumát hirdessem, a kapu nyitva állt előttem az Úrban, de a lelkemnek mégsem volt nyugta, mert Titus testvéremet nem találtam ott. Elbúcsúztam hát tőlük, és átmentem Macedóniába. Hála legyen Istennek, aki Krisztus Jézusban mindig győzelemre segít minket, és ismeretét jó illatként mindenütt elterjeszti általunk. Mert Krisztus jó illata vagyunk mi az Istennek, azok közt, akik üdvözülnek, épp úgy, mint azok közt, akik elkárhoznak. Ezeknek halált jelentő hullaszag, azoknak meg az élet éltető.

0: illata. Ki képes erre? Mi nem tartozunk azok közé, akik Isten tanításával nyerészkednek, hanem őszintén, mint egy az Istenből beszélünk, az Isten színe előtt Krisztusban. Megint ajánlani kezdjük magunkat? Talán csak nem szorulunk nektek szóló vagy tőletek kapott ajánlólevélre, mint némelyek? Ti vagytok a mi ajánlólevelünk a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk. Nem tintával, hanem az élő Isten lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő szív lapjaira. Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mint egy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ő tett arra alkalmassá, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Ő tett arra alkalmassá, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni, mint egy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való. Ő tett arra alkalmassá, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké.
1: Olvasmány Antiohiai Szent Ignác püspök és vértanúnak a magnéziaiakhoz írt leveléből. Meg ne történjék, hogy Krisztus jóságával szemben érzéketlenek legyünk. Mert ha cselekedeteink szerint bánik velünk, már is elvesztünk. Ha tanítványai lettünk, éljünk is krisztusi módon. Aki ezen felül más nevet vesz fel, nem tartozik Istenhez. Vessétek el tehát a régi megromlott kovászt, és változzatok át az új kovásszá, amely Jézus Krisztus. Ő legyen életetek sója, nehogy egy is megromoljon közületek, mert a romlottságtok miatt lesztek megítélve. Esztelenség volna Krisztust hirdetni, és zsidó módon élni. Nem a krisztusi vallás vezetett a zsidó valláshoz, hanem megfordítva. A zsidóság vezetett el a kereszténységhez, amelyben mindazok egyesülnek, akik Istenben hisznek. Ezeket nem azért írom, szeretteim, mintha rólatok azt gondolnám, hogy ilyen nézeten vagytok, ellenkezőleg, alázattal óvni akarlak benneteket, hogy ne ejtsen rabul a hiú tévtan, hanem legyen egészen szilárd meggyőződéstek Jézus születéséről, szenvedéséről és feltámadásáról, amely Poncius Pilátus helytartósága alatt történt. Mindez valóban kétségtelenül megtörtént Jézus Krisztussal, a mi reménységünkkel, akitől bárcsak senki közületek el ne szakadna. Szívesen lennék örömötökre mindenben, ha ugyan megérdemlem. Bár bilincsben vagyok, ne hasonlítsatok akármelyitekhez magatok közül, akik szabadok vagytok. Tudom, hogy nem vagytok felfuvalkodottak, Jézus lakozik ugyanis benneteket. És tudom, ha dicsérlek benneteket, még jobban elszégyenlitek magatokat, hiszen írva van, az igaz önmaga vádlója. Legyetek hát rajta, hogy megszilárduljatok az Úr és az apostolok tanításában, hogy bármit tesztek, az kedvezően alakuljon testben és lélekben, hitben és szeretetben, a Fiúban, az Atyában és a Szentlélekben, aki a kezdet és a vég. A ti kiváló püspökötökkel, a lelkileg egybefort presbiterek testületével és az Istennek kedves diákonusokkal együtt. Legyetek engedelmesek a püspöknek és egymásnak, mint ahogy a megtestesült Jézus Krisztus engedelmes volt az Atyának, az apostolok Krisztusnak, az Atyának és a Szentléleknek, hogy egységtek test és lélek szerint teljes legyen. Tudom, hogy Isten tölt el benneteket, ezért röviden buzdítottalak titeket. Gondoljatok rám imádságotokban, hogy elnyerjem Istent. Gondoljatok a szíriai egyházra, amelynek nevére nem vagyok méltó. Szükségem van ugyanis a ti Istenben egyesült imádságtokra és szeretetetekre, hogy a szíriai egyház imádságtok által felüdüljön. Köszöntenek titeket az efezusiak Szmirnából, innét írok nektek, itt vannak ők Isten dicsőségére, mint ti is. Polikárp szmirnai püspökkel együtt mindenben vigasztalásomra vannak. Köszöntenek titeket a többi egyházak is, akik Jézus Krisztus tisztelik. Isten veletek, legyetek egységben Istennel, a tőle elválaszthatatlan lélek által, aki maga Jézus Krisztus. Adja meg nektek Isten, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben. Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben, hogy beteljetek az Isten egész teljességével. Éljetek benne, verjetek benne gyökeret, épüljetek rá, és erősödjetek meg a hitben. Verjetek gyökeret, és vessetek alapot a szeretetben, hogy beteljetek az Isten egész teljességével.
2: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg, e fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben. Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim igédet elfelejtik. Szabad tűzben kipróbált tiszta beszéd, azért szereti úgy szolgád. Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat. Színigazság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség. Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek. Szilárd örök bizonyság a te igazságod, adj értelmet, hogy éljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Imádságom jusson színed elé, Uram! Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok. Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre. Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához. A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja. A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik, akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből. A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába. Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádságom jusson színed elé, Uram! Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól. Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom. Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak. Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén? Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén? De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom. Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem? Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta, megzavart és földre nyomott csapásait súlya. Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés. Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz, már-már összecsap fölöttem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram, ösvényemen csak ez világít. Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

az áldás gondolatokat hallják. Isten áldja testünket friss, szabad erővel. Isten áldja lelkünket befogadó szeretettel. Isten áldja életünket boldog reménységgel. Isten áldja hitünket igaz bizalommal. Isten legyen világosságod és segítséged, Isten legyen életed ereje, hogy felállhass, feltámadhass, újra indulhass jövendőd felé.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Tenor és basszus énekművészeket toboroz a Magyar Rádió énekkara. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti Elte Apácai gimnázium tanulója, bronzérmet ketten nyertek Simon János Dániel, a budapesti Elte Apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tudományi versenyek legjobbjai közül választották ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét, a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és szeretettel várja az érdeklődőket. Tenor és basszus énekművészek jelentkezését várja próbaéneklésre a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. Áll a kultúra.hu hírében. A Magyar Rádió énekkarába határozott idejű munkaszerződéssel keresnek olyan képzett hangú énekeseket, akik felsőfokú zenei végzettséggel vagy szakirányú képzettséggel és énekkari tapasztalattal is rendelkeznek. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pozíciót a próbaéneklés nyertese számára a szakmai zsűri döntése alapján ajánlják fel. A munkába állás időpontja a tenor esetében 2026. november, a basszus esetében 2027. január. A helyszíni meghallgatás során két különböző stílusú dal ária előadását, skálázást, lapról éneklést és meghatározott darabok kijelölt énekkari állásainak betöltését várja a zsűri. Az énekkari állások kottáit kérésre elektronikus úton biztosítják a pályázóknak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhében fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélő,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat július 21-én kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor. Programajánló, 12 óra 10 perckor. Rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor. Örök ige. Részletek a Szentírásból, 13 órakor. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor. Szemelvények lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor. A magyarországi pálosok története. Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor. Napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor. Ima lánc, ima szándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor. Irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor. Rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor. Tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor. Átmozgató, Heim Kriszti Pilates oktató műsora, 16 óra 30 perckor. Hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, a Betesda gyermekkórház műsora, 16 óra 35 perckor. Életre hangoló, rádió műsor tabuk nélkül, 18 órakor. Igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor. Zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor. Az igazság szabaddá tesz, dr. Balsi Balázs, ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor. Ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor. Kiáltás, ima a nemzetét kegyhelyekről, 20 órakor. Függőségről mindenkinek, pap Ákos műsora, 20 óra 16 perckor. ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. 21 óra 5 perckor. Meghallgatlak. Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal. 22 órakor. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Narda Ilona műsora. 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása. 23 órakor. Szentírás. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában. 23 óra 20 perckor. Zsolozsma. Befejező ima óra. 23 óra 40 perckor. Óránként hírperceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.

Én békére vágyom. Szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, mosolynap ragyogjon minden föld lakóra. Igazságra vágyom, nyílt őszinteségre, a hazugság szennye oldódjon fel végre. Emberségre vágyom, gyógyító esélyre, minden gonoszságot temessünk el mélyre. És társakra vágyom, igaz emberekre, hogy a szeretetünk válhasson kerekre. Kézfogásra vágyom, egy szívdobbanásra, földi mennyországra, és nem is vágyom másra. Amikor nem történik semmi, nem fordul jóra, ami bántott, külső hatásra nem gyúr számomra az ellenségből jó barátot, ami beállt fenyegetően a belső béke folyamába, ott marad, mint egy botránykőnek, s a gondolatok torlódása mégis egyszerre csak megszűnt. Akkor valaki utat vágott, ahol az emberi indulatok elfolytak, az ellenségből jó barátot mutatott egy másfajta látás. Szemem helyett Jézus szeméből, hogy végül semmi sem maradt meg a békét fenyegető rémből. Amikor nem történik semmi, akkor történik valóságban az a csoda, amit remélünk mi. Békében és szeretetben. Én békére vágyom, szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, és ez ragyogjon rá minden föld lakóra.

Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Augusztusban izgalmas programsorozattal készül a Café Francesco csapata. Kávéházi szabad egyetemként augusztus 24-től 29-éig. Augusztus 24-én hétfőn Török Csaba atya előadását hallhatjuk 14. Leó pápa és a mesterséges intelligencia címmel. Augusztus 25-én kedden dr. Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke tart előadást Keresztény Európa válsága és jövője címen. Augusztus 26-án szerdán Hit és pszichológia, önbizalom és bizalom, Istenben és emberekben címmel ad elő Széles Anna keresztény pszichológus. Augusztus 27-én csütörtökön Martos Levente Balázs püspök és Marti Zoltán beszélgetnek arról, hogy jól kommunikál az egyház. Augusztus 28-án pénteken dr. Darabos Ádám és Jancsó András beszélgetését hallgathatjuk meg Kereszténység és politika címmel. Augusztus 29-én szombaton könyvbemutatóval zárul a programsorozat Karmelita lelkiség a világban. Muraközi Nóra és Kovács Emese ismertetik Boldog Marie Eugène, Sarutlan Karmelita szerzetes, akiben a Szeretet lelke lakást vett című művét. Az előadások hétközben 19 órakor kezdődnek, szombaton 16 órakor. A korábbi felvételek is visszanézhetőek a YouTube csatornán. Szent Mise a Bízd rá magad segítő közösségért, és mindazokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Időpont minden hónap utolsó vasárnapja, 18 órakor. Helyszíne Budapest, Budapest Lágymányosi Szent Adalbert plébánia, 11. kerület, Etele út 3 szám alatt. Imádkozzunk együtt egymásért. 2026. április 26-ától kezdődően minden hónap utolsó vasárnapján Szentmisére hívnak 18 órától. A Szentmisét Kelemen László atya mutatja be a Bízd rá magad segítői közösségért, valamint azokért, akik hozzájuk fordulnak segítségért. Hisznek abban, hogy a szolgálat nem csak cselekvés, hanem imádság is, és hogy mindaz, amit a kísérés, a beszélgetések egymáshoz hordozása során végeznek, Isten jelenlétében válik teljessé. Ez az alkalom lehetőség közösségük megerősítésére, hálaadásra és megújulásra is. Bekapcsolódni lehet személyesen, vagy ha úgy nem lehetséges, egy értük mondott imával. Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsérhessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérelvel ítélkezett. Fazekas Lajos stáció. Naponta megölik bennem a hitet, s naponta hittel élek, újra hiszek. Naponta egy getszemáni kertben imádkozván megnyugszik a lelkem. És naponta odahurcol az élet, hogy elveszítsen egy pilátusi ítélet. Naponta a stációt kell járnom, amíg csak ki nem mondják a halálom. Aki kegyelemmel él, meg nem halhat. A stigmáim naponta fölszakadnak. Szomjúhozom a tiszta igazságra, de a szavak ecetje hull a számra. Uram, uram, jaj, miért hadsz ennyi rosszban, elhagyatottságomban, kiáltásomban? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelverítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus, miután kihallgattatta Jézust, kiment a zsidókhoz és kijelentette: én semmi vétket nem találok benne. Az a szokás nálatok, hogy húsvétkor szabadon engedjek valakit, akarjátok-e, hogy elbocsássam a zsidók királyát? De azok újra kiáltozni kezdtek: ne ezt, hanem Barabást. Barabás rabló volt, erre Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak égarnagra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Azok nem tágítottak, hanem nagy hangon követelték, hogy feszítse meg, a lármájuk egyre erősödött. Pilátus ezért úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Jézust kiszolgáltatta akaratuknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az

0: Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Egyetlen kereszt van, Jézusé. Ebből részesülünk, amikor szenvedéseinket hordozzuk. Így nyer értelmet minden küzdelmünk. Szent Pál a korintusiaikhoz írt második levélben tanít meg bennünket arra, hogy Krisztusnak átadott gyengeség még közelebb tud vinni Istenhez, és megtölti tartalommal életünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak vigalmadra.
2: Amen. A fájdalmas rózsafüzér 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztoztak ruháin, sorshúzással dönt fel, kire mi jusson. A 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták, a zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítettek 2 rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kégalmadra.
0: Amen. Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Leó pápa nyitja meg a Vatikáni Apostoli Könyvtár új kiállítását szeptemberben. Idén is megtartották a motoros zarándoklatot Pálos Szentkúton. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a szegedi alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csak nem 50 ferences testvér és nővér is jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. 14. Leó pápa ősszel a Vatikáni Apostoli Könyvtárban felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, melynek címe Aqua, áll a Magyar Kurír hírében. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-éig várja majd az érdeklődőket. A kiállítás 3 kortárs személyiség, J.R. francia művész, Bill Moran amerikai tipográfus és Fulvio Pierangelini olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédbe a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és terveivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról egyaránt. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között, amely a Szentszék tulajdonában lévő hatalmas gyűjtemény és hozzáférhető a világtudósai számára. Szombaton 18. alkalommal rendezték meg Petőfi szállás Pálos Szentkúton a keresztény motoros találkozót, áll a félegyházi közlöny hírében. A zarándoklat Kiskun félegyházán az Ótemplomnál Geszler Péter atya köszöntötte és áldotta meg a résztvevőket, aki maga is szenvedélyes motoros. Az Alföld egyik legjelentősebb Mária kegyhelyére több mint 100 résztvevő érkezett, hogy közösen éljék meg a hit, a közösség és a találkozás örömét. A nap programjai a lelki feltöltődést és a közösségi élményt egyaránt szolgálták. Előadás, szentmise, motoros felvonulás és koncert várta a résztvevőket. A szentmise szónoka Bojtor Róbert miklósfai plébános volt, aki homíliájában kiemelte: a keresztény küldetés nem ér véget a templomban. Hitünket a mindennapokban is képviselnünk kell, a tetteinkkel, példamutató életünkkel és az egymás iránti figyelemmel és felelősséggel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint. Hasonlít a mennyek országa a gazda emberhez, aki kora reggel kiment, hogy munkásukat fogadjon szőlejébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőbe. Mikor 3 óra tájban kiment, látta, hogy mások is tétlenül ácsorognak a piacon. Így szólt hozzájuk, menjetek ti is a szőlőmbe, és majd megadom, ami jár nektek. Azok elmentek. 6 és 9 óra körül újra kiment, és ugyanúgy tett. Mikor pedig 11 óra tájban is kiment, megint talált ott ácsorgókat. Megkérdezte tőlük. Mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? Senki sem fogadott föl minket, felelték. Menjetek ti is szőlőmbe, mondta nekik. Estére kelve így szólt a szőlős gazda Vince elérjéhez. Hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Jöttek tehát azok, akik 11 óra tájban álltak munkába, és fejenként 1 dénárt kaptak. Mikor pedig az elsők jöttek, azt hitték, hogy többet fognak kapni, de ők is 1-1 dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek az őlős gazda ellen. Ezek az utolsók 1 óra hosszat dolgoztak csak, mondták, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Barátom, felelte egyiküknek, nem vagyok veled igazságtalan. Nem 1 dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj. Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem tehettem az enyémmel azt, amit akarok? Rossz szemmel nézett talán, hogy én jó vagyok. Így lesznek az utolsókból elsők, s az elsőkből utolsók. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Jézus elindult Jeruzsálem felé. Útközben félrevonta 12 tanítványát, s figyelmeztette őket. Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott a főpapok és az írástudók kezébe adják az emberfiát. Azok halálra ítélik és kiszolgáltatják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megostorozzák és megfeszítsék őt. De 3. napra föltámad. Akkor odajött Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Mit akarsz? Kérdezte. Ő így felelt. Intézd úgy, hogy 2 fiam közül az egyik jobbodon, a másik balodon üljön országodban. Jézus ezt válaszolta. Nem tudjátok, mit kértek. Készek vagytok arra, hogy igyatok abból a kehelyből, amelyből én iszom? Készek vagyunk, felelték. Erre így szólt hozzájuk. Kejhemből ugyan inni fogtok, de hogy jobbomra vagy balomra üljetek, azt nem én döntöm el, mert azoknak jár, akiknek atyám készítette. Ennek hallatára többi 10 megneheztelt a 2 testvérre. Jézus ezért magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni, legyen cselédetek. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul odaadja életét sokakért. Mikor elhagyták Jerikót, nagy tömeg követte. Az útfélen 2 vak ült. Amikor meghallották, hogy Jézus megy, arra kiáltozni kezdtek. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A nép csitította őket, hogy hallgassanak, de ők annál jobban kiabáltak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, magához hívta őket, és megkérdezte. Mit tegyek veletek? Uram, felelték, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus könyörületre indulva megérintette szemüket. Azonnal visszanyerték látásukat.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 21-e. Látnia kellett, amint bementek szentélyébe. Jeremiás sirálmaiban olvassuk ezt az első fejezet 10. versében. Látnia kellett, amint bementek szentélyébe. Jeremiásnak ez a panasza Jeruzsálem feldulása és a nép fogságba hurcolása után hangzik fel. Az állapot nagyon súlyos. Magára maradt Isten népe, mint az egy özvegy. Szabad volt ez a nép, és most kényszermunkássá lesz. Isten népének nincs vigasztalása, sőt, ellenségei nevetnek rajta. Mindenki elhagyta, sírását nem hallják meg. Ilyenkor a próbatételek idején tudja értékelni az ember az egykori szép időket. Isten népének most saját fájdalmánál nincs nagyobb. Ez a legőszintébb mondat a mindenségben, mert csak a saját fájdalmunk létezik igazából. Csak az létezik, amit a saját bőrünkön tapasztalunk meg. Mondom, az állapot nehéz és súlyos. Ez a panasz azonban nem egyéni panasz csupán, hanem közösségi fájdalmat is megfogalmaz. A legnagyobb kint az okozza, hogy az idegenek feldúlták a szentélyt, ahogy a 10. versben olvassuk. Akkor értjük meg ezt a fájdalmat, ha kissé profanizáljuk. Gondoljunk arra, hogy betörtek a házunkba. Feldúltak mindent a betolakodók. De leginkább nem az fáj, hogy értékeket vittek magukkal, hanem az, hogy legbensőbb, legszentebb dolgainkhoz nyúltak az illetéktelen kezek. Olyan ez, mint mikor egy idegen a kelleténél intimebben hozzáír ahhoz, akit szeretünk. Bárcsak Isten szent ügye is ilyen fontos és szent lenne számunkra. Ebben a panaszban azonban ott van a bűnbánat is. Igazad van, Urunk, olvassuk a 18. versben. Jogos az ítéleted. Az 51. Zsoltár is erről szól. Megvalljuk, Urunk, hogy nyomorultak vagyunk. Háborog a bensőnk, vergődik a szívünk, mert engedetlenek voltunk. Itt kezdődhet el valamiféle fordulat. Ha legalább az Isten népe belátja tévesztéseit, és először magát okolja a nyomorúságokért. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
3: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Adjunk magunknak szabályokat. A szív felé haladás és a szívbe való leereszkedés az imádság minden útjának és technikájának a végcélja. A tét nagyon nagy, és nem szabad sietni pusztán azért, hogy könnyű és azonnali eredményeket érjünk el. Egy nagy harcba lépünk be. Egy nagy harcba kell belépnünk. És meg kell próbálnunk megnyerni a legdöntőbb csatát, amelyet az
4: az ellen, a szokásunk ellen vívunk, hogy szegénynek és magányosnak tartsuk magunkat. Amikor már tudjuk, hogy egy szeretett közösséget biztosító misztériumba kaptunk bemerítést. A Jelenések könyvében olvassuk: a győztesnek rejtett mannát adok, és egy fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csak aki megkapja. Amikor felfedezzük, kik is vagyunk Isten szemében, és amikor boldog értelmezőivé válunk ennek a nem is remélt állapotnak, ez az a végállomás, ahová az ima útja vezetni akar bennünket. De azért adjunk magunknak néhány szabályt. Ha szeretnénk bevezetést nyerni az imádság művészetébe, az első lépés a szív felébresztése. Ehhez nincs szükség arra, hogy erőszakkal magasabbra emeljük a gondolataink szintjét, vagy hogy kicsavarjuk az érzelmeinket, mint valami nedves ruhát, hogy néhány érzelemcseppet hullajtsunk, nem, ezekre egyáltalán nincs szükség. Ha így tennénk, könnyen bosszantó elszórakoztatás, vagy megtévesztő érzelgőség lenne a mi imánk, és ez venne rajtunk erőt. Az imádság lelki gyümölcsét nem erőszakkal kell előállítani, nem manipulációkkal kell előállítani. Az imádság lelki gyümölcsét a bennünk áramló életerőként kell fogadni, amely képes felerősíteni és Isten felé irányítani a bennünk megszülető gondolatokat és érzéseket. Az imádság nem technika, vagy egy követendő oktatóprogram kérdése. Az imádság szelíd és meghitt találkozás. Találkozás lelkünk hangja és Isten irgalmas szíve között. Mint minden valamennyire is fontos találkozás esetében, az imádságban történő találkozásnál sem elegendő, hogy erősen vágyjunk rá, hanem azt megfelelően elő kell készíteni. Amikor két vagy több ember időt szán arra, hogy beszélgessenek és megismerjék egymást, mindig vannak valami áldozatok, költségek, megszervezendő dolgok, előre nem látható események, amelyeknek jó tudatában lenni, hogy el ne csüggedjünk túl gyorsan. Amikor elkezdünk imádkozni, az első dolog, amit érdemes tennünk például az, hogy kiválasztunk és rögzítünk egy megfelelő időpontot, amikor minden nap lehetőségünk van imádkozni. Pontosan meg kell határoznunk azt az időt, amelyet az imádságnak szentelünk. Álhatatossággal és hűséggel. Ugyanazzal az álhatatossággal és hűséggel, amelyel nap mint nap munkába megyünk. A fáradtság, a betegség, vagy előre nem látható nehézségek ellenére. Napjaink apró rutincselekvések sorozatával kezdődnek, amelyekhez rendkívül hűségesek vagyunk. A kávézás, a reggeli, az arc és a fogmosás, álmos pillantás a napi hírekre, az üzenetek elolvasása. Az ima megérdemli, hogy teljes jogcímen tagja legyen ennek a társaságnak, mint olyan napi szükséglet, amelyről semmiért a világon le nem mondunk.
3: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Ötödik rész. Búcsúzások, búcsújárások. Valahonnan elbúcsúzni annyi, mint kissé meghalni, mondja a francia közmondás. Jó hatesztendős pécsi tartózkodás után engem is kirepítenek a pelyhes fészekből. A befejező vizsgákat is letéve az Alföldre irányítanak, és csak ekkor tudatosodik bennem, milyen jó is volt az anyaház melegében lenni, és milyen szép város ez a Pécs. Sokszor megálltam az ősi székesegyház előtt, és mindig ugyanaz a gondolat kísértett. Még régen nem voltam, és ezek a kövek már Istent dicsérték, és már régen nem leszek, amikor a négy torony még mindig az ég felé mutatja a keresztet, amely belerajzolódik a mély kék tavaszi égbe, vagy a téli vakító fehér messzeségbe. Szülőföldem hegyeit, régi várromjait, a Mecsek, a Jakab-hegy pótolta, amelyeket kirándulásaink, sétáink alatt szinte minden részében megismertünk. A tiszta vízű források, a csörgedező patakok, az évszázados tölgyek és a mély völgy tavaszi virágos kitárulása, a Jakab-hegy ősi pálos romjai és a Zsongorkő csodálatos kilátása mind elraktározódott lelkemben. Nyugodtan indulok, minden nap imádkoztam azokért, akikkel életemben találkozom. A csomag sem nagy. Csak a legszükségesebb, hiszen minden kolostorba hazamegyek. Még egyszer megölelem testvéreimet, megköszönöm Páter Mihálynak szeretetét, türelmét, és augusztus 14-én felpenderülök a budai kolostorba. Két hetet itt töltök, és próbálgatom szárnyaimat a gyóntatásban, prédikációban, ami nekem mindig különös gondot és előkészítést jelent. Figyelem az itteni atyák munkáját. Páter Alfonz igen értelmesen prédikál, most ő itt a főnök. Kisé, mintha megváltozott volna. Úgy látszik, az előjárói cím, méltóság kivonja az emberből az alázatot, a régi őszinte szeretetet. Pedig mintaképünk volt ő az újonc idő alatt. A fővárosi forgalom kissé szokatlan számomra. Az ország újjong, visszatért délvidék egy része is, Szabadka, Újvidék, Zenta, Zsombor újból magyar. 1941. szeptember 1-én hétfőn megérkeztem új állomáshelyemre, Szentkútra. A vonatnál Páter Ignác vár kerékpárjával. A kis motyómat átveszi, és indulunk a néhány kilométernyi gyaloglást jelentő útra a kolostor felé. Szeretem a természetet, de ez az Alföld igen laposnak tűnik nekem. Még jó, hogy elég sok fa van itt is, ott is, sőt, az Endre birtokon még egy kis kőris csemetekertet is felfedezek. A fák jó barátaim, és a tanya végekben égre mutató magyar ciprus, a jegenye nyár, barátságosan integet, majd minden tanya felől. Csodálkozom Ignácon, aki majdnem mindenkit megszólít, akivel találkozunk, és mindenkihez van egy jó szava, kérdése, de bizonyos kérelme vagy érdeklődése a gyerek iránt, vagy közlése a hittan kezdetéről. Igaz, egy gyakorlati lelkész. Prédica verbum opportune, importune. Taníts minden alkalommal. Már be is érünk a százados nyárfák alá, a terület alsó részére. Itt azonnal otthonos vagyok. Emlékezetembe ötlik szülőházam, mely előtt állt egy rezgőnyár, ami a legkisebb fuvallatra is zizegni kezdett. Most itt az óriás fák a kis szellő nyomán ezernyi tapsolásba kezdenek. Úgy látom, örülnek, hogy megérkeztem. Gyula atya tárt karokkal, szerető öleléssel fogad. A csöpnyi kolostor ablakán messzire ellátok kelet felé. A helybeli iskola még csendes a szomszédban, nyári szüneti álmát alussza. A távoli tanyákat csak a kis erdőcskék, fabukrok jelzik. Mindenki munkáján van, messziről egy-egy kutya csaholása, vagy pórázon legeltetett birka bőgése hallatszik. Részemre ez az egész világ ünnepélyes, nyugodt, csendes Istenbe merült. Házfőnökünk Gyula atya a legideálisabb vezető. Határozott, melegszívű, szívesen a tanácsot, nem haverkodó, igazi idősebb testvér.
akinek évtizedes lelkipásztori tapasztalataira nyugodtan támaszkodunk. Humorérzéke kitűnő, élvezett vele egy kolostorban lenni. A déli zsolozsma előtt magába vonul, mert saját maga injekciózza magát a nagyfokú cukorbaja ellen, amellett, hogy diétázik is. Sokáig volt baján, Soltvadkerttel lelkész, így jól ismeri az alföldi nép lelkületét. Bizony, amikor először állok a gyerekek elé, eszembe jut Gárdonyi szép verse, hogy a legrongyosabbnak kell beszélnem. Rózsa tanító bemutat a gyerekeknek, és ott marad az órán, kíváncsi, mit tudok. Részben osztott osztály. A gyerekek figyelnek, de belőlem nem úgy jön a szó, ahogy szeretném, csak szívemmel szeretem a sok mezítlábost. A szám nem tudja kifejezni. Talán mégis megértik a kis cakók, vízhányók, rádiak, combosak, földiek. Ezek az igazi kis kunok. A 20-as évek végén a nagy katolikus kultuszminiszter odavitte az iskolákat a tanyákba. Teleszórta szép száraz iskolákkal az egész alföldet, és így egy-egy körzetben 3-4 kilométernél többet nem kellett a gyerekeknek gyalogolni. Az iskolával egybeépült a tanítói lakás is. Igen, kitűnő elgondolás. Csak a tanítókat zárta el a civilizáció minden vívmányától, és amelyik nem tudta ügyesen magát lefoglalni, menthetetlenül az ital rabja lett. A párválasztás is igen nagy nehézségbe ütközött. Sokan itt elzárva beleöregedtek kivatásukba, és ha lelki erejük kevés volt, nehezen húzták az igát, és elvágytak. A mi tanítóink példás népművelést végeztek. Tanfolyamokat tartottak, s így környezetük igen megszerette őket. Lukács Margit példás kalász egyletet tartott, amely keretében varni és hímezni is megtanította a csak kapálásnak élő tanyai lányokat, s még irodalmi esteket is rendezett a kérgeskezű, fáradt, de a szépért és jóért rajongó tanyai ifjúságnak. Lassacskán én is belerázódtam a szép környezetbe, és minden erőt belevetve, tanulva és figyelve dolgozom együtt a közösséggel. Az egyszerű emberekkel könnyen szót értek, s ők is megérzik igaz ember szeretetünket. Egy-két kedves jó szó, alkalmin humoros megjegyzés közel visz ezekhez a reggeltől estig dolgozó, keményfejű, de igen jó szívű kunokhoz. Karácsonyra minden tanuló kis ajándékot kap, a szegényebbeknek a budai kolostor gyűjt viseltes, de még használható ruhadarabokat. Itt is teljes gőzzel, kiegyensúlyozottan, olajozottan folyik.

Dr. Hanui Ferenc miséje fokozza az ünnepség fényét. A kolostor minden tagja tart valahol missziót vagy lelki gyakorlatot, nem csak a templomban, hanem üzemekben is, mint a láng gépgyárban, vagy a gamma üzemében is. Az év nagy halottját is ez idén sirattuk el, gróf Teleki Pál miniszterelnök főcserkészt, aki tragikus körülmények között búcsúzott, szeretett magyar népétől. Pécsett az atyák vezetésével iparos tanonc ifjúsági egylet alakul, amely népes látogatottságnak örvend. A nagy háború változó szerencsével dúl. A gazdasági élet ugyan fellendül, de bizonyos anyagok beszerzésénél már nehézségek vannak. Mi is belesodródunk a háborúba, és az ország véleménye nagyobb részt a németeknek drukkol, de egyházi berkekben a hitleristák istentelensége, fajimádata és az ebből származó zsidó törvények nyílt visszatetszést váltanak ki, aminek Serédi hercegprímás nyíltan kifejezést is ad. Ha most a zsidókat viszik el, ki biztosít arról, hogy később nem minket visznek-e el, amint az Lengyelországban is megtörténik. Ezt egyensúlyozva a német propaganda havonként megküldi minden papnak az úgynevezett Berlini Visszhang című füzetet, amely igyekszik a német erőt és humanitást bizonygatni és ébren tartani a csüggedőkben és kétkedőkben a győzelem reményét. A nyári nagybúcsukra már télen elkezdjük az előkészületeket. A pesti Karinger cégtől több ezer szentkúti lapot rendelünk, ezeken látható a kegyszobor, a templom, a kiskápolna. Van egy kis füzet is, amely a Szentkút történetét és eredetének legendáit tartalmazza. Még a tél folyamán ív alakú plakátokat is nyomtatunk, amelyben a nagy pünkösdi búcsúra külön is felhívjuk a figyelmet. Ezeket azután annak idején minden kiskunsági plébániának megküldjük. Tervünk az, hogy lassan egy-egy plébániának külön búcsúnapja legyen, és így kisebb tömeggel könnyebben és behatóbban lehessen foglalkozni. Az elhelyezésre is gondolni kell. Örököltünk ugyan egy úgynevezett szint, kocsiszínszerű nagyhodály, de ez csak néhány száz ember elhelyezésére elegendő. A terület szélén van néhány sor WC is, de ezek is felújításra várnak. Hiszen emberi élet és búcsújárás bizonyos higiéniai intézményt is feltételez. A terület kolostori részén az évszázados szilfák lassan kivesznek. Páter Ignác igen helyesen már az első évben megkezdi a fásítást, és inkább a gyorsan növő nyár- és juharfáknak ad elsőbséget, amelyek pár éven belül már árnyékot adnak. A pünkösdi búcsú előtt még a területet le kell kaszáltatnunk, mert a sok kocsi és a tömeg csak tönkretenni a szép füvet, így pedig hasznosítjuk is a területet. Mire a búcsúsok jönnek, már a szénát behordjuk, vagy valamelyik gazda elszállítja, hogy takarosan, tisztán, tavaszi lombú fákkal, üdezölddel várjuk az érkező fáradt búcsúsokat. 1942. május 24-e pünkösd előtti héten már mindennel jó előre elkészülünk. Kocsival, kerékpárral és gyalog jönnek az emberek, nem csak idősebbek, sok fiatal is, gyerek is, hiszen nekem is valamikor nagy élmény volt a verebélyi Szentkútra menni. Legtöbb csoport reggel itt van. A nagyobb csoportokat Gyula atya külön beszéddel fogadja, és bevezeti a kegykápolnába. A főszerep azonban az előimádkozóé, búcsúvezetőé, aki szép énekkel és külön alkalmi imádsággal köszönti a szűzanyát, és örömkönnyekkel kerülik meg a kiskápolnát, hogy újból itt lehetnek. A szép pázsit kellemes pihenőt kínál, az artézi vízben meg lehet mosakodni, előkerülnek a tarisznyák a sózott vagy füstölt szalonnával, kolbásszal, zöld paprikával, és nem csak lélekben, de testben is felüdülnek. A borvidékek búcsúsainál mindenütt ott van a forott üveg is, mert egy kis hoboki kadarka után csak jobban megy az éneklés is. Rendzavarás nincs. A felállított külső gyóntatószéknél már kora este elkezdődik a gyóntatás, majd napszálta után szentbeszéd, utána szentmise és gyertyás körvenet. Nagy területen éneklés, imádkozás. Ennek befejezte után a gyóntatás még folytatódik, a búcsúsok nagyobb része lehúzódik. A templomban egész éjjel imádkozás.

sorakoznak a csoportok felváltva. A gyerekek pedig szüleik lábánál szunnyadnak. Sok-sok ősi nép ájtatosság előkerül, és a kis templomban elhasználódik a levegő. Künn csillagsátor borul fölénk, és néhány percre elringat a beszűrődő, elnyújtott ének. Alig hajnalodik, már ismét a gyóntató székben ülünk, és a tábori oltárnál minden órában van egy-egy nagyobb csoport részére szentmise. Délutára már csak a helybeliek és a félegyháziak maradnak, akiknek még este is van vonatjuk, vagy kerékpárral jó fél óra alatt otthon lehetnek. Estére ismét csend borul a tájra. Csak az artézik út csobog, és a rezgő nyárfa zizegi el esti imáját, távolról hazafelé ballagók nótázása hallik, dicsérve a homoki bor erejét, és egy-egy tanyai kutya vakkantása töri meg a puha pusztai csendet.

Hivatások, sorsok. Amíg az alföldi tanyavilág csendes téli álmát alussza, Moszkvánál megtorpan a germán hadigépezet, és először szenved vereséget. A lengyel alföldön a nagy szarvata síkságon fagyos félelmet szül az oktalan vérengzés és a népet gúzsba kötő német megszállás. A beszkidekben, Kárpátokban és az óriási őserdőkben kikristályosodik az ellenállás, és rajtaütésszerű támadások teszik bizonytalanná a megszállók életét is, aminek kapcsán pedig sok az ártatlan civil hősi halott. A magyarországi lengyel menekültek száma már tízezrekre tehető. Balatonfüreden még középiskolát is fenntartanak az ide menekült pedagógusok. A kormányzat mindenben támogatja őket. Még mi nyugodtan élünk, dolgozunk, ünnepelünk. Ugyan meddig? De ezt még most senki sem kérdezi. Szent Mihály napján hirtelen áthelyeznek a budai kolostorba. Csak igen halványan sejtettem miért, de Mihály atya előadta rendelkezése célját. Már az újonc év óta nagyon szerettem Páter Alfonszt, aki most már budai házfőnök. Valami embikét meglátott az énekkarban, és azóta hozzájuk jár, sőt, Szaniszló testvért is magával viszi, aki a család háztartási alkalmazottjának udvarol. Kálmán atya már letiltással is próbálkozott, de sajnos az ügy már igen komolyá változott. Valamikor Alfonz adta kezembe Pakocs lélegzuhanás című művét, amelyben egy ilyen tipikus esetről van szó, és most ő fogja végigjátszani a regény főszereplőjét. Megkísérlem közelébe férkőzni, de már csak a szőke emmikét látja, és oly idegenül néz rám, mintha ellensége volnék. Csak imádkozhattunk érte. Mennyire vak tud lenni az ember, az, akire felnéztünk, aki úgy imádkozott, mint egy szent. Ez valóban a gonoszság misztériuma, vagy megszállottság. Elkerült, és ha valamit szóltam, mint ostoba tacskót lerázott, pedig milyen keserves bért fizetett érte. Soha sem lett boldog. De feleségét sem tette boldoggá, még jó, hogy halálos ágyán, Istennel kibékülve, fiatalon hagyta itt feleségét és fiát. Ami szomorúbbá tette az esetét az, hogy másokat is magával vont. A szomorú időszakhoz szinte hozzátartozik a hír, október 2-án meghalt a jóságos áttelepítő rendfőnökünk, Brzezdzieszki Pius, 77 éves korában. Életéről Páter Mihály írt nekrológot, a Fehér Barát 1942. decemberi számában. Ez valóban egy változatos regény, hiszen az orosz cár birodalmában, Csenztohovától nem messze, a régi, de már megszüntetett pálos kolostor tövében született tehetséges fiú a rend újjászületésében és megszervezésében nagy szerepet vállalt. Éveket töltött szibériai számüzetésben, de célját elérte, mert a rendet megerősítette, újjászervezte, az ország függetlenségének visszanyerése után fellendítette a rend életét a két megmaradt kolostorban, Csenztohovában és Krakkóban. Jóságos atyai szeretete, szelítsége és nagy műveltsége rányomta bélyegét a rend újjászületésére és később életére. Még egy halottunkról kell megemlékeznünk. November 24-én a magyar pálosok egyik legnagyobb jótevője, Krémer József halt meg. Szülei a Rajna vidékéről származtak ide. Atya előbb a Zicsi szőlőtelepét vezette, majd bekerült a budafoki állami borpincék igazgatói székébe. József fia még magyar Diószegen született, külföldön végezte tanulmányait, minden európai nyelvet megtanult, szőlő és borászatban képezte ki magát, és az akkori aradi pezsgőgyáros leányát vette feleségül. Negyed százados boldog házasság után jöttek a tragédiák. Felesége halála, leánya szerencsétlen házassága és szintén korai halála. A sok birtokból csak a Soltvadkerti 50 holt szőlő maradt meg. Itt remetéskedett az öreg, talpig jól nevelt úriember, aki mindenkit tiszteletben tartott, de nem barátkozott senkivel. Amikor Gyula atya még Soltvadkerti plébános volt, kedves és úti modorával megnyerte tetszését,
és most hanyatló korára való tekintettel a pálosokra kívánta hagyni vagyonát. Ez az 50 hold szőlőn kívül egy szép kis régi módi kúriából és egy komoly nagy pincéből állott, a szőlőhöz tartozó felszerelésekkel. A pince és a ház is közvetlen a vasútállomás mellett feküdt, ezért igen előnyös helyzetű volt. A rend gyorsan elvégeztette velem a borászati tanfolyamot Budafokon, és engem rendelt Krémer bácsi mellé, hogy még életében sajátítsam el a gazdaság vezetését és az időszerű munkák elvégzésének technikáját. Szentkútról sokszor kerékpárral is lefutottam, és láttam az egész folyamatos munkálatot. Krémer bácsi szándéka elsősorban nem a rend segítése, hanem a gazdaság fenntartása volt. Kitűnő szakember és gazda volt, aki a rendben látta azt az utódot, amely úgy folytatja tovább a gazdálkodást, mint ő. Szakszerű és nagy távlatot felölelő tervezésében egyedül bennünket látott jó gazdának, és ebben teljesen igaza is lett volna, ha egy békességes, nyugodt világban élünk. Nem láthatta előre a háború borzalmait, és az utána következő új gazdasági berendezkedést, és talán jobb is, hogy az úr előbb szólította el, s nem kellett látnia életem második szerelmének, szőlejének vesztét is. Illő temetést rendeztünk neki családi sírboltjába Budafokon, ahol a kitárt karú Krisztus örködik felette. Jöjjetek hozzám, mindnyájan. A sorozatos téli csapások listájába szinte szervesen beleillik fráter Guzsajvári Julián, január első napjaiban bekövetkezett halála. A teljesen egészségesnek látszó testvér valószínűleg egyik téli fürdő látogatása után kezdett panaszkodni nagyfokú fej- és gerinc bántalmak miatt, és szinte napokon belül elvitte őt egy általános agy- és gerincfelőgyulladás. Késői hivatás volt, becsületes, sokoldalú, mint építési felügyelő igen hasznos munkát végzett Pécsett a templom, Szentkúton a kolostor építésénél. Megnéztem őt a Rókus kórház hűtőtepsijében. Semmit sem változott 40 évével, jó testi kondícióval. Halálos ágyán letett, örök fogadalmával állt az irgalmas isteni bíró elé. A sziklából temettük. Mosolygós, igen simán alkalmazkodó egyéniségét őszintén elsirattuk. A Fehér Barát 1943. januári számában Harmati Gellért pálos számol be az orosz fronton megtartott karácsonyestről, nem sokára ő is áldozatává lett az esztelen háborúnak. Ugyanez a szám közli az új elrendezést, miszerint Besnyő Gyula atya rendfőnöki megbízottként visszakerül Budára, helyettese Páter Mihály. Pécsi főnök Páter Galambos Kálmán lesz. Újonc mester Csellár Jenő, Gyéresi atya visszakerül Budára, én pedig ismét bevonulok Szentkútra, és kisegítőül megkapom Ács Istvánt. Ezzel az elrendezéssel tehát, miután a halottakat eltemettük, az élőket elsirattuk, nyakamba kötöttem a batyut, és három havi eredménytelen budai küldetésem után újból a Szentkúti kolostorban találtam magamat. Szinte felüdülés volt a budai zaj, és a benső zsongás után ismét hallani a kút egyhangú csobogását, és látni a végtelen hólepte fehér rónát. A perjeli kinevezést Ágoston atya mindig a Szentlélek kényszer leszállásának nevezte. Joggal, mert jobb híján lettünk előjárók.

A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. Az ötödik rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszky Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
3: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk imaszándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Hírek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét. A római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és sok szeretettel várja az érdeklődőket. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a Szeged alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti Elte Apácai gimnázium tanulója. Bronzérmet ketten nyertek, Simon János Dániel a budapesti Elte Apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter a győri Cucor Gergely gimnáziumból. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tanulmányi versenyek leglobbjai közül választották ki. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

alapja az Isten iránti engedelmesség. Tehát megtagadná, hogy nem ismerne, ismerné el édesanyját vagy rokonait, hanem egy szélesebb körről beszél, az egyház családjáról beszél, mert mindaz, aki teljesíti az Isten akaratát, az tulajdonképpen Jézus Krisztus testvére. És ilyen formán mindannyian testvérek, mindannyian rokonok vagyunk, akik teljesítjük az Isten akaratát. Jézus kijelentése elköteleződésre hív, hiszen nem elég őt ismerni, vagy hallgatni az ő tanítását. Sokszor itt esünk csapdába, hallgatjuk őt, ismerjük az ő tanítását, de nem követjük, nem valósítjuk meg az ő kérését, mindazt, amit ránk gondol, amit szeretne velünk elérni, hanem meghallgatjuk őt, majd tovább megyünk. Ahogyan Jézus Krisztus megtett mindent, amit az Atya kért, ugyanúgy nekünk is teljesíteni kell Isten akaratát, és ezáltal leszünk Jézus Krisztusnak, mindannyiunknak a testvérek, ezáltal leszünk az egyház tagjai. Ugyanakkor ez a jézusi kijelentés egyben egy felszabadító érzés is. És nem számít az, hogy honnan jövök. Nem számít az, hol születtem, kinek születtem. Nem számít az, hogy milyen az én földi családom. Nem számít az, hogy mi van a múltamban. Nem számít az, hogy mit tettem odáig, amíg meg nem ismertem a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ha engedelmesen Isten útját keresem, Jézus engem is a testvérének nevez. Isten akaratát teljesítjük, akkor teljesen mindegy, honnan jövünk, kik vagyunk, sőt, tovább megyek. Teljesen mindegy, hogy ki mit mond rólunk. Teljesen mindegy, hogy kinek mi a véleménye az én egyéniségemről, az én személyemről. Jézus Krisztusnak azáltal, hogy teljesítem az Isten parancsolatát, a testvére leszek, az egyházhoz fogok tartozni. Jézus testvérei vagyunk, ha engedjük, hogy az Atya szava ne csak fülünknek szóljon, hanem irányítsa életünket. Az egyházat, a krisztusi közösséget, Jézus családját nem e világi érdeket, hanem a szeretet tartja össze. Tehát ha bennem megvan a szeretet, ha teljesítem az Isten akaratát, Jézus családjához tartozom, az egyházhoz tartozom. És mindegy, hogy honnan jöttem, mindegy, hogy mi volt az életem, engem is szeret a mennyei Atya, szeret az Isten, az ő nagy családjához, az egyházhoz tartozom, és ezáltal juthatok el az örök üdvösségre, a mennyek országába. Kedves Mária Rádió hallgató, kedves testvéreim, szeressük Istent, tartozunk egy nagy családhoz, a kereszténységhez, tartozzunk Krisztushoz. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam.

Édesanya imádsága gyermekeiért, teremtő és gondviselő Isten, minnyájunknak atya, úgy tetszett neked, hogy gyermekekkel áldottál meg, és az édesanyai méltóságban részesítettél engem. E hivatással kötelességemmé tetted, hogy a rám bízottakat tápláljam, gondozzam, és a nevelés által az önálló életre felkészítsem őket. Tudatában vagyok feladatom nagyságának, ezért kérlek, légy segítségemre, hogy annak megfeleljek. Add kegyelmedet, hogy gyakoroljam azokat az erényeket, amelyek a gyermekek gondozásához és neveléséhez elengedhetetlenek. Okosságot és türelmet, mérsékletet és szorgalmat. Életem szolgáljon példaképül gyermekeimnek. Soha ne feledkezzem meg arról, hogy gyermekeim neveléséről egykor, majd neked is számot kell adnom. Kérlek, add, hogy férjemmel együtt örömünket találjuk gyermekeink nevelésében és fejlődésében. Tarts távol tőlünk a testünkre és lelkünkre leselkedő veszedelmeket. Világosítsd meg értelmünket, irányítsd akaratunkat, fejleszd ki erőnket. Áld meg tanítóink és nevelőink munkáját, hogy megszerezzenek minden ismeretet, ami megélhetésükhöz szükséges, és megszerezzék azt a jártasságot és azokat az erényeket, amelyek őket a jó erkölcsök útján megőrzik. Uram Jézus, aki barátja voltál a gyermekeknek, és azt kívántad, hogy engedjék hozzád őket, segíts abban, hogy egyre közelebb vihessem őket hozzád. Üdvözítünk, édesanyja, aki jól ismered az anyai szív örömeit és aggodalmait. Könyörögj érettem és gyermekeimért. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. július 21-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Vargakat a szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kiket tart Jézus testvérének, nővérének és anyjának? Erről ír Várnai Péter atya. Íme az én anyám és testvéreim, mutatott Jézus a körülötte állókra. Egy kicsit szükre szabottra sikerült az evangélista leírása. Így hangoznék teljes kiterjedésében a jézusi mondat. Mert mindaz, aki meghallgatja és teljesíti atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Valószínűleg az ősegyház tudta és gyakorolta az ige meghallgatását és az atya akaratának teljesítését. Az apostolok cselekedetei számos helyén találkozunk az ige és az abból fakadó tettek egységével. A Mária kertje adománygyűjtő kampányról beszélgetünk Cser Tamással, a Mária Rádió munkatársával, akit szeretettel köszöntök a telefonba.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves hallgatókat is.
0: Kedves Tamás, miért van szükség a Mária kertje adománygyűjtő kampányra?
2: Hát, ha nagyon röviden szeretnék fogalmazni, akkor azért, mert hiánya van a Mária Rádió költségvetésének. Ha valaki így évről évről hallgatja a Mária Rádiót, és tudja nagyjából az anyagi helyzetét, akkor így a nyári hónapokban előfordul, vagy gyakrabban előfordul az, hogy a kedves hallgatói család támogatása az nem fedezi, nem érkezik be elegendő adomány ahhoz, hogy a havi költségünket fedezni tudja, és akkor ilyenkor kialakul egy ilyen negatív egyenleg. Amit így hónapról hónapra gördítünk magunk előtt, mert sajnos a következő hónapban se sikerül ezt az egységet így kiegyenlíteni, tehát nem érkezik elegendő adomány arra, hogy kiegyenlítsük a számlákat, ilyenkor érkezik, ugye ilyenkor keletkezik a negatív egyenleg, és most így az előző hónapokban már egy mínusz 14 millió forintos hiány keletkezett, illetve most a legfrissebb információink szerint most már mínusz 18 millió forint volt, amikor elindult ez a Mária kertje kampány, úgyhogy természetesen ilyenkor egy nagy összefogásra van szükség, és hívjuk a kedves hallgatói családot, hogy segítsenek, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson probléma nélkül. Megkongatjuk a vészharangokat, és most ez a Mária kertje kampány is arra fókuszál, hogy kéri a kedves hallgatói családot, hogy egy szár rózsa, vagy egy szár bármilyen virág árával, vagy akár több szállal is támogassák a Mária Rádiót, ezzel így lélekbe elültetve a Mária kertjébe azt a kis virágot, és hogy ennek segítségével ebből a mély gödörből kijuthasson a Mária Rádió. Erre hívjuk a kedves hallgatói családot az idei évben is, hogy a Mária kertjébe egy ilyen virtuális vagy lelki virággal és annak árával támogassuk a Mária Rádiót.
0: Miben látod azt, hogy ez a nyári hónapokon vagy csúcsosodik ki?
2: Tulajdonképpen így évről évre ez megfigyelhető, hogy mi áll e mögött, azt pontosan én nem tudom. Az év eleje olyankor a kedves hallgatói család támogatása az mindig jóval magasabb, hogy ilyenkor nyáron, vagy ezekben a nyári hónapokban mi történik, illetve egy közvetlen nyár előtt, ezt nem tudom, ilyenkor egy kicsit kevesebb adomány szokott érkezni, de az a tapasztalatunk, és ez mindenkori tapasztalat, hogyha ezt jelezzük a kedves hallgatói család felé, akkor ilyenkor egy nagy összefogás van, és aztán sikerül kiegyenlíteni ezt a negatív egyenleget, sőt, még évvégére általában pozitívba is szokott fordulni a Mária Rádió egyenlege, de ez arra van szükségünk, hogy a kedves hallgatói család segítsen, aki tud, az támogassa a Mária Rádiót adományával, és ha lehet, akkor ezt ne a normál adománnyal, vagy a rendszeres adományjal, amit mi egyébként is elküldenénk, hanem ha lehet, akkor azon felül valamennyi, valamekkora összeggel, vagy ha nem szoktunk rendszeresen adományozni, akkor egy ilyen egyszeri segítség nyújtással, de támogassuk a Mária Rádiót valamelyik támogatási módon.
0: Van-e valami visszajelzés, hogy milyen a kampány fogadtatása?
2: Igen, az idei évben egy picit módosítottunk annyit, hogy vizuálisan egy kicsit jobban követhető legyen ez a kampány, illetve az imát is szerettük volna ebbe az egészbe beépíteni. Úgyhogy most, aki ellátogat a Mária Rádió főoldalára, ott van a Mária Kertje kampány, ott tovább megyünk, akkor egy olyan oldalra jutunk el, ahol van egy Magyarország térkép, ami most már közel 400 darab ilyen kis világító, különböző színű virágocska van. Ez mind-mind egy-egy felajánlást és egy-egy imádságot hordoz magában, így rá lehet vinni az egeret, és olyankor látjuk is, hogy mik ezek a kérések, imádságok, hálák, amiket így azok, akik ellátogattak ide és felajánlottak valamit, illetve imádságot kértek, azok helyeztek el így a térképen. Nagyon szépen néz ki, és ott van alatta egy kis űrlap, ezt mi magunk is kitölthetjük, benne van, hogy mekkora összeggel szeretnénk támogatni a Mária Rádiót. Természetesen, akinek nincs rá lehetősége, hogy pénzügyileg támogassa, ott az imák is hatalmas nagy segítséget jelentenek, akkor is ki lehet tölteni ezt az űrlapot, hogyha anyagilag nem tudjuk támogatni a Mária Rádiót, és akkor kiválaszthatjuk, hogy milyen színű virágot szeretnénk elhelyezni majd a térképen. Mindegyik szín egyébként mást jelent, azt hiszem a piros a család vagy családtagokhoz való fohász, vagy valami velük kapcsolatos fohász, és ilyen hasonló színek vannak, még meg lehet nézni a honlapunkon. És mindezek után, hogyha beküldjük ezt a kis űrlapot, akkor lehet elhelyezni ezt a kis virágot a térképen. Ennek segítségével egy kicsit így nyomon is követhetjük, hogy éppen hogy áll a Mária Kerti gyűjtés, hányan helyeztek már el kis virágot ezen a virtuális térképen.
0: Most ezen kívül, bocsánat, ezen kívül hol lehet csatlakozni a kampányhoz?
2: Ja, hogyha valaki esetleg mondjuk nem szeretne ilyen virtuális kis virágot elhelyezni, vagy nem annyira jártas az online világban, az is természetesen csatlakozhat a Mária Kertje kampányhoz. Nem szükséges kitölteni ezt az űrlapot ahhoz, hogy csatlakozhassunk. Mindössze arra kérjük a hallgatói családot, hogy valamelyik úton, módon, valamelyik támogatási móddal juttassák el az adományukat, ugye ezt meg lehet tenni csekken keresztül, most már bankkártyával is a honlapunkon, illetve banki utalással, vagy akár személyesen is meg lehet ezt tenni, ha valaki bejön a budapesti stúdiónkba és behozza személyesen ezt az összeget. Arra kérjük a hallgatói család tagjait, hogy aki szeretne bekapcsolódni ebbe a kampányba, az a megjegyzés robotba mind az utalásnál, mind a bankkártyás fizetésnél, mind pedig csekken keresztül írja be a megjegyzés rovatba, hogy Mária Kertje, innen fogjuk tudni, hogy így a Mária Kertje kampányunkhoz csatlakozott valaki. Úgyhogy bármilyen ilyen módon be lehet kapcsolódni, nem kell kitölteni az űrlapot a honlapunkon keresztül, ez nem kötelező, így is bárki csatlakozhat ez a nagy összefogáshoz. És hát előre is köszönjük a kedves hallgatói család segítségét, nagy szükség van most az összefogásra, és azt tapasztaljuk, hogy így amiatt elindult ez a kampány, azóta azért érkeznek is be az adományok, de biztatok mindenkit, most még nagyon az elején vagyunk, biztatunk mindenkit, hogy aki teheti, ezt tényleg támogassa most különösképpen is a Mária Rádiót, mert sajnos ez a negatív egyenleg, ez most már olyan nagy szintű, hogy ténylegesen egy nagy veszélyben van a Mária Rádió. Hát segítsünk, ugye most az idei évben már 20 éve szólunk, hogy hát legalább még többszörösen 20 évig szólhasson a Mária Rádió, ehhez szükség van a segítségre.
0: Arra megkérhetnélek, hogy bemondanád a Mária Rádiónak a címét, hogy aki személyesen akar eljárni, az is tudjon.
2: Aki személyesen szeretne eljutni a Mária Rádióba és behozni ezt a támogatási összeget, azt szívesen várjuk, így napközben, hétköznapokon, napközben mindig van recepciónk, a recepción lehet leadni. Ez a Lehel csarnokhoz közel van, a Gogol utca 28-as szám alatt Budapesten.
0: Ha valaki nem ért az online világhoz, vagy nem szeretne virtuális virágot ültetni, csak támogatni, az is tud-e csatlakozni?
2: Természetesen a korábban említett módokon, tehát ha valaki a fölajánlását mondjuk csekken keresztül, vagy banki utalással eljuttatja hozzánk, az is tökéletes, hogy említettem a megjegyzés rovasba, ha valaki beírja ezt, hogy Mária kertje, innen tudni fogjuk, hogy ő a Mária kertje kampányhoz csatlakozott, és hát felajánlotta ezeknek a virágoknak az árát.
0: Tamás, nagyon szépen megköszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a kedves hallgatói családnak is a figyelmét, és neked is, hogy kerestél így a kampánnyal kapcsolatban.
0: Tőled is elbúcsúzom, kedves hallgatóm, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs, és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mert nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Reményik Sándor Tündérfog című költeményét Hüvösföldi Ildikó előadásában.
3: Reményik Sándor Tündérfog. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, annan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan, térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasulvágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment. A csúcson vár be. Csak az a kérdés, hogy oda találsz-e. Az életednek van egy titkos csúcsa, hová mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell. Jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet. S botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Kedvan, évközi 16. hét.

Az imádság elején figyelmemmel Istent keresem. Honnan várom őt? Észlelem a hangokat, az illatokat, nézem a formákat, színeket. Engedem, hogy a figyelmemet megragadja valami, itt a jelenben, ahol Isten is jelen van. Majd a bensőmet is észlelem. Figyelmemmel Istent keresem. Honnan várom őt? Észlelem a testemet, a feszültséget, vagy éppen a nyugalmat. A hideget, vagy a melegséget. Egy-két mély lélegzetvétellel elengedem azt, ami feleslegessé vált bennem, és befogadom azt, ami jön. Istennek ajánlom az időmet, hogy ő cselekedhessen velem, bennem a saját dicsőségére.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Amíg beszélt a néphez, megálltak kint anyja és rokonai, és beszélni akartak vele. Valaki szólt neki. Anyád és rokonaid kint állnak, és beszélni szeretnének veled. De ő megkérdezte, ki az anyám, s kik a rokonaim? Aztán kitárta tanítványai felé karját, és így szólt. Ezek az anyám és a rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.

fordul, és mint egy vallomásként ejti ki a szavakat: aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ízlelgetem Jézus szavait. Milyennek látom őt? Vajon mire vágyik Jézus ebben a helyzetben? Mit akarhat ő ezekkel a szavakkal? Mit vált ki belőlem Jézus vallomása? Ahogy Jézus szavait ízlelem, milyen érzések születnek bennem? Vágyom-e Jézus családjába tartozni? Mit is jelent számomra Jézushoz tartozni? Van-e valami, amit tennem kell, hogy Jézushoz tartozásomat kifejezzem?

0: Újra meghallgatom az evangéliumot.
1: Amíg beszélt a néphez, megálltak kint anyja és rokonai, és beszélni akartak vele. Valaki szólt neki. Anyád és rokonaid kint állnak, és beszélni szeretnének veled. De ő megkérdezte, ki az anyám, s kik a rokonaim? Aztán kitárta tanítványai felé karját, és így szólt. Ezek az anyám és a rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.

Felidézem a családomat, akikhez tartozom. Magam elé képzelem az alakjukat. Mit jelent számomra, hogy hozzájuk tartozom? Milyen érzés a családtagjaimhoz tartozni? Mit tesz velem ez az összetartozás? Mennyiben nővel? Miben gazdagít? Milyen kihívások elé állít? Hol érzem magam elakadva? Milyen áldozatot kér? Újra Jézus vallomására gondolok, aki felajánlja nekem is, hogy hozzátartozzam. Mit is szeretnék valójában? Megszólítom Jézust, és mindazt kifejezem, ami bennem van. Hallgatom, hogy milyen válasz, kérés fakad fel szívem legmélyéről.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Tenor és basszus énekművészeket toboroz a Magyar Rádió énekkara. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti Elte Apácai gimnázium tanulója, bronzérmet ketten nyertek Simon János Dániel, a budapesti Elte Apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tudományi versenyek legjobbjai közül választották ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét, a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és szeretettel várja az érdeklődőket. Tenor és basszus énekművészek jelentkezését várja próbaéneklésre a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. Áll a kultúra.hu hírében. A Magyar Rádió énekkarába határozott idejű munkaszerződéssel keresnek olyan képzett hangú énekeseket, akik felsőfokú zenei végzettséggel vagy szakirányú képzettséggel és énekkari tapasztalattal is rendelkeznek. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pozíciót a próbaéneklés nyertese számára a szakmai zsűri döntése alapján ajánlják fel. A munkába állás időpontja a tenor esetében 2026. november, a basszus esetében 2027. január. A helyszíni meghallgatás során két különböző stílusú dal ária előadását, skálázást, lapról éneklést és meghatározott darabok kijelölt énekkari állásainak betöltését várja a zsűri. Az énekkari állások kottáit kérésre elektronikus úton biztosítják a pályázóknak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának ma, július 21-én, kedden délután az imaláncot hallgathatják, és már jött is egy telefon, kérem a elhangzott telefonszámon hívjanak bennünket a 14:58-ig. Mária Rádió, tessék!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádságot szeretném megköszönni a kapott kegyelmeket. Egészségem, imádságot szeretnék kérni az egészségem javulásáért, családom együttmaradásáért, békéért, itt a környezetemben levő szomszédok és embereknek a békéért, viselkedésükért, a szívkalmas Jézusnak ajánlva az ég hathatos közbenjárására, és szeretnék kérni még hasznos esőt, mert az egész országban a szájdul. Köszönöm szépen, és majd adakozni fogok én is a Mária.
1: Köszönjük kertben. Szépen! És jobbulást kívánunk! Mária Rádió, tessék!
3: Tessék a Jézus Krisztus! Kérem szépen a közös imát Alice kislányért, akinek múlt héten volt két agydaganata, megismétötték a mennyei atya segítségével. Kérjük az irgalmas Jézust, hogy az Alice a kislány mielőbb meggyógyuljon, és a szüleinek erőt adjon. A Mária Rádióért is imádkozzunk, a dolgozóiért, önkénteseiért. Köszönöm szépen!
1: Mi is köszönjük szépen, együtt imádkozunk gyermekért és egyéb szándékaira is. Mária Rádió, tessék!
4: Éve, kérem szépen a közös imát minden eddigi is eljövendő kegyelemért. Drága szüleim, lelki üdvér, önökért nagy szeretettel. Anna lányom egész életére, valamint hogy a hivatásomban megmaradjon a munka lehetőség, amit nagyon-nagyon szeretek, és amit egész életemben nagy szeretettel csináltam. Egészségért és a Szentlélek mindennapi kiáradásáért kérem szépen.
1: Isten áldja, köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én szeretnék hálaimát kérni Isten irgalmas szeretetéért, és családi sebek gyógyulásáért, és egy nagybeteg Roland gyógyulásáért, és még minden mellett a bűnösök megtéréséért. Nagyon szépen köszönöm!
1: Köszönjük szépen mi is, jobbulást kívánunk. Mária Rádió, tessék!
6: Dicsőség Jézus Krisztus, kérek imádságot magamért, testi-lelki gyógyulásért, névnapomra és születésnapomra, fiaimra, menyeimre, unokáimra, hogy maradjunk mindig ilyen család és szeretett családban, mint eddig voltunk, és a kórházba kerülőkért, betegekért, és a Mária Rádió összes dolgozójáért, Mária Magdolnákért, és mind a világ békéért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Mária Rádió, tessék.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni a sümegi csodatevő Szuzanya oltalmába ajánlva egész hétre nagybeteg Jácint gyógyulásáért.
1: Köszönjük szépen, imádkozzunk erre a szándékra is. Mária Rádió, tessék!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szándékot szeretnék kérni kislányom és vejem szerencsés hazaérkezésükért, valamint családunk mindegyikének egészségéért. Köszönöm szépen, Isten áldja!
1: Imádkozzunk értük, Isten áldja! Mária Rádió, tessék!
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni a kapott kegyelmekért, imád szeretnék kérni a Mária Rádió összes dolgozójáért, önkénteseért, adományozóért, és nagyon szépen kérek imád azért az édesanyjáért, édesapáért, akik vasárnap meghaltak egy balesetben, illetve sok imád kérek a három árván maradt gyermekeik gyógyulásáért,
1: imádkozunk
9: és az egészségügyi dolgozókért, hogy minél többet meg tudjanak értetek. Köszönöm,
1: hogy
9: jöttetek az Úr Jézus
1: Krisztus. Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta. Mária Rádió, tessék! Halló!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
10: Szeretnék én a szándékot kérni, egészségem további gyógyulásért. Úr Jézus, szabadítson meg ettől a nehézségtől, családunk, rokonaink, ismerőseink egészségért, betegek gyógyulásáért, egy súlyos beteg édesanyja gyógyulásáért, minden súlyos betegért, a békéért, az egyházért, szentatyáért, összes papokért, püspökökért, az elhunyt szeretteim lelküdvéért, családban lévő elhunytakért, és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért. Köszönöm szépen, Istenem!
1: Jobbulást kívánunk! Mária Rádió, tessék!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy hálaimát szeretnék kérni a Mária Rádióért. Köszönöm, hogy Kovács Lajos atya és a mai atya is olyan félhármas lelki töltést adott a szívemnek, hogy végig sírtam az egészet. És remélem, hogy én is, és családom is egyszer az Úr Jézus családjába tartozhatunk, majd az örök életben. És mindenkinek ezt kívánom, és senki ne hagyja ki a félhármas elcsendesedést, mert itt kezdődik a rózsafűzér. És köszönet a hála a Varga Kata szerkesztő asszonynak is, hogy a Kék-tengernek partján is csodálatos énekeket tesz bele a műsor szerkesztésbe, Luizikának is a fogadásokért, a kedves szavakért, és mindenkiért imádkozik, hogy a nyaralásból is egészségesen hazaérjenek, és családom nagy gondjainak megoldásáért, mindenért hála és köszönet. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Nagyon szépen köszönjük, mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék!
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és kérném az közös imát, a operáció után gyógyulásom, és kérem a szűzanyát, hogy kérje Szent Fiát járjon közbe, hogy gyógyulásom zökkenőmentes legyen. Családomért kérem, és kérem azokért is, akik engem most segítenek a nehéz helyzetemben, és azoknak is nagyon szépen köszönöm, aki értem, csak egyszer is imádkozott. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Imádkozunk Barlai Tamás műsorvezető szerkesztőjére, akit súlyos balesetért, mielőbbi felépülésért kérjük a szűzanya oltalmát, irgalmas Jézus szeretetébe ajánlva őt. Lakatos György ima szándékáért is imádkozunk közösen. Zoltánért, szülőkért, Terézért, családjáért, a Mária Rádióért, a Mária Rádió nagycsaládjáért és Magyarországért kérj egy másik hallgató az imádságunkat.
13: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a lányomért, kérem, hogy találjon munkát, olyat, ami megfelelő számára, ami jó dolgokkal tölti el, ahol jól érzi magát, és jó munkatársai legyenek, és jó barátai legyenek. Kérlek, drága Istenem, segíts meg őt. Köszönöm szépen.
1: 061-374-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
14: gyógyulásáért, testi lelki gyógyulásáért, országunk megtéréséért, papi szerzetesi hivatásokért, a Mária Rádió megmaradásáért, esőért, éhezőkért, hajléktalanokért. Köszönöm.
1: 2 percünk van még hátra, várjuk a hívásaikat. Kérem, hogy ne az utolsó percben telefonáljanak. Imádkozunk el, hogy Henriett András, Péter és Sándor lelkeügyért, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is, a Mária Rádió önkénteseért, akik nem tudnak bejönni, nem tudnak részt venni élőben az imádságainkban, és mielőbbi gyógyulást és jobbulást kívánunk mindnyájuknak.
15: Egy kedves ismerősünket baleset érte, Barlai Tamást, és nagyon imádkozunk érte.
1: Már elmondtam, de köszönöm, hogy köszönöm, még egyszer elmondtad. Szeretettel és imádsággal gondolunk Tamásra.
16: Imád szeretnék kérni élő meghalt családomért, külföldön élő családaimért, minden betegért, túrázókért, nyaraláson lévő fiatalokért, az úton közlekedőkért, balesetet szenvedőkért, és mindenkiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Még egyet. és akkor befejezzük.
17: Imád szeretnék kérni, drága jó fiamért, Tomikáért, hogy bírja ezt a szeszélyes időjárás, meg magamért, nekem is van egy problémám, meg idős beteg anyuka vagyok, és kérnék szépen még imád két beteg társamért, és mindazokért, akik jók hozzánk, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ennyien telefonáltak, imádkozunk mindnyájuk szándékaira, azokkal a szándékokra is, amit most nem tudtak elmondani. Kapcsoljuk az esztergomi ferences nővéreket, és együtt imádkozunk, felajánlunk mindent.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ő a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét. Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,

0: világban. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: világra. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Midőn rádöbbentem, hogy őszinte elhatározásom ellenére ismét ugyanabba a hibába estem, lelkem oly élénk fájdalmat érzett, hogy rövid időre abba hagytam a munkámat, s a kápolnába siettem, leborultam Jézus lábai elé, s nagy szeretettel és fájdalommal bocsánatot kértem az Úrtól. Nagyon szégyeltem magam annál is inkább, mert éppen ma reggel tettem ígéretet a szent áldozásnál, hogy hűséges leszek hozzá. Ekkor meghallottam a következő szavakat. Ha nem lett volna benned ez a kis gyarlóság, nem jöttél volna hozzám. Tudd meg, valahányszor hozzám jössz, s megalázod magad bocsánatomat kérve, a kegyelmek özönét árasztom lelkedbe. Eltűnik előlem gyarlóságod, s csak a szeretetedet és alázatosságodat látom. Nem veszítesz semmit, viszont sokat nyersz. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, ámen!
1: Ezt a rózsafűzőt a Néri Szent Fülöp imacsoport imádkozza élőben a Mária Rádió kápolnájában. Felajánljuk a rózsafűzérünket, a békéért, a nemzetek egységéért, a családjainkért, a fiatalokért, munkahelyekért, nyaralásokért. És kérem, hogy önök is tegyék hozzá a kéréseiket, és szívből imádkozunk, hogy a mi Urunk meghallgassa. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Ne féljetek! Tudom, ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre mondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül a tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszont láthatjátok. Íme, tudtotokra adtam. Uram, azóta is tanuljuk, hogy nincs mitől félnünk. A te feltámadásod után ez nem mindig könnyű. Itt vagy velünk minden nap, ma is. Segíts, hogy fölismerjük jelenlétedet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámad.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámad.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el őt szemük elől. Miközben merén nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi telett mellettük. Galileai férfiak szorították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, ugyanúgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istenem Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban.

0: Kosár életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mint a csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak fel előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólításra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a kerességben adja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: dicsőkért, most és halálunk órájá. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzé negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott, magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mi nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál most és halálunk óráján.
1: Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istenem szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istenek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafűzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják az arcát, és homlokukon hordják a nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úr Isten ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
2: Kedves hallgatóink, a dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk a Mária Rádió kápolnájában. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
5: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Leó pápa nyitja meg a vatikáni apostoli könyvtár új kiállítását szeptemberben. Idén is megtartották a motoros zarándoklatot Pálos Szentkúton. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Érikót hallják. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a szegedi alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér is jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. 14. Leó pápa ősszel a vatikáni apostoli könyvtárban felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, melynek címe Aqua, áll a Magyar Kurír hírében. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja majd az érdeklődőket. A kiállítás 3 kortárs személyiség, J.R. francia művész, Bill Moran amerikai tipográfus és Fulvio Pierangelini olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédbe a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és terveivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról egyaránt. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között, amely a Szentszék tulajdonában lévő hatalmas gyűjtemény és hozzáférhető a világ tudósai számára. Szombaton 18. alkalommal rendezték meg Petőfi szállás Pálos Szentkúton a keresztény motoros találkozót, áll a félegyházi közlöny hírében. A zarándoklat Kiskun félegyházán az Ótemplomnál Geszler Péter atya köszöntötte és áldotta meg a résztvevőket, aki maga is szenvedélyes motoros. Az Alföld egyik legjelentősebb Mária kegyhelyére több mint 100 résztvevő érkezett, hogy közösen éljék meg a hit, a közösség és a találkozás örömét. A nap programjai a lelki feltöltődést és a közösségi élményt egyaránt szolgálták. Előadás, szentmise, motoros felvonulás és koncert várta a résztvevőket. A szentmise szónoka Bojtor Róbert miklósfai plébános volt, aki homíliájában kiemelte: a keresztény küldetés nem ér véget a templomban. Hitünket a mindennapokban is képviselnünk kell, a tetteinkkel, példamutató életünkkel és az egymás iránti figyelemmel és felelősséggel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Pataki Jankának hívnak, 20 éves vagyok, és jelenleg egyetemen tanulok Budapesten. Nem vallásos családban születtem. A szüleim sosem gyakorolták a hitüket, és engem sem neveltek így, viszont katolikus iskolába irattak, szóval első osztálytól kezdve tulajdonképpen vallásos környezetben voltam ilyen formán, és még mivel ugye katolikus iskolába jártam, a szüleim akkor első osztálytól kezdve vasárnaponként eljöttek velem a templomba, illetve még anyukámmal esténként közösen imádkoztunk is. Akkor nem túl hosszan, de ilyen rövid imákat közösen elmondtunk, viszont Isten hitem volt, meg hát még gyerek is voltam, de különösebben mégse volt Istennek akkor még nagyobb jelentősége az életemben. Aztán kamaszként, olyan 14 éves koromban teljesen hátat fordítottam Istennek, és szinte teljesen meg is tagadtam őt, nem hittem el semmit, nem hittem benne se, elmentem egy másik irányba. Például volt olyan, hogy hittanórán előadásokat kellett tartanunk, és én az abortuszt választottam, mint téma, és teljesen abortuszpárti voltam például, szóval, hogy minden ellentétes volt így Istennek az akaratával akkor az életemben. Nyilván kamasz is voltam, sokat bulisztunk akkor, ittunk, szóval voltak ilyen dolgok, és ez nagyjából így is volt 12. osztályig. Nagyon rosszul voltam lelkileg akkoriban, kamaszként sok problémám volt, depressziós voltam, evészavarom volt nagyon sokáig, és nem igazán tudtam ezekből a dolgokból kijönni, magam alatt voltam, és akkor valahogy jött belém egy ilyen, hogy kell valaminek ott lenni, aki irányítja a dolgokat, és aki ezekből a nehézségekből ki tud húzni, és akkor igazából még csak így a tudatomban volt, hogy Isten akkor biztos, hogy van, de itt még nem kezdtem el misére járni, nem kezdtem el imádkozni, szóval csak tudatában voltam, hogy Isten van, és jóba lettem egy lányjal, aki most a legjobb barátnőm, ő elhívott akkor közösségbe, és ott már úgy elindult bennem valami, de még ott is így nehezen nem tudtam még így teljesen átadni magamat Istennek, szóval nem egyből jött ez így, hogy Isten az életem középpontja, hanem ez egy folyamat volt, és akkor elmentünk Medjugorjéba, ez 2023 nyarán volt, akkor voltam először Medjugorjéba, Mladifestán, és még ott is nagyon-nagyon rosszul voltam lelkileg, sok volt bennem a harag, a feszültség, sokat puffogtam magamba, haragudtam a barátaimra, igazából az egész világra.
4: Milyen vágyal, szándékkal indultál erre az útra?
3: Szerettem volna közelebb kerülni Istenhez, szóval emlékszem, hogy sok barátom meg társam, aki ott volt, akkor Medjugorjéba nem akart elmenni, de én mindenképpen szerettem volna. Nem tudtam egyébként, hogy mi ez, csak a barátnőm hívott, hogy busszal megyünk fiatalok, és hogy ő nem szeretne egyedül menni, és hogy menjek el vele, mert csak ő úgy megy el, és akkor én meg egyből mondtam, hogy jó, persze megyek, hogy kíváncsi voltam arra, hogy mi ez az egész, és szerettem volna közelebb kerülni Istenhez. És az az első Medjugorje után kezdtem el igazából napi szinten rózsafüzért imádkozni, utána kezdtem el templomba járni rendszeresen, azelőtt ez sem volt rendszeres, és akkor 2023 ősszel kerültem fel Budapestre, amit nagyon-nagyon vártam, és azt hittem, hogy most akkor minden jó lesz az életemben a gimnázium után végre, mert ugye a gimnáziumban is nagyon-nagyon nehéz volt, és hogy akkor Budapesten végre minden jó lesz, és hogy nem tudom, akkor kinyílik a világ, és akkor ott felmegyek Pestre, és mindenem lesz. És hát ez nem így lett.
4: Ehelyett hogyan? És mi történt?
3: Hát nagyon-nagyon egyedül maradtam, nem találtam a helyemet, az egyetem borzasztó volt, nem szerettem, kínszenvedés volt oda bejárnom, és volt akkor egy lakótársam, akivel nagyon rosszul jöttünk ki, az akkori lakásom is nagyon-nagyon rossz volt, sötét volt, hideg volt, nagyon rosszul éreztem ott magamat, és hát tulajdonképpen nem maradt nekem más, csak Isten, csak belé tudtam kapaszkodni, és tényleg iszonyat nagy szenvedés volt nekem az elmúlt 2 év, és ő maradt nekem csak, és hát egyre többet kezdtem el imádkozni, rózsafűzért, rózsafűzér után mondtam, minden nap elmentem misére, igazából az összes létező erőmmel Istenbe kapaszkodtam, és minél többet imádkoztam, minél többet voltam Istennel, annál inkább észrevettem azt, hogy átalakít engem, és belőle erőt merítek, és erőre kapok, és vele tudok ezeken a háborgó tengereken járni, és ő kihúz a bajból és a nehézségből, és hát sokat sírtam, meg tényleg sok szenvedéssel járt ez a 2 év, de Jézus végig ott volt velem, és vele végig tudtam ezt az egészet csinálni.
4: Beavató szentségeket megkaptott korábban?
3: Elősöldözni és megkeresztelve igen, megvoltam. Bérmálkozni most bérmálkoztam körülbelül 1,5 hónapja.
4: Akkor ebben a nehéz időszakban szentségi életet éltél. Szent mise, szent áldozás.
3: Igen, hát a mindennapjaimat tulajdonképpen ezt tette ki. De még emlékszem, hogy sokszor mondtam, hogy Jézus, annyira szeretek veled lenni, meg annyira jó, csak most már úgy vágynék társaságra, meg emberekre, hogy valahol azt éreztem, hogy hálás voltam ezért a helyzetért, mert nagyon nehéz volt nekem, de mégis azt éreztem, hogy Isten ezt valahol szándékosan akar így nekem, hogy csak tudjam azt, hogy az életemben igazából csak ő a lényeg, és ő a fontos. És aztán következő nyáron is elmentünk Medjugorjéba, Mladifestre. Ott igazából nem volt úgy semmi különös. Az idei Mladifestem volt nagyon-nagyon meghatározó. Most már ugye kezdtem egyre jobban érezni magamat lelkileg, egyre közelebb kerültem Istenhez, egyre inkább azt éreztem, hogy a szívembe sokkal több a szeretet, mint a harag, és az idei Mladifesten nagyon sok ajándékot kaptam Istentől, és a szentségimádások alatt olyat tapasztaltam meg, amit azelőtt még soha. Már az első nap, amikor megérkeztünk Medjugorjéba, akkor még nem kezdődött el a fesztivál, csak már akkor a Szent Mise alatt éreztem, hogy a Szentlélek átjárja a testemet, de nem tulajdonítottam akkor ennek még nagyobb jelentőséget, csak úgy valamit éreztem. Aztán a következő nap megint éreztem valamit, és akkor a harmadik nap a szentségimádás alatt térdeltem, és az egész testemet elöntötte a Szentlélek, és tulajdonképpen olyan volt, mint a lélekben nyugvás, igazából ez történt velem. És akkor utána szentségimádás alatt még törökülésbe ültem, a kezeim azok ugye így a szám előtt voltak, imádkoztam, és olyan volt, mintha Jézus megfogta volna a kezeimet, a szívemre helyezte, és olyan volt, mintha elkezdte volna masszírozni a szívemet, és egyszer csak elkezdtem hívni a Szent Lelket, és úgy meglepődtem, mert nem, ezt nem tudatosan csináltam, hanem ez csak úgy jött belőlem, hogy hívtam a Szent Lelket, és a következő nap ez megismétlődött azzal a különbséggel, hogy ott már elkezdtem nyelveken imádkozni ez alatt, és akkor a többi nap is ez így volt, amikor mentünk fel a Jelenések hegyére, akkor is egész végig így imádkoztam, és ott a Jelenések hegyén különösen szép volt az nekem, amikor letérdeltem Mária elé, és ezeket így nem, tényleg nem én idézem elő, hanem csak úgy jött belőlem, és én ugye nem értem, megértettem, hogy mit mondok, csak a lelkem imádkozott, és biztos vagyok benne, hogy valahogyan a bennem lakó Szentlélek dicsőítette Máriát, mert arra emlékszem, hogy nagyon sokszor mondtam a nevét egymás után, és nagyon szép volt akkor nekem. Szóval ez a Medjugorjém, ez nagyon meghatározó volt, és azóta is ez történik velem, amikor imádkozom, és most azóta még többet imádkozom, még több rózsafűzért mondok egy nap, és a saját szobámban, lélekben nyugszom.
4: Ott Medjugorjében mit szólt a környezeted, akik ezt látták, hallották?
3: Hát örültek neki, igen, de úgy, őszintén úgy különösebben semmilyen visszajelzést nem kaptam erről nagyon tőlük.
4: És itthon?
3: Itthon ugye ez azért nehezebb nekem így a családommal kommunikálni. Anyukámnak igazából elmeséltem ezt, és hát ő ugye még nincs olyan szinten, szóval meghallgatja, de nem kételkedik ebben, szóval elhiszi, csak úgy nagyon nem tud hozzá mit hozzáfűzni. De nyilván gondolom örül neki, hogy ilyen közel kerültem Istenhez. Meg úgy azt látom rajta, hogy őt is ez úgy elkezdi vonzani.
4: És benned? Azon kívül, hogy több és mélyebb imára ösztönöz, a hétköznapokban milyen változást tapasztalsz?
3: Azt érzem, hogy kialakult bennem egy küldetéstudat is. Szóval azt érzem, hogy én Jézusnak vagyok a munkatársa, és hogy szüksége van Jézusnak rám, és hogy rám bízott bizonyos embereket, lelkeket, akikért imádkoznom kell, és akiket közelebb kell, hogy vigyek hozzá, és ebben együtt kell vele működnöm.
4: Konkrétan megmutatja az Úr ezeket az embereket?
3: Én úgy érzem, igen, elég erősen mutatja, hogy kik ezek az emberek.
4: Ennek az isteni érintődésnek birtokában mik a további terveid, vágyaid?
3: Hát a további terveim, vágyaim, hogy annyira közel kerüljek Jézushoz, amennyire csak lehet, és nyilván az, hogy teljesen kibontakozzak az ő szeretetében és abban a küldetésben, amit rám bízott, mert hihetetlen vágyat érzek arra, hogy minél több embert juttassak el Jézushoz, és hogy minél több ember megtapasztalja, hogy milyen csodálatos is ő, és hogy milyen hatalmas, és hogy ő a minden.
4: Ezt hogyan próbálod megvalósítani a környezetedben? Beszélsz róla?
3: Lényegében igen, próbálok róla a barátaimnak is, akik még nincsenek megtérve, minél többet beszélni nekik Jézusról, meghívni őket ilyen eseményekre, amik, mint például egy Szentlélek szeminárium, vagy a következő Mladi Festre, és nyilván az imával kísérem ezt, szóval így próbálom mindezt kivitelezni.
4: Mi ad neked erőt, reményt, hogy végig tudod járni ezt az utat, mert bizonyára lesznek kísértések?
3: Ami szerintem plusz erőt tud nekem adni, az az, hogy én például sokat imádkozom még szentekhez, például Szent Rita az én kedvencem, és őt is mindig kérem, hogy segítsen nekem Jézus mellett maradni, és hogy segítsen, hogy mindig rá tudjak tekinteni, és hogy ő legyen nekem az első, és hogy ne térjek le az útról, szóval szerintem nekem még ez ad plusz erőt, hogy tudom azt, hogy a szentek is közben járnak értem és segítenek.
4: Mitől lett ő a legkedvesebb szented?
3: Ez egyébként nagyon érdekes, teljesen véletlenül Facebookon olvastam róla, emlékszem, és a férjével való kapcsolatáról olvastam először, hogy ugye nagyon nehéz házassága volt, és ott láttam, hogy Szent Rita minden nehézség ellenére mennyire odaadóan szerette a férjét, és hogy akkor is kitartott mellette, ha nehéz volt. Szóval ez nagyon megfogott benne, hogy mindenek ellenére szerette az ő férjét, bármilyen is volt. És akkor megfogalmazódott ez bennem, hogy majd én is így szeretném szeretni a férjemet, meg igazából ez az egész szeretet, ez szerintem így alapvetően igaz a szeretetre.
4: Szent Ritán kívül van más példaképed a szentek között?
3: Igen, én úgy gondolom, és ezt hiszem, hogy Isten mindenkinek küld, vagy mutat szenteket, akik úgy magával ragadják az embert, mert például sok szentet szeretek, például nagyon szeretem Teréz anyát is, vagy most Károly Akutisról olvasok sokat, de ők nem ragadnak úgy magukkal, mint Szent Rita, a másik pedig nekem Faustina nővér, és Faustina nővérnek a naplóját is sokat olvasom, és azt érzem, hogy Isten így szándékosan mutat nekünk olyan szenteket, akikből példát látunk, illetve erőt tudunk meríteni, és azt érzem, hogy Szent Rita és Faustina nővér az, mivel sokszor éreztem azt, hogy nehéz nekem, szenvedek, belőlük tudtam igazán erőt meríteni a szenvedés idején, és magukkal ragadnak, és úgy lenyűgöznek engem.
4: Mostani állapotodban hogyan tekintesz a kortársaid párkapcsolataira? El tudsz képzelni magad mellett egy hitetlen férjet?
3: Őszintén szóval ez nehéz a keresztény fiataloknak. Én egyébként alapvetően azt látom, hogy a keresztény fiatalokon kicsit nyomás is van ezzel kapcsolatban, férj-feleség találás ügyén. Én nem tudok magamnak elképzelni hitetlen férjet, és én is azt érzem, hogy nehéz helyzetben vagyok emiatt, mert azt érzem, hogy én a hitemmel így, nem tudom, elszállok, vagy magasra repülök a hitemben, és aki majd lesz a férjem, ő meg ki tudja, hogy mit csinál jelenleg. Szóval ezért is nagyon sokat imádkozom, hogy találjak egy olyan társat, akivel majd tudom közösen Krisztus követni, és akivel tudjuk majd az ő egyházát szolgálni, illetve hogy Jézus amennyire tudja, óvja őt meg, és vigyázzon rá, és figyeljen rá. De szerintem nehéz ez nekünk, keresztény fiataloknak ez a pártalálás.
4: Vannak olyan helyek, közösségek, ahol van alkalmad ismerkedni?
3: Én most jelenleg egyébként nem járok közösségbe, de pont most gondolkoztam azon, hogy idén ősztől lehet, hogy Budapesten elkezdenék járni. Nem csak emiatt, de hogy alapvetően azt érzem, hogy ezért úgy szeretném tényleg a hitemet közösségben is megélni, és jobb lenne nekem is az, hogyha körbe lennék véve ilyen fiatalokkal, akik hasonlóan gondolkoznak, mint én.
4: Említetted, hogy nemrég bérmálkoztál. Hogy kezdted el ezt az utat, és mi indított rá?
3: Ugye katolikus iskolába jártam, és akkor ott még 8. osztályba bérmálkoztunk volna, vagy 9. most pontosan nem emlékszem. És én még akkor jelentkeztem, hogy bérmálkozok, viszont az utolsó pillanatban meggondoltam magamat, mert úgy voltam, hogy nincs semmi kapcsolatom Istennel, és nem érzem azt, hogy most nekem bérmálkoznom kéne. És mikor így egyre közelebb kerültem Istenhez, akkor úgy felé lett bennem ez a vágy, hogy akkor most már szeretnék bérmálkozni, és ott Budapesten a jezsuitákhoz kezdtünk el templomba járni, és akkor emlékszem, kijöttem az egyetemről, és felhívtam a barátnőmet telefonon, és mondtam neki, hogy most már úgy szeretnék bérmálkozni, csak mondtam, nem tudom hol tudok felkészítőre járni. És mondta nekem, hogy hát a jezsuitáknál biztos, hogy tudok, hogy nézzek utána, és tényleg pont amikor felhívtam őket, hogy van erre lehetőség, pont akkor zárult a jelentkezés, szóval még pont befértem, és akkor jártam ugye egy éven keresztül felkészítőre, ez volt ugye 2023-2024-ben, és végül nem tudtam bérmálkozni akkor, mert a bérmálkozásom előtt 2 nappal vakbélgyulladást kaptam, és hát nagyon bíztunk benne, az egész csoport imádkozott, értem, hogy ott tudok lenni, de hát fel se tudtam kelni. Én is tényleg annyira reméltem, hogy el tudok menni, de olyan fájdalmaim voltak, hogy nem tudtam felkelni a kórházi ágyból, és akkor a csoportvezetővel megbeszéltük, hogy a következő évben, mint csoportvezető megyek, segítek, és akkor a csoporttal bérmálkozom a végén, és ez most így is lett, most én is egy csoportot vezettem ott, és akkor bérmálkoztam, és most idén ősztől pedig már én leszek az egyik ilyen főszervezője ennek az egésznek.
4: Mit adott neked ez a szentség?
3: Akkor abban a pillanatban nem éreztem ugye semmi különösebbet, viszont most mégis azt érzem, hogy mivel most Medjugorjéban ilyen hihetetlen dolgokat éltem át, hogy tényleg azt érzem, hogy ezzel is kapcsolatban áll, hogy pont a bérmálkozásom után történt szinte ez, hogy a Szentlélek úgy tényleg kiáradt rám igazából, és hát ajándékot kaptam tőle.
4: Saját utat tapasztalatai alapján mire tudod biztatni a fiatalokat?
3: Arra biztatnám őket, hogy minél több időt töltsenek Jézussal, mert saját tapasztalatból mondom, hogy nagyon megéri, és ez sokszor nehéz, és ez sok erőfeszítést igényel, és nem könnyű, de megéri Jézusért harcolni és küzdeni, mert hogyha nem sajnálod rá az idődet, akkor ő nem késlekedik megmutatni magát neked.
4: A megélt tapasztalatokban felfedezed a gondviselés működését?
3: Ahogy így visszatekintek az egész gyerekkoromra, kislánykoromra, most már tudom azt, hogy Jézus végig ott volt velem, és hogy igazából végig tudatában voltam az ő létezésének, csak én nem foglalkoztam vele, én nem szóltam hozzá. Különösen egyébként akkor éreztem meg először, hogy így vezetve vagyok Isten által, amikor pont ez a bérmálkozási felkészítő kapcsán, amikor megtudtam, hogy én leszek az egyik szervezője ennek idéntől, és voltunk egy ilyen konferencián, és ott végén kaptunk egy áldást, és olyan hihetetlen hála öntött el a szívemet Isten felé, hogy soha nem gondoltam volna ezt, hogy lesz egy ilyen lehetőségem, és ott tényleg azt éreztem, hogy ő vezeti az életemet, és azt éreztem akkor, hogy így a tenyeré hordoz engem, és egyengeti az útjaimat. Meg hát sokszor, amikor így kétségbe voltam esve, hogy most mi lesz velem, hogy lesz. Amikor abban az előző lakásomban laktam, ott is nagyon nem szerettem ott lakni, nagyon rosszul éreztem magamat, és szinte halálfélelmem volt attól, hogy örökre ott fogok maradni, pedig valahol tudtam, hogy nem, és most meg egy nagyon-nagyon jó lakásban lakok, jó helyen van, fényes, tágas, itt jobb a főbérlőm. Szóval, hogy ebben is tudom, hogy megsegített, és emlékszem, amikor kiderült, hogy abba a lakásba fogok költözni, akkor imádkoztam, és a lakásunkban volt egy kép Jézusról, és ránéztem, és mondtam neki, hogy együtt végig csináltuk, nem? Hogy te ott voltál velem, és kijöttem ebből veled.
4: Hogyan fogalmaznád meg, ki most számodra Jézus?
3: Most, ami így elsőre beugrott, igazából két szó az, hogy ő a mindenem és a legjobb barátom, a társam.
4: És Isten?
3: Róla meg az jut eszembe, hogy édesapa, hogy a mennyei édesapám.
4: S Máriára hogy tekintesz a medjugorjai élmény után?
3: Az az érdekes, hogy ugye eddig is imádkoztam a rózsafűzért, meg imádkoztam Máriához, viszont ez a Medjugorje után kezdtem el azt érezni, hogy a Máriával való kapcsolat az mennyire fontos, és hogy mennyire fontos az, hogy kérjük az ő közbenjárását, hiszen hogyha Máriához imádkozom, akkor általa közelebb kerülök Jézushoz is. Ez a Medjugorje után kezdtem el igazán érezni azt, hogy Mária mennyire jelentős az én életemben is.
4: Kedves hallgatók! Pataki Janka tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét. A római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és sok szeretettel várja az érdeklődőket. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a Szeged alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti ELTE apácai gimnázium tanulója. Bronzérmet 2 nyertek, Simon János Dániel a budapesti ELTE apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter a győri Cucor Gergely gimnáziumból. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE kémiai intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tanulmányi versenyek leglopjai közül választották ki. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.
3: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
4: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el kényelmesen ülésben az ágy szélén, vagy egy széken, lábak csípőszéles terpezben legyenek, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be jó mélyen a hasunkat, tartsuk is meg, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, nyújtózkodjunk meg törzsel és a fejünk bubjával felfelé, tarkót hosszan simítsuk egy képzeletbeli falhoz. Emeljük fel a két kart az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, kapaszkodjunk bele az egyik csuklónkba, és húzzuk meg finoman a kart az ellentétes irányba. Közben nyúljon meg az oldalunk, és fejet finoman engedjük le. Majd fogjuk meg a másik csuklót is, és az ellentétes irányba húzzuk meg finoman a kart, nyújtsuk az oldalunkat, engedjük le a fejet, majd jöjjünk vissza középre, és nyújtott karokkal nagy köröket írjunk le hátra. Egyszer húzzuk a hasat, aztán még egyszer, közben vegyünk nagy levegőt, egy utolsó. Ezután hozzuk mindkét karunkat előre, mellső középtartásba, váltott karral nyújtózkodjunk előbb az egyik, majd a másik karral, és mehet folyamatosan váltva egyik,

0: Jöhet a másik váll is, húzzuk a vállat a fülhöz, csavarjuk a gerincet, nézünk hátra, majd előre indított válkörrel jövünk vissza középre. És mehet belőle még egy pár. Közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Alkarral támaszkodunk a térden, megnyújtjuk a derekunkat, kicsit kitartjuk, húzzuk a hasat, homorítjuk a hátat, veszünk egy nagy levegőt, és puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat. Még egyszer homorítjuk a hátat, szívjuk a levegőt, záródik a lapocka, és puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt. Marad az alkartámasz a térden, egyenes a hát, emeljük a sarkunkat fel és vissza. Picit edzük a vádlinkat, emeljük fel és engedjük vissza. Még néhányszor. Egy utolsót. Ezután megtámaszkodunk tenyérrel a tért felett, előre hozzuk a testcsúlyt és elemelkedünk a széktől. Megemelkedünk és visszaülünk óvatosan. Még egyszer megemelkedünk és visszaülünk. Ha ügyesek vagyunk, nem is ülünk rá a székre, csak nyújtjuk a lábat, és hajlítjuk, és így végzünk néhány guggolást. Jövünk vissza függőleges testhelyzetbe, emeljük a két kart, vegyünk egy nagy levegőt, még egyszer páros karral megnyújtózkodunk, majd leengedjük a két kart, kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

راديو. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Rideg Gyula, a mai adás szerkesztője. A Hitértelem gyógyítás sorozatunk mai vendége dr. Komlósi Piroska, egyetemi tanár, pszichológus, pszichoterapeuta, családterapeuta, és még nagyon-nagyon sok minden, aki a Református Egyház berkeiben is ismert, és a szakmában is nagyon ismert, és aki elfogadta a meghívásunkat, az ő szakmai életútján keresztül szeretnénk most elgondolkodni elsősorban arról, hogy hogyan élünk mi családokban, milyen lehetőségeink, erősségeink és segítségeink vannak abban, hogy az életünk legfontosabb színhelye a család, élhető és olyan legyen, amelyikben az örömöket megszerezzük. Köszöntelek, Piroska, műsorban, és először azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mindjárt a családterápiás vonallal induljunk.

0: Hogyha jól emlékszem, a 80-as évek elején kezdődött el egy műhely, aztán a 90-es években elején alakult meg a családterápiás munkacsoport vagy egyesület. És te ott voltál a kezdeteknél. Kérlek, egy kicsit mesélj erről, hogy mi hozta létre ezt a vállalkozást, és milyen utat jártatok be a kezdetekben.
1: Az egyéni gyökerem az én családomban nyúlik vissza. Pedagógus család, 4 gyerekes családban nőttem föl. Szüleim, apám egyetemen főiskolán, édesanyám pedig általános iskolában tanított, és sokat beszélgettek a gyerekek problémáiról, és mindig a szülőkről volt szó. És amikor a pályaválasztás elkövetkezett, akkor annyit kérdeztem édesapától, hogy ahhoz, hogy én olyasmit csináljak, mint ti, mit kell csinálni? Azt mondta, hogy hát bizony pszichológiára kéne menni, és ez volt 65-ben. Egy évben 20 embert vettek föl, abból 10 előfelvett volt, szóval az isteni kegyelem itt mutatkozott meg először, soha nem voltam kiváló, kitűnő, és hogy tudtam én 100%-os pontot teljesíteni, ez egyszerűen érthetetlen, de fölvettek, és elkezdtem a pszichológia szakot, ahol elkezdtem érdeklődni a szülői nevelés család iránt. Akkor nem volt az országban talán egy olyan valaki, aki családokkal foglalkozott, szóval reménytelen volt ebbe az irányba menni, úgyhogy a klinikum felé kerültem, a Lipótra, az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetbe, és egy olyan ember osztályára kerültem, Kun Miklósira, aki Magyarországon elsőként a nyugati szakirodalmat olvasva támogatólag gondolkozott a családokról, tehát a pszichiátriai betegek körül a családjáról. Szóval lelkesen fogadta az én első munkámat, a kisdoktorimat, amit a szülő-gyerek kapcsolatról, családterápiás kezdeményekről írtam. Akkor már nagyon odafigyeltem arra, hogy lehetne ezügyben tovább képződni. Ott volt Buda Béla Lipóton, aki rengeteget olvasott, és azt mind átadta, úgyhogy tőle azonnal ott tudtuk, hogy ez a családterápia egy nagyon komoly dolog, és egy nemzetközi konferenciára néhány fiatal pszichológust kisegített. Itt indul el, ez Prága volt, 87 talán az első ilyen bridging találkozás, ahol felfigyeltem én is, meg a kollégám is egy londoni családterapeutára, megkérdeztük, jönne Magyarországra tanítani, vállalta, jött 3 évig, 88-90-91-ben. Tehát a Rátai Csaba meg én két oldalról is elkezdtük ezt az embert kérni. Hugh Jenkins is jött és tanított bennünket. Akkor egy 15 fős csapat a Lipóton megtűrt módon tanulta ezt a módszert, és hát mindannyian az egészségügyben dolgoztunk, tehát azonnal találkoztunk problémás családokkal, tehát azonnal tudtuk alkalmazni ezt a módszert. Közben az országban szerveződött lassan-lassan a megtűrt pszichológia ellenében lassan lehetett egy pszichiátriai társaság létrejött, annak lett egy kis csoportja, a családterápiás munkacsoport 82-ben, és aztán ebből 10 év múlva már családterápiás egyesület lett, és azóta tényleg az életemnek ez az egyik legelkötelezettebb területe, hogy szakembereket, akik arra akarnak képződni, hogy családoknak segítsenek, hogy az ő képzésüket csináljuk. Tehát 92-től mostanig, lehet, hogy az utolsó csoportomat mostanítom, mindig gondolom, hogy na most befejezem, de nem olyan könnyű befejezni azt, amit az ember szeret. Mert nagyon jó látni, hogy mennyi szakember nyitott, rugalmas, kész arra, hogy először a saját családját jól átgondolja, mert az az alap, hogy átdolgozzuk a saját életünket és az ebben lévő élményeket, hogy ezt hogy tudjuk hasznosítani majd mások számára. Tehát ez egy nagyon érdekes munka, az az igazság, hogy ezt nehéz abba hagyni. Közben meg kellett élni, hogy mondjam, egy civil főállásban, tehát felsőoktatásban, majd egészségügyben, majd újra felsőoktatásban, majd újra egészségügyben, ez a két terület volt, ahol váltakozva dolgoztam. Az utolsó felsőoktatási helyem, hála a gondviselésnek, a Károli Gáspár Református Egyetem volt, és ott éreztem azt, hogy a hitbeli dolgokról lehet végre beszélni. Buda Béla alakította meg ott a kommunikáció tanszéket, és ott indultunk el, 2000-től ment a képzés. Nagyon jól éreztem magam sok szempontból. Azokban az években egy nagy lendületet kapott a bölcsészkar belső élete, a tanárok elkezdtek egymásra figyelni, megindult a belső hát nem tudom, hogy nevezem, egyetemi élet az oktatók között, tehát otthon éreztem magam családiasan, ezt érezték a hallgatók is, szóval nagyon örültem, hogy megkaptam az utolsó évekre ezt a helyemen vagyok érzést. Ezzel párhuzamosan az egyházban egyéb feladatokat is kaptam néha, teológus képzésben, hitoktató képzésben, mentálhigiénés képzésben, amit tudtam, a családról főleg szerettem szívesen átadni. Nagyon érdekes időszak volt, átjártam Erdélybe is, 90-es évek végétől a 10-es évekig, Kolozsvárra, majd Csíkszeredába, és egy nagyon jó, komoly kis csapat képződött ott ki, szóval a családterápiának az ottani magyar kollégák közt van egy jó, erős intézménye Csíkszeredában. Egyik legfontosabb dolog, hogy a Betesda kórház létesítésével összefor életembe 3 évtized, mert amikor Dizseri Tamás 91-92-ben indította a kórházat, akkor azt mondta, hogy neki kell oda a pszichológus is, mint konzulens, és már a kórház, ugye az egyház átvette, megkapta a Betesda gyerekkórházat, nem volt könnyű az átalakítás, átmenet, nagyon szép küzdelmes idők voltak, akkor mint külsős ilyen együtt gondolkozó voltam benne, aztán oda vittem a családterápiás képzéseket, és 2006-tól már vállaltam állást is, egy félállást az egyetem mellett, hogy kapcsolatom legyen a élet sűrűjével, és ott kezdtem családterápiát csinálni. Nagyon érdekes volt, hogy pár év után egy ADHD részleghez kerültem, ahol Csiki Miklós segítségével feltárult előttem az ADHD világának a sűrűje, amiért nagyon hálás vagyok, mert egyre inkább fölismertem, hogy mennyi-mennyi családi probléma összefüggjen ADHD-s tünetekkel. Azóta most már tovább tanuljuk itt a neurodiverz dolgokat, hogy mennyi terhet hordoznak emberek, és hogy a családoknak hogy kell ezt valahogy türelemmel, szeretettel elfogadni, ami talán erőt tud adni ahhoz, hogy viselkedés szinten is kialakítsák a együttélhetőséget egy-egy ilyen nagyon fölpörgő gyerkőccel, vagy fölpörgő apával, anyával. Szóval határtalan az élet, amelyik munkára hív, úgyhogy ezt tudom mondani, hogy még mindig dolgozom, bár a lányunknak már van 2 kislánya, tehát az unokaság az egy nagy ajándék, úgyhogy ami szabadítőm van, azt unokázom meg. Ilyesmi. De hál' Istennek egészségem is van, azért ezt most már az én koromban emlegetni kell, mert körülöttem az emberek is egyre többet panaszkodnak az egészségre, de azt hiszem jó géneket örököltem, a szüleim is egészségesek voltak, energiájuk is volt, azt is örököltem, nagy szeretetük volt, az is átjött.

0: az egész nagyívű pályádat összefoglaltad röviden, de én azért a részletek felé szeretnélek most elterelni, még ha az ismétléssel is jár bizonyos szempontból. Például azt kérdezném először, hogy a család terapeuták nemzedékeit nevelted fel, nagyon szertágazó helyeken voltál kiképző és vezetője ennek a képzésnek. Te hogyan látod, miben változott? Változott-e valamiben az évtizedek során a terápiás módszernek a hangsúlya, hangsúlyai? Hova teszik a mai fiatalok, tehát a mai kiképződők, leendő családterapeuták a hangsúlyokat? Mit jelent ma problémát egy családnak, és mit jelentett régebben? Mennyiben változott meg a szakma?
1: Hát nagyon sokat változott. Tulajdonképpen 10 évenként egy-egy újabb generációt látok a szemem előtt, most éppen egy ilyen áttekintésen gondolkozom, hogy mi minden változott, tehát a kérdés most, köszönöm, ez jól jött, de én is most kezdek ezen gondolkozni. A mi változásunk, tehát családterapeuták változását tulajdonképpen az határozza meg, hogy az általunk segítettek, hogy változnak. Tehát nekünk kell alkalmazkodni. Na most az elmúlt 30 év változását azt hiszem nem kell különösképpen ecseteljem, hogy masszív, gyors és lényegre törő. Szóval amíg a 90-es években a családokban, most csak néhány fogalmat mondok, hogy az értékrend változására utaljak. Beszéltek bűntudatról, beszéltek önkritikáról, bánom, bocsánatot kérek, nem akartam, megpróbálom. Tehát az önreflexiónak ez az önkritikus aspektusa sokkal erősebb volt egyfajta értékrend mentén. Hát most ezzel egész ritkán találkozunk, az emberek egymásra mutogatnak, a másikat gyógyítsuk meg, a másik a hibás, ők nagyon szenvednek a másiktól, ők nagyon le vannak terhelve, tehát egy ilyen fájdalmasan, igen, egy olyan szomorúság, hogy az emberek ennyire magukba zuhanva, maguk körül forogva élnek. Most nem akarok ilyen diagnosztikus címkéket nevezni, de ahogy a 1970-es években már egy Christopher Lash nevű ember Amerikába leírt, hogy az önimádat társadalma, hát 30 év után ide is elérkezett, ez a narcisztikus szenvedek, hiányállapot, ez kétségtelen, tehát a társadalom termeli ki azt a szeretet, most leegyszerűsítem, azt a szeretet, odafigyelés, gondoskodás hiányos állapotot, amiben a következő generáció fölnő, jobb hián magát szereti, jobb hián magát védi, jobb hián magáért aggódik, és nincs kapacitása a másik emberrel. Na most a párkapcsolatokban már ez nagyon fájdalmasan jelen van. Ritkán találkozunk a fiatalok közt, most az Y generációról gondolkozom főleg, akik megjelennek már a rendeléseken. Ritkán találkozunk azzal, hogy egy önzetlen szeretettel való kapcsolódás, vagy hogy a másikért áldozatot hozni. Szóval ezek a kifejezések néznek rám, hogy miről beszélek? Ők azt gondolják, hogy ők akkor lúzerek. Tehát a közbeszédnek az értékei, vagy nem tudom, minek fejezzem, minek nevezzem, nagyon átjárják, átmossák az agyat. Szóval én nem vagyok lúzer, én nem veszíthetek, nekem nyerni kell, nekem győztesen kell kijönni egy vitából. Tényleg nehéz, és ez a légkör határoz meg a következő gyereksereg légkörét, amiben nevelkednek. És egyre több a feszült ADHD-s gyerek, valószínű már a magzati időszakban hangilag is, meg élettanilag is stresszes, 9 hónapot élt meg. Ezekre tudok így gondolni. De nem az én dolgom ezen gondolkozni, csak az, hogy tudunk segíteni. Terapeutaként azt tudom mondani a szupervíziós tapasztalataim a kollégákról, hogy nem könnyű szeretni a mai családokban ezt a szeretetlen, önző, önvédő, harcos attitűdöt. Tehát nekünk nagyon, nem tudom, bölcsem, vagy hogy mondjam, kell ráhangolódni arra, hogy ezekben az emberekben is azt érezzük, hogy ilyenek lettek. Tehát a felelősség egy részét csökkenteni rajtuk, mert hozzák, ezért a transzgenerációs mintákkal hozott dolgokkal sokat foglalkozunk, genogram, családfa, mi egymás, És a felelősség másik része, ami most van azon, hogy tudnak-e változtatni ezen, és akkor mi ebbe állunk melléjük, és próbálunk segíteni, hogy hogy lehet ezen a hozott anyagon változtatni. Tehát nem vesszük le a felelősséget, de mértékkel tesszük rájuk, amennyit elbírnak.

0: A családterápia és ezen belül a párterápia azért differenciált, sokféle iskolája, alkalmazásmódja van, még ha az elmélet egységes is. Hogy látod, hogy ez egy nagyon egyszerű kérdés lesz, hogy mikor fordulnak a, ha egyáltalán fordulnak a, most beszélünk a párokról, a segítségért, a pszichológushoz, a családterápeutához, párterápeutától, mit várnak ettől, és milyen lehetőségeid vannak?
1: A, most így mondom, hogy a magánpraxisban, mert párterápiát sajnos főleg magánpraxisban lehet csak elérni, a magánpraxisban párterápiát kérő párok talán 80%-a úgy fogalmazza meg a problémáját, hogy a kommunikáció kettőnk közt elakadt, nincs, elhalt, vagy sokat veszekszünk. Ugye, ha abból a szemléletből indulunk ki, amit tudunk és látunk, hogy a kommunikáció a jéghegy csúcsa, és a csúcs alatt az egész jéghegy jelenti tulajdonképpen a két ember érzelmi és mentális alapjait. Tehát ami a kommunikációban kibukik, az a belső érzések, indulatok, gondolatok tárházából jön. Tehát nekünk szépen alá kell szállni a kommunikációnak a verbális üzenetei mögé, hogy miről is veszekszenek, hanem a kapcsolat, hogy hogy viszonyul a másikhoz, hogy érez, stb. Stb. Tehát ez az egyik legklasszikusabb probléma. A segítség az arról szól, hogy ugye ez a képlet két ember érzelmi eltávolodása, elhidegedése. Mondhatni, már nem tudják szeretni egymást, csak szükségük van egymásra. És érzik, hogy együtt kéne maradni, mert egyedül nem szeretnek lenni, de hogy hogy kéne élhetővé tenni ezt. Ha a mélyben lévő érzések, indulatok, sérelmek átdolgozása, átbeszélése hosszabb időn keresztül, ugye ez azért időigényes, megtörténik, akkor el tudunk jutni oda, hogy milyen mély sérelmeket cipelnek magukkal, amik a mindennapi helyzetekben aktivizálódnak, és az a nagy indulat nem is ennek a társnak szól, hanem annak a helyzetnek, ami fölidézi öntudatlanul benne a hajdan beégett sérelmeket, fájdalmakat, de azért a hangsúlyt egyre inkább a jelenre kell tegyük, tehát nem szabad túl sokat időzünk a múlton, a jelenben kell megtalálni azokat az értékrendbeli, érzelmi, indulati tartalékokat, amikkel tudnak tovább menni. Nem könnyű, de ezzel próbálkozunk.
0: Ismét egy laikus kérdés következik. Ha két fiatal ember szerelmes lesz egymásba, családból jön, és úgy dönt, hogy családot alapít, akkor mi történik velük, hogy egyszer csak ez a szerelem, ami létrehozta bennük a közös akaratot, hogy együtt leszünk egy család, hogy ez elszáll, elmúlik. Mi történik velük?
1: Hát furát mondok, de hogy sokféle dolog ez a szerelem érzése. A szerelem első látásra ott mindig érezzük, hogy hoppá, ez a két ember nem ismeri egymást, fogalma nincs a másik működésmódjáról és értékrendjéről, stb. Csak valami nagyon vonzó lett. Vagy az, hogy most nekem éppen nagyon kell társ, vagy egyéb, mindegy. A megalapozott és teherbíró szerelem az feltételezi az egymás elég alapos megismerését, ami nem internetes levelezés, hanem élő helyzetekben, közösségben, társas helyzetekben, kiránduláson, itt-ott, amott látni, figyelni, hogy a másik ember hogy él és hogy működik. Ez el tudja mélyíteni a pozitív látását, tehát a másikban látom a jót, értékesnek, fontosnak tartom, látom a gyengéit, de ezeket elviselem. Tehát valami ilyen reális megismerésből kell, hogy fakadjon az az érzelmi lelkesedés a másikért. Nem könnyű. Amikor együtt élnek, tegyük föl akár egy ilyen szép, tartós, stabil szerelemmel, amikor a két személyes kapcsolatból három személyes lesz, tehát megjön az első gyerkőc, ott szükségszerűen megbillen ez a kapcsolat. Ezt úgy hívjuk, hogy az első normál krízis. Tehát egy teherbíró pár, akinek belül is vannak tartalékai, és a környezet is segít, az ezt a krízis helyzetet szépen megoldja. Ha ezt nem sikerül jól megoldani, és csak úgy túlélik, és jön a második gyerek, az esetek egy részében akkor telítődik a helyzet. Elfogynak a tartalékaik. Már csak azt érzem, hogy fáradok, és a másik nem segít eleget. Szóval itt jön lassan az addig nem jellemző egymásra mutogatás, meg elégedetlenség, meg mind a kettő úgy érzi, hogy bármit csinálok, az nem elég jó. Tehát ilyen kudarc sorozatot élnek meg, és ez tud lenni egy ilyen krízis. Nagyon jó, ha ilyenkor kérnek szakmai segítséget. Hiányolom, hogy a médiában sokkal több csatornán lehetne ezeknek az első normál krízisben szenvedő pároknak segíteni. Annak megint van egy sajátos veszély, amikor nagyon hosszú ideig élnek ifjú független életet. 35, nem tudom hány éves korig, és akkor gyorsan eldöntik, hogy most össze kell kössük az életünket. Ez önmagában egy akkora váltás, hogy itt félő, hogy a pár nem tud elég összecsiszolódni, mire jön egy várva várt gyerkőc. De hát sok ilyen helyzet van.

0: Említetted, hogy a mai fiatalok egészen későig fent akarják tartani a függetlenségüket, ami nehezíti az elköteleződést. Te hogy látod ezt a folyamatot? Mennyiben játszik ez szerepet a későbbi párkapcsolati problémánkban?
1: Az úgynevezett mai fiatalok is hát több társadalmi réteget képeznek. Most az egyikről beszélek, akinek lesz végzettsége, munkája, pénze, és ebből a pénzből tud mozogni, utazni, élvezni a szabadságot. Náluk lehet látni, hogy egyáltalán nem igyekeznek lehorgonyozni, amit a családalapítás jelent, hanem amíg lehet, utazgatnak, mozognak, és tolják kifelé, amíg csak hát általában nőknek a biológiai órája ketyeg, ahogy szoktuk mondani, és 35-40 közt már egészen komolyan azt gondolják, hogy itt felesett rifa. És ugye az orvostudomány itt már be is tud segíteni, tehát itt a mindenféle beavatkozások még segíthetnek kitolódni a gyerekszülés idejét. Nagyon nehéz a hosszú ideig megszokott független életből hirtelen átállni egy stabil, zárt, kölcsönös rendszerre, és ez nem szokott könnyen menni, és nincs is olyan rákészülési idő sokszor a gyerkőc érkezésére, tehát még inkább, mint egy váratlanul jön a gyerek, és nagyon nehéz ezt a helyzetet jól és békességesen kezelni. Egy másik csoportja a fiataloknak anyagi okok miatt nehezen tud úgymond fészket rakni, tehát eldönteni, hogy most már van mire nősülni, és pláne együtt élnek, összeköltöznek egy albérletbe, ez még menedzselhető, de hogy a gyereket hova, mint ez szokott lenni egy következő gond. De ezeken a gazdasági vagy egyéb szempontokon kívül fontos megemlítenünk, ami nagyon látszik egy pszichológiai vonatkozást, mégpedig azt, hogy eldönteni, hogy minden más lehetőségről lemondok, ezt ebben a fogyasztói társadalomban igen nehéz. Amikor dömpinggel kínálnak mindent, inkluzíve a partikon, a rendezvényeken, bulikba, lányok, fiúk, szóval, hogy eldönteni azt, hogy valakit láttam, megtetszett, megismertem, meg is szerettem, meg is kedveltem, de annyi szép virág van még a réten, és hogy eldönteni azt, hogy én meg fogok tudni elégedni ezzel. Ehhez egy sajátos értékrendbeli stabilitás kell, azt hiszem. A hívő vallásos embereknek ez, ha igaz, akkor megadatik, hogy tudnak arról gondolkozni, hogy valószínű őt kaptam társul, akkor ezt meg kell becsülnöm, és annak rendje módja szerint össze kell kötni az életünket, és aztán jöhet a gyermekáldás. Ha ez nincs, akkor ilyeneket is hall az ember, hogy hát nem tudom, hogy ez a házasság meddig fog tartani, de hát ha nem megy, akkor elválhatunk. Ez szívszorító, amikor már így indulnak neki, mert ez azt jelenti, hogy nem szedik össze minden erejüket, tehát nem arra koncentrálnak, hogy egy nehézséget meg kell valahogy oldani, és akár mondhatják, hogy a szüleink is megoldották, mi is megoldjuk, hogy azt mondják, a szüleink is elváltak, mi is elválunk. Ez statisztikában látható, hogy ahol a szülők elváltak, ott a gyerekek is könnyebben válnak. De még egyszer az elköteleződéshez, tehát azt vállalni, hogy lemondok sok mindenről, és vállalok egy dolgot, ezt nagyon nehezen teszik meg. Sokszor egyszerűen érzelmileg se tudnak bízni, hogy egy másik emberbe, hogy ő kitart mellettem. Vagy hogy én kitartok a saját elhatározásom és döntésem mellett. Szóval nem egyszerű, ezért nagyon sokszor látjuk, hogy az együttélések száma növekszik, mert nagy a szabadság, de az elköteleződések száma csökken.
0: Ha már a válás szóba került, megoldása a válás valamire, illetve van-e tapasztalatod arról, nyilván van sok, hogy a következő kapcsolatban egy már magát megsebzett ember hogyan tud eredményesen vagy sikeresen párkapcsolatot létesíteni? Illetve mit gondolsz a mozaik családokról?
1: Először a válásról. Nagyon nehéz általánosságban beszélni, inkább típusokat emlegetek. Van egy olyan típusú kapcsolat, ahol 10 egynány év alatt kiderül, hogy ez egy mérgező és egy olyan kapcsolat, amelyikben valamelyik fél tartósan károsodik. És ha a házastársak közül, vagy a szülőtársak közül valamelyik károsodik, ott a légkör is károsít, és a gyerekek is ezt nagyon megsínlik. Tehát vannak helyzetek, ahol véget kell vetni ennek a rossz, destruktív kapcsolatnak. Az a szomorú, hogy ezeknél a válás se tud igazán véget vetni. Tehát ennek a két embernek valami tudattalan összekapcsolódása is, el nem engedése, még után, válás után is évekig a gyerekek feje fölött sokszor nagyon szomorú folyamatok dúlnak. Van egy másik csoportja a házasságoknak, ahol jönnek a krízisek, nem tudják könnyen megoldani, és azt gondolják, főleg mert szubjektíve úgy érzik, hogy hát ez elviselhetetlen, hogy ettől meg kell szabadulni. Ez egy kicsit hasonlít olyanhoz, mintha egy kalitkából ki kéne szabadulni, anélkül, hogy a dolgot igazán mélyen átgondolnák. Amikor terápiába kérnek segítséget, akkor az egyik lépés mindig az, hogy átgondolt, hogy mi lesz utána. És a válasz nagyon gyakran az, hogy nem, hát azzal még nem foglalkoztam. És akkor az ember felelősségérzete az dikta, hogy na, akkor kezdjük, gondoljuk át. Ezt hogy fogja megoldani? Már ez egy sor embert el tud tántorítani talán, vagy gondolkozásra késztetni. Ilyen helyzetekben, amikor tényleg volt közös összekötő kapocs, egy komplementaritás, egymás kiegészítése, ami tudott a szeretett anyagán keresztül pozitív lenni, ami most kiürült, és most nagyon negatívnak élik meg, hogy nagyon mások vagyunk. Ha pszichológiailag dolgoznak a kapcsolaton, nagyon sokszor vissza lehet fordítani, mert a sérelmek mögött végül kiderül, hogy két boldogtalan ember, két szerencsétlen ember, két szenvedő lélek, két szeretetre vágyó ember tulajdonképpen küzd egymással. Tehát sok esetben a pszichológiai munka tud visszafordítani rossz folyamatokat. Amikor ilyen elhamarkodott, vagy nem is tudom, hogy mondjam, válás történik, akkor általában az valamelyik fél nagyon sérül, és nagyon gyorsan megoldást keres. És ilyenkor túl hamar belefutnak egy másik kapcsolatba, anélkül, hogy a sebeik érdembe begyógyultak volna, mert a sebek gyógyítása nem az, hogy a másik vigasztal, hogy megjelenik valaki, hófehér paripán is vigasztalja az én bánatos lelkemet. Szóval nem ez a feldolgozása a válás fájdalmainak. Azt tapasztaljuk, hogy legalább egy-két év kell ahhoz, hogy az emberben az én képe, az önbizalma, az önmagáról való gondolkozása valahogy újra visszanyerje a normál működését, és nagyon fontos azon gondolkozni, és azzal foglalkozni, hogy mit csináltam rosszul, mit nem tudtam jól csinálni. Tehát itt nem az önvádlásról van szó, hanem az önismeretről, hogy mi az, ami nekem nem tudott működni, amitől a másik tényleg hiányt szenvedett, stb. Stb. Ha ezeken valaki tud dolgozni, akkor igazi esélye van arra, hogy egy következő kapcsolatban jobban működjön. És ha az a másik ember is olyan, hogy dolgozik magán, akkor tényleg van esélyük úgymond érettebb szinten, bölcsebb szinten, tapasztaltabb szinten működni, kevesebb érzékeny, sérülékeny réteggel. Ha ez nem történik meg, akkor egy következő kapcsolatban óhatatlan az ember megismétli önmagát. Viszi a beidegződéseit, viszi a zsigeri reakcióit, a zsigeri félelmét, a zsigeri sérelmét, és pár év után azt mondják, hogy hát ez csöbörből vödörbe. Tehát amit kívánni lehet az, hogy egy-egy zátonyra futott házasság után igenis foglalkozanak sokat azzal, hogy 50-50 százalékban mit tettek és mit nem tettek hozzá a kapcsolathoz. Nem hangzik könnyen, mindenki látja a másikat, 70-80 százalékban neki van része a kialakult helyzetben. A valóság az, hogy a lehetősége, az esélye 50 százalékban megvan az embernek, hogy valamit módosítson.

0: hazai családokról kérdeznek még, ahol hát olyan gyerekek élnek együtt, akik félig testvérek.
1: A mozaik család nagyon bonyolult rendszer. Még tárgyalni elméletileg is nem könnyű. Van két felnőtt, akinek össze kell szokni egymáshoz. Itt már tapasztaltabb élet, tapasztalata és beidegződésekkel rendelkező emberek vannak, szokásokkal, rutinokkal, akiknek a hétköznapokban, tehát itt most már ez nem a rande, van az összeköltözés, együttélés, a hétköznapokban össze kell csiszolódni. Ez igazi erőt igényel, kezdetben van lendület, reménykedés, úgyhogy talán ez tud menni. Mellettük ott vannak a gyerekek, akik érzelmileg máshogy, de legalább annyira meg vannak sérülve, nagy bizonytalanságuk van, és azt látják, hogy a szülőjük érzelmileg valaki máshoz fordul. Mert óhatatlan az új kapcsolatba ezerrel veti bele magát a ma egyedül maradt fél, és ilyenkor a gyerekek hirtelen elkezdik hiányolni, akármilyen erőfeszítéseket tesz is a szülő, tehát megérzik azt, hogy a szülőjük most elfordult tőlük, a másik is valahol van, tehát hirtelen a gyerekeknek lesz egy magánya, jó esetben a testvérek összekapcsolódnak, és akkor van egy kis gyerekcsapat. Akkor ez a gyerekcsapat kap hétvégeken, vagy valamikor egy másik gyereket, vagy gyerekcsoportot, akiknek megint egész más szocializációjuk van, és nekik össze kell szokni. Ha a új szülő, pótszülő, nevelőszülő pár tudott békésen, jókedvűen, vidáman összeszokni, akkor a gyerekeknek azért ezek a hétvégék tudnak jók lenni, és szokják egymást, ha megvan engedve az, hogy nem tudod szeretni, nem kell szeretni játszótársad. Akkor a gyerekeknek a másik szülőhöz, tehát az új nevelő szülőhöz való viszonyát is be kell állítani, ez megint nem könnyű. Nagyon komoly különbségek vannak életkorok szerint, amiben most nem megyek bele, de nem mindegy, hogy hány éves és milyen nemű az a gyerek, akinek milyen nemű nevelőszülőt kell megszoknia, és a képletben benne vannak még a most éppen jelen nem lévő másik exek, de a gyerekek lelkébe és fejébe ott vannak. Tehát azon a hétvégén velük van a másik szülő, és mindenféle viselkedésé és mindenféle reakciójukban valahol ott van a másik szülő. Ami lehet helyén való, vagy hogy elfogadható, de lehet éppen irritáló az édesszülőnek, vagy pedig az új szülőtársnak. Nagyon sok érzelmi kavarodás és kaosz van itt. Karintit idézve, én gyerekem, te gyereked, veri a mi gyerekünket. Szóval, hogy hát igen, amikor megszületik a közös gyerek, az a problémákat illetőleg habatortán, igaz, hogy az jelent talán mindkét félnek valami nagy biztonságot, hogy most már így is összetartozunk, mint vérszerinti szülők, de érzelmileg nagyon átírnak minden addigi dolgot. Azt szoktam látni, hogy ez aztán igazán megtereli a mozaik családot.
0: Elég sok egyszülős családról tudunk most már, sőt, külön most már egyesületük is van. Milyen nehézségekkel küzdenek ők?
1: Érzelmileg fel kell dolgozniuk azt, hogy én úgy vagyok jó és teljes értékű, hogy nincs társam. És hogy ez nem arról szól, hogy én gyártási hibás vagyok, szóval, hogy valahol ezt belül helyre kell tenni, hogy most én úgy döntök, hogy nem keresek másikat, ha keresnék, biztos találnék, de én úgy döntök, hogy egyedül maradok, akkor jön egy olyan elvárás, hogy pótold a másik szülőt is. Ez gondolati szinten szokott nagyon zavaró lenni, hogy most apát helyett pofozlak meg című indulati reakció, de ennél a dolog azért komolyabb, mert a felelősség nagyon nagy. Szóval a szülőtárs óriási jelentőségű abban, hogy a felelősséget megosztjuk. És ez nagyon nagy dolog. Tehát óriási terhet visznek az egyszülős családok. Itt most nem is térek ki talán az anyagi nehézségekre. Minden válás, mind a két oldalon egy anyagi, egzisztenciális szintromlást hoz. Ez nagyon-nagyon-nagyon gazdagnak kell lenni, hogy ez ne jelenjen meg valahogy a mindennapokban. Hát ez is még az érzelmi csalódások és minden ellen mellett még egy nehézség. Az egyedül nevelő szülőknél élesebben jelentkezik az a probléma, hogy hogy reagáltak a válásra a rokonok, a családok, nagyszülők. Tehát még inkább kiszolgáltatott annak, hogy a körülötte lévő segítő háló tényleg szívből őszintén segít-e, vagy rosszalják, hibáztatják. Sajnos nagyon sok ilyen is van, amit plusz teher a nehéz helyzeten. Ezek a szülők megélnek egy bűntudatot, hogy a gyereküket megfosztották a másik szülőtől. Ezzel is nagyon nehéz megbirkózni. Nem könnyű tartani a mindennapokban a kapcsolatot az ex-szel, hogy milyen gyakran, hogy mint találkoznak. Ennek megint vannak érzelmi fájdalmai, ha ott új család keletkezik, új gyerek, stb. Nagyon sok sebezhető eleme van ennek az egyszülős életnek, de sokan vállalják, sokan szépen hűségesen tudják csinálni, és a gyerekeknek tud egy relatív biztonságuk lenni. Van ennek egyfajta veszélye, hogy a gyerek nagyon hosszan egy személyhez kapaszkodik görcsösen, mert itt nincs egy játéktere, hogy majd az apa, majd az anya, ami egy egészséges rugalmasságot is hoz, itt ez nincs, és valószínű nehezebb lesz nekik utána leválni, és elköteleződni egy másik kapcsolatban, egy párkapcsolatban, vagy az szülőnek nehéz elengedni a gyereket. De hát ezeket látni is lehet, a segítők ezt látják, és tudnak valamit itt átdolgozni ezen.

0: Még egy kicsit a válás témánál idézve nem hagyhatom ki azt a körülményt se, amit erről református lelkészként gondolok, ahol egy nagyon fajsúlyos esküvel indul egy templomi esküvő, ennek a szövegét mind a ketten ismerjük, de hallgató kedvéért mondom, hogy olyasmi van benne, hogy vele megelégszem, vele együtt élek, hogy se boldog, se boldogtalan állapotában el nem hagyom, segítőtársa leszek, Isten engem úgy segítsen, tehát ez egy eskü. Magam is nagyon sok párt adtam össze, akik közül sajnos sokan már nem élnek együtt, vagy új családjuk van. Egyrészt, mint református hívő embert is kérdezlek, másrészt, mint a lélek ismerőjét, hogy van értelme ezeknek a nagyon súlyos, elkötelező szövegeknek a mai világban még szerinted?
1: Nagyon nagy súlya van. Csak az esküvő sajátos szellemiségében vagy hangulatában nem kapnak elég súlyt. Ezért nagyon fontosnak tartom a jegyes oktatást, ami erre felkészít, és én azt gondolom, hogy ott kell ezt nagyon komolyan átgondolni. Ebből a szép, hosszú összetett esküből én egy mondatot szoktam idézni, mert ezt tartom most nagyon fontosnak mindig, hogy vele megelégszem. És ez az a téma, amit elő szoktak, hogy hát rosszul választottam. És akkor arról kezdünk beszélni, hogy akkor, amikor X éves volt, és ilyen élethelyzetben volt, és ilyen lelki állapotban, akkor valamiért ezt az embert választotta. Ha a hite közben ott megerősítette ezt a döntést, akkor gondolhatta azt, hogy őt kaptam társul. Őt küldték a szemem elé. Minden? És akkor őt választom. És én most vele megelégszem. És most indul a közös életünk. És ami ezután jön, az a közös fejlődés. Erre csak párterápiában van egy koncepció a koevolúcióról. De hogy ennek a nagy felelőssége, és erről mindig kell beszélni, hogy ami történik velünk, és ahova jutunk, azt ketten csináljuk együtt. És hogy most miért gondolom azt, hogy ez egy rossz választás volt, ez egy furcsán hangzik, azt lehet mondani, hogy rossz véget értünk. A közös fejlődésünk eltorzult, elakadt, rossz felé ment, nagyon eltávolodtunk egymástól. Tehát mindig a rossz választás helyett ezt az együttfejlődést kell fókuszba helyezni, és ezzel dolgozni. Ezért szeretem én ezt a részét ennek az eskünek, hogy vele megelégszem. Nem könnyű. A mai világban pláne nem könnyű, amikor úgy látszik, hogy bő a kínálat. Persze az igazság, hogy belülről senkit nem tudunk megismerni, mind addig, amíg közelről lakva meg nem ismerjük. A többi is fontos, hogy rosszban, jóban, hűségesen, kitartóan, szövetségesként társa vagyok. Ez a társa szó valahogy már nem hoz annyit a mai fiatalok fülében, ezért én inkább a szövetséges, hogy egy életre szövet. Kötünk.
0: Korábban említetted, hogy a családokat sok nehézség éri, többek között például krónikus betegségek is tudnak jönni, te az ADHD-t említetted, amit megoszlanak a vélemények, hogy betegsége vagy sem, de ez mellékes körülmény. Azok a családok, akik arra kényszerülnek, hogy olyan gyerekeket neveljenek, akiknek az állapotuk fenntartása lehetséges, de valószínűleg nem fog egy hagyományos életpályát befutni. Az ő nehézségeik hogyan csapódnak le a te munkádban, különösen az egészségügyiben, illetve nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen tartós nehézségek szétfeszítik a családi kereteket, és főképp a férfiak hajlamosak azok, akik kilépnek ezekből a keretekből, mert nem tudják elviselni. Hogy látod ezt?
1: Nagyon nehéz helyzet. Ha a családot egy viszonylag zárt rendszernek szemléljük, akkor azt látjuk, hogyha egy valaki nagyon megváltozik benne, tehát sokkal több segítségre, figyelemre, időt, energiát, pénzt igénylő állapotba kerül, ez az összes többi családtagra kihat. Hogy ezt hogy tudják elrendezni, ez egy mestermunka. Nézzük meg először, ugye az anyák azok, akik az úgynevezett beteg gyerekre nagyon rá fordulnak, rá hangolódnak, és elengednek sok minden mást. Ezért az egyik, hát torz termék szokott lenni egy ilyen családi rendszerben, hogy az egészséges gyerekek elhanyagolódnak. Nem jut rájuk elég figyelem, idő, pénz, akármi, hiszen ezek a gyógykezelések is nem olcsóak. A házas társnak is nagyon megváltozott helyzete lesz, és itt vagy az anyák ilyenkor ezerrel, két kézzel húzzák be a férjüket és a társukat is, hogy segítsen, és vigyük együtt a terheket, és ez így sok férfinek nem elfogadható, vagy kimaradnak, az anya is kihagyja őket, hogy dolgoz, keres pénzt és egyebek, ott meg érzelmileg lesz egy elszigetelődés és elmagányosodás. A beteg körül mindig mindenkiben működik bűntudat. Ez egy nehéz dolog. A testvérekben is ilyeneket mondanak, hogy miért is nem én lettem beteg, vajon miért nem én lettem, nem nekem kellett volna inkább betegnek lenni. Tehát ismerjük a túlélők bűntudatát, ez valami ilyesmi, hogy az egészségesek bűntudata. A szülőkben is nagyon sok bűntudat működik. Ugye állandóan keresik, hogy mi okozta a betegséget. Ez évekig tudja őket nyugtalanítani. Igen, egy sor család ilyenkor válással végződik, ami nagyon szomorú. Ez a gyarlóság, hogy nem ezt a

0: je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais.
1: Hogy látod, hogy léteznek még a hagyományos szerepmegosztások a családon belül?
2: Léteznek és kellenek, hogy csináljuk-e vagy sem, az egy következő kérdés. Nevezetesen kell, hogy a női adottságokkal, ugye nem vagyunk, mi nem vagyunk kicsit, hogy biológiailag mások vagyunk, tehát egy sor úgynevezett női adottság, ami nem egyforma mértékben van minden nőben, tehát ezt a spektrumot most sokféle dolgot használjuk, erre is szeretem használni. A feminin adottságoknak is van egy spektruma, vannak nagyon nőies nők, lágy, meleg, amilyen klasszikus női fogalommal, vannak kemény, harcos nők, ugyanúgy nők, tehát nőből is nagyon sokféle van, de néhány adottságuk mégis hasonló, odafigyelni a másik emberre, a gyerekre, odafigyelni részletekre, odafigyelni az érzelmi rezdülésekre. Ezek a dolgok azt gondolom, hogy a nőkben úgy nagyjából inkább adottak, mint a férfiakban, és ebből következnek családon belüli funkciók. A tűzhely melege, az étel, az ital, a gondoskodás, stb. A férfi adottságok közt sokkal inkább jól látjuk, hogy vannak olyanok, hogy a lényeglátás, globálisabb gondolkozás, egy harcosabb alkat, fizikailag erősebb, szívósabb alkat, de ebből se hiányozhat azért az a melegség, ami egy apának kell. Azt gondolom, hogy ahol szeretet van a házas pár között, ott tisztelettel el tudják fogadni, hogy a másiknak milyen adottságai vannak. Beleértve az, hogy nem tudom, a feleségem olyan, hogy nem szeret főzni. Akkor én elkezdek főzni. Tehát ilyen szerepcserének címkézhető helyzeteket. Én úgy nevezem, hogy a házas pár életében a rugalmasság sokkal fontosabb napjainkban, mint régebben. Tehát a változó világ sokkal több változást hoz be a család életébe, ami nagyobb rugalmasságot igényel, és ezért a feladatmegosztások, ez nem is szerep, ezt még csak feladatmegosztásnak nevezném, ezt rugalmasabban kell csinálni. És ez mindig megegyezés kérdése. Ketten kétféleképpen képzelik el. Igaza senkinek nincs, mindenkinek van egy szubjektív látásmódja, egy hozott megélése, és az egyezkedés a legfontosabb mentális feladat, ahogy két ember békességgel, megértéssel egyezkedjen.
1: Kell-e családnak fő? Legyen-e családfő? És ha igen, akkor ki legyen az? Hogy megy a hatalmi viszonyok megosztása a párkapcsolatokban manapság?
2: Én személy szerint szeretem a család főszerepet. Ezzel szeretek arra emlékeztetni, hogy a család is, mint minden normális rendszer, hierarchikus. Tehát pontosan, világosan kell látni, hogy van akinek, és itt jön majd a hatalmi elosztás, valamiben több a képessége, több a tudása, nagyobb a kompetenciája, ezzel lesz egy nagyobb hatalma, ha úgy tetszik, de ehhez járul egy nagyobb felelősség. A családban éppen a női-férfi feladatkörök okán én úgy képzelem el, hogy vannak dolgok, amiben a férfi a kompetensebb, és a nő akkor teszi jól, ha jó, ezt csinált, ez a te dolgod, majd mutatod nekem. Mit tudom én, pénzkezés, akármi, valami, amit az adott családban úgy gondolja, hogy ezt csinálja a férfi. Autó, egyebek. A nő azt mondja, én ebbe vagyok otthonosabb, ehhez értek jobban, itt akkor az én szavam lesz a dominánsabb, és a másik ezt is elfogadja. Tehát tudnak családok nagyon szépen megélni úgy, hogy a hatalmi harc helyett a hatalom elosztása van. És attól függően, hogy most miről van szó, az lesz a főnök a kettő közül. Most tényleg láttam ilyeneket, hogy egy család, ahol az apa nem síjel, ott az anya dirigál a síjelés környékén, az apa jól korcsolyázik, és akkor a korcsolyapályán pedig ő dirigál. Most ez csak egy kisdett példa, de valahogy erre hajazik az összes többi nagyobb kérdés is.
1: Köztudomású, hogy amikor két ember összeköti az élete összekerer útját, akkor nem csak magát viszi a kapcsolatban, hanem hozza a saját családját is. Hogy látod, hogy mekkora szerepe van a mai párkapcsolatokban ennek a jelenségnek, illetve hogy hogy van-e még ilyen, hogy anyós jelenség, vagy após jelenség, hogyan vesznek részt a saját családok az új család életében?
2: Nagyon erősen van jelentősége, még ha tagadnánk is. Ugyanis mindenkiben mélyen benne él az érzékenység arra, hogy a szülei hogy vélekednek róla, meg a választásáról, meg a párjáról. Lehet tiltakozni, nagy hangon tagadni, de ez bemegy. Tehát jó, ha tudják a szülők és a testvérek, tehát a közeli család, hogy ahogy ők vélekednek a választottról, az nagyon nagy teher a családtagjukon, főleg ha negatív véleménnyel vannak. Az nagyon sok kárt tud okozni. Ha viszont próbálnak ráhangolódni erre a választásra és a döntésre, és próbálják a jó dolgokat fókuszálni,

0: akarok, és gondolok csinálni dolgokat, és hogy másképpen engedik. Tehát ez egy csöndes harc tud lenni néha. És a házastársaknak tudomásul kell venni, és el kell fogadni, jó lenne szorongás és félelem nélkül, hogy a társunk még nagyon figyel és hallgat a szüleire. Persze, ha itt nagyon más hangokat hallatnak a szülők, akkor itt megfeszül a dolog, és már is az anyós hangja az egy negatív hang lesz. De vannak családok, ahol azt hallom, hogy az anyósom támogatja a páromat, és jaj, de jó. Tehát nem szükségszerű, hogy ez rossz legyen. Anyós van, após van, de hogy ez jó vagy rossz légkört teremt a fiatal pár számára, minden családban máshogy alakul.
1: Márosi legenda az, hogy az apák inkább a lányokhoz kötődnek erősebben, az anyák meg inkább a fiakhoz, fiúkhoz. Van ez a jelenség, vagy pedig ez csak egy kitaláció?
0: Ó, nem, ezt a jó öreg Freud jó száz éve megfigyelte, leírta, és ezt lehet látni. És én azt gondolom, hogy ez a természet rendje. Ez arról szól, ez az úgynevezett ödipális reláció, hogy a személyiség fejlődésnek van egy érzékenyített időszaka, ez a 3-6 éves kor körüli, amikor a gyerekek megélik a saját nemi identitásukat, hogy ők fiúk vagy lányok, és hogy a világban ez hogy néz ki, és ebben az időszakban nagyon természetesen elkezdenek erősebben figyelni a másik nemű szülőre, mint komplementerre. És nagyon jó, ha a másik nemű szülő odafigyel erre a gyerekére, és megerősíti ezt a relációt, ami arról szól, hogy én, mint kislány, tudok a férfiak apa nyelvén beszélni. Ez, ha egy jó gyakorlópálya, és ha ez pozitív elfogadással párosul, akkor a gyereknek a saját nem identitása megerősödik, és úgy érzi, hogy jó dolog fiúnak lenni, jó dolog lánynak lenni, tudok kommunikálni, kapcsolatban lenni a másik nemmel, és ez aztán tovább megkönnyíti az életet. Épp ezért nagyon nehéz, amikor mondjuk apa nélkül aktív, a mindennapokban jelenlévő apa nélkül nőnek föl gyerekek, a fiúknál ez nagyon komoly hiány. Itt most erről többet nem mondok, de látjuk, hogy nagyon komoly identitástorzulásokhoz vezet, amikor nincs egy élő apa minta, akivel együtt játszottam, együtt dolgoztam, együtt bunyóztam, vagy akármi, hogy egy igazi élő azonosulási mintaként beépüljön. Hogy én is olyan férfi vagyok, mint ő. És akkor én vagyok a férfi, és akkor körülnézek, hogy mi van a nőkkel. De ha én nem tudok férfi lenni, akkor keresni kell a férfit. Ennek az ödipális kötődésnek a családban tud lenni negatív hangja. Egy szeretett hiányban, gyengítség hiányban élő feleségnek anyaként nehéz látni, hogy a kislányát a férje milyen rajongásig szereti. Tehát ez egy természetes féltékenység, de ahol ez így fölüti erősen a fejét, ott valami baj van, ott oda kell figyelni. Ott valaki nem kapja meg, ami neki jár. Ugyanígy fordítva, az anya is az imádott fiacskája című jelenség, és a sóvárgó apák, hogy mikor néz ő rájuk úgy a feleségük, ahogy a kisfiára néz. Jó. Ezek a így beégő viszonylatok meghatározóak lesznek a párválasztásban, párkeresésben és a házassági kapcsolatban. Pszichodinamika. Ami búvópatakként van. Amikor a szülők válnak, konfliktus van, akkor nagyon nehéz csendesen mégiscsak lojális lenni az apával, akit szidunk, elment, itt hagyott, stb. De meg lehet találni sokszor, hogy megmarad még ez a megértő aspektus a lánygyerekekbe az apjuk iránt, és ezt nem szabad bántani, ennek meg kell maradni.
1: Az akkor talán igaz, hogy most függetlenül a nemektől azt, hogy milyen férjek vagy feleségek leszünk a saját kapcsolatainkban, vagy párkapcsolatunkban, házasságunkban, azt tulajdonképpen otthon tanuljuk meg, hogy anya hogy bánt apával, és apa hogy bánt anyával. Szoktak erre gondolni a házasság

0: közben a konfliktusok esetén, gondok esetén a házas felek.
1: De őszintén szóval inkább azzal találkozom, hogy mi hívjuk fel erre a figyelmet, és akkor jé, tényleg nem is gondoltam rá. De tényleg jó lenne, ha ez a közgondolkodásban nagyobb hangot kapna, mert ez a szülők felelősségét is egy picit hangoztatja, hogy valaha volt odafigyelés, hogy nicht vor dem Kind. Emlékszem ezt, hogy szíták, hogy milyen álságos burzsua viselkedés, micsoda szemforgató és közben én most azt gondolom, hogy nem. Ez egy önfegyelem volt. Megvárják, amíg kimennek a szobából, és ott elrendezik a soraikat. A mai szülők ott azonnal, azon melegébe, tehát inkább arról szól, hogy manapság nem elvárás az önfegyelem, nem elvárás az indulatok nagyon féken tartása. Azt megmondani, hogy most egyre több a ilyenfajta rendellenesség születette, vagy hogy mondjam, vagy a kultúra hozza, erre nem tudok válaszolni.
0: Kapcsolatok egy részében felmerül az, hogy nagyon szeretik egymást, és akkor valamelyik házasfél elhatározza, hogy igen, ám, de vannak itt a páromnak hibái, amiket majd én kinevelek belőle, leszoktatom róla. És kialakul egy ilyen dinamika, hogy akkor szeretlek, ha úgy viselkedsz, ahogy én elvárom, mert az neked is jó lesz. Még nem tudod, de majd megtudod.
1: Hát ez elég fájdalmasan durva a reláció, amikor eddig torzul a kapcsolat. Ezt ketten csinálják, tehát a másik is ott van, hogy fajulhatott ide a dolog, miért nem tudta korábban jelezni, hogy na, megállj, én ilyen vagyok, én ezt tudom tenni, próbálj ezzel megelégedni, én is megelégszem veled. Tehát itt azt hiszem, hogy arról van szó, hogy vagy képesek vagyunk egymást elfogadni olyannak, amikor meg akarom változtatni a másikat, akkor az, ott már a szeretet nagyon sorvadozik, mert nem tudom a másikat szeretni, hanem olyanná akarom tenni, ami az én vágyam. És a házasság az nem átnevelő intézmény.
0: Bocs, hogy a család, hogy ezt szabadba vágok, de eszembe jött Polcalennek a rendről írott könyvében van erről egy rész, hogy a házasfelek rendigénye nagyon különböző, és akkor hát óvatatlanul kialakulnak ebből konfliktusok, csak ilyen mélységig gondoltam ezt a dolgot.
1: Nagyon fontos, hát a mindennapokban pont ilyenekről van szó. El tudom-e fogadni, hogy a másik rendszeresen itt hagyja, ott hagyja, nem csukja be, stb. Ha belegondolok, nekem ez a perc töredéke, amíg ezt megcsinálom. Odébb rakom, becsukom, elteszem, letörlöm. Érdemes-e ezen, most mondok egyet, hogy lelki környezet szennyezésbe bocsátkozni, mert amint én elkezdem őt kritizálni, már megint hányszor kérjem, nem tudod megtanulni, ezek rémesen megalázó, bántó, sértő, kis ártatlan mondatok, de ha tudjuk, akkor ez a kapcsolatban nagyon igazi, fájdalmas, megalázó üzenetek. Kell-e ezeket a sebeket a másikba okoznom, vagy fogom magam és odébb teszem? Sok kicsi, sokra megy, ez sok perc, egy nap ezeknek az elrakodása, vagy nem tudom, akármi, de a békesség kedvéért azt hiszem megéri. Tehát azt tudom mondani, hogy amikor azt látom, hogy a másik nem tud könnyen változtatni, álljak meg, fogalmazza meg magam, hogy oké, ez is benne lesz az életünkben, hogy ezt is én fogom csinálni. És a légkör jobb marad, tehát a másik mégis ki tudja magából hozni a maximumot, mert a légkör nyugodt és jó, elfogadó.
0: Profi szakember vagy, és nagyon régóta csinálod a pszichológiai segítségadást. Nem volt soha olyan pillanat, amikor azt mondtad magadba, hogy na most már elég volt. Tehát több szennyet, több nyomorúságot, több gonoszságot már nem akarok hallani és elviselni. Tudom, hogy a profi szakembernek megvannak az eszközei, hogy ezeket távol tartsa magától, de mégis nem túlságosan megviselő folyton más családoknak a nyomorúságát lendíteni.
1: Nagyon megértem a kérdésedet. A válaszom erre egy szűk metszetet fog tükrözni, mert a kollégák munkáiból az úgynevezett szupervízión keresztül látom a szenvedelmes, kínos, lélekölő és érzelmeket nagyon próbára tevő életrétegeket és életmódokat. Az én személyes munkaterületem sose volt ebben a, most mondhatnám, a mély szegénység és egyéb rétegekben. Tehát az én mindennapi munkám mindig valahogy egy olyan polgári forma rétegről szólt, ahol sok fájdalmas, tehát érzelmileg nagyon sok rosszat lehetett látni, és fájdalmasat. A szociális nyomorúság, vagy nem tudom mi, nem volt még rajta a helyzeten, mert az még inkább bénítja a lehetőségeket. Tehát ilyen értelemben ezekkel az emberekkel mindig találtam egy pici reménysugarat. De néha tudomásul kellett vennem, hogy sajnos nem. Szóval olyan mély generációról generációra sérült, megbántott, traumatizált állapotokról van szó, amit nagyon nehéz. Ehhez én kevés vagyok. A Jóisten valamit segíthet. Csodák mindig vannak, de hogy én az én eszközeimmel nem sokat tudok. Annyit igen, hogy együtt érzek, nem vádolom, valahol megérzi azt, hogy igen, az ő szerencsétlensége másnak is nehéz látni, hallani, stb. De ilyenkor eszköztelen az ember, igen.
0: Nagyon halad az időnk, és még nagyon sok érdekes téma lenne, kimerítetetlen nagyságú az a terület is. Egy kicsit még a személyes életedre visszakérdezni. Egyrészt, hogy amikor az ember szakember, de van egy saját családja, akkor hogy megy ez a kettős szerep? Hogy a fejedben van a lélektan és a terápiás eszközök, de nyilván otthon te is csak egy anya vagy, vagy egy feleség vagy. Te például szigorú édesanya voltál, vagy megengedő, vagy következetes, és egyáltalán az a rengeteg feladat, amit elvégeztél, az nem érezted soha, hogy valahogy a családodat fosztod meg az időben a munkád miatt, vagy a rátáruló szakmai terhek miatt?
1: A pályám első talán 10 évében, amikor izgalmas volt a szakmám, és büszke voltam arra, hogy mindennek van neve, és mindent lehet címkézni, akkor sokszor fölismertem, hú, hát ez az, és akár otthon is elhagyták a szám ilyen címkézések, és akkor tudtam, hogy ez a másik embernek rosszul esik, úgyhogy erről aztán leszoktam. Aztán már csak csöndesen gondolkoztam magamban. Ezek a tudások és felismerések, ezeket én ajándéknak éreztem, tehát ez könnyített az én életemen. Tehát ilyen értelemben nem volt nehéz a kettő, és én hálát adtam azért, hogy egy csomó dolgot meg tudok érteni lassan-lassan, még azokat is döbbenetesen lassan, évtizedek után akár jöttek felismerések, de ezek inkább segítettek a családi szerepeimben egy fokkal türelmesebben, elfogadóban működni, ezt tudom így mondani. Hogy én milyen szülő voltam, az első válaszom, hogy a szüleimtől látott dolgokat csináltam zsigerből, és ez egy elfogadó, odafigyelő, megérteni próbáló verzió volt, ami módosult egy gyorsabb temperamentummal. Később jöttem rá, hogy ez a gyorsított verzió, ez a családtagoknak nehéz. Mert ezt a másik embernek nehéz követni, és ez nagyon sokszor azt az érzést kelt, hogy őt ott hagyták. Tehát egy gyors témaváltás, ami hú, de rugalmas vagyok című gondolat, ez a kapcsolatokban sokszor nehéz tud lenni. Ezeket később ismertem föl, csak az ember próbál aztán sose késő dolgokon valamit javítani. Azért azt gondolom, hogy ha nem lettem volna pszichológus, akkor a szülőszerepem is és a házastársi szerepem is egy kicsit rosszabbul alakul.
0: Még két kérdésem lenne, hogy közeledik a műsoridőnk vége. Az első inkább arról szól, hogy tudom, hogy nem lehet tanácsadást csinálni egy ilyen rádiós műsor keretében, de mégis van-e egy ilyen összegző, bíztató gondolat azoknak, akik hallgatják a műsort, és a saját családjukban találkoznak különféle gondokkal, nehézségekkel, örömökkel, bánatokkal, hogy mi a lényeg, a lényege a család életben? Te, mint ilyen ehhez a szakmához nagyon értő szakember, mit mondanál, hogy mire kell nagyon figyelni?
1: Hát nagyon nehéz kérdés, és a válasz még nehezebb. azt gondolom, hogy ott indul el a dolog, hogy mélyen átérezzem azt, hogy a mellettem lévő ember és emberek nagyon fontosak, nagyon értékesek, akármilyenek, rengeteg érték van bennük, és hogy őket kaptam ajándékba, és megbecsülni.
0: És végül az utolsó kérdés inkább ilyen szellemi, vagy hitbeli, vagy spirituális, ahogy tetszik, hogy van-e olyan vezérfonal, vagy idézet, vagy valamilyen élettapasztalat, amit magadnak leszűrtél, és ami röviden megfogalmazható, és ami téged mindig talpra állított, egyensúlyba tartott, és visszahozott a nehézségeid közepette egy optimistább szemléletre?
1: Több ilyen bibliai igevers van, ezt tudom mondani, mint legfőbb bölcsességek. Az egyik a házastársi kapcsolatra vonatkozóan, hogy egymás terhét hordozzátok. A másik, hogy mindenek rendelt ideje van. Talán még az is, hogy az Úr útjai kiszámíthatatlanok.
0: Kedves hallgatóink, dr. Komlósi Piroska egyetemi tanár, pszichoterapeutát, családterapeutát hallották a Mária Rádió Hitértelem gyógyulás sorozatában. Adásunkat felvételről hallják. Elköszönök nőktől a szerkesztő Rideg Gyula. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
4: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.
5: Hírpercek.
6: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit főbb híreink röviden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Tenor és basszus énekművészeket toboroz a Magyar Rádió énekkara. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. nemzetközi kémiai diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti ELTE apácai gimnázium tanulója, bronzérmet ketten nyertek Simon János Dániel, a budapesti ELTE apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tudományi versenyek legjobbjai közül választották ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét, a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és szeretettel várja az érdeklődőket. Tenor és basszus énekművészek jelentkezését várja próbaéneklésre a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. Áll a kultúra.hu hírében. A Magyar Rádió énekkarába határozott idejű munkaszerződéssel keresnek olyan képzett hangú énekeseket, akik felsőfokú zenei végzettséggel vagy szakirányú képzettséggel és énekkari tapasztalattal is rendelkeznek. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pozíciót a próbaéneklés nyertese számára a szakmai zsűri döntése alapján ajánlják fel. A munkába állás időpontja a tenor esetében 2026. november, a basszus esetében 2027. január. A helyszíni meghallgatás során két különböző stílusú dal ária előadását, skálázást, lapról éneklést és meghatározott darabok kijelölt énekkari állásainak betöltését várja a zsűri. Az énekkari állások kottáit kérésre elektronikus úton biztosítják a pályázóknak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, a műsorvezető Varga Gabriella vagyok. Mai vendégem dr. Márkus Eszter, az ELTE Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai kar dékánhelyettese, egyetemi docens. Szeretettel köszöntelek, Eszter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba? Mi van most benned?
1: Hát éppen rohanásban érkeztem, hiszen egy levelezős konzultációm volt, egészen konkrétan a gyógypedagógiai nevelési oktatási ellátórendszerrel kapcsolatban.
0: Nagyon, nagyon szigorúan, hivatalosan hangzik, de hát biztos, hogy ez nagyon sok tartalmat takar. Én megosztanék a hallgatókkal, remélem nem veszed rossz néven egy kettőnk között lezajlott levelezésből egy mondatot, mikor én interjúra kértelek téged, és azt válaszoltad, hogy szívesen adok interjút szeretett hivatásomról és kedvenc tudományomról. És ez engem nagyon megérintett, hogy ez a szeretett hivatásomról. Gyógypedagógia, erre lehet másképp tekinteni, ez egy hivatás. Azt hiszem, én körülöttem, akiket gyógypedagógusokat ismertem, ők élték a munkájukat, és azt hiszem, erre mondjuk azt, hogy hivatásként tekintek arra, amit csinálok.
1: Pontosan így van. Meg azt is szokták hivatásnak nevezni szerintem, ahol az ember valami megszólítatást, valami elhívást érez rá, hogy neked ezen az úton kéne elindulni, vagy ezt kellene csinálnod majd az életed során.
0: Vagy ez egy ajándék is lehet tényleg, hogyha megtalálom a hivatásomat. Te tanítod ezt a hivatást, téged hogyan érintett meg, hogyan érkeztél meg ide?
1: Nem mondom, hogy már kisgyerekként gyógypedagógus akartam lenni, de egy református lelkész családban nőttem fel, és a szomszédfaluban volt egy súlyosan fogyatékosokat ápoló gondozó intézet, ahol az édesapám másodállásban intézeti lelkészként működött. Úgyhogy én ott 7 éves koromtól kezdve már elég gyakran megfordultam, ott 120 fiú és férfi élt összesen, különböző állapotú, tehát voltak járóképes, voltak ágyban fekvő, súlyosan halmozottan fogyatékos, nem beszélő gyermekek és fiatalok köztük, és engem elkezdett izgatni, inkább már úgy gimnazista koromban, hogy vajon mi lehet bennük, mit gondolnak, hiszen nem tudják elmondani sokszor. Hogy a viselkedésükről úgy gondoltam, hogy nagyon őszinte, hogyha ő mosolyog, akkor az úgy van. Ha megsimogat, akkor az úgy van, ha pedig valamiért belekapaszkodik a ruhámba, mert nem tetszem valamiért, akkor az is úgy van. Tehát, hogy egy nagyon tiszta, őszinte világ, és 5 testvérem van, és azt gondoltam, hogy hát akik olyanok, mint ő, tehát csúnyán mondva, normális gyerekekkel, biztos bárki tud, sokkal nagyobb kihívás lehet olyan gyerekekkel foglalkozni, akik máshogyan működnek. És akkor én már a harmadik gimitől célirányosan biológia magyar fakultációt választottam, azért, mert tudtam, hogy az akkor még egyedüli Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolára ebből a 2 tárgyból kell majd felvételizni. Próbáltak eltéríteni, a szüleim nagyon támogatták, mert azt gondolták, hogy azt a harcos, lázadó énemet, azt valami jó ügy mögé tudom fordítani akkor, hogyha én a fogyatékosság ügyben, a gyógypedagógia területén fogok elhelyezkedni, vagy tanulni. Az osztályfőnökömnek nem tetszett, mert azt gondolta, hogy egy értelmes lány nem mehet a fogyatékos emberek közé, és az 5 éves érettségi találkozóra már úgy mentem vissza, mint főiskolai tanársegéd, de csak a 25 éves érettségi találkozón mondta azt a volt osztályfőnököm, hogy jól döntöttem. Akkor már tudományos fokozatom is volt. Soha egy percig nem bántam meg. Természetesen nem úgy terveztem, hogy egyetemi docens leszek, vagy oktató leszek, de ez a családom másik ágából valószínű, ahol a anyai nagypapám tanárember volt, valahogy jött az is, hogy amit én megtanultam, megtapasztaltam, azt szerettem volna továbbadni. És elég hamar hívtak vissza az akkor még főiskolára, ami aztán 2000-ben csatlakozott az ELTE-hez, mint kar. De ameddig a gyerekem meg nem született, addig én folyamatosan voltam a terepen is, tehát másod-harmadállásban, hiszen akkor is nehéz volt egy tanársegédnek egyedüli fizetésből megélni, és aztán különböző súlyosan fogyatékos emberek nappali intézményébe, bentlakásos intézménybe, rövid ideig a mozgásjavító iskolában óraadóként, tehát folyamatosan ott voltam a terepen is.
0: Gyógypedagógia, ez egy hatalmas nagy halmaz. Mi tartozik ide? Mik az ágai? Tehát amikor azt hallom, hogy gyógypedagógia, akkor mire gondolhatok, hogy mi tartozik ide?
1: Önmagában véve a gyógypedagógia az először is egy komplex embertudomány, ahogy Mesterházi Zsuzsa volt tanárom, nagyon szépen megfogalmazta több helyen is, mert hogy egyszerre foglalkozik az emberi létezésnek a biológiai, ha úgy tetszik, orvosi, humánbiológiai, pedagógiai, pszichológiai, de társadalmi, szociális vonatkozásaival is, tehát az alapozásban, már a képzés alapozásában is ezek a tudományágok kiegészülve még nyelvtudománnyal, jogtudománnyal, művészetpedagógiai, művészetterápiás alapokkal, tehát egy nagyon széles alapú tudományág. A gyakorlatban viszont egy nagyon konkrétan behatárolható tevékenység, a gyógypedagógiai tevékenység, ami nem kötődik, bár pedagógia szerepel a nevében, de nem kötődik kizárólag a gyermekkorú személyekhez, hiszen a fogyatékos kisgyermekekből fogyatékos iskolások, majd később fogyatékos felnőttek válnak. Jelen pillanatban mondhatjuk úgy is, hogy van egy fogyatékosság specifikus elágazódása, mégpedig 8 irányba. Lehetne akár több is, de most ennyi van. Ide tartoznak a tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott személyek, ők az enyhén értelmi fogyatékos, vagy középsúlyos fokban értelmi fogyatékos, vagy akár súlyos fokban értelmi fogyatékos személyek. Látássérült, hallássérült személyek, mind külön-külön szakirányokként, elvégezhető képzésként, az autizmus spektrum pedagógiája, a pszichopedagógia, viselkedési figyelem és tanulási zavarokkal foglalkozó ág, a logopédia, a beszédfogyatékossággal és az egyéb logopédiai segítséget igénylő személyekkel foglalkozik, illetve az én szűkebb hazám, a szomatopedagógia, ami a mozgáskorlátozott személyek gyógypedagógiáját jelenti. És életkori behatárolás nélkül, tehát a legkorábbi életkortól, a korai fejlesztéstől kezdve, egészen a felnőtt vagy akár az idős korig, mindegyik szakirány foglalkozik gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel.
0: És úgy képzelem, hogy egy nagyon élő tudományról van szó, hiszen annyi minden változik a tudományban is, de ahogy felsoroltad az ágazatokat is, hogy van ennek egy biológiai része, van ennek egy pedagógiai része, pszichológiai része, társadalmi része, na hát ez mind változik az idők során. Egy nagyon szép évforduló volt az idén, ez a 125 éves évforduló, ha jól olvastam, akkor ez a nemzetközi és a magyar oktatásra is vonatkozik, tehát még azt is mondhatom, hogy nagyon modernek voltunk 125 évvel ezelőtt, hogy együtt akkor ez a, na teljesen konkrétan fogalmazok, hogy a hallgatókat is nem vigyen tévútra, tehát ez a gyógypedagógia felsőfokú oktatásának az ünnepe, tehát hogy akkor indult el valami, vagy akkor kezdődött valami.
1: Igen, egészen konkrétan, bár a gyógypedagógiai intézmények már az 1800-as évek elején indultak, 1802-ben Váczott például a siketek számára, akkor még más volt a nomenklatúra, de az, hogy felső fokon szakembereket képezzünk, akármilyen fogyatékossággal élő személyek megsegítésére, támogatására, amit gyógypedagógiának nevezünk ma is, ez 1900-ban nem Budapesten, hanem Váczott, de Magyarországon indult először a világon.
0: Ó, tehát, hogy először a világon.
1: Igen.
0: Hát, ó, most akkor egy kicsit büszkeség öntött el, hogy igen, ez szerintem egy nagyon nagy dolog.
1: Ennek ünnepeljük idén a 125. éves évfordulóját, sokféle esemény, rendezvény van, még lesz is több is. De
0: meg is érdemli ez a nagy dolog, hogy sok...
1: Tulajdonképpen ez a 125. tanévünk már, és most volt április 13-án egy úgynevezett séta, ahol a Bethlen téri épületből, ahol 1956 és 2000 között működött az akkor még főiskola, onnan szépen szó szerint, gyalog, elsétáltunk a jelenlegi kampuszunkra, ami az Elte Váci Gusztáv gyógypedagógiai kar, és most az Ecseri úton található. És voltak 80 fölötti, volt kollégáink is, gyógypedagógus kollégák, oktató kollégák, és ott voltak az első, másod, harmadéves hallgatóink is velünk, és aztán ott volt mindenféle vicces és komoly esemény még a továbbiakban. Éppen tegnap estére készült el az első kis verziója annak a filmnek, amit egy filmes ember csinált nekünk útközben, tehát drónfelvételekkel, mert az udvaron felálltunk B125 formátumban, és az fölülről mutatott jól. Lehetett fényképezkedni Bárci Gusztáv hangvillájával, aki azzal ellenőrizte, hogy valakinek csak a fülével van baj, vagy pedig a hangok feldolgozásával a központi idegrendszerében, mert hogyha a kortikális, ahogy ő hívja, tehát agykérgisiketség, amit ő írt le, és nemzetközileg is nagyon neves gyógypedagógus volt, és a 53-tól volt 64-ig a főigazgatója a főiskolának, és 75-be vettük fel a nevét, tehát annak meg 50 éve, tehát ezt hangvillával ellenőrizte, hogy a csontokon keresztül eljut-e a hallóközpontba a hang. Mert akkor valóban a fül környékén van a baj. Ha központilag, akkor ott máshogyan kell, ott máshogyan kell majd az oktatást, meg vagy a beszéd tanítást, mert hogy ő is beszédet is tanított a hallássérült embereknek, mert meg lehet tanítani. Nem csak a jeleléssel tudnak kommunikálni a hallássérült emberek, hanem akkor is meg tud valaki tanulni beszélni, ha ő maga nem hall, de hogy ezt az agykérgi hallássérülést, ezt végül is ő írta le.
0: 125 évvel ezelőtt milyen ágai voltak még? Arra szeretnék utalni, vagy azt szeretném kihozni ebből, hogy változik az élet, változik a tudomány, egyre több mindenre rá lát, értelmezni tud, vagy bizonyítékot talál, és most így megütötte a fülemet ugye a viselkedéssel foglalkozó része a gyógypedagógiának, ami gondolom azért nem volt benne az alapításkor. Tehát, hogy egy picit a változást, ha megmutatnád nekünk, hogy bővült ez a spektrum.
1: Legelőször egy, mondhatnánk így modern szóval all-inclusive, egy gyógypedagógus képzés folyt egészen 1968-ig, 1900-tól. Először csak néptanítóknak ilyen két éves, mondhatnánk, posztgraduális képzés, tehát hogy diploma utáni képzés, hát ha diploma, akkor ugye néptanító, akkor diplomás képzés volt, tehát egy ilyen ráképzés plusz kiegészítő képzés.
0: Van ami ilyen szemléletbővülés, vagy eszköz?
1: Nem, ott is
0: vagy
1: kifejezetten módszertani eszköztár. Elsősorban, hát ugye ismerjük jól a szépirodalomból, Móra Ferenctől, hogy a népiskolákban, igen, ott voltak a különböző fogyatékossággal élő gyerekek, bár, ahogy mondtam, már 100 évvel korábban is, tehát a hallássérülteknek azt hiszem 1825-ben alakult a látássérültek első iskolája, ők most 200 évesek, 1875 környékén értelmi fogyatékosoknak bentlakásos intézet, ahol próbálkoztak oktatással is. Tehát ezek voltak tulajdonképpen az első alapágak, hogy látás, hallássérülés, mozgáskorlátozottság, értelmi fogyatékosság és beszédfogyatékosság, hibás beszédűeknek hívták régen, de 68-ig mindenre fel lett készítve, aztán elég hamar, egy-két évtizeden belül egyébként 4 éves önálló képzéssé vált, hogy nem kellett előtte más pedagógiai szakon képzést megszerezni, vagy diplomát szerezni, hanem itt már akkor ez egy önálló főiskolai szintű oklevél lett. 68-tól egy rövid ideig, egy pár évig háromszakos volt a képzés, ez azt jelentette, hogy az értelmi fogyatékosokra vonatkozó szak az kötelező volt, és mellette a látássérült, hallássérült, vagy a logopédia szakból, akkor még nem így hívták, de a logopédia szakból 2 kellett választani, és persze folyamatosan bővült a tudástár, sőt, differenciálódtak is ezek a szakirányok, mert a hallássérülteken belül külön szétágazott a siketek, oktatási módszertana és a nagyot hallóké, vagy ugyanígy a látássérülteknél a vakok és a gyengénlátók. Úgyhogy ez megint folyamatosan növelte azt a tudásanyagot, amit egy-egy szaknak meg kellett tanulni, és aztán jó sokáig végül is a 70-es évek elejétől 90, illetve 2006-ig kétszakos volt a képzés, most is kétszakos a képzés, ott volt egy rövid időszak, pár év, amikor csak egy szakot lehetett elvégezni, de most megint kettőt lehet, mégpedig tulajdonképpen bármilyen párosításban, tehát már nem kötelező az értelmi fogyatékossággal foglalkozó szak. Menet közben 92-ben az is ketté vált, és lett az úgynevezett tanulásban akadályozottak pedagógiája, ami az enyhén értelmi fogyatékosokat jelenti, és egyébként a súlyos tanulási zavar, tehát ahol a tanulásban probléma van, de nem azért, mert intellektuális képességzavar lenne.
0: Ez az, amit SNI-vel jelölnek most, hogy ez egy másik történet?
1: Az SNI az egy jogi kategória.
0: Aha.
1: Sajátos nevelési igényt jelent, ebbe mindenki beletartozik. Akit én most úgy fogalmaztam, hogy fogyatékosság, hogy felsoroltam a 8 szakirányt, tehát a sajátos nevelési igény be beletartozik a látássérült, hallássérült, beszédfogyatékos, az intellektuális képességzavar, a köznevelési törvényben még értelmi fogyatékosságnak hívja bármilyen foka, a mozgáskorlátozottság, az autizmus, az egyéb pszichés fejlődési zavar, ami alatt három alcsoport található, súlyos tanulási zavar, a súlyos figyelemzavar és a súlyos magatartásszabályozási zavar, illetve bármilyen többszöröződés, tehát kettős-hármas fogyatékosság esetén halmozott fogyatékosságnak hívjuk ezt, és a köznevelési törvény is így hívja, ők mind-mind-mind egy egységes köznevelési kategóriába sajátos nevelési igény alá sorolódnak. Ami a köznevelési értelmezésben azt jelenti, hogy többletjogok illetik meg őket, illetve különleges bánásmód illeti meg őket egészen kicsi életkortól kezdve, tehát akár korai fejlesztés területén is. Csak a köznevelési törvény ezt 2003-ban találta ki, hogy fogyatékos gyermek tanuló helyett sajátos nevelési igényű gyermeket és tanulót mond. A szükséglet egyébként jobb lenne, hiszen ezeknek a gyermekeknek és tanulóknak szükségük van speciális támogatásra. Ahhoz, hogy a tanulmányaikban boldoguljanak, akár többségi iskolába járnak, együtt nevelődnek a többi gyermekkel, tanulóval, akár külön nevelésben vesznek részt, ami a speciális iskolákat jelenti, ahova csak egy szakértői vélemény birtokában sajátos nevelési igény megállapítása esetén lehet járni. Tehát a szakértői bizottság az igényjogosultságot állapítja már meg, és nem a fogyatékosságot.
0: Hallgatlak, Eszter, és egyszerűen zsong a fejem. Azért, és ám, mert hogy hihetetlenül sokrétű ez a dolog, amiről itt most beszélgetünk. Adott egy lélek, egy élet, aki valamilyen csomaggal megérkezik. Nem illik bele a nagy társadalomba, mármint ezt nem jól fogalmaztam, más, mint a körülötte lévő többi. Ehhez kapcsolódik mondjuk egy fejlesztés, de ez a lélek egy családban van. Tehát ott már van egy kis közösség, akiknek ezt a helyzetet valamilyen módon meg kell élni, és az életüket ehhez igazítva elfogadni, hogy teljes életet lehet így is élni. Utána jönnek az ellátórendszerek, amelyek hogyan alkalmazkodnak ehhez a mássághoz. Akár egy óvoda, egy iskola, egy napközi, egy hitbeli közösségben egy kis közösség. És akkor utána még ott a társadalmunk is, hogy éppen milyen kulturális szinten éli meg azt a vagy ad egy közhangulatot, vagy egy viszonyulást ehhez a helyzethez. És akkor még csak egy oktatásról beszéltünk, de te már a köznevelési törvényt említetted, amit teljesen valid, hiszen abban is kell gondolkoznotok, tehát, hogy és akkor mellette még a többi rendszerhez is, gondolom, valamilyen módon kapcsoljátok a tudományotokat, a szakembereiteket, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokrétű dolgot érintő tevékenységről beszélünk.
1: Igen. Pluszba, körkörösen, spirálisan minden érint mindent. Mert azt, hogy egy család hogy tud megbirkózni azzal, hogy született egy gyermeke, amelyik máshogyan működik, mint a többi. Vagy mint a többi gyerek, tehát nem biztos, hogy a családban van sok gyerek, de az is előfordul. Ismertem egy lelkés családot, ott 17 gyerek volt, és a 13. Down-szindrómás lett, és teljesen jól beilleszkedett a családba, de nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen a széles társadalmi közeg.
0: Igen, igen.
1: És vannak országok, ahol nem zajlott le az a folyamat, ami nálunk is lezajlott, meg sok más országban is, hogy megpróbáltuk kivenni a fogyatékos embereket a társadalomból. Nagyanyáink még elmesél, de még a szüleink is még mesélhetik, hogy úgymond minden falunak megvolt a maga bolondja. Aki valószínűleg egy értelmi fogyatékos ember volt, nem úgy működött, mint a többi, hát járt valamennyit az iskolába, nem tudjuk, hogy megtanult-e írni, olvasni, de eltartotta a közösség. Akkor is, ha mondjuk a szülei már nem tudták, hogy apró kis feladatokat adtak neki, ellátta, idős néninél leszette az almát, és akkor kapott egy ebédet. Ezt is szép irodalomból ismerünk, ilyen figurákat, akik tagjai voltak a társadalomnak. És aztán jött egy mozgalom, ami igen, a szocialista és kommunista kultúrában is úgy nézett ki, hogy mi már nem bántottuk őket, voltak olyan kultúrák, igen. És a náci birodalom idején, ahol ők haszontalan és nem is ember kategóriába sorolt emberek voltak. A szocializmus, kommunizmus idején, amin mi is átmentünk, ott hát ők nem nagyon illeszkedtek a szocialista-kommunista embereszményhez. És akkor őket elkülönítettük. A második világháború után magas kerítés mögött államosított kastélyokba beköltöztették őket, és kilettek szakítva a társadalomból. Ráadásul nem is természetes, hogyha egy tömegben van ilyen sok. Az olyan nagyon ijesztő.
0: És az is ijesztő, hogy nem csak ők a társadalomból, hanem a társadalomtól elvették azt a lehetőséget, hogy együtt tudjanak élni ezzel.
1: Igen, igen, igen. Mert hogy őket...
0: Őket elvették.
1: Láthatatlanná tettük, és több generáció, tehát szerintem már a szüleim is úgy nőttek fel, hogy véletlenszerűen lehet, hogy előfordult. De én nem nagyon emlékszem, hogy az iskola környékén lett volna. Gyülekezetben ott volt két fiatal ember is, aki értelmi fogyatékos volt, tehát ők jártak hétvégén a templomba, istentiszteletre, mert az egyik ott lakott a városban, pedagógusak voltak a szülei, és megpróbálták a többségi általános iskolába őt végig valahogy segíteni, gyógypedagógiai támogatás nélkül, így a szülőkre tekintettel, nagyon ügyes színjátszó volt például, de igazából lettek másodlagosan komoly viselkedési nehézségei pont abból, hogy ő is észrevette, hogy nem ért mindent, amit ott tanítanak. Mert hogy egy hát ilyen középsúlyos, vagy enyhe értelmi fogyatékosság környékén lehetett. Volt egy korombeli fiú, aki, hát már mind bácsik, aki viszont egy középsős értelmi fogyatékosok iskolájába járt hétvégén, abszolút az ő képességeinek és lehetőségeinek megfelelő oktatásban vett részt, hétvégeken jött haza, akkor mindig sokat segített a nagypapának a lovak körül, meg a kertben, meg a földeken, és egy nagyon kiegyensúlyozott fiatalember volt, egy szerető, befogadó családban, de az ő számára nem volt a városban iskola, mert csak enyhe fogyatékosok számára volt iskola, és ő ugye a helyén volt azzal, hogy a képességeinek megfelelő oktatásban részesült. A másik fiú is most már teljesen okés, mert érdekes módon, tehát ő akkor így a fiatal korában azért sokszor volt elégedetlen, hangos, néha voltak ilyen támadó jellegű kitörésé, nem bántott soha senkit. Mert hogy valahogy érezte, hogy az elvárások, azok nem illeszkednek az ő képességeihez. És aztán, ahogy felnőtt lett, talált munkát, ilyen szociális ételkihordásban láttam még sokszor, mikor főiskolás voltam, és sokszor voltam otthon, hogy ilyen kocsikísérő lett. Tehát ő szállt ki, és vitte be a ilyen-olyan néninek az udvarba, a kis ételhordóba az ebédet, akik ilyen szociális étkeztetésben részesültek, idős emberek. És akkor úgy megtalálta a helyét ő is. Nekem pozitív élmény volt a Tatai Református gyülekezetben, hogy ezt a két fiút, ezt teljesen tulajdonképpen befogadtuk, tehát az egyik mindig ő szedte le az énekszámokat, ilyen kis fallapocskákon voltak ugye kirakva, és akkor istentisztelet végén leszettük, hogy a jövő héten majd fel kell tenni az újat, vagy ha volt valami a templomkertbe, tavaszi nagy rendezés, gerebjézés, fűnyírás, mindig jöttek segíteni, és akkor teljesen férfi munkaerőként ők ember részt vettek, tehát ugyanolyan egyenrangú tagok voltak, de hogy több generáció nőtt fel úgy, és azért aztán most elég nehéz ez a bizonyos visszaintegrálás, amit meg befolyásolnak azok a minták, amiket a felnövekvő generáció, aki egyébként, hiszen már több mint 30-35 éve integrálunk, elárulom, hogy korábban is volt integráció, mert hogy a gyógypedagógiai iskolák száma az sose volt elegendő ahhoz, hogy mindenki abba járjon, és ezért voltak, ezt úgy hívták, hogy hideg integráció, tehát hogy ott voltak, mondjuk főleg a látáshallássérült vagy a mozgáskorlátozott fiatalok, mert az értelmi fogyatékos vagy intellektuális képességzavarral élő tanulók számára sokkal több iskola volt elérhető, akár napi bejárással is, vagy bent laktak hétközben, de mozgásjavító iskola csak 3 volt, látáshallássérültek számára is sokkal kevesebb iskola volt, és aki az intellektuális képességeit tekintve bírta az általános iskolai tantervet, együtt tudott haladni, tudott teljesíteni, ő általában úgymond integráltan nevelkedett. Most ezt már mi is próbáljuk, mert hogy közel 70%-a tanulóknak most is integrációban van. Ott ülnek, szanaszét, kisfalutól kezdve a nagyvárosig, mindenféle iskolákban az országban, és most már foglalkozunk mi is azzal, hogy hogyan lehet őket ott, helyben megtámogatni. A nemzetközi elvárás az lenne, hogy mindenki a helyi általános iskolába tanul, az iskoláknak úgy át kellene alakítani a saját szemléletüket, vagy az intézményeknek, mert ez vonatkozik a bölcsödékre, óvodákra is. Ők egyébként könnyebben befogadják a sajátos nevelési igényű, vagy speciális szükségletű fogyatékos kisgyermekeket, mert ott még nincsen olyan követelményrendszer, mint az iskolába. Hogy egy-egy osztályfokon mit kell már tudni, tehát ez az nincs az óvodában, meg az iskolában.
0: Számít az, hogy milyen korán kerülnek közösségbe. Nem biztos, hogy jó szakszavakat használok, hogy javíts ki, hogyha valamit rosszul mondok, de hogy az általános közösségbe, hogyha minél hamarabb be tudnak kerülni a fogyatékkal élők, akkor ez jelent valamit, tehát hogy a fejlődésük szempontjából ez előnyös, vagy sem?
1: Általánosságban azt mondanám, hogy igen. Uh-huh. Mert mindannyiunknak szüksége van, tehát ez akárki, akármilyen pedagógiát tanul, mert akármilyen pedagógus akar lenni, megtanulja, hogy a közösségnek, a kortárs közösségnek milyen fejlesztő hatása van. De elég, ha csak gondolunk először is egy nagy családra, ahol van 6 gyerek, mint a sajátomban volt, és a legnagyobb 9 éves volt, amikor a legkisebb született. Az a legkisebb akkor még semmit se tudott, amikor megszületett, de ott volt előtte 5 másik minta, különböző életkorú, különböző érdeklődésű. Én mindig mondtam a legkisebb öcsémnek, tehát, hogy nem csak a szüleinktől, meg az iskolába tanult, hanem az 5 nagyobbtól is. És hogyha a zene ügybe érdeklődött, akkor tudta, hogy a húgomhoz kell menni, ha a történelmi dolgok, akkor a bátyámhoz, ha meg a fizika, akkor meg az egyik öcsémhez. Mert hogy érzékeltetett, bárki tudott neki segíteni, bárkitől tudott tanulni. És mindig mondtam, hogy neked volt a legkönnyebb dolgot, hiszen ott volt 5 nagy tesó, akitől tudtál tanulni. Ugyanígy egy közösségbe is, hát nagyon-nagyon sokfélék vagyunk, sokféle társadalmi, kulturális, családi háttérből érkezünk, a közösségben az egymástól tanulás, hát a kisgyerekek is, van, aki azt mondja, hogy majomkodnak, úgy utánozzák egymást. Igen, és tanulnak egymástól. És az emberi szocializálódáshoz hozzátartozik az, hogy közösségben van. Feloldódtak igazából azok a nagy közösségek, a nagy családok, ahol három, akár négy generáció is együtt élt, és ott volt sok-sok kortárs is, hiszen az unokatestvérek is ott egy portán, vagy egy utcában éltek ugyanazon a településen. Ez felbomlott, és eléggé ugye mikrocsaládok jöttek létre, hogy egy darabig két generáció, aztán most azt tartjuk normálisnak, hogy 20 évesen a fiatal leválik, aztán megalapítja a saját családját. Ennél fogva szerintem még fontosabb az, hogy nagyobb közösségben is létezzen az eltérő fejlődésű, vagy később akár sajátos nevelési igényűnek mondott gyermek, és ez a nagyobb közösség szempontjából is nagyon fontos, hogy ők lássák, hogy különbözőek vagyunk. Vannak az iskolák között is ilyen nagyon menő elitiskolák, meg hát ilyen kerületi. Én őszintén megmondom, hogy a gyerekemet azért irattam egy sima kerületi iskola, pont azért, nem zseni, nem kimagasló, de egy okos, ügyes fiú. Pont azért, hogy megtanulja, hogy vannak, akik lassabban működnek, mint ő. És hogy azt megtanulja kivárni. Hogy nem egy úgymond versenyistálóba,

0: És azóta már egyre tudatosabb ez az együttnevelés a többségi intézményekben, és azt várnánk, hogy az a nemzedék, aki azóta felnőtt, ő, akinek már saját élménye van arról, hogy lehet, hogy van egy társam, aki ki kell tolni a kerekesszékkel az udvarra, mert egyébként kerekesszékkel közlekedik, de ettől még nagyon jó fej, és tök jó humora van, és vágja a matekot, vagy tök jól beszél angolul, és osztálytársam. Vagy, hogy volt az oviba egy autizmussal élő társam, aki hát olyan furcsa volt, hogy úgy visszahúzódott sokszor, de már közben nagyon nagyra nőtt, mert ott maradt még az óvodába 7 évesen is, mert még nem találtak neki iskolát, nagyon keveset beszélt, akkor is sokszor ugyanazokat mondta, de azért ki lehetett vele jönni, de néha úgy el kellett neki vonulnia, és akkor tudtuk, hogy ő neki most kell egy kis pihenés, vagy nyugalom, vagy csend. És hogy ezek az emberek, én azt vártam, hogy a gyereküknek már ezt a tapasztalatot adják tovább, és valamiért nagyon furcsa, de nem jön meg az áttörés, mert amikor, és ezt szintén fogyatékos gyereket nevelő édesanyáktól hallottam, akik már viszik ki, és viszik a játszótérre, és mondjuk egy súlyos fogyatékosság, az látszik, messziről is látszik, és akkor ezt csak azt hallja egy ilyen 30-as édesanyától, hogy ne menj oda hozzá, mert nyomorék. És ez az édesanya már együtt nevelkedett fogyatékos gyerekekkel, tanulók osztálytársakkal, akár a középiskolába is, óvodába, általános iskolába, mert az, hogy 70% integráltan tanul, mindenhova jut. És ő neki viszont, amikor édesanya lesz, akkor bejön a saját anyai mintája, aki meg a nagymamától hallotta. És hogy igen, ez öröklődik, és a saját élmény nem tudja mint a követést letörni. Vagy csak nagyon lassan. Tehát én türelmetlen ember vagyok, és arra számítottam, hogy ha már meg lesz saját élmény, akkor már könnyebb a befogadás a későbbi életkorban, mert ez vonatkozik a munkahelyekre, egy felnőtt lakóközösségre, hogyha egy társaságba oda költözik egy lakásba 3 fogyatékos ember, mert egy támogatott lakhatás jön létre, hogy a felnőtteknek egy normalizált élethelyzet lenne. Ezt a normalizációt nem én találtam ki, hanem a skandinávok a 60-as években, akik azt mondják, hogy nekik is ugyanolyan életkörülményeket kell teremteni, mint bárki másnak. És ez elért hozzánk is abban, hogy a felnőtt korban támogatott lakhatásban kellene nekik lakni. Ez azt jelenti, hogy egy 17 lakásos társasházban, 2 vagy 3 lakásban saját döntésük és választásuk alapján egyedül általában nem szoktak, de 2, 3, 4 társal együtt laknak fogyatékos emberek, és ez a közösség számára normális.
1: Hát akkor ez az apró lépések, most így magamat is próbálom figyelni, hogy mi lehet az, ami mozgatja esetleg a távolságtartást, vagy a rácsodálkozást, de nem közeledést. Talán egy ismeretlenség, hogy nem a kiszámíthatatlanság számomra, mert nem az a működési forma, nem tudom kiszámítani előre, ezért félek tőle. Tehát mi lehetne talán arra érzékenyedés, hogy kíváncsi legyek, hogy befogadjam, akár ha nem is keresem, de hogyha elém kerül, akkor meghallgassam, megnézzem, megfigyeljem azokat a helyzeteket, vagy akár anyagokat, vagy lehetőségeket, ahol ilyen együttműködéssel, együttéléssel találkozhatok.
0: Hallgatóinak mindig azt mondom, hogy szerintem egy gyógypedagógus legeslegfontosabb tulajdonsága persze a tudás és a felkészültség, mert a kíváncsiság. Kíváncsi vagyok arra, hogy ő milyen. Jó, nem baj, ha van egy olyan alapattitűd, hogy egyébként ember és kész. És hogy az emberi létezésnek, ezt ugye ilyen szakszavakkal szokták mondani, hogy nagy a diverzitása. A zsenik pont úgy kilógnak.
1: Így van.
0: Az a felső része. Az emberi, mondjuk, ha csak az intellektust nézzük, van egy ilyen Gauss-görbe szerinti eloszlás, hogy a többség az ott van így, úgymond a normál övezetben. és vannak, akik lefelé lógnak,

0: ki vannak, akik fölfele. De ez ugye akár melyik képességünket érintheti, mert öregszünk, és már én se látok jól közelre. Idősödünk, egyre hosszabban élünk, jönnek a mozgásszervi problémáink, ami már akadályozni fog bizony, akár a mindennapos működésünkben, mindennapos rutinunkban, és akkor azzal meg kell birkóznunk, vagy segítséget kell kérnünk, vagy ugyanúgy a hallásunk is romolhat. Tehát ahogy egyre hosszabban élünk, lehet saját élményünk is erről, de hogyha alapvetően abból indulunk ki, hogy mindenki az emberi létezésnek ezen a nagyon széles spektrumán létezik, de hogy amúgy meg tök érdekes, hogyha valaki máshogy működik, mint én. Tehát nekem pont ez volt az alapmotiváció, hogy vajon ő mit gondol, hogyan érez, hogyan tapasztalja meg a világot, akkor, hogyha, mert ott a Dunalmás intézetben halássérült is volt, siket ember is volt, vak gyerek is volt, súlyos mozgáskorlátozott, hogy tapasztalja meg a világot, hogy amiket csinál, azt miért csinálja, amik ilyen furcsaságok, hogy ütögeti a fejét. Később megtanultam persze, hogy azért, mert ingert keres, mert az embernek alapvető szükséglete, hogy megfelelő ingerek érjék a világból, és ha ott az ember fekszik egy ágyba, egy rácsos ágyba, akkor nem tud más milyen ingerekhez jutni, mert nem történt vele semmi igazából, mert akkor ez még az egészségügyhöz tartozott ez az intézmény, és nagyon elvétve volt egy-két nagyon elszánt kollega, aki egy ilyen helyre elment dolgozni, és megpróbált valami fajta fejlesztést, nevelés, oktatást csinálni. Tehát, hogy ott van a kíváncsiság, hogy ő ilyen, de hogy alapvetően azért nem baj, hogyha van egy pozitív, nyitott attitűd. Teljesen természetes emberi viselkedés, és ebbe a keresztény kultúrába is vissza mehetünk, csak el kell olvasni az új szövetséget is. Mert megkérdezik Jézustól, hogy ki vétkezett, ő vagy az ő szülei, meg hányadik ziglen fölfele, és hogy ez az Isten büntetése. És a Jézus azt mondja, hogy sem ő, sem az ő szülei. Magyarul ő fel akarja oldani ezt a gondolatot, hogy egy eltérő, egy furcsa, egy máshogyan működő, fogyatékossággal élő ember, ő az Isten csapása. De valahogy ebből nehezen.
1: Vagy valamilyen büntetés, igen, vagy igen, korábbi igen. Bűnök.
0: Igen. De megmondja Jézus, hogy nem, így van. Sem ő. De az eltérővel és a furcsasággal máshogy is szembesülünk, és aztán meg lehet tanulni. A fiam 25 éves, és 25 évvel ezelőtt még nem volt ennyi más bőrszínű ember a városban. És annyira előttem van az arca, amikor először a metróban meglátott egy fekete bőrű férfit. Mert hogy nem látott még azelőtt olyat. És volt benne egy riadalom, egy félelem, hogy ez most micsoda. És aztán megbeszéltük, és a fordítottját is átéltem, mert az elmúlt években Kenyában indítottunk egy projektet, Adventista Szeretett Szolgálattal együtt, a Karunk, egy ilyen iskolafejlesztési projektet, kifejezetten az integráció támogatására, mert abban a régióban, ez nem a legszegényebb csücske, délnyugati csücske Kenyának, de ott nincsenek speciális iskolák. Gyógypedagógus képzés van, gyógypedagógusok is vannak, csak oda nem mindig jut. Mint hogy nálunk is vannak olyan régiók, nem mindenhova jut, elegendő, és hogy támogassuk ezeket az iskolákat pontosan a befogadásban. És megéltük azt, hogy ők néztek ránk, a sok-sok-sok 600 gyönyörű szép fekete fiú és lány az iskolába ültek körbe a falat a porba, amikor oda mentünk bemutatkozni, és ők néztek ránk úgy, mint ahogy az én fiam egy fekete férfira itt a metrón. Mert hogy ugyanolyan csodabogarak voltunk. És aztán elkezdtünk egymással kapcsolatba kerülni. Volt olyan település, ahol már láttak fehér embert, de volt olyan település, ahol még a dédszülők se láttak fehér embert. És az nekik pont olyan furcsa volt, mert másmilyen. Félünk tőle. De ha nyitott szívvel, kíváncsisággal fordulunk, akkor mindegy, hogy milyen színű, és mindegy, hogy milyen képességei vannak. És mindegy, hogy állnak a kezei vagy a lábai.
1: Ezt nyitott szívvel, kíváncsisága, talán ez lehet egy végszó is, mert lejárt a műsoridőnk, bár azt hiszem, hogy még nagyon sokat tudtunk volna erről beszélni. Engem nagyon megragadott, amit idéztél, a bibliai idézet, nem is az ismeretlensége miatt, hanem hogy valóban igen, a Biblia is ír erről, Jézus is beszél erről, meg talán az a gondolat van bennem, hogy ki tudja, hogy ki miért született a világra. Tehát ezt nem kérdőjelezzük meg, hogy mert az élet az jön, az élet, minden életnek van értelme. És innentől kezdve akkor a kíváncsiság, a szeretet, az odafigyelés, az odafordulás az, ami a legalapvetőbb.
0: És persze, hát a gyógypedagógia meg pont azért van, hogy a legmodernebb tudomány, tehát az idegtudományoktól kezdve a legmodernebb oktatásmódszertanig most már a digitális kultúra is itt van velünk, mindezzel együtt próbálja meg őket minél jobban támogatni abban, hogy ők a saját életükben kiteljesedhessenek.
1: De számomra nagyon nagy élmény volt Eszter veled beszélgetni, nem is a tartalma, de hogy hallgatni ezt a dinamizmust, hogy belülről jövően minden porcikáddal megtámogatottan, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és tudtunk a gyógypedagógiáról, szemléletről, szemléletváltásról, változásról beszélgetni.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét, két hét múlva tartsatok újra velünk, viszont hallásra!

0: Életre hangoló. Rádió műsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Kedves hallgatóink! Nyilván jól tudjátok, Lupus atya vagyok. Már fél éve hallhatják hangomat itt a Mária Rádió hullámain, a hittanórák napindító műsorokban. Fiatalabb koromban sokat vitorláztam. Jó volt látni, hogy a szél belekapaszkodik a vitorlába, duzzasztja azt, és gyorsul a hajó. A Mária Rádió is így működik. Ennek a hajónak is szüksége van szélre, szüksége van energiára, hogy tovább tudjon haladni. Szüksége van adományokra, hogy hallgathatóak legyünk, hogy újabb, szebbnél szebb műsorok készüljenek, és legfőképpen, hogy fent tudjuk tartani magunkat, és újabb helyszíneken is hallható legyen a rádiónk. A legkisebb adományt is nagyon köszönjük. Támogatásunk lehetőségeit a honlapunkon megtalálják. A szűzanya csodái közé tartozik, hogy hajónk nagyon sokszor ellenszéllel is küszködve már 20 éve siklik a hullámok fölött.
1: Kedves hallgatók! Minden hónap 4. keddjén Szalka Mihály atya, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon Parák Eszter és Óvári Ferenc mellett Mihály atya vezeti Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Mihály atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Mihály atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Mihály atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Életre hangoló. Rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére!
3: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária Uttal közösen, a ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottál.
0: Mária Rádió.
4: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Nekem az egyik bibliai kedvenc történetem az a jelenet, tulajdonképpen ez egy jelenet, amikor az Úr meglátogatja Ábrahámot Mamré tölgyesében. És hát elmondja a jó hírt, hogy egy év múlva gyermek fog születni. És hát természetesen a megszólított is nagyon elcsodálkozik, és hitetlenkedve néz erre a követre, a feleségről, Sáráról pedig nem is beszélve. Engem ez a történet nagyon régóta foglalkoztat, nagyon megragadott, mert hogy nagyon sokszor magamat látom benne. És egy jó pár évvel ezelőtt írtam is ezzel kapcsolatban egy ilyen rövid kis lelki útravalót, és pontosan ezt a címet adtam neki, hogy Nevető Sárák. Eredetileg ezek az írások az Evangélikus Egyház országos heti lapjában jelentek meg apránként, az Evangélikus Életben. Amikor már úgy összegyűlt egy kötetre való, akkor valahogy azt az indítást éreztem, hogy mi lenne, ha ezt összerendezgetnénk, és egy külön kis könyvbe kiadnánk, hogy utólag is bármikor hozzáférhető legyen. 18-ban látott napvilágot ez a kötet, és azóta is nagyon pozitív a visszajelzés, mert mondják, akik olvasták, vagy hallottak egy ilyen történetet ebből, hogy úgy kicsit magukra ismernek. Én nem vagyok az a klasszikus misszionáló típus, aki kiállok egy utcasarokra, és akkor térítő jelleggel. Én nagyon tisztelem és becsülöm, aki ezt a talentumot megkapta, és ezt az ajándékot. Úgy tűnik, hogy én azt a talentumot kaptam inkább a Jóistentől, hogy írni tudok.
1: Boda Zsuzsa író, szerkesztő gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Leó pápa nyitja meg a vatikáni apostoli könyvtár új kiállítását szeptemberben. Idén is megtartották a motoros zarándoklatot Pálos Szentkúton. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Érikót hallják. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a szegedi alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér is jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. 14. Leó pápa ősszel a vatikáni apostoli könyvtárban felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, melynek címe Aqua, áll a Magyar Kurír hírében. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-ig várja majd az érdeklődőket. A kiállítás 3 kortárs személyiség, J.R. francia művész, Bill Moran amerikai tipográfus és Fulvio Pierangelini olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédbe a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és terveivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról egyaránt. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között, amely a Szentszék tulajdonában lévő hatalmas gyűjtemény és hozzáférhető a világ tudósai számára. Szombaton 18. alkalommal rendezték meg Petőfi szállás Pálos Szentkúton a keresztény motoros találkozót, áll a félegyházi közlöny hírében. A zarándoklat Kiskun félegyházán az Ótemplomnál Geszler Péter atya köszöntötte és áldotta meg a résztvevőket, aki maga is szenvedélyes motoros. Az Alföld egyik legjelentősebb Mária kegyhelyére több mint 100 résztvevő érkezett, hogy közösen éljék meg a hit, a közösség és a találkozás örömét. A nap programjai a lelki feltöltődést és a közösségi élményt egyaránt szolgálták. Előadás, szentmise, motoros felvonulás és koncert várta a résztvevőket. A szentmise szónoka Bojtor Róbert miklósfai plébános volt, aki homíliájában kiemelte: a keresztény küldetés nem ér véget a templomban. Hitünket a mindennapokban is képviselnünk kell, a tetteinkkel, példamutató életünkkel és az egymás iránti figyelemmel és felelősséggel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedíz Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az esti dicséretet a 4. Zsoltár hét keddi napjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent éneket.

0: Krisztus ad népének hatalmat és erőt. Magasztaljuk őt, és kérjük őszinte lélekkel.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Krisztus, erősségünk, te az igazságra hívtad meg híveidet, add nekünk jóságosan hitet és álhatatosságot.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Urunk, vezess szíved szerint azokat, akik a közhatalmat gyakorolják, irányítsd gondolkodásukat, hogy békében vezessenek minket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Te sok embert tápláltál a csodálatosan megszaporított kenyérrel. Taníts, hogy javainkból mi is segítsük az éhezőket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Add, hogy a nemzetek vezetői ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.
0: Elhunyt testvéreinknek adj feltámadást és boldog életet, hogy amikor eljössz, megdicsőülj mindazokban, akik hittek benned.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged.

0: könyörögjünk. Színed előtt imádkozva, Istenünk, kérve kérjük irgalmadat. Add, hogy szívünkben mindig arról elmélkedjünk, amit ajkunkkal mondunk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, hatalmas tömeg gyűlt össze. Jézus példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Sok mindenre. De nem magyarázta meg a tömegnek, hogy mit ért a példabeszéden. Csak utána azoknak, akik már elkötelezték magukat. Te nem csak, hogy belehallgatok. Na mit mond a katolikus egyház? Fölkapcsolok egy vallási műsort. Hát ezek sok mindent értenek, de a lényeget nem. És Jézus azt mondja, hogy nem is akarom, hogy értsék. Ő olyan igazságot hozott, amely mellett vagy elkötelezem magamat, vagy elmegyek mellette. Íme kiment a magvető vetni. Az utcára esett magukat az égmadari, megették, felszőtték, kövek közé esett magukat, elszárította a nap, mikor növekedtek, a tövisek meg elfojtották őket. De Jézus nem magyarázta meg nekik. Persze azért az is nagy dolog, hogy sok mindenre tanította őket. Van egy ilyen intézmény, hogy sok hogy minden tudás egyeteme. Hát ez káromkodás. Ilyen nincs. Sok mindent tudás egyeteme. Legyünk alázatosak. A minden az az egynek a tudása. Minden összefügg az evangéliumban. Aki egy életen át olvassa és próbál azt szerint élni, annak kiderül, hogy nincs egy fél mondat, ami az összessel többen ellenne fog kapcsolatba. Például az egy a szükséges. Jézus sok mindent tanít, de hogy mi mögötte az egyetlen, amiért ő jött, az csak azoknak mondja el, akik már elkötelezték magukat. Mert ne dobjátok a gyöngyöket sertések elé. Nem sertéseknek nevezi az embereket, de a sertés az fölfalná, bekapja a többi zabálnivalóval. Tehát sok tanító van, meg sok vallás van, minden, hát a Jézus mit mondott? Ja, azt mondta, oda bedobom. Nem erről van szó. Nem magyarázta meg nekik. Jézus sok mindenre tanította őket, de csak egy üzenete van. Ez meg azzal összefügg, hogy Márta, Márta, szorgos vagy, sok mindennel törődöl, de egy a szükséges. Nagyon hamar kiforgatjuk egymás szavait is, meg az Úr Jézus szavait is, mert megszoktuk azt, hogy úgy értem meg, ahogy akarom érteni. Hát próbáljam megérteni, hogy mit mond. Az az egy üzenet, amit ő hoz, az kapcsolatban van az egy szükségessel. De nem azt mondja Mártának, hogy ne fáradj sok mindenbe, hagyd el az ebédkészítést, ülj ide. Nem. Sok mindent meg kell tanulni, és sok mindennel kell törődni. Sok mindent tanulni, és sok mindennel törődni nem hiába való dolog. Sőt, bizonyos értelemben kötelező sok mindennel törődni, és sok mindent megtanulni. Testvérek, ma nagyon nehéz prédikálni, mert minden szót mindenki másképp ért, úgy, ahogy akarják. És nem szabad engedni. Tehát amikor azt mondtam, hogy sok mindent meg kell tanulni, és sok mindennel kell törődni, erre a posztmodern ember megőrül, mi az, hogy kell nekem, semmiki ne parancsoljon. Mi az, hogy kell? Hát gondoljunk be abba, hogy mi az, hogy kell. Mert különböző dolgok vannak, hogy kell. Például kopogni kell, mielőtt belépek valakihez. Meg kell köszönni, ha kaptam valamit. Na de bocsánat. Van olyan kell, ami egészen más. Kell enni, inni és levegőt venni. Hát ez nem erőszakosság. Nyugodtan beszüntetheted, hogy nem eszel, nem iszol és nem veszel levegőt. Érdekes. Tehát van olyan kell, ami az életet szolgálja. És nagyon sok apró kis kell, és apró kis törődés van. Jézus nem mondja azt, hogy sok mindent nem kell megtanulni, hogy sok mindennel nem kell törődni. Kedves testvérek, ez a vasárnapi mise. Az első századokban olyan volt, hogy aki 3-4 misét kihagyott, ez a részleges zsinat, tehát hála Istennek nem lett egyetemes dolog, kiközösítették. Nem vagy keresztény? Nem érted? Vegyétek és egyétek, igyatok ebből mindnyájan, és vegyetek levegőt a Szentlélekből. A mise az abszolút középpont, de nem csak nekünk, az egész teremtésnek, mindennek, a történelemnek. Mert Jézus a központ. Ő az egyetlen üzenet a sok minden tanítás mögött. Persze az is érték, ha valaki olvassa az evangéliumot, és sok mindent megtanul belőle. Például az, hogy ne tegyél olyant másoknak, amit te se akarsz, hogy neked tegyenek. Aztán, hogy meg kell bocsátani, meg sok mindent. Ezt mások is mondják. Jézus Izraelnek és az emberiségnek egy bölcse. És sok mindent mond. Az a sok mindent igazából tanítani kéne az iskolába. Mert senki sem tanított ennyire. Ennyi sok mindenre. De nem akármire. Hihetetlen mélység van itt. Holnap kezdünk egy lelki gyakorlatot, Szent Ferenc atyánk 800 évvel ezelőtt halt meg, és a pápa ezt szent évnek jelentette ki számunkra, ferenceseknek, de az egész egyházba, és nem mondjuk azt, hogy Ferenc meghalt, hanem transzívit, transzitust ünneplünk, átment ebből a világból a másikba. És majd meglátjuk azt, hogy a haláláról való gondolkodás az az életről való gondolkodás. Tegnap valaki, egy műsorvezető elküldött nekem egy interjút, egy nagyon tehetséges fiatal költő, és egy más valaki, akit nem ismertem, beszélget a halálról, mert többször a halál előtt voltak. Úgyhogy perceken múlott volna, hogy meghalnak. És mit mondott ez a költő? A legnagyobb ajándék lett számomra. Mindent másképp látok. Aki a halálról igazán gondolkodik, az nem a halálról gondolkodik, hanem az életről. Akkor mi a legfontosabb? Hát akkor mit tanultak, megkérdezi a riporter. Hát azt mondja az egyik, hogy

maradj csak itt. Szeretnék mindent megköszönni nektek, még mielőtt jön a mentő. Nagyon köszönöm, hogy vagytok. És ebben a pillanatban semmi se számított. Se az, hogy veszünk egy hétvégi házat, se az, hogy mi lesz a gyerekekkel, mi lesz velem. Testvérek, ez annyira hiányzik a mai embernek, hogy ebbe őrült bele Európa és az egész világ. Tehát az akkora kegyelem, hogy itt lehetünk vasárnap. És hogy az egyetlen szükségest keressük, mert Jézus azt tanítja. Jézus és a saját iskolájába, hogy beléphessünk, egy felvételi tesztet állít ki. És ha azt jó kiállítjuk, akkor már jöhetsz. Mi ez a teszt? Akinek van füle hallásra, az bejöhet. Akinek van szeme látásra, bejöhet. Megdöbbentő. És akinek van szíve a szeretetre, az bejött az iskolámba. Csodálatos. Tulajdonképpen fül, szem, szív. Sose felejtem el azt, itt van egy unokaöcsém, megnéztük a veszprémi állatkertet, és hát legjobban érdekelte a gyerekeket, de engem is a majom. És az emberszabású majomnak találkoztam a szemével, nem tudom elfelejteni ezt a drámai pillanatot. A szeme mögött nem volt senki. Nincs egy én. Nem személy. Nem valaki. Ő másképp lát. Úgy is látunk. Valószínűleg biológiailag rokonok vagyunk, de a személyem nem, mert a szabad. Honnét van a szabadság? Amikor két sejt egyesül az édesanyja méhében, akkor megjelenik ott valaki, aki ember. Tehát azt elírtani annyit jelent, hogy gyilkolni, a legártatlanabbat. Az valaki, aki majd egyszer azt mondja, hogy én, és azt mondja, hogy ne parancsoljatok nekem, én szabad vagyok. Honnét a szabadság? A két sejtben nincs szabadság. Isten teremti a fogantatás pillanatában a személyemet. Ezt addig mondom, amíg egész keresztény Magyarország nem zeng tőle. Minden erre épül, és ez egy tény. Ez nem olyan, hogy lehet is, meg nem is. És ez a személy másképp lát, másképp hall, és másképp érez, mert az én arra való, hogy egy tevel legyen. És kezdetben Isten saját magát közölte Ádámmal, de elszakadtunk. És ezért sérültek az emberi kapcsolatok. Tehát ne menj félre egy olyan fiúhoz, akinek nincs Istene. Ne vegyél elő a lányt, akinek nincs Istene. Csak akinek a szíve rá van kapcsolva az Istenre, akinek mindene az Isten. Mert az egy új világot kapott magába, egy új fogantatást a keresztségben. Az nem fog téged elhagyni, mert Isten sem hagy el. De isteni szeretettel kell szeretni a másikat. Persze nehéz megtanulnunk, mert mindig visszaesünk az állat színvonalára, hogy hallunk, de nem hallgatjuk meg, nem értjük. Látunk, de nem a lényeget. És kedves testvérek, akármilyen egyetemeket végez, lehet két doktorátusa is, primitív. Primitív, ha sok minden mögött nem keresi az egyetlent. Mert a létezésnek egyetlen oka van. És a dolgokban, amit keresnek a természettudományok, az elektromosságban, az atom világában, az időjárás kutatásában, stb. Ez a tudomány, ez a természettudomány. De amikkel foglalkozik a természettudomány,

0: azokban a dolgokban van egy dolog, amivel nem foglalkozhat a természettudomány, pedig az a legizgalmasabb. Mi? Az, hogy léteznek. Hát nem mondd már, hogy az mellékes. Ezzel a filozófia bölcselet. Ne ijedj meg attól, hogy filozófia. Nem. A legegyszerűbb paraszt ember is tudta, hogy van egy végső oka a létezésnek. Nem érvek kellenek, vagy belátás, ráébredés, hogy a létezés megokolatlan. Ennek a világnak nincsen oka önmagában. És az az Isten nem akarná, akkor most nem pór és hamu lenne, hanem megint a semmi. Mert a semmi az magától értetődő, az logikus, nincs kérdés. De ha valami van, ha azt mondom, hogy én vagyok, honnét az én? Ezért a szülők is, a saját gyermeküket is Istentől kapják. Tehát nevelő szülők. Nem birtokolhatja. Istenben kell őt elfogadni. Mint ahogyan a szüzen fogantatott Jézust, az ő szűzi édesanyja és József. Kedves testvérek, itt fordul meg minden. Aki már kezdi látni azt, amit az állat szeme nem lát, és egyre jobban az értékeli, az keresi. Aki azokat hallja meg a sok minden hírből, ami egyetlen, hogy van létezés, van Isten, az beléphet Jézus iskolájába. És ezek az apostolok. Ezek az apostolok, akiknek direkt a rövidebb formát olvastam az evangéliumból, mert a másik része hosszabb, azt mondja. De boldog a ti szemetek, mert lát. Mikor már tömeget ott hagyják, és az apostolokkal van. Nagyon kellene foglalkozni azokkal a fiúkkal, lányokkal, azokkal a fiatal felnőttekkel, de az öregekkel is, aki kezd látni azt, amit az állat szeme nem lát, és ami kezd olyan megérteni, meghallani, amit az állatfüle nem hall meg. Például azt, hogy szeretlek. Az állatok között megszűnnek a kapcsolatok. Legalábbis Mircea Eliade azt mondja, hogy egyedül az emberi lény az, aki eltemeti halottait. Az állat nem. Miért? Mert tudja, hogy az élet végtelen. Csak elszakadva az Istentől lett ez a halál. A szűzanyás nem ismerte, mert kegyelemmel teljes volt. Jézus kereszthalálának érdemeire megóvta az Úr, hogy olyan szülőnek, olyan édes anya méhében legyen az Isten fia, aki egy pillanata se volt a bűn hatalma alatt. Mi az alatt vagyunk, ezért kell gyorsan megkereszelni az újszülöttet. Nem kell várni, mert a gonoszülőnek már elkezdi a munkáját. És ettől gyötrelmes a halál. És ettől gyötrelmes az élet. Az egy szükséges. Az egyetlen kérdés. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta is igaz, vágyott látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyott hallani, amit hallottok, és nem hallotta. Ezért becsülem azokat a nem hívőket, de keresőket, egy franciát különösen. Katolikusnak lett keresztelve, hogy a kamaszkorban úgy félrement, nem teljesen ateistának mondja magát, persze van annyi esze, hogy azt mondja, hogy én katolikus ateista vagyok, nem református ateista. Mert ez a kultúra ott van, és keresi az igazságot. És sok minden kérdésben, ki sem mondom azt a szót, mert akkor kimennének a templomból, hogy az életnek milyen rétegébe is tisztán lát. mert az egyetlen igazságot keresi. Azt mondja Dominikánus szerzetes barátjának, hogy én is szeretnék hinni. Mi nem szeretnénk? Megmaradunk azt ott, ahol valamikor gyerekkorban tanultunk egy kis hittant? Megmaradunk ott, hogy egy mi atyánk üdvözlégy és kész? Hogy lehet egész napot kibírni Isten nélkül? Minden pillanatban gondolni kell rá, köszönni, bocsánatot kérni, vágyakozni rá, imádkozni másokért. Ez a kapcsolat. És hát az Ószövetségben is szerették volna látni, de nem látták. Majd a Simeon, aki karjába fogadja Jézust, kap egy olyan világosságot, hogy most bocsásd el, Uram, a te szolgádat, mert szemeim látták az üdvözítőt, akit Izrael vár és az emberiség. Kedves testvérek, és Jézus most kimondja az apostoloknak. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz álljon a gonosz és elragadja mindazt, ami a szívükbe vetettek. Tehát akkor mi az egyetlen tanítás? A mennyek országa. A mennyek országa pedig megint egy olyan dolog, az öreg ember már mindig ismétel dolgokat. Na jó, hát lehet, hogy azért is már messzesedett, de ha még tud tanítani, akkor azért, mert ez az egyetlen, amit nagyon-nagyon meg kell jegyezni, hogy a végső egyetlent megjegyezzük, hogy tulajdonképpen Jézusnak egy üzenete van. Elérkezett az Isten országa. Az Isten országa az Istennel való kapcsolat. Nem az, hogy ő létezik, meg én meg itt vagyok, ő meg ott van, hanem a belső életével való kapcsolat. És ez ő. A második isteni személy, aki emberé lett. Tehát az egyetlen, amit meg kell értenetek, mondja Názáreti, az én vagyok. Meg is döbbenőtők, milyen kifejezés, amikor a kereszt haláláról beszél, hogy amikor a magasba emeltetem, majd megtudjátok, hogy én vagyok. Ez az égő csipkebokorból hallatszik. Vagyok, aki vagyok. És pedig nem azért, hogy tudjátok, a teológiai tudás az nem üdvözít, hanem mit mond? Mag az Isten országa. Tehát kell a fogalomalkotás, hogy helyes fogalmunk legyen. Mit akart mondani Jézus? Hogy helyes fogalmunk legyen Istenről, emberről úgy, ahogy. De azt mondja az Jézus, nem. Az én tanításom az fogantatás. Egy új élet hullik a lelkedbe. És ne fosd el, hanem az alakítsa át az egész emberségedet, az értelmedet, az akaratodat, az ösztöneidet, a szexualitást, a pénzügyeidet, mindent. Lassan átalakítson. Ilyen volt Szent Ferenc. De ilyenek vannak ám közöttünk, olyan csöndes, sok-sok hibával, bűnökkel küszködő szentjeink, akik engedik más hasonlat, hogy a kovász átjárja a tésztát csöndben. Köszönjük, Urunk, hogy megdicsértél minket. Mindig vágyunk valami elismerő szóra, de ekkorát, amit ma kaptunk, hogy ti, akik itt vagytok, és én, aki itt vagyok, boldogok vagytok. Mert a ti fületek hall, a ti szemetek lát, és a ti szívetek, a személyetek tudja az, hogy kitől való, és vágyakozik az Istennel való kapcsolatra. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét. A római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és sok szeretettel várja az érdeklődőket. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a Szeged alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti ELTE apácai gimnázium tanulója. Bronzérmet 2 nyertek, Simon János Dániel, a budapesti ELTE apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnáziumból. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tanulmányi versenyek leglobjai közül választották ki. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nem élünk hiába. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, és hálát adunk, hogy a történelem annyi viszontagsága után is itt vagyunk, van saját hazánk. Szabadok vagyunk, és képesek a továbblépésre. S bár 90 éve szétszaggatták hazánkat, mégis hálát adunk, hogy 3 millió nemzettestvérünk ma is él, még ha más országok határai között is. Nemzetünk minden tette, az nem előről kezdődött. Jó vagy rossz cselekedeteink az előző idők jó vagy rossz cselekedeteinek folytatása, és egyben egy új kiinduló pont. Ha messziről nemzetünkre néznek, úgy kell élnünk, hogy azt mondhassák róla, hogy nem vagyunk hiába. Hogy ezt és ezt tettük az emberiségért. Még ha az következne be, hogy annyira elfogyunk, hogy megszűnünk létezni, akkor sem tűnnénk el nyomtalanul, mert nemzetünk tettei hozzájárultak az emberiség egészének emelkedéséhez. Lengyel József a maga példáján erről beszél, hallgassuk őt. Úgy gondolom, és ebben nincs ellentmondás, nem a születéstől megyünk a halál felé, hanem megfordítva. Minden tettünk, munkánk, jó vagy rossz cselekedetünk, más munkák tettek, jó vagy rossz cselekedetek folytatása, és egyben kiinduló pontja. Ez ad öröklétet mindennek, ami létezett a világon. Mikor éppen, hogy megszülettünk, nem élünk. Amikor kiül a testünk, a világ tele van a cselekedeteinkkel, a gondolatainkkal, az érzéseinkkel. Mondják, nem élt hiába, aki már gyümölcsfát ültetett, egy gyereket felnevelt, vagy egy jó könyvet írt. De senki sem tűnik el nyomtalanul. Még az elhajtott magzat is hat és cselekszik. És a legnagyobb hadvezér se változtathatja meg a világ alapjait, írja Lengyel József.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók! Ma este Solymáról, segítő szűzanya kegyhelyről kiáltunk Istenhez, nemzetünkért. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: A mai nap, június 23-án Kafászó Szent József életét mutatjuk be. József egy jómódú gazda fiaként Kieriben járt iskolába, ahol kezdetben még gúnyolták kis termete és pupossága miatt, de csak hamar megszerették jósága és barátságossága miatt. Miután 1833 őszén pappá szentelték, képzésének kiegészítésére Torinóba ment. Itt szellemi és lelki otthonát az Assisi Szent Ferenc templomnál lévő, a szalézi Szent Ferenc lelkületét képviselő papi konviktusban találta meg. Kiválóan végzett tanulmányai után Cafasso az erkölcstan professzora, majd 1848-ban rektor lett ebben az intézetben. A papok legveszedelmesebb ellenségének tekintette az evangélium szellemével szemben álló világiasságot. Feladata nem volt könnyű ebben a forradalmi időben, különböző politikai felfogású papjai között. Sugárzó szeretete és jósága, valamint rendíthetetlen Istenre alapozott nyugalma segítségével azonban sikerült elérnie, hogy papi közössége egyben maradt. Cafasso tevékenysége Piemonti Egyházmegye egész papi nemzedékének tanítója és nevelőjeként kétségtelenül nagyon áldásos volt. Legfontosabb küldetésének mégis a lelki vezetés látszik. Minden nap sok órát töltött a gyóntatószékben, kortársai kiemelik gyors és világos felfogását, csodálatosan éles meglátásait, továbbá tömör, pontos válaszait, amelyekkel szemmel láthatóan felső világosság által megvilágítva nagy jósággal adott a nehéz kérdésekre. Cafasso 20 éven át volt Don Bosco lelki vezetője, aki gyakran kinyilvánította. Neki köszönhetek mindent, atyám és tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt. Különös részvétet érzett Cafasso a fegyencek iránt. Buzgón látogatta és papjaival is látogattatta őket. Az elítéltekről való gondoskodás miatt sokan az akasztófák papjaként nevezték. 68 halálra ítéltet kísért el utolsó útján, és valamennyiüket olyan jól előkészítette a halálra, hogy nagy nyugalommal és Isten akarata iránti teljes megadással haltak meg. Gyakran mondta a vesztőhelyről visszatérőben, Istennek hála, megint egy lélekkel több imádkozik értünk az égben. Tőle származik ez a csodálatos imádság. Uram Istenem, már most teljes megadással és készséggel elfogadom a halál bármilyen fajtáját, minden aggodalmával, szenvedésével és fájdalmával együtt úgy, amint neked tetszeni fog. Megértjük, hogy ott, ahol ez a készség valóban tökéletes, mint felakasztott szentjei közül sokakban volt, nincs már nagy szükség a tisztító tűzre sem. Cafasso 1860. június 23-án halt meg Torinóban. Első életrajzírója, Don Bosco ezt közli. Hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki személyében annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, nagy lelkűséget, erős lelkűséget, mértékletességet, az Isten dicsőségért és a lelkek üdvösségért való buzgóságot egyesít, mint amennyi Cafasso papból sugárzik ki. Cafassót 1925-ben boldoggá, majd 1947. június 22-én szentté avatták. Urunk, egyházunk, a világ, hazánk és nemzetünk iránti szeretettől vezérelve fordulunk hozzád könyörgéseinkkel. A Szent Atya havi ima szándékához csatlakozva imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, szolidaritás és személyes kiteljesülés. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg a megtérés kegyelmét hazánknak és minden magyarnak!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Őrizd meg népünket minden bajtól, hogy békében örüljön és virágozzék.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg a béke ajándékát a Szentföldnek, Ukrajnának és a jelenleg háborútól sújtott valamennyi nemzetnek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Most pedig imádkozzunk együtt Istenhez, úgy, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
2: amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de ne szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet ő könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építő lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk.
1: Úrunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Mária Rádió. Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsora.

0: Áldás, békesség, Istenek dicsőség, jó estét kívánok! Önök a Függőségről mindenkinek című műsort, ezen belül is a Tisztást, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsorát hallgatják. Én Pap Ákos vagyok, mellettem Ágoston Csilla szerkesztő műsorvezető társa van ül. Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. A műsor alatt betelefonálhatnak kérdéseikkel a 061-374-0904-es számon. Telefonos lelki gondozónk Takács Enikő sajnos nincs ma velünk, de ha szeretnének hozzászólni a műsorhoz, esetleg kérdezni a műsorral kapcsolatban, akkor szeretettel várjuk a hívásokat. Mondom még egyszer a telefonszámot, 061-374-0904-es szám. Mondok egy e-mail címet is, hogyha valaki esetleg írni akar, tisztas@mariaradio.hu, és van egy Facebook oldalunk, ahol teszünk fel híreket és a műsorok kapcsolatban információkat, ennek a neve pedig Függőségről mindenkinek, a Facebookon megtalálják, és most átadom a szót Csillának, aki itt ül mellettem.
1: És én pedig fel fogom konferálni a mai vendégünket, ugyanis ugye, ahogy a hallgatók megszokhatták, minden hónapban új vendéget hívunk más és más témában, és a Mária Rádióban most a házasság hete a fő téma, és sokat gondolkodtunk Ákossal, hogy milyen téma passzolhatna ide a függőségekkel kapcsolatban, és hát a társfüggőség, mint egy nagyon fontos téma, amit egy picit el is hanyagoltunk talán az eddigi műsorainkban, ez nagyon jól illeszkedik a házasság hetének tematikájához, a párkapcsolatok jobb megismerése révén. Úgyhogy erről fogunk többek között beszélgetni mai vendégünkkel, Komáromi Éva klinikai szakpszichológussal, akinek itt mindjárt át is adom a szót. Annyit mondanék, ugye mindig egy kis személyes bevezetőt is szoktunk fűzni a vendégeink bemutatásához, hogy Komáromi Évától mind a ketten olvastunk könyvfejezeteket Ákossal, úgyhogy nagy szakértője több addikcióval kapcsolatos témának is, és arra gondoltunk, hogy jó lenne, hogyha most a beszélgetés kereteiben kicsit a hallgatókkal is megismertethetnénk ezeket a nagyon fontos témákat. Úgyhogy Éva, én át is adnám neked a szót egy kérdéssel, hogy picit beszélj magadról, a szakmai életutadról, hogy a hallgatóink kicsit kontextusba kerüljenek azzal kapcsolatban, hogy mivel is foglalkozol.
2: Jó estét kívánok! Komáromi Éva vagyok, klinikai szakpszichológus, aki később elkezdett addiktológiai problémákra szakosodni, tehát addiktológus is lettem, és legvégül jó néhány évvel ezt megelőzően pszichoterapeuta szakképzettséget is szereztem, tehát ma ezen a területen mindhárom szakképesítésemmel tevékenykedem, most már lassan 3 évtizede, dolgozom a függőségekkel. Ez a téma a munkásságomban abban az időszakban jelent meg, amikor állami gondozottak nevelő otthonaiban dolgoztam, így a pályám első szakaszában, és már a leánynevelő otthonban, illetve a fiú nevelő otthonban a függőségi problémák, illetve a függő kapcsolatrendszerének különböző nehézségei nagyon nagy jelentőségűnek bizonyultak, és ekkor kezdtem el érdeklődni mélyebben a téma iránt, amit később budapesti drogambulancián, illetve drogambulanciákon teljesítettem ki ezt a munkásságot, vagy ezt a fajta érdeklődést. Ez ma is folyik. Ma a Kékpont drogkonzultációs központ és ambulancián dolgozom 25 éve éppen. Ennek az ambulanciának más kollégáimmal együtt alapító tagja vagyok. És ezen kívül még a témához tartozó, hogy a Kékponttal szoros összefüggésben, együttműködésben több mint 20 éve indítottunk a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán egy addiktológiai szakembereket addiktológiai konzultánsokat képzünk, tehát ez is ehhez a területhez köt.
1: Nagyon köszönjük a felvezetőt, meg hogy említetted a kék pontot is, ahol hozzátartozókkal is foglalkozol, és hát nem tudom, hogy mennyire köztudott dolog, de szenvedélybetegek családtagjai körében azért elég gyakran megjelenik a társfüggőség, ugye ezek ilyen társuló problémák tudnak lenni, és mivel ez a mai egyik fókuszunk, talán el is indulhatnánk azon a vonalon, hogy tulajdonképpen mi is a társfüggőség, hogy lehetne ezt jól meghatározni azok számára, akik mondjuk tudományos szinten nem járatosak a témában, de mégis szeretnének egy kis betekintést nyerni ebbe.
2: A társfüggőség kifejezés hallatán hajlamosak vagyunk egyszerűen egy olyan kapcsolatra gondolni, amelyben erőteljes függő érzelmi viszony mutatkozik, de a szakirodalom és az addiktológiai szakma ennél jobban körülhatárolt területet ért a társfüggőség problémája alatt. Társfüggőségeket olyan kapcsolatokban látunk, ahol két fél között tartósan fennálló kapcsolat van, és ez a kapcsolat nem boldog, nem kielégítő, nem harmonikus kapcsolat, hanem sok szenvedéssel, lemondással járó boldogtalan kapcsolat. És a két szereplő jellemzően az egyik szereplő valamilyen függőségben szenvedő egyén, kémiai vagy viselkedési függőségben szenvedő személy, vagy súlyos személyiségzavarral küzdő személy. Ez bántalmazó viselkedésben, hűtlenségben, élősködő viselkedésben, másokat kihasználó attitűdben mutatkozik meg, tehát az ő problémája. A másik személy pedig hozzá boldogtalanul, és mégis nagyon erősen kötődő egyén, és így a nemi megoszlást figyelembe véve gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy ebben a kapcsolati mintázatban a problémás szenvedélybeteg vagy személyiségzavarban küzdő egyén férfi, és a hozzá boldogtalanul kötődő személy pedig a nő, de meg kell jegyeznem, hogy ennek fordítottja is előfordul. Tehát társfüggőségről ilyen kapcsolati mintázat esetén beszélünk, ahol tulajdonképpen két függőség él egy fedél alatt egymással. Az egyik a szenvedélybeteg, kémiai vagy viselkedési függősége, a másik pedig a másik fél kapcsolati függősége, és ez a kétfajta függősége egymást táplálja, erősíti, fenntartó tényezőként működik közre mindkét, a másik személy függőségi állapotában is. Tehát egy nehezen megbontható, tartósan fennálló kapcsolati mintázat, ami nagyon sok szenvedést rejt mindkét személy részére. Majd a továbbiakban ezt kibontom a konkrét kérdésekre.
0: Nagyon érdekes volt hallgatni, amit mondtál, és közben itt magamon végigfuttattam a fejembe, hogy az elmúlt 3 évben kiket hívtunk meg, és akiket meghívtunk, döntős többségében függő személy volt, vagy függő személlyel foglalkozó segítő, és pont beszélgettünk így a műsor előtt is, hogy mintha leképeztük volna mi is azt a fajta, amit olvasok a hírekben, hogy a többségében vannak maguk a függő emberek, és kevesebbet beszélünk azokról a személyekről, akik velük együtt élnek, akik a szavaiból az derült ki, hogy maguk is függő attól az embertől. És én rajtam bennem az a kérdés merült fel, hogy, és azt is feltételezem, hogy a hallgatóik nagyobb része, de ez csak egy feltételezés, olyan ember, aki nem feltétlenül érintett, tehát hogy nem használ drogot vagy alkoholt, de valószínűleg van a családban valaki neki. És akkor bennem meg az a kérdés merült fel, hogy vajon miért van az, hogy erről ilyen kevesebbet beszélünk, hogy szemérmetség, vagy nem fókuszálnak erre a témára, vagy nem keresik meg. Mit gondolsz erről?
1: Vagy netán nincs belátásuk a problémára, tehát hogy itt érdekes lehet.
2: Talán mindegyik, amit felvetettetek, mindegyik egyszerre, de szerencsére a tapasztalataink szerint ez a jelenség változóban van, mert akár az ellátásban, akár a függőségekről való gondolkodásban a társfüggőség témája egyre gyakrabban felmerül, de az biztos, hogy a különböző médiumok híradásaiban, vagy az ezzel összefüggő kommentárokban jóval ritkábban fordul elő, mint mondjuk a kémiai szerfüggőségek. Pedig a kémiai függők, vagy a viselkedési függők kapcsolati környezetében mindig egy vagy több társfüggő személy rejtőzködik, vagy található. Ez szinte törvényszerűen így van. Ha csak nem magányos személy a függő, akkor a függővel együtt élő hozzátartozó idézőjelbe kénytelen hosszabb idő elteltével társfüggővé válni, mert ez az állapot máshogy nem bírható.
1: Itt felmerül a kérdés, hogy miért válik valaki társfüggővé, mi a különbség, vagy mi segít megkülönböztetni a két életutat, ugye valaki kilép ebből. Ezt a másik oldalról nézve, amikor jönnek ugye függők, vagy felépülőben lévő függők, akik elmondják a mélypontjaik élményeiként, hogy mondjuk elhagyta őket a családjuk, vagy egy ponton azt mondták, hogy ezt nem tűrjük, és ugye hallottuk, hogy a társfüggők ebben benne maradnak, és ugye amikor mindig felmerül a környezetben is a kérdés, hogy de hát miért marad valaki ebben, mert mi vezeti ehhez az embert?
2: Igen, szívesebben indítanám a választ, először annak a konkretizálásával, hogy a társfüggő személy hogyan viselkedik ebben a párkapcsolatban, amiben a partnere a függő. A társfüggő személy tulajdonképpen pozitív törekvésekkel jellemezhető, mert egy betegségben szenvedő partnert szeretne kigyógyítani a betegségből. Szeretne nála pozitív viselkedés változást elérni, és ennek érdekében nagyon sok mindent megtesz, sokszor éveken, évtizedeken át küzd a másik problémájának megoldásáért, és ebben a küzdelemben őt jellemzően kényszeres megmentési vágy, vagy a másik kényszeres irányítása jellemzi. Miért kényszeres? Azért nevezzük kényszeresnek, mert szinte számára is befolyásolhatatlan, kontrollvesztő megmentési, gyógyítási vágy, vagy ezt a másik irányítása révén próbálja megvalósítani, és ez ugyanúgy egy emésztő, önpusztító állapottá tud válni, mint a többi függőség, például az alkoholizmus vagy a droghasználat, tehát ugyanúgy elemészti a szemét fizikai, mentális, érzelmi kapcsolat értelemben egyaránt. És a kérdésed, tehát a törekvés pozitív, a szándék pozitív, de a társfüggő nem szembesül azzal a nyilvánvaló ténnyel, hogy bármit megtehetünk a másik személy gyógyulása érdekében, ha ez nem társul a betegségben szenvedő személy saját erőfeszítéseivel, saját gyógyulásáért, akkor a társfüggő képtelen lesz a másik megmentésére. A társfüggő jó szándékból, de sokszor mindenhatónak éli meg magát, és azt hiszi, hogy az ő önfeláldozásával, alárendelődésével el tudja érni a másik személy életébe azt, ami végül is illúziónak bizonyul. Tehát a társfüggő ezért marad meg a kapcsolatban, vagy tudatosan, vagy tudattalanul ezek a motivációk vezérlik. És akkor azt kérdezted, hogy mi különbözteti meg az egyik szemét a másik szemétől, az egyik személy, aki kitart egy ilyen kapcsolatban, és a lehetetlent kísérli meg éveken, évtizedeken át, akár saját pusztulása árán. A másik szemétől, aki pedig van annyira jól integrált, vagy van annyira egészséges személyiség, hogy tesz ilyen próbálkozásokat a másik megmentésére irányulóan, de előbb-utóbb szembesül ezeknek a hiába valóságával, vagy a kilátástalanságával, és akkor hoz egy nehéz döntést, az, hogy feladja ezeket a próbálkozásokat, és megpróbál más életet, más kapcsolódási formát, kilép sokszor nagy fájdalmak, szenvedések árán kilép ebből a kapcsolatból. Azt látjuk, hogy más környezetből, más társas környezetből érkezett az egyik személy, más társas környezetből a másik személy, más korábbi kapcsolatok, más családi múlt, más szocializáció fűződik a kétfajta megoldáshoz. Egyelőre röviden mondom, aztán majd, ha ez érdekes.
1: Lássunk pár fontosabb pontot.
2: Igen. Tehát a társfüggő személy jellemzően maga is úgynevezett diszfunkcionális családból származik, az ő származási családja, amelybe beleszületett, jellemzően hasonló problémákkal küzd, mint amely problémák erőterében találja saját magát felnőtt korában. Nagyon sokszor alkoholista szülők gyermeke, ahol már, tehát, és ebben a családban nevelkedve sokszor már pici korától kezdve tulajdonképpen megmentő szerep, vagy a család segítésének feladata hárult rá, és ezt mivel egy gyereknek soha nincs más választása, ezt akkoriban automatikusan megtanulta, vagy ezt a funkciót betöltötte, hiszen ez volt néha az ő életben maradásának az ára is, tehát ilyen áron tudta nem csak ő maga, hanem a család egésze túlélni az akkori nagyon problematikus állapotot, és ez a fajta korai segítőség, vagy ez a fajta családi küldetés tulajdonképpen egy torz személyiségfejlődést tud elindítani, és nem teszi lehetővé az egész

0: a személyiség alakulása, ahogy mondjuk személyes identitásuk a segítőség köré szerveződik. Kora érettség jellemzi őket, magányosság jellemzi őket, és majdnem szükségszerűen adódik, hogy amikor partnerkapcsolatokba kezdenek, és a párválasztás életfeladata előtt állnak, akkor ugyanebbe a kapcsolati helyzetbe kerülnek, ahol elsősorban segítőként lesz rájuk szükség. És ők ezt a segítői funkciót nagyon gyakorlottan, és továbbra is saját személyiségfejlődésükről lemondva be fogják tölteni, és ők azok, akik hajlamosak nagyon sokáig kitartani ebben a sok fájdalommal járó kapcsolati helyzetben, míg mások, akiknek megadatott, hogy egészségesebb módon nevelkedhettek gyerekkorba, kamaszkorba, ők felismerve ennek a teljesíthetetlenségét funkcionálisabb módon kilépnek az ilyen kapcsolatból, ha csak nem a társuk, aki szenvedélybetegségben szenved, elkezd gyógyulni, elkezd egy felépülési programot, mert ahhoz tudnak támogató módon kapcsolódni. Tehát nem a korábbi egészségtelen módon, hanem támogató módon kapcsolódni.
1: Ennek kapcsán bennem felmerült még egy kérdés, hogy mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk van egy függő családtag, meg van egy társfüggő partnere, és a függő családtag valami módon mégis elkezd változni, akkor erre hogy reagál, ugye azt most mondtad, hogy hogy reagál erre itt az egészséges családtag, hogy ilyenkor összetud rázódni a család, de hogy reagál mondjuk erre egy társfüggő családtag, hogyha a másik elkezd valamilyen erőforrását kiaknázva változni?
0: Tehát például egy függő elkezd valamit tenni a gyógyulása érdekében,
1: akár
0: ugye?
1: Akár anonim csoportba jár, vagy elkezd egy terápiás programot akár valami másnak a hatására, hogy ez mennyire tudja akár a társfüggőt is magával vinni, vagy éppen, hogy esetleg ideiglenesen rosszabbra fordítja a helyzetet.
0: Igen, ez nagyon fontos kérdés, és többféle variációt látunk ennek a megoldására a gyakorlatban. Tehát a legpozitívabb variáció nyilván, hogy a korábbi társfüggő fél, vagy hát még ma is társfüggő, persze, mert nem megy az sajnos olyan gyorsan, tehát megörül ennek, és ő maga is támogató módon tud ebben a helyzetben részt venni. Nagy valószínűséggel akkor tud leginkább támogató módon részt venni, ha ő is tesz valamit a saját gyógyulása érdekében, mert hogy a társfüggőséget ugyanúgy betegségnek tekintjük, mint a másik ember függőségét, tehát mondjuk ő is elmegy önsegítő csoportba, vagy valamilyen kezelést keres önmaga számára, konzultációt, egyéni pszichoterápiát, csoportterápiát, és mindketten azonos irányban kezdenek változni. Ez a lehető legpozitívabb. A társfüggőnek sem könnyű a változás, hiszen a függő gyógyulási programjával egy korábban sokáig fennálló egyensúlyi állapot megbomlik, és arra az egyensúlyi állapot elvesztésére mindketten szorongással reagálnak. De van egy ilyen forgatókönyv, hogy mindketten tulajdonképpen elkezdenek dolgozni a saját felépülésük érdekében. Vannak ennél negatívabb programok is. Van, amikor ez az egyensúlyi állapot elvesztését követő szorongás miatt a társfüggő félben olyan ellenállás ébred a függő gyógyulásával szemben, hogy tudattalanul, de sok mindent, vagy szinte mindent megtesz a szenvedélybeteg visszaesése érdekében. Tehát erre a új állapotra, erre az új kapcsolati mintázatra, hogy megszűnik az a korábbi probléma, ami köré az egész kapcsolat szerveződött évek óta, olyan nagy riadalommal reagál, hogy tudattalanul destruálja, kerestem a legjobb kifejezést, destruálja

0: másik ember felépülését, megrettenve attól, hogy mi lesz most velünk, mi lesz az én dolgom a vele való kapcsolatban, mi lesz az én szerepem.
1: Hiszen az egész identitása a köré épült, hogy én segítek, és ha ezt elveszik tőlem,
0: így
1: akkor...
0: Így van. Az egész identitása, önértékelése, önbecsülése, biztonságérzete, paradox módon erre a teljesíthetetlen feladatra épült, és most örülhetne, és megkönnyebbülhetne, és felszabadulhatna, hogy ő is fejlődési térhez jutott, de sokszor ennek ellenkezője történik, tehát nagyon nagy ellenállás, és tulajdonképpen destruktív próbálkozások a korábbi állapot visszaállítására. Ez természetesen nem tudatos, és ő maga lepődik meg legjobban, amikor segítséget kérve tulajdonképpen tudatosul benne, hogy ő hogyan dolgozik kettejük ellen. Tehát mind a két forgatókönyv előfordul, de ez a második negatíva forgatókönyv tulajdonképpen a társfüggő megsegítése keretében talán elég jól kezelhető, jól kézben tartható és megakadályozható. Tehát mindkettőjük számára a remény az, hogy valamelyik őjük, vagy mindketten elkezdenek a saját felépülésük érdekében lépéseket tenni, keresnek segítő csoportot, vagy segítő szemét maguk számára, és ezzel egy új típusú fejlődés veszi kezdetét, ami természetesen nagyon sok zavaró mozzanattal társul eleinte, szorongással, bizonytalanságérzéssel, pánikkal, nem beszélve a elvonási tünetekről. Tehát nagyon sok zavarjel kíséri ezt az új szakasz, de a jövő szempontjából, a pozitívabb jövő szempontjából ez az egyetlen lehetőség.
2: Nagyon sok minden fel eszembe jutott, mert tulajdonképpen akkor arról azt lehet mondani, hogy a társfüggő is ugyanolyan önpusztító életet él, mint a mellette lévő, mondjuk alkohol vagy drogfüggő. Ez az egyik, ami eszembe jutott. A másik akkor, ha jól értettem, a társfüggőnek ugyanolyan módon felépülési programot kell csinálni, hogyha azt akarja, hogy újra, nem tudom, milyen jó kifejezésre, egészséges kapcsolatban létezze, tehát nem csak mert hogy ugye adja magát eleve, hogy aki drogfüggő, az egy látványos önpusztítás, mondjuk még egy társfüggő, szerintem ez lehet benne a nehéz, legalábbis én úgy képzelem, mert az nem olyan markánsan megfogható, hogy mivel nem ő iszik, nem ő drogozik, és ez egy működésbeli valami zavarnak képzelem, és ez nehezebben körülírható. Jól gondolom?
0: Jól gondolod, de ez inkább egy bizonyos távolságról gondolható. Közelebbről eléggé nyilvánvaló, hogy mennyire pusztító, önpusztító állapotról van szó, hiszen mentális és pszichés betegségek egész garmadája szól
2: arról. Én csak arra gondoltam, bocsáss meg, hogy ezt nem tudja magáról, hasonlóképpen mondjuk, ezt nem tudom, hogy drogos mennyire tudja, de hogy lehet, hogy nem annyira érzékeli, hogy benne van egy olyan szituációban, és ez egy szakmai kihívás is lehet mondjuk egy pszichológus számára.
0: Sokszor nem tudja magáról, de szenved, és azt érzi, hogy szenved, és a szenvedésünk ez mindig egy biztos visszajelzés arról, hogy valami nincs rendben az életünkben, ugye? Persze gondolhatja azt, és sokáig azt is gondolja, hogy csak is a másik miatt szenved, és nincs más választása ebben a helyzetben, és hogyha a másik állapota rendeződne, akkor nem szenvedne, de valójában nem ez a helyzet, mert hogy közben, ahogy beszélgetünk tovább, eszembe jutott egy harmadik forgatókönyv, amire az előbb nem tértem ki. Tehát ugye az egyik volt, hogy mindketten felépülési programba kezdenek, a másik, hogy a társfüggő ellenáll a társa kezdődő felépülésének, és sajnos van harmadik is. Van egy olyan, hogy a függő halad a felépülése útján, és a társfüggő olyan szinten nem tudja őt követni ezen az úton, és nem tud kilépni a korábbi identitásából vagy szerepéből, hogy kénytelen idézőjel kénytelen keresni magának egy újabb függőt, aki továbbra is az ő megmentő viselkedésére szorul. Tehát ezt változatlan identitással meg lehet lépni egy ilyenfajta új forgatókönyvet, és nyilván ez egy nagyon patológiás forgatókönyv. Visszatérve az Ákos által felvetettekre, annál inkább így van, ahogy mondod, mert ez egy olyan függőség, amit ellentétben a többi függőséggel a környezet jutalmazni szokott. Tehát a környezet nagyon sokáig csodálja, elismeri, jutalmazza a társfüggő önfeláldozását, alárendelődését, azt, hogy mindent megtesz a másik ember megváltásáért. Hát legalábbis egy pontig jutalmazza, mert amikor már annyira nyilvánvalóvá válnak a társfüggő személy különböző betegségei, fizikai és pszichés betegségei, amennyire sokszor nagyon nyilvánvalóvá válnak hosszabb idő elteltével, akkor már nyilván a dolog más megvilágításba kerül. Tehát a társfüggő egyén nagyon nagy valószínűséggel ki fog fejleszteni komoly szomatikus testi panaszokat, betegségeket, illetve pszichés zavarokat. Ha kitérhetek ezekre, akkor szeretném megemlíteni a különböző vérnyomás, különböző hátterű magas vérnyomásokat, a szívtáji panaszokat, emésztőszervi betegségeket, fekélybetegségeket, nagyon sok nőgyógyászati problémát, termékenységgel összefüggő panaszokat, vagy mozgásszervi panaszokat. A pszichés zavarok közül rekord mennyiségben a különböző szorongáshoz zavarokat, pánikbetegséget, generalizált szorongást, depressziókat, a hozzájuk társuló öngyilkossági veszélyeztetettséggel, vagy akár agresszív viselkedést más családtagok kárára, gyerekek kárára, bántalmazó viselkedést. Ezek mind-mind összefüggnek ezzel a nagyon patológiás küldetéssel, ami körül most forgunk a beszélgetésben is. Tehát a társfüggőség csak távolról pozitív, és csak távolról nem látható, hogy ez mennyi szenvedéssel jár, belülről bizonyára érezhető. Legfeljebb a társfüggő személy nagyon sokáig a két dolog közötti összefüggés nem ismeri fel. És azt élheti meg, mint hogy nagyon gyakran így van, hogy ebben a helyzetben nincs más választása, csak az, ahogyan viselkedik a kapcsolatában.
2: Most bekapcsolódó hallgatóknak szeretnénk mondani, hogy Komárom Éva klinikai szakpszichológus a vendégünk, és társfüggésről beszélünk még néhány percig, és most Csillára nézek, hogy milyen kérdése van neki.
1: Igen, ugye beszélgettünk arról még a műsor elején, hogy adjunk a hallgatóknak egy kis meghatározást a témához. Most megnéztük azt is, hogy mik azok az eredett családból jövő okok, ami miatt valaki a társfüggőség felé indul az életében, ami miatt nem képes feltétlenül kialakítani egy olyan stabil identitást, amivel jól tud kapcsolódni, egészségesen tud kapcsolódni másokhoz, de szóba került a remény is, hogy talán ez kialakítható, és hogyha megvan ez a belátás, vagy esetleg más problémával, szorongásokkal kereső segítséget, de aztán elkezdi összerakni mondjuk egy terápiás helyzetben, hogy honnan is ered az ő problémája, és elkezdenek foglalkozni a terápiában az ő társfüggőségével, akkor mi a jövőbeni következő lépés, ami segíthet? Tehát hogyan lehet elindulni az egészséges kapcsolatok útján? Nagyon leszűkítve a kérdést, ez lenne.
0: Hát mindenképpen felépülési munkába kell kezdenie a társfüggőnek, ennek érdekében, amit felvetettél. Nagy valószínűséggel ez egyedül pusztán saját erőforrásaira hagyatkozva nem fog menni. Tehát lehet, ahogy volt már szó ma erről, önsegítő csoportban, lehet konzultációhoz folyamodni a különböző függőséget kezelő intézményekben, lehet egyéni terápiát találni. talán az első lépés a korábbi segítői magatartás, diszfunkcionálisnak, sikertelennek, nem hatékonynak bizonyuló segítői attitűd és magatartás abbahagyása, tehát befejezése, annak felismerése segítségével, hogy az egész nem előrevívő, inkább fenntartó tényezőként működik a függőség állapotában, és hogyan lehet elmozdulni a kapcsolaton belül a valódibb segítés, a funkcionálisabb segítés irányába. De ez csak a bevezető, mert a lényegesebb felvonások ezután következnek, és a lényegesebb felvonások tartalma az nem a másik személy problémája, hanem a társfüggő személy saját problémái körül forognak. Tehát tulajdonképpen önmaga kell, hogy saját gondolkodásának, érzelemvilágának, vágyvilágának a középpontjába kerüljön. Azt mondom, hogy végre először életében, mert általában a múltját megismerve azt látjuk, hogy ez soha az eddigiek során nem fordult elő. Ő mindig alárendelődött valaminek, valakinek, és mindig volt valami speciális feladata, és az egészséges személyiség fejlődésére nem jutott kapacitása. Valamiképpen mindig másokat támogatott. Most viszont, ha akarja, és ha motivált erre, és hogyha ebben is olyan kitartónak bizonyul, mint a másik ember segítésébe, akkor megnyílik egy új tér a számára, és ebben a térben tulajdonképpen a korábbi anyagot, a korábbi identitást, korábbi érzelemvilágot, irányultságokat, önbecsülést, azt teljesen új alapokra kell helyezni, tulajdonképpen föl kell forgatni az egészet, és át kell dolgozni egyéni munka keretében, ami hosszú, időigényes, de nagyon gyorsan megjelennek az első eredményei. A kezdettől fogva már nagyon gyorsan mutatkoznak az eredményei, ezért nagyon biztató tudok lenni ebben a kérdésben, mint a témával foglalkozó szakember is.
1: Ez azt gondolom, hogy nagyon szép zárszó is a műsorunkhoz, hogy van remény, és érdemes dolgozni önmagunkon.
2: És változni, és mi saját magunknak kell.
1: A függőknek is, és a társfüggőknek is. És köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk voltak, és köszönjük Évának, hogy eljött a stúdióba hozzánk erre a beszélgetésre.
0: Köszönöm a meghívást. Szép estét.
2: Jó éjszakát.

Tisztás. Egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Tenor és basszus énekművészeket toboroz a Magyar Rádió énekkara. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti Elte Apácai gimnázium tanulója, bronzérmet ketten nyertek Simon János Dániel, a budapesti Elte Apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tudományi versenyek legjobbjai közül választották ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét, a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és szeretettel várja az érdeklődőket. Tenor és basszus énekművészek jelentkezését várja próbaéneklésre a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. Áll a kultúra.hu hírében. A Magyar Rádió énekkarába határozott idejű munkaszerződéssel keresnek olyan képzett hangú énekeseket, akik felsőfokú zenei végzettséggel vagy szakirányú képzettséggel és énekkari tapasztalattal is rendelkeznek. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pozíciót a próbaéneklés nyertese számára a szakmai zsűri döntése alapján ajánlják fel. A munkába állás időpontja a tenor esetében 2026. november, a basszus esetében 2027. január. A helyszíni meghallgatás során két különböző stílusú dal ária előadását, skálázást, lapról éneklést és meghatározott darabok kijelölt énekkari állásainak betöltését várja a zsűri. Az énekkari állások kottáit kérésre elektronikus úton biztosítják a pályázóknak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében, és van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
5: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra. Tiszteljék az életet. Fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
0: Mária Rádió.

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önt a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Mai műsorunk gondolata: korán jött babák, de miért sírnak? A stúdióban dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal beszélgetünk. Tisztelettel köszöntjük magunk és a Mária Rádió hallgatói nevében dr. Somodi Zoltán gyermekorvost, aki már hosszú élettapasztalattal rendelkezik, a kisgyermekek és anyukájuk között dolgozva. Valószínű, sokan fordultak már hozzá, mivel műsorunk címe Ne félj, nem ítéllek el, kiút abortusz okozta fájdalomból, első kérdés.
1: Sok örömteli és olykor fájdalmas, nehéz helyzettel találkozott már az orvosi rendelőben. Milyen következményei vannak az abortusznak?
2: Először is köszönöm szépen a meghívást. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az orvos élete során, különösen, hogyha gyermekorvos, valóban nagyon sok esettel találkozik, és nem csak a gyerekkel, hanem a szülőkkel is természetesen. Amikor kezdtem a pályámat, akkor még az volt a szokás, hogy a kis újszülöttek az árujelentésére a kis gyermeknek a vércsoportja is fölkerült, és a szülészeti zárójelentésekkel harmonizálva a zárójelentésen rajta volt az, hogy az édesanyának korábban hány várandós állapota volt, és hány gyermeket szült. Ma ezek az adatok elmaradnak. Ez utóbbi, hogy egy asszony életében hányszor történt az, hogy egy új élet indult meg a szíve alatt. Erről nem nagyon beszélünk, nyilván azért, mert nagyon sokszor ez kellemetlen lenne az asszonynak, és ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Jól érzékelhető, hogy ha a gyermekorvos, amikor fölkeresi az újszülöttet először otthonában, és korábbi egészségügyi szempontból fontos eseményekről esik szó, nagyon gyakran az anyukán látható, vagy akár jelzi is valamilyen formában, hogy a régi dolgokról ő szívesen tájékoztat, de lehetőleg csak négy szem közt. Vagyis meg tudom azt erősíteni, hogy az asszonyok, akiknek az életében valamiért ez a tragédia bekövetkezett, vagy azért, mert betegek voltak, vagy a kis magzatuk volt beteg, vagy pedig azért, mert valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy a várandóságot meg akarják szakítani, bizony ez megmarad és érezhető.
0: Minél több abortusza volt egy nőnek a korábbi időben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a leendő gyermeke koraszülöttként fog világra jönni. Ez derül ki egy finn tanulmányból. Mi az abortuszokat követő koraszülések oka az orvos szemével?
2: Először is a mondatnak az első fele, ez egyértelműen igaz, tehát nagyon gyakran lehet azt látni, tapasztalni, hogyha az első várandóság valamiért megszakadt, akkor utána az anyavéh nem tudja az előírt, idézőjelben mondott előírt 40 hetet tartani. Gyakran lépnek fel fertőzések, gyakran elindul a szülés jóval korábban, a 30 valahanyadik héten, vagy netán még korábban. Tudjuk azt, hogy a szülészet rendelkezik számtalan eljárással, amelyik arra törekszik, a várandóság mindenképpen megmaradjon. Azt is tudjuk, hogy ha és amennyiben ez szemben láthatólag kudarcra van ítélve, és mindenképpen a kis magzat és újszülött meg fog születni, akkor igyekszünk olyan körülményeket teremteni, hogy a lehető legjobb helyen történjen meg a szülés, ami azt jelenti, hogy a különböző egészségügyi intézményeket, ha besoroljuk, akkor különböző progresszivitási szintek vannak, tehát vannak kisebb intézmények kisvárosokban, és hát vannak országos intézetek, klinikák. Van egy olyan fogalom, hogy in utero szállítás, ez azt jelenti, hogy a méhen belül visszük a magzatot, akár egy mentőautóval, sőt, leginkább ilyen esetben egy mentőautóval, hogy a legjobb helyre kerüljön, ahol nem csak az anyát, de majd a korábban megérkezett kis újszülöttet is megfelelő és hát naprakész ellátásban tudják részesíteni. Igen, a koraszülöttség az egy komoly betegségnek tekinthető. Sokkal több veszélynek van kitéve a kis újszülött. Miért? Azért, mert számtalan, vagyis minden fontos életfunkcióját kiszolgáló szervei egy szóval kimondva éretlenek.
1: Azt olvastam egy finn vizsgálat kapcsán, ahol 300 ezer hölgyet, első gyerekes anyát, és azok begyűjtött adatait vizsgálták, hogy azok a nők, akiknek három vagy több abortuszuk volt, azok háromszor nagyobb valószínűséggel adnak életet koraszülött gyereknek, ami pedig, hát ahogy elmondta, komoly veszélye jár. Mi a veszélye, ha koraszülötten látja meg a világot egy ilyen kisbaba? Hogy majd megnő?
2: Igen, igen, késésbe lehet akkor a többiekhez képest, és be kell hozni sok mindent, de tulajdonképpen alapvetően talán három komoly, legfontosabb gond támadhat. Az egyik az mindenképpen a légzőrendszerrel kapcsolatos, még sokkal gyakoribb, és minél fiatalabb a kis újszülött, tehát az úgynevezett gesztációs ideje minél alacsonyabb, akkor nagy veszélynek van kitéve az agyvérzések tekintetében, tehát az agyvérzést nem úgy kell elképzelni, mint amikor valaki mondjuk beüti a fejét, és akkor ott a koponyán belül elszakad valami, hanem az életlenség következtében kikerülve az anyaméhnek a védő burkából, amely számtalan veszély ellen védi a magzatot, ki van téve sok mindennek. A legegyszerűbbel kezdve, ami nyilván könnyen érthető, a lehűlés, a megfelelő, önmaga megfelelő oxigénnel való ellátása, amit úgy lehet megérteni, hogy neki szüksége van egy bizonyos mennyiségű levegőre, de ahhoz, hogy ezt a levegőmennyiséget be tudja lélegezni, ahhoz még túl gyenge, éretlen. Ezek komoly veszélyek. De természetesen a másik az a fertőzésekkel szembeni ugye védelemnek a jóval nagyobb hiánya, és itt azért is van, és ejtsünk egy szót az édes anyatejről, hogy szoktam mondani, tehát a frissen született újszülött édesanyának a teje, amikor megindul, akkor számtalan olyan anyagot tartalmaz, többek között még élő sejteket is, amelyek mind a babának a rendelkezésre állnak, hogy a védekező rendszerét szépen fölépítse. De gondoljunk arra, hogy például egy koraszülött, újra mondom, éretlen, tehát a gyomorbél csatornája is éretlen, és neki súlyos gond, hogy a megfelelő mennyiségű anyatejet magába szívja. Nem beszélve arról, hogy egyrészt gyenge, másrészt pedig egy koraszülött kisbabánál az édesanyának a teje is lassabban szokott megindulni. Ilyenkor van szükség nagyon komoly, kiemelt osztályokon, intenzív osztályokon, úgynevezett perinatális vagy neonatális intenzív centrumokban olyan beavatkozásokra, amelyek többé-kevésbé pótolni tudják ezeket a funkciókat. Ide tartozik a táplálás is, ami úgy szoktuk mondani, hogy parenterális, vagyis a bélcsatornát megkerülő, gyakorlatilag a vénájába megfelelő különleges oldatokat kapnak a kisbabák azért, hogy a fejlődésükben meginduljanak. Ugyanez vonatkozik a légvételre, ezzel kapcsolatban nagyon sokan tudnak arról, hogy sokszor a kisbabát lélegeztetik el, különböző különleges készítményeket kell nekik adni, hogy a tüdejük minél hamarabb el tudja ezt végezni. Tehát ezeket mind az intenzív osztály megkísérli, és azt kell, hogy mondjam, hogy az utóbbi, hát években ez értsek alatt, akár az utóbbi 30 évet óriási fejlődés van Magyarországon is. Nagyon-nagyon komolyan léptünk előre, ennek számtalan oka van, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a kollégáim közül, akik ezzel a témával foglalkoznak, a heroizmusig menően nagyon komoly fejlődés sem ment minden keresztül. Ebben benne van az orvosnak a tudása, a sok-sok tanulás, utántanulások, az a rengeteg nagyon drága készülék, ami azt segíti, hogy ezek a kicsik végül is talpra álljanak. És hogy milyen a természet, és milyen a teremtett lény, amikor talpra állnak, akkor nagyon sokszor látjuk, hogy ezek a kicsik néhány hónap elteltével, szokták mondani, kikerekedik, mint a kölyök gólya, mintha szaladna, és utol akarná magát élni, és kerek is, gömböz kisbabák szoktak kontrollra visszajönni. Persze azt tudnunk kell, és még egy utalás a veszélyekre, hogy azért itt a betegségek, a várható élettartam és a teljes egészében élhető épp egészséges életnek azért bizony a 100%-ban is meg a biztosítéka.
1: Csodálatos, amit művelnek itt a kisgyerekekkel, és ahogy próbálják életben, nem csak életben tartani, hanem a funkcióját is megjavítani. És tényleg láttam egész picurka babákból olyan csodálatos felnőttek lett. És hálásak vagyunk az orvostudománynak ezért. Magyarországon olyan 90-95 ezer körüli baba születik évente. Engem meglepett az a statisztikai adat, hogy ezek 8-9%-a koraszülött. Soknak éreztem ezt a számot. Ugyanakkor az európai számokat figyelembe véve ott csak olyan 6%-os. Most miért nagyobb nálunk a koraszülöttség, ahol tényleg mindent megtesznek, hogy az a mama jó hasába sokáig bennmaradjon, és élve szépen tudjon a világra jönni. Mi ennek az oka?
2: Vissza kell térnünk az első gondolathoz, a várandóságnak a különböző megszakadási módjairól. Sajnos azzal szembe kell nézni, hogy még mindig túl magas Magyarországon a vetélésnek a száma, és tekintettel arra, hogy a vetések egy jelentős része az mesterséges, vagyis egy terhesség megszakításról van szó. Ebben az esetben a másik gondolat, amiről szintén szó volt, bizony a második, harmadik babát is veszély fenyegeti. Sőt, azt is hozzá kell tenni, hogy olyan esetben, hogyha úgynevezett veszélyeztetett terhességről, várandóságról van szó, akkor sokkal gyakoribb és igen magas százalékban történik császármetszés. Ami megint csak egy fontos és sokszor elkerülhetetlen dolog, de ugyanakkor bizonyára mindenki látja, hogy ez egy végső helyzet, mert sokkal szerencsésebb, hogyha a kisbaba természetes úton születik meg. Visszatérve, arról is beszélünk, hogy azok az asszonyok, akik átestek valami oknál fogva vetélésre, különösen akkor, amikor ők döntési helyzetben voltak, és ezt a helyzetet úgy oldották meg, hogy amellett döntöttek valamiért, hogy mégiscsak megválnak egy kisbabától, azért, és ez elhangzott már, nyilvánvalóan ez a lelki állapot, ez azért megmarad. Ha nem az asszonynak az egészségi állapota volt az oka, hanem más, és az élet úgy hozza, hogy még egy kisbabát világra tud hozni, de azt már világra tudja hozni, akkor nekem az a megrendítő élményem jut eszembe, ami szinte minden alkalommal, amikor szülőszobán voltam egy születésnél, akkor a szemem előtt lejátszódott. Mert hiszen az újszülő gyógyász, a neonatológus ugye ott van, hogyha a legkisebb gyanú is van arra, hogy szükség lesz a munkájára. Hát persze szerencsére azért nem olyan gyakori. Viszont az egy csodálatos élmény, és talán egy régi, tragikus döntést is egy picikét tud orvosolni, enyhíteni egy fájdalmat, amikor azt lehet látni, hogy a szülés folyamán az asszony mindig kétségbeesettebb is, és egy nagyon komoly fizikai és lelki megterhelésnek van kitéve. Be kell látni, és én azt mindig is úgy láttam, hogy azért, mikor közeledik egy szülés, megszületés, akkor minden asszony egy pillanatra megfordul, hogy ő is életveszélyben lehet. Ezt vagy elmondja, vagy nem mondja el. De az a pillanat, amikor a kis újszülöttnek az utolsó porcikája is elhagyja az édesanyjának a testét, az a hihetetlen gyors változás, ami az édesanyjának az arcán lehet. Ez részben azért, hogy túl van rajta, és részben, amikor meghallja a gyereknek a sírását, vagy pláne, ami ugye mostanában már egy eléggé jól bevált gyakorlat, hogy a kis újszülött, az, ha minden rendben van, és nem kell ott valami különösebben beavatkozni, akkor rákerül az édesanyának a pocakjára, és az ősi reflexek segítségével akár még az emlő bimbót is megtalálja, és történik valami. Nagyon érdekes, mert azt is lehet tudni, hogy például, amikor az emlő bimbó ezt az ingert megkapja, hogy a pici száj oda megy, akkor többek között, ugye, és ez később a szoptatástól az asszonyok beszámolnak róla, ugye megfelelő hormon, ugye oxitocin termelés tovább emelkedik, és ez is egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy a méh kicsit minél hamarabb egy ilyen nyugalmibb állapotba tudjon kerülni. De hát ebbe azért nem megyek bele, mert ez végképp nem az én területem, ezt a szülészeket kell pontosabban megkérdezni, de mondom, visszatérve az alapgondolatra, az egyik orvosság lehet egy olyan vetélésre, amit az asszony saját döntése hozott, az bizony az, amikor egy kis újszülöttnek életet ad.
0: Évente megszületett, fejlesztésre szoruló koraszülött gyermekek költségeit, sőt a fogyatékkal született gyermekek fejlesztési költségeit jó részt az államunk viseli. ez nagyon jó és fontos. De nem vágyott többnyire 30-40 ezer gyermek abortuszának költségeit és javarést az állam viseli. Itt egy nagy ellentmondást érzek.
2: Következő a helyzet. Ez a kérdés visszavezet egy nagyon ősi dologra, talán meglepődnek rajta, azt mondom, hát ez a biztosítás, a társadalom biztosítás, ezen belül az egészségbiztosítás. Tudjuk, a biztosítás története az valamikor a babiloni leányvásárral kezdődött, meg a tevehajcsároknak adtak egymásnak pénzt, aztán kialakult az egészségbiztosításnak az a formája, amit Bismarck császár volt olyan kedves bevezetni, nem azért, mert olyan jó szívű volt, hanem kellett a hadrafoghatóság és az embereknek az egészsége. A lényeg az, hogy fölismerve a társadalom azt a tényt, hogy jobban járunk, hogyha felkészülünk a bajra, akár utalhatok a középkori bányásztársládákra is, azt csináljuk, hogy bizonyos összeget a jövedelmünkből beteszünk egy közösbe. Azt tudni kell, hogy ez eltérve a magánbiztosítástól, ami egy nagyon különböző dolog, de hát nem ez a témánk most. Itt az a lényeg, hogy ha valaki bajban van, és rászorul, és tudjuk azt, hogy saját maga képtelen lenne, hogy szokták mondani, a minél hamarabb, a lehető legjobb orvosi ellátáshoz jutni, akkor ezt ebből fedezzük. Na most akkor, amikor valaki egy olyan helyzetbe került, és itt gondoljunk arra, most mindenféle vádló szót mellőzve, hogy Krisztus Urunk is azt mondta, ugye, hogy hát mikor kérdezték tőle, hát ugye meg kell bocsájtani, és hányszor kell megbocsájtani, és hova jutunk? Hát azt mondja a végén majd, hát 77-szer. Tehát, hogyha most az előállt az a helyzet, akkor nincs ott az ideje, hogy azt mondjuk, hogy hát persze, most így jártál, most akkor már viselt. Akkor nem szabad. Tehát azt megvonni, és azt mondani, hogy most ezt akkor nem fizetem ki, aztán majd lesz valahogy, ennek súlyos emberi következményei lennének, viszont, ha utaljak az én alapszakpámra, a gyermekgyógyászatra, a gyerekgyógyászatnak az alapelve a prevenció, a megelőzés. És ez ott kezdődik, mondanám azt, hogy oktatással, de ez nem, ez neveléssel. Hogy amíg a kislány főnő, addig eljusson odáig, ha az apuka nem mos fogat, a gyerek se fog fogat mosni. Tehát, hogyha olyan gondolatok hangzanak el odahaza, ami elhangzik, akkor nem megy bele bizonyos helyzetekbe. Vagy legalábbis megpróbálja elkerülni, és ezzel valamit tudunk segíteni. Tehát ott rögtön, ugye rögtönítélő bíróságot nem lehet játszani, viszont abban mindent meg kell tenni, és ez nevelési, ez pedagógiai feladat, ez iskola, az iskolaorvos, a védőnek a feladata, hogy a megfelelő napra kész felvilágosítás megtörténjen, és hadd tegyem azt meg a Mária Rádióban, hogy ez vonatkozik megítélésem szerint, igenis nagyon vonatkozik a katolikus iskolákra, és az ottani gyerekek is úgy kerüljenek ki az iskolából, hogy az életnek ezekkel a komoly dolgaival tisztában legyenek, hiszen a testünk, a szervezetünk, az tulajdonképpen hát a teremtésnek a része, sőt, hát azzal dicsekszünk, hogy mi ebben a tetején vagyunk ennek.
1: Érdekes kezdeményezésnek lettem tanúja. Elkötelezett asszonyok, lányok az interneten próbálnak válaszolgatni bajba levő fiatal kismamáknak, fiatal vagy nem fiatal, de kismamáknak, akik fontolgatják az abortusz, hogy azt se tudjanak, mit csinálják, vagy mit kéne csinálni, vagy teljesen a zavartan krízisben vannak, és próbálják átbeszélni velük interneten keresztül, anonim módon, hogy hát te figyelj ide, hát most ezt kéne, vagy ezt lehetne, én velem ez történt, és így beszélgetnek. És megdöbbentő, hogy január óta 40 életet mentettek meg. Egyszerűen azért, mert nem változott meg sok minden, de kitágult a látóköre annak a veszélyben levő anyukának, annak a krízisben és bajban levő anyukának, hogy tényleg hát lehet, hogy nincs is itt a világ vége, hanem van segítség, csak szólnom kell. Viszont ebből az jutott eszembe, hogy csak 3 nap áll rendelkezésre, mikor elmegy, úgy tudom, a védőnőhöz elmegy egy anyuka, hogy hát ő szeretné megszakítani a terhességét, és 3 nap múlva mehet újra vissza. És akkor előtte nyilván a védőnő elmond sok minden bölcs és praktikus dolgot is. Úgy érzem, hogy ez a 3 nap kevés. Nem fontolgatják, hogy egy kicsit több idő, mint amilyen Franciaországban, úgy tudom, 8 nap ez az idő. Hogy legyen ideje komolyan körbejárni a kérdést.
2: Nagyon izgalmas a kérdés. Nekem erről a döntésről mindig az jut az eszembe, hogy, és ne tessenek meglepődni, kedves hallgatók, hát az apát meg se kérdezzük. Na most erre azt mondják, hogy ó, hát hol van már az apa, nincs sehol. Ez igaz. A dolgok egy részében valóban így van. Másik részében azért csak ott van. És én nekem az a meglátásom, hogy nagyon sokat segítene sok esetben, nem mindig azt én tudom, hogyha mégiscsak előkerülne az a legény, és talán együtt könnyebben tudnának dönteni, akár jó irányba is, értjük alatta, ránéznek egymásra, és azt gondolják, hogy hát akkor talán kössük össze az életünket.

0: S te, Lucifer, hallgatsz önhitten, állsz, dicséretemre nem találsz-e szót, vagy nem tetszik tán, amit alkotik? Lucifer. S mit essék rajta, hogy nehány anyag más-más tulajdonokkal felruházva, miket előbb hogy sem nyilatkozának, nem is sejteték bennök, úgy lehet, vagy ha igen, másítani nincs erőd, nehány golyóba össze-vissza gyúrva, most vonza, űzi és taszítja egymást, nehány féregben öntudatra kél, míg minden megtelt, míg minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyzéd embered, s elnézed néki, hogy kontárkodik, kotyvaszt, s magát Istennek képzeli. De hogyha elfecsérli, s rontja majd a főztet, akkor gyúlsz késő haragra. Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? Aztán mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt, belé helyezted egy rossz gépezetbe, és meg nem únod véges végtelen, hogy az a nóta mindig úgy megyen. Méltó-e ilyen aggastyánhoz-e játék, melyen csak gyermek szív hevülhet? Hol sárba gyúrt kis szikra mímeli urát, de torzalak csak képenem. Végzett szabadság egymást üldözi, s hiányzik az összhangzó értelem.
1: Kedves hallgatóink, olyan nehéz megszólalni ezután a Madácsi idézet után, mert korunknak nagy problémájáról rántja le a leplet. És most folytatnánk. Ön a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek eladását hallhatja. Mai témánk, korán jött babák, de miért sietnek? Folytatjuk a beszélgetést dr. Somodi Zoltán gyermekorvossal.
2: Dán kutatók vizsgálata szerint nagyobb eséllyel lesz koraszülött gyermekük azoknak a pároknak, akik valamilyen mesterséges megtermékenyítési eljárással fogantak. A mesterséges megtermékenyítésen átesett nők gyermekeinek 88%-a a hagyományos módszerrel fogant gyermekek mindössze 5%-a volt koraszülött. Doktor úr, miért?
3: Korunk és Magyarország egyik legjobban vitatott kérdése, ami most elhangzott, ez az egész témakör, amiről most fogunk beszélgetni. Ahogy szokták mondani, az éremnek két oldal van, ha nem nézzük a harmadikat. Tehát először is tudnunk kell azt, hogy az európai kultúrkörben a meddő pároknak a száma emelkedik, és meg kell, hogy küzdjenek azzal a természetes érzéssel, hogy gyermeket szeretnének. És ezt tudnunk kell, és figyelembe kell venni. A másik dolog, ahogy itt vissza lehet utalni Madácsra, ez a bizonyos vegykonyha kérdés, hogy mi hol tartunk, mit tudunk megcsinálni, és tudjuk-e, látjuk-e a következményeket. Először

Tudjuk azt, hogy ennek is különböző formái, fokozatai vannak. Ha megpróbálunk elgondolkozni azon, hogy vajon miért van a kérdése konkrétan válaszolva esetleg több hiba és baj, akkor elég nagy bajba vagyunk. Ugyanis maga az eljárásnak a legvitatottabb része, amikor azt mondjuk, hogy in vitro fertilizáció, azaz a lombikban létrehozott fogantatás, akkor aki ismeri pontosan ezt az eljárást, az azt mondhatja, hogy hát kérem szépen, ugye itt több petesejtnek, a megírt petesejtnek, sőt mesterségesen megérettetett petesejtnek a megtermékenyítéséről van szó, és hogy akkor, amikor ez megtörténik, akkor a hím ivar sejtek között a biológus, aki ezt a műveletet végzi, valamiféle válogatást is végez. Ennek következtében itt inkább arról van szó, hogy amikor az úgynevezett embrió visszaültetés történik, vagyis amikor a megtermékenyített petesejt, amit zigótának nevezünk, az elkezd osztódni, és egy bizonyos fázisban, amit a tudomány megvizsgált, hogy mikor a legalkalmasabb, akkor az anyabébe történő visszaültetés megtörténik, akkor ha ez egy egységes nagy műveletnek nézzük, ott elképzelhetőnek tartok bizonyos fajta veszélyeket, de önmagában véve a nagyobb mértékben, tehát ilyen 5% vagy 8%, hát majdnem a kétszerese, ezt valószínűleg utánvizsgálatokkal kellene bizonyítani. Nyilvánvaló, hogy amennyiben megvannak az eredmények, akkor ezeket el kell fogadni. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy önmagába a válogatás, önmagába az, hogy végül is hogy történik maga a művelet, ez elvileg egy pozitív irányba hat. Ugyanakkor viszont számtalan olyan következményekkel jár, nem feltétlenül a közvetlen betegségekkel kapcsolatban, hanem sokkal inkább emberi, erkölcsi, hova tovább jogi kérdéseket is felvet, amelyeknek sok esetben szinte beláthatatlan következményei lesznek. Annak idején 1997-ben írták a 154. törvényt az egészségügyről. Nagyon hosszú idő után végre sikerült egy ilyen jogszabályt az országgyűlésnek elfogadnia, és abban szerepelt például a dajka terhesség. Vagyis akkor, amikor valami oknál fogva nem a biológiai anya méhébe került visszaültetés az embrió, egy másik. És az úgynevezett közlöny állapotban, az első részben benne volt. Aztán, hogy ahogy múlik az idő, a jogszabályokat úgynevezett kinyitják, és akkor azt jelenti, hogy kicsit lehet rajta módosítgatni. Hát aztán hol berakták, hol kivették, ennek az az oka, hogy kiderült, hogy tulajdonképpen akár mit csinálunk, ezekkel vissza lehet élni. Tehát magyarul valaki például pénzért kiviselhet egy gyereket, és akkor annak a kisgyereknek, amikor megszületik, akkor egy nagyon sajátos helyzete van. Mert azt tudjuk, és az vitathatatlan, hogy a család az áll egy édesapából, egy édesanyából, és a gyerekből, gyerekekből. Ha azonban megszületik egy ilyen kisbaba, és szépen növekedik ez, és nyiladozik az értelme, akkor bizony nagyon nehéz helyzetben lesz ő is, meg az is, aki megpróbálja neki mindezt elmagyarázni. Egyébként arra a jogszabályban van határozott utasítás, hogy 18 évet követően, aki így fogant, annak meg kell mondani, amikor nagykorú lesz. Tehát ez az egyik része a dolognak. A másik pedig az emberi, és hogyha megfigyeljük a mai euróatlanti kultúrkört, akkor azért nagyon jól látjuk, hogy hemzseg körülöttünk, vagy talán magunkban is sokszor a szerepzavar. A férfi és a női szerepeknek a zavara, hát még ha nagyon csúnya szó, és nem akarom nagyon használni, a csonka család, ugye, amikor egyik szülő nevel, én gyerekorvosként egészen elképesztő, és hát persze bizony van, amikor az anyuka tűnik el. Hát ezt tudomásul kell venni, simán. Ez előfordul. De összefoglalva, egyrészt az, hogy a fejlődési rendelség az átlagnál egy kicsivel gyakoribb, ezt el tudom képzelni, de megítélésem szerint komoly utánvizsgálatra szorul. Ez az egész kérdés, hogy ez valóban így van-e. Egyébként

0: őszintén szóval az újszülött osztályon, hogyha sok gyerek között volt egy-kettő, már régóta ugye előfordult, akkor én ilyen szempontból nem láttam rajta különbséget, de ez semmit komolyan nem jelent, az egész utat, életutat kellene ismerni természetesen. Úgyhogy a dolognak ez a része, ez talán így foglalható össze, és maradjunk egyelőre ennyiben.
1: Jó. Doktor úr, itt egy érdekes kérdés vetődött föl, ami látszólag nyitva maradt. Eszembe jutott dr. Zeisler Endre genetikus mondata egy riportban. Általában a stimulált női szervezetből 16-20 petesejtet vesznek le egy ilyen alkalmakkor. A magzat kezdeményeket fagyasztva is el lehet tenni. Milyen veszélyeket lát ebben? Milyen későbbi kimenetelei lehetnek az újszülöttre nézve, anyukára nézve, mi minden történik itt ebben az állapotban?
2: És születtek-e már gyermekek fagyasztott embrió után?
0: Ez utóbbi kérdésre csak annyit tudok mondani, hogy nekem nincs tudomásom róla, de maradjunk annyiba, hogy ezt egy gyerekgyógyász ennyire tudja, tehát lehet, hogy ez ügyben mást kell megkérdezni. A másik kérdés rendkívül izgalmas. Először is ma már, amikor Cezár Endre ezt mondta, akkor ez nyilván így volt, ezt én nem óhajtom megcáfolni, de ma már jóval kevesebb petét vesznek le. Egyébként ez igazándiból nem attól függ, hogy mennyit akarunk levenni, hanem az, hogy mennyi érik meg olyan szintig, hogy véletlenül megtermékenyülésre alkalmas lesz. Az egyik legkézenfekvőbb gond tulajdonképpen, és most ide eljutottunk az a bizonyos vegykonyha meg lesz, és aztán mi lesz, hogy belepancsolunk valamibe, utalok a bűvészinasra, ugye, az effektusra. Tehát, ha több van, akkor általában többet is ültetnek be, de az hamar kiderült, hogy ha túl sokat ültetünk be, tehát 4 fölött, akkor ott bajok vannak. Mert véletlenül, ugye, elkezdenek nőni, és akkor egyrészt egymást ártanak, másrészt pedig rendkívül életveszélybe sodorjuk ezzel az anyát is. Ugye ez az egyik része. Amikor ez kiderült, akkor azt a jó, akkor ültessünk be kevesebbet. Egyet nem mernek beültetni, mert hát, ha nem marad meg, és akkor az egész súlyos procedúra, és majd erről egy szót még majd említeni kell, hogy ez milyen következményekkel jár az anyára nézve, de mindenképpen kiszámíthatatlan, hogy mennyi fog megmaradni, és mennyi fog elvetélni. Ugye? Hogyha sok volt, korábban volt egy rendkívül keserű szájízzel kimondható fogalom, úgy hívták, hogy embrióredukció. Ez gyakorlatilag egy abortuszt jelentett, tehát egy egészségesnek kell, hogy tartsuk életet, kitéptünk az édesanyja anyaméhéből. Ugye? Tehát ez egy borzasztó helyzet. Ez a része. Az, hogy a lefagyasztás, és egyáltalán, hogyha most akkor ugye rendelkezni lehet fölötte, sajnos, Luci felek tudjuk, hogy karikás a szemem, mert sose alszik, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy igenis mindig lesz majd próbálkozás arra, hogy végezzünk embrió és egyéb orvosi kísérleteket, és akkor már a legborzasztóbb ilyen hát lenne most, mit mondanom, de fogalmazzuk szépen úgy, hogy igen, hogy ezek súlyos és elfogadhatatlan vizsgálatok, kísérletek lennek, nem ez a megoldás.
2: Azért ugye belegondoltam, hogy ha nekem nem lett volna gyermekem, és tudomásom van annak idején, hogy valamilyen módszerem kis csak hátha lesz. Nem tudom, mit döntöttem volna. Most kaptam tegnap egy levelet egy kedves lelki gyakorlaton résztvevőtől, és én úgy érzem, hogy ezt szeretném megosztani önnel és a Mária Rádió hallgatóival. Kedves Mária, igen, jól emlékszel, volt lombik babánk. Ikrek lettek volna. A beültetés megtörtént, de sajnos nem tapadtak meg. Nagyon beleéltük magunkat a szülői szerepbe. Fél évig kuporgattunk rá a pénzt, 1 millió forintba került egy magánkórházban. Amikor a vérből készült terhességi teszt negatív lett, nem igazán tudtam titkolni könnyeimet, sem én, sem a férjem. A motivációnk az volt, hogy 3 év sikertelen próbálkozás után azt mondta az andrológus, hogy ez az egyetlen esélyünk. Akkor még nem hallottam a NAPRO programról. Gyászolni igazán és feldolgozni a történteket, azt hiszem, nálatok, veletek Mária Besnyőn sikerült. ott tudatosult bennem, hogy mit tettem a gyermek utáni vágyam miatt. Gyermekáldásra várva, ma már tudom, hogy ehhez nem csak két ember kell, még a nőgyógyász Lombik Polra sem. Ennél több. Van egy harmadik összetevő. Elengedhetetlen Isten lehelete áldása. Nélküle nincs élet.
1: Kedves doktor úr, köszönjük magunk és a hallgatóink nevében, hogy megtisztelt bennünket, és megosztotta velünk élettapasztalatát. Isten áldja meg, szeretete vezesse a további munkájában, életében.
0: Dr. Somodi Zoltán köszöni, hogy itt lehetett és elmondhatta a véleményét.

Ne félj, nem ítéllek el című műsorunkat hallották. Műsorunk 4 hét múlva is várja a kedves hallgatókat, 21 órakor. Búcsúzik a két műsorvezető, Kovács Ferenc és Kovácsné Trehr Mária.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya Rádióját. A Mária Rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Leó pápa nyitja meg a vatikáni apostoli könyvtár új kiállítását szeptemberben. Idén is megtartották a motoros zarándoklatot Pálos Szentkúton. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a szegedi alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér is jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. 14. Leó pápa ősszel a vatikáni apostoli könyvtárban felavatja a Katasztrófa és Csoda című kiállítás sorozat első részét, melynek címe Aqua, áll a Magyar Kurír hírében. A tárlat szeptember 25-től 2027. május 14-éig várja majd az érdeklődőket. A kiállítás 3 kortárs személyiség, J.R. francia művész, Bill Moran amerikai tipográfus és Fulvio Pierangelini olasz mesterszakács munkáit készteti párbeszédbe a pápai bibliotéka gyűjteményeivel és terveivel, lehetőséget kínálva arra, hogy elgondolkodjunk a vízről, mint veszélyről és erőforrásról egyaránt. Mindhárom közreműködő a saját művészeti ágában értelmezi újra a könyvtár történelmi gyűjteményeit. A kiállítás célja, hogy elősegítse a párbeszédet a kortárs művészet és a könyvtár évszázados öröksége között, amely a Szentszék tulajdonában lévő hatalmas gyűjtemény és hozzáférhető a világ tudósai számára. Szombaton 18. alkalommal rendezték meg Petőfi szállás Pálos Szentkúton a keresztény motoros találkozót, áll a félegyházi közlöny hírében. A zarándoklat Kiskun félegyházán az Ótemplomnál Geszler Péter atya köszöntötte és áldotta meg a résztvevőket, aki maga is szenvedélyes motoros. Az Alföld egyik legjelentősebb Mária kegyhelyére több mint 100 résztvevő érkezett, hogy közösen éljék meg a hit, a közösség és a találkozás örömét. A nap programjai a lelki feltöltődést és a közösségi élményt egyaránt szolgálták. Előadás, szentmise, motoros felvonulás és koncert várta a résztvevőket. A szentmise szónoka Bojtor Róbert miklósfai plébános volt, aki homíliájában kiemelte: a keresztény küldetés nem ér véget a templomban. Hitünket a mindennapokban is képviselnünk kell, a tetteinkkel, példamutató életünkkel és az egymás iránti figyelemmel és felelősséggel. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

ha szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja a Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

Urunk Jézus Krisztus, az örök atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárunk. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, hogyha kedd, akkor ez nem Belgium, hanem a meghallgatlak. Bocsánat a rossz viccért. Itt a mikrofonnál
1: Erdős Levente
0: és Egri Zsuzsa. Mai nap, hát egy kicsit talán hűvösebb van, mint az eddigi időben, nem tudom, hogy bírják önök ezt a nagyon nagy meleget, ráadásul még a hírek is olyanok, hogy az embernek néha még sokkal melegebbje lesz, de próbáljuk meg ezt az estét is valahogy úgy tölteni az Úr előtt közösen, hogy akkor nem meleget, hanem forró szeretetet és örömet hozzunk egymás életébe a ma este, ha lehet. Általában szünidő van, olyan, aki már olyan jó szünetet kapott, hát elsősorban a tanároknak azért a vizsgai időszakok is, ahol ilyen is van, véget értek, táborok vagy voltak, vagy csak lesznek még, azért mégis hosszabb szabadságuk van, és az ifjúságnak természetesen szabad a nyarát, attól függ, hogy mit csinálnak. Ma beszélgettünk többekkel, hogy mi időnkben már azért középiskolába elmentünk dolgozni azért, hogy valami zseppénzt keressünk. Én emlékszem rá, igaz, hogy az nem a zseppénz miatt volt, hanem azért, mert én olyan iskolába jártam, hogy kötelező volt nyáron gyakorlatra menni, gyárba dolgoztunk, és 2 forintos órabért kaptam, és nagyon boldog voltam benne, hogy most én nekem annyi pénzem lesz, hogy hú, hát én nem is tudom, mit fogok vele csinálni. 2 hetet kellett összesen dolgozni. Ugye a 16 év alatt azt hiszem ez volt a maximum, és hát akkor tessék kiszámolni, hogy akkor az mennyi, de azért az annyi pénz volt, hogy lehetett vele valamit kezdeni. Aztán sokáig nem voltak ilyen próbálkozások, és most arról beszéltünk ma néhány, hát nem mai fiatallal, hogy amikor bevezették a középiskolásoknak ezt az 50 órás önkéntes munkát, meg egyetértettünk abba, hogy ez egy jó dolog volt, mert hogy legyen valami fogalmuk a fiataloknak a munkáról. Nem azt mondom, hogy soknak nincs, meg mi is igyekszünk őket megkímélni az ilyen dolgoktól, de nagyon jót tesz az, hogyha ilyenben is részt vesznek. Sok olyat ismerek, aki nem csak pénzért, hanem önkéntesnek megy el. Például egy fiú lakik a házunkba, aki vízisportokat űz, így mondom, hogy nem lehet meg kitalálni, hogy kiről van szó. Bár még nem most kezdte az egyetemet, tehát most már középiskolán túl van, elment önkéntes vízimentőnek nyárra. És hát az lehet, hogy nagyon jó dolga volt, mert a Balatonon volt, és fürödhetett, és napozhatott is, de közben azért nagyon résen kellett lennie, mert mindig történhet valami egy strandon, és azért az egy kemény munka, hogyha ott ilyen előadódik. Tehát nem azt mondom, hogy mind ilyenek, de nem igazán rajonganak azért, hogy, hanem az, hogy hát különböző bulikra, eseményekre, rendezvényekre el tudjanak jutni, és hát ott helytelenül viselkedjenek, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Bár vannak olyan táborok is, amik megint csak a nagyon jó példákat mutatják, például a cserkésztáborok. Én a cserkészetről sokat nem tudtam, hogy a koromnál fogva nálunk még az úttörő volt a divat, és az öregebbek pedig nem sokat meséltek róla, arra figyeltem azért, hogy otthon, ha vendégek voltak, akkor a bácsik egy idő után elkezdték a régi cserkész történeteiket mesélni, megolvastam is róla persze, és úgy csodálkoztam, hogy hú, hát az nagyon-nagyon jó lehetett annak idején ezek a táborok, és most megint vannak ilyenek, és a családban is volt, és ott nem kényeskedtek, ott nem volt probléma, hogy hideg vízbe kellett mosakodni, meg hasonlók, fiúknak ki kellett mosni a ruhájukat saját maguknak, meg főztek, meg ilyesmi, mesélték a kalandokat, és hiába volt zivatar és eső 3 napig, nem jöttek haza, nem irkáltak, vagy küldözgettek üzenetet, hogy anya, apa, vigyetek haza, mert áthás leszek, hanem nagyon élvezték. Azt hiszem, hogy ezek a dolgok adhatnak példát a neveléshez is. És hallgassunk egy kis zenét. Jaj, nem mondtam, Levente. Nagyon csúnyán nézett rám, nem mondtam be a telefonszámot. Mindig azt gondolom, hogy mindenki tudja fejből. 061-374-0904. Várjuk a kedves hallgatók hívását.

azok kedvéért, akik csak most kapcsolódtak be az adásba, elmondom, hogy önök itt a Mária Rádióban a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallják, bár nem úgy néz ki, mint a mi telefonos, mert eddig egyetlen telefont se kaptunk. Elkezdtem a nyárról beszélni, és hoztam olyan imádságot is, ami a vakációra való, elsősorban fiataloknak, de másnak is, mert a szabadságra értelmezhetjük általánosságban. Uram Jézus Krisztus, szívből örülök a vakációnak, sokat várok tőle, örömöt, pihenést, felüdülést. Adj nyitott szemet, hogy meglássam a világ szépségeit, adj nyitott fület, hogy meghalljam hívásodat. Tölts el örömöddel, engedd, hogy minél többet ízleljek meg világod gazdagságából. Vigyázz rám minden utamon, hogy a szünidő is erősítsen és gazdagítson. Amen. Minden benne van ebben az imádságban, amit úgy szeretnénk, vagy elképzelnénk egy jó nyárhoz, egy jó vakációhoz. Minden esetre elkezdtem gondolkozni, hogy milyen nyaraink voltak, mikor gyerekek voltunk, és ami nagyon érdekes volt, hogy én addig azt hittem, hogy hát misért az csak templomba lehet misére menni. És elmentünk nyaralni egy olyan helyre, ahol nagyon messze volt a templom, viszont volt egy szép nagy ház, aminek volt egy nagy, egy ilyen, hát emeletes villa volt tulajdonképpen, és az emeleten egy hatalmas, egy nagy szoba volt, mint egy nem mondom, hogy bálterem, de jó nagy szoba, és még egy erkély is tartozott hozzá, úgyhogy ott elég sok ember el tudott férni, és ott berendeztek egy kis kápolnát, nem volt állandó kápolna, de ilyenkor nyáron volt egy atya, aki talán ott nyaralt a környéken, és eljött oda, és ott tartott misét, és hát mi el voltunk ájulva, hogy na hát ilyet is lehet, hogy nem templomba tartják a misét. Később aztán már olyat is láttam, hogy egy erdőkellős közepén tartottak misét. Persze, hát én nem voltam cserkész, mert azoknak ez nem egy újság, ugye előbb emlegettem őket, de minden esetre, hogy olyan helyeken, aztán sok évvel később, mint felnőtt mentem zarándok utakra, ott már egész természetes volt az, hogy ha másképp nem jött ki, akkor hát például egy sivatagi út mentén olyan volt a sivatag, nem is homok volt, inkább köves volt, ez Egyiptom, illetve nem is, bocsánat, nem tudom megmondani, hogy pontosan akkor hol voltunk, de lényeg az, hogy olyan helyen, ahol azért léteznek keresztények is, de hát éppen valahogy két város között voltunk, és csak mentünk a busszal, busz megállt, és egy ilyen országút melletti hatalmas kő lett az oltár, és akkor ott tartotta az atya a misét. És hát hasonlók voltak az arándoklatokon, mindig volt valami meglepetés, hogy most hol lesz, és hol tartják. Persze azért a legnagyobb élményem az az volt, amikor a Szent Sír Bazilikában, ott, ahol Jézus sírja van, pedig az egy nagyon pici kis hely, oda zsúfolottunk be, és ott volt a Szent Mise. Azt hiszem, most akkor egy kis csönd, illetve zene következik.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Mária dicsérem, Máriának zengem énekem, mert ő a legdrágább, a legszentebb a világ.

0: meghal vagyja tudom. Könnyek közt elsírt, száz meg száz bajom. Hát ez az ének, aminek a második verszakából meséltem a múltkor.
1: Igen, amikor elvesztette a cetlit, tudom.
0: Igen.
1: Ismerjük már.
0: Azt hiszem, hogy föl kell hagyni az énekléssel, mert már kétszer nagyon bánkódtam, mert valami van a torkommal, nem az, hogy torokfájás, hanem mondta, voltam orvosnál, és igen, azt mondta, hogy az öregséggel jár, hát akkor ez jár vele nekem, meg sok másnak is. Múltkor meséltem arról is, hogy ilyen falusi szokásokat, és eszembe jutott, hogy a keresztjáró napok, meg a búzaszentelés, ilyen
1: igen,
0: ünnepnapok, és most, hogy mondta Zsuzsa, hogy kint is lehet, vagy szoktak misét mondani több helyen, hát én eltévesztettem, mert egy héttel utóbb volt a mise, az 50 éves miséje a Gyuri atyának, és azt is mondtam, hogy van egy domb a faluban, nem egy több, klastromdomnak hívjuk, és azt is mondtam, hogy tényleg klastrom volt ott valamikor, igen, de még egy kődarab sincs belőle, de viszont ott van egy kis milyen fás rész, és egy kereszt, és László napkor mindig ott tartják a misét.
1: Igen.
0: A Gyuri atyának is ott volt az 50 éves évfordulója, nagyon szép mm-hmm volt, mondják a gyerekek.
1: Értem.
0: Meg Szilas, nem Szilas, hogy is mondják, Szent Jakabnak mondták, most nem tudom, hogy hívják, mert az már betelepült, az csak földek voltak ott, és ott volt egy kereszt. Nem tudom, hogy az eredetét, hogy honnan származott, de valahogy talán innen, mert azt visszahozták onnan ide a faluba, és Szent Kereszt fölmagasztalás, akkor mindig ott tartjuk a szentmisét vasárnap.
1: Igen. Hát a júliusi téma tulajdonképpen az a teremtett világ a témája, egész hónapban a rádió műsoraiba ugye nem kötelező, de akik direkt erre csinálnak, vagy legalábbis erről is beszélnek a műsorukban. És lesz majd az a műsor, amit a Schindler Mátyás atyával, meg a Percel Évával csinálunk, és az Éva pontosan ilyen júliusi olyan népszokásokat keresett, amik hát ezzel kapcsolatosak, hogy az aratást hogy kezdték el, hogy kivonultak, mit imádkoztak, mit csináltak az első kévékkel, aztán azokat a szenteket, vagy szentek ünnepeit mondta, amik júliusban vannak, és hogy akkor milyen hasonló szokások voltak, és nagyon érdekes, úgyhogy ez majd vasárnap, ami utolsó vasárnap a hónapban, azt nem is tudom, hanyadika, de mindjárt megnézem a naptárba. Ha előjönne, nem jött elő. Hát én is időnként csinálok butaságokat, de megvan. Július utolsó vasárnapja az, ami jön a héten, vagyis 26-a, 26-án este lesz ez a műsor, úgyhogy többet nem árulok el róla, amiben hát többek között ezekről is lesz majd szó.
0: Ez elég nekem elárulásra, mert akkor tudom, hogy még itthon lesz Zsuzsa, nem táborba.
1: Nem, a tábor az augusztus első hetébe kezdődik.
0: Akkor jó, van egy tervem, úgyhogy...
1: Hűha.
0: Én sem mondom előre, de bánkódtam a múltkor, hogy nem tudtam meg, hogy azért nem csináltam semmit, mert nem voltam benne biztos, hogy itthon lesz a Zsuzsa, vagy nem.
1: Én se tudtam előre ezeket a dolgokat, de sikerült aztán mindenbe. A tábor az fix volt, családi programok is voltak közben, tehát azért nem tudtam, hogy mikor leszek, vagy mikor nem, meg igazából ezek közt, szóval több táborban is voltam az idén is, addig, amíg még tudok menni át természetesen. De a következő, tehát 2 hét múlva, akkor nem vagyok már pontosan a tábor miatt, és úgyhogy, de majd megígértem a múltkor is, hogy fölhívom, de annyi cirkusz volt nálam, hogy hát különböző munkálatok, meg a legnagyobb baj az, hogy a számítógépemmel történt valami, úgyhogy amíg az nem jó, addig nem leszek nyugodt.
0: Zsuzsa, nekem nincs cirkusz. Néha nagyon elkeseredek, most már egész nap vak sötét van.
1: Megpróbáltam elképzelni, meg az ember olvas is ilyen történeteket, meg olyanok, akik elmesélik, de nagyon nehéz elképzelni is, és
0: az nagyon jó volt, hogy lakáson belül dolgokat meg tudtam csinálni, meg igyekszek is, nem szeretem, hogy jönnek a lányaim, mert ők nem fogják azt föl, hogy eltesznek ide-oda, amoda, máshova valamit, én meg keresgélhetem. És ugye nincsenek itt napközben, és igen, ha nekem valami kell, akkor kellemetlen, ha nem találom.
1: Értem, igen.
0: Úgyhogy vak sötétbe megyek ki reggelizni is, hát a ebédet vagy ide hozzák, akkor délbe, vagy ide készíti a lányom, és megmondja, hogy hol van a hűtőbe. És van egy tompa fakésem, és én azt mind csak egyet mondok, ezt mindig ott hagyom a konyha szekrényen egy helyen, hogy valahogy amire kell a kés a reggelihöz, az mindig ott legyen.
1: Igen.
0: Mert ha kihúzom a fiókot, és ott van 5 vagy 10 kés, de vagy hegyes,
1: vagy
0: tudom én milyen, szóval nem
1: hát
0: tudok
1: igen,
0: vele jönni.
1: Értem.
0: Úgyhogy minden olyan bonyolult, kár ragozni, de ez így van, úgyhogy most már nagyon sokszor előfordul, hogy házon belül is eltévedek. Meg kell állni, meg nagyon vigyázni, hogy el ne essek, mert az nem hiányzik a comnyaktörésemnek.
1: Hát gondolom.
0: Úgyhogy...
1: Csodálom azt, hogy ezt így tudja csinálni, és biztos, hogy nem egy, hanem 2 angyala van legalább. Legalábbis én így nem tudom, lehetséges-e, de elképzelhető.
0: Elképzelhető. Hát most csak szóval nem is olyan panaszképpen akarom mondani, de olyan 2 villany van a fürdőszobába is, de félek kimenni fürödni. Hogy hiába gyújtogatom föl. Hát, ha fölgyújtom a villanyt a lakáson belül is, például most, még azt se látom, hogy a csillár ég.
1: Értem.
0: Úgyhogy nem panaszkodni akarok, csak elmondom az életemet.
1: Hát nyilván.
0: De a másik meg az, hogy talán mondtam is, 5 voltunk, és csak én vagyok egyedül.
1: Igen, most már én is tudom, milyen az, hogy az embernek nála fiatalabb testvére elmegy.
0: Igen, és hát én a második voltam, a bátyám volt 14 hónap volt csak köztünk, most meg a legkisebb öcsém ment el, és nem tudok róla semmit, mert nem itt lakott, és gondolom, hogy hamvasszák, mert ha nem hamvasztanák, akkor annyi ideig nem tarthatnák. Úgyhogy semmit se tudok róluk, mert nem itt laknak. Úgyhogy potyogunk. Kiürül a falu, Zsuzsa. Unalmamban elkezdem számolni az utcákat, és sehol senki.
1: Értem.
0: elszámolgatom, hogy csak a mi kis utcánkban hányan voltunk gyerekek, és most meg nem, nincsen sehol. Idegenek fogják lakni a falut. Most mondja a lányom, hogy hallotta, hogy valami ilyen tanácskozásra gyűltek össze, nem tudom hol és kik, hogy egy kislány este ment valahova, és egy ilyen beköltözött valami család, és egy fiú elütötte a kislányt este. Hát nálunk még zár se nagyon volt. Még én dolgozni jártam, a férjem le volt százalékolva, és nekem nem volt több kulcsunk, csak egy. Vagy bezárt a férjem, ha odébb ment valahova, vagy nem.
1: Értem.
0: A családi házunknál meg egy kulcse volt, csak a kamrának volt kulcsa. És egész nap mentünk dolgozni, pedig igen-igen nagy volt a házunk, de nem zártunk.
1: Hát igen.
0: No, mindent elmondtam, újságot nem tudok. Kis szomorúságok. Már nem csak családon belül, hanem a többi.
1: Igen.
0: Imádkozzunk a hazáért.
1: Így van, és akkor azt még egyszer mondom, hogy én csodálom azt, hogy ennyire is egyedül meg tud lenni még, és mindenfélét azért meg tud tenni, de biztos elmondtam már többször, még egyszer elmondom, a Placid atya, mikor ment ahol már olyanok voltak, akik feküdni tudtak csak, és semmi mást, és mozdulni sem tudtak. És akkor panaszkodott a néni, hogy hát minek élek én már, a Jóisten itt hagyott, és elfelejtett, és én már el akarok menni, és semmit se tudok csinálni, és hát szóval úgy jó beleélte magát, aztán Placid atya, hát nem tetszett neki, hogy ezt mondja, a jó erős hangja volt, és akkor erősen rászólt, hogy akkor figyeljen ide, mert megmondom, hogy a legnagyobbat teheti, imádkozhat mindenkiért. Ha nem tud aludni, akkor éjszaka is, nappal

0: hogy na hát elköszönök, hát ha valaki még
1: jó szólna. Isten áldja meg, hát remélem, hogy valaki jelentkezik, mert múltkor volt, hogy kapkodták a telefont, most valahogy túl meleg igen. van, túl hideg, sose lehet tudni. Már meccs sincs most éjszaka, ugye?
0: Negyedször.
1: Levente bólogat, hogy meccs sincs mostanában. Mert volt olyan is, amikor este 11-kor kezdődött, és akkor attól nem lehetett aludni. Na, szóval minden jót kívánok,
0: negyedször,
1: és a jó Isten
0: áldja. Negyedször tudtam föltárcsázni, mindig mellé ütöttem.
1: Igen, értem.
0: Köszönöm a meghallgatást, és jó egészséget
1: mindkettőjüknek,
0: hogy még sokáig tartson. Ezt várom mindig. Kigondolom én előre, hogy ezt elmondom, vagy az, de ki, sok mindenki
1: nem
0: is megy majd a gyamból.
1: Nem baj, akkor marad legközelebbre is.
0: Igen, mindenben föl kéne írni, ugye?
1: Hát...
0: Nincs most már, nagyon
1: tényleg
0: földrajzolta nekem gyönyörűen a Monika telefonszámokat, de most már nem látok, az se, meg nincs is senki. Mindenki elment körülöttem, akivel beszélgetni szoktam néha.
1: Sajnos.
0: Jó éjszakát, Isten áldja magukat, és jó egészséget.
1: Köszönjük szépen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Tisztetettek Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Csodálatos ez a hölgy, már a múltkor is be akartam telefonálni, nem tudom, hogy 70-en fölül alul, nagyon szép tiszta.
0: 90-en fölül.
1: Úristen, gyönyörű tiszta, ahhoz képest, pláne gyönyörű tiszta hangon énekel, ami rettenetes, már 65 fölött is. De ez, amit ő mondott, az a felmosástól kezdve, hát komolyan mondom, megemeljük előtt a
0: így van. És eddig ezt még nem mondta el, egyetlen egyszer se árulta el, úgyhogy én gondolkoztam, hogy hát csak segítenek neki nyilván, ha semmit nem lát, hogy most sötét van, vagy világos, tényleg kalapott le.
1: Igen, igen, és nagyon szomorú valóban, amiről beszélt, amikor körülöttünk a kedves, hát a rokonaikról és hozzátartozókról nem
0: igen,
1: is beszélve, de amikor az utcában volt osztálytársai, meg jártottársai.
0: Igen, így van, és amennyire tudom, az valószínűleg a szülei biztos, de lehet, hogy már a nagyszülei is ebbe a faluba éltek.
1: Sőt, valószínűsíthető, igen.
0: Igen, úgyhogy ez, igen.
1: Igen. Csodálatos, fantasztikus, tényleg, és köszönjük szépen, kedves Jó Zsuzsa, ezt hinteni fogom, mint az igét, amit ön az előbb mesélt a Placid atyával kapcsolatban,
0: igen.
1: Hogy ha semmi más nem, mindenkiért imádkozni. Én szoktam járni kórházba idősekhez, mostanában kevésbé,
0: igen.
1: Mert megszűnt egy-két osztály itt-ott nagyon régebben, egy fél éve is máshol kerültek messze, nem tudom, valaki család el tudott helyezni, de a lényeg az, hogy még van egy-két hely, és ezt komolyan fogom mondani, hogy másoknak is mondják, hogy ha fekszel, és már semmi más nem tudsz, csak a plafont nézni, és a szíved lelked tele van keserűséggel, vagy elfogadó örömtelivel, mert készülsz fel az Úrhoz, ha más nem tudsz tenni, mindenkiért imádkozhatsz.
0: Igen, és van még egy, amit én nagyon csöndbe teszek hozzá, de hát ha itt mondom, akkor azt úgyis nagyon sokan hallják, ami a legnehezebb. Mert mit mondott az Úr Jézus, hogy imádkozzunk az ellenségeinkért is.
1: Pontosan, nem akartam.
0: És ha valakivel vitatkozom, hogy ugye szokták mondani, hogy de akkor mi van, ha és különben is, és egyáltalán, és tudom, hogy nagyon nehéz, próbáltam, ez a legnehezebb, de azt hiszem, hogyha valaki, aki ott fekszik, és

0: hát csak ezt az egyet tudja. Lehet, hogy neki már semmilyen ellensége nincs.
1: Viszont akkor ez hatalmas dolog tőle.
0: Aki imádkozhat azokért, igen, akinek vannak, igen, ellenségei.
1: Tudnélik, a villamoson mindenhol lehet imádkozni, ugye szoktuk mondani.
0: Igen.
1: De az, hogy mindenkiért imádkozni, és csak imádkozni, az annak akkora ereje van egy
0: így
1: idő
0: van
1: után, hogy nem a villamoson, meg nem a gyerek közben, meg a nem tudni, hanem azért imádkozom, hogy imádkozom mindenkiért.
0: Igen.
1: Ennek nagyon nagy ereje kell legyen.
0: Köszönöm, hogy ezt így mondta, és...
1: Mi is köszönjük szépen, drága Jó Zsuzsa, csodálatosak Önök ott bent. Nagyon szépen köszönjük a csodálatos telefonokat, és mindent, amit Önök tesznek, mi értünk, akik hallgatjuk a Mária Rádiót. Isten áldja magukat.
0: Köszönöm szépen, én is, és Isten áldja.
1: Viszont hallásra, és üdvözlöm ezt a kedves idős hölgyet. Fantasztikus, fantasztikus.
0: Megfogom, valószínű még hallgatja, de ha nem, megfogom neki mondani.
1: Jó, kiskalapot sokszor megemeljük.
0: Igen,
1: a kiskalapunkat.
0: Köszönjük.
1: Mi is köszönjük, hogy ő még él, nagyon jó, nagyon
0: igen
1: szépen énekel. Isten áldja magukat, jó éjszakát.
0: Azt hiszem, hogy a műsorunk végére értünk. És hát még szerettem volna itt egy hosszabb imádságot is elmondani, de tartok tőle, hogy nem fér bele a műsoridőbe. Köszönöm a két telefont, és azt, hogy meghallgattak minket. Vigyázzanak magukra a nyáron, főleg a nagy melegben, és imádkozzanak egymásért, imádkozzanak Magyarországért, imádkozzanak Európáért, és itt tovább az egész világért, mindenkit beleértve. Akkor mondjunk el együtt egy üdvözlégyet. Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben az ökoterápiáról, a vadon élményekről lesz szó. 1996-ban Havard Limbal alkotta meg az ökoterápia fogalmát, ami az ökopszichológiai elmélet gyakorlati megvalósulásának tekinthető. Az ökoterápia középpontjában az az elgondolás áll, hogy a természet és az ember közötti holisztikus kapcsolódás révén mindkét fél rendelkezik a másik gyógyításának képességével. Az ökoterápia tehát egyfajta gyűjtő fogalma a természetben végzett fizikai és pszichés jólétet fokozó gyógyítási folyamatoknak. Az ökoterápia eszköztárában találunk olyan megoldásokat, amelyek indirekt módon a résztvevők szemléletmódjának, természetérzékelésének megváltoztatásával hatnak a természetre. Ilyen például a természeti hangokkal folytatott relaxáció, a természeti képekkel való imaginációs munka, a természetre koncentráló álommunka, vagy a természeti elemekkel kapcsolatos történetmesélés. Emellett olyan ökoterápiás foglalkozásokat is találunk, amelyek direkt módon a természetre és annak óvatos, észszerű használatára fókuszálnak. Ekkor a tevékenységeket jellemzően természetvédelmi tartalommal töltik meg. Az ökoterápiás foglalkozások kifejezetten jótékonynak bizonyultak súlyos pszichiátriai problémákkal küzdő felnőtteknél, kedvezőtlen társadalmi helyzetben levő fiataloknál, civilizációs és szenvedélybetegséggel küzdőknél. A vadon élmények a természettel kapcsolatos egységélményre épülnek. A szabadban, a szinte érintetlen természeti környezetben töltött idő során a résztvevők megérezhetik, hogy egy náluknál sokkal nagyobb rendszer részét képezik, az én központuság helyébe a kapcsolódás, az egységhez való tartozás élménye lép. A vadonban szervezett terápiás, általában csoportos foglalkozások biztonságos, elfogadó, támogató hátteret biztosítanak önmagunk megismeréséhez. A terápiás folyamat során a résztvevők a megszokott környezetükből kiszakadva kellő távolságból tekinthetnek rá életük és azon szokásaikra, berögzült reakcióikra, destruktív viselkedés mintákra, amelyek meggátolják őket abban, hogy életükben pozitív előjelű változásokat indítsanak el. A vadon élményeket képzett terapeuták vezetik, akik az önismereti munka, természethez való kapcsolódás és a csapat összekovácsolása jegyében ritusokat, csapatépítő feladatokat, a természeti elemekhez kötődő tevékenységeket és közös beszélgetéseket iktatnak a foglalkozásba. A vadonterápiát tartó terapeuta a foglalkozás követően időről időre újra találkozik a csoporttal. A beszélgetések célja, hogy a résztvevők képesek legyenek megőrizni a természetben szerzett élmények hatását, és be tudják építeni tapasztalataikat hétköznapi életükbe. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
2: Hírpercek.
3: Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedíz Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét. a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és sok szeretettel várja az érdeklődőket. Kárpát-medencei ferences találkozót rendeztek Szegeden a múlt héten, tudósít a Magyar Kurír. Az első Kárpát-medencei ifjúsági találkozó 4 napos programja a ferences lelkiség kulcsfogalmai köré épült. Az eseménynek, ami az erdélyi és magyarországi ferences rendtartomány közös szervezésében valósult meg, a Szeged alsóvárosi ferences kolostor adott otthont. Több mint 200 fiatal gyűlt össze, és csaknem 50 ferences testvér és nővér jelen volt. A szervezők ezzel a programmal a 4 egymást követő ferences jubileumot kívánták megkoronázni. Az eseményen, amelynek mottója a legyél az öröm hordozója volt, a lelkiség mellett nagy szerepet kapott a sport és a művészetek is. A találkozó programjainak keretét és gerincét az egyház hagyományos ima alkalmai adták. A nap zsolozsmával indult, és éjfélkor gyertyafényes kompletóriummal fejeződött be. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti ELTE apácai gimnázium tanulója. Bronzérmet 2 nyertek, Simon János Dániel a budapesti ELTE apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter a győri Cucor Gergely gimnáziumból. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tanulmányi versenyek leglopjai közül választották ki. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
4: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtott a régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa a Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédőszentjének sírjánál. 14. Leó a bencés rend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porig romboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pier Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scolastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára.
5: Credo che anche il papa sia stato contento di poter
4: Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leo pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent VI. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor VI. Pál, és mint a későbbi pápák, II. János Pál és 16. Benedek, Leo pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga VI. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét, a pápa végezte 1964. október 24-én. Make me a channel
3: of your peace. Leo pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző, a béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától, 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt előszót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenek előtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik. Nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnatok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletreméltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan eskü pecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie. Nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóin, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Radio.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
2: A királyok első könyve. A 15. fejezet. Így tehát Nebat fia, Jerobeám uralkodásának 18. évében kezdett uralkodni Abijám Júda fölött. 3 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja, Abszalom leánya, Máha. Atyának minden bűnében járt, melyeket ő előtte művelt. És a szíve nem volt tökéletes urával, Istenével, mint atyának, Dávidnak a szíve volt. De Dávid miatt az ő ura Istene mécsest adott neki Jeruzsálemben, hogy fiút támasszon ő utána, és talpra állítsa Jeruzsálemet. Azért, mert Dávid helyesen cselekedett életének minden napján az Úr szemében, és nem tért el semmitől, amit parancsolt neki, kivéve a hetita Uria dolgát. Abijám többi cselekedeteit és mindazt, amit tett, nem de megírták Júda királyainak évkönyveiben. És háború volt Abijám és Jerobeám között. És elaludt Abijám atyáival, és eltemették őt Dávid városában, és a fia Áza lett helyette a király. Tehát Jerobeámnak, Izrael királyának 20. évében kezdett uralkodni Áza, Júda királya, és 41 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Máha, Abszalom leánya. És Áza helyesen cselekedett az Úr szemében, mint az ő atya, Dávid. És kipusztította a földről a kéjelgő férfiakat, és kitisztította a bálványok minden szennyét, melyet atyái alkottak. Ezen felül a nagyanyját, Máhát is elmozdította, hogy ne legyen úrnő, mert Asera gyalázását művelte. És Áza összetörte a legszégyenletesebb bálványt, és elégette a Kidron völgyében. A magaslati helyeket azonban nem rombolta le. Mindazonáltal Áza szíve tökéletes volt az Úr előtt, életének minden napján. És bevitte az Úr házába mindazt, amit atya az Úrnak szentelt, és amit ő maga fogadott, aranyat, ezüstöt és edényeket. És állandó háború volt Áza és Bása, Izrael királya között. Bása, Izrael királya fölment Júdába is, és fölépítette Rámát, hogy senki ki ne jöhessen, vagy be ne mehessen Júda királyának, Ázának részéről. Így tehát fogta Áza mindazt az ezüstöt és aranyat, ami megmaradt az Úr házának kincstáraiban és a királyi ház kincstáraiban, szolgái kezébe adta, és elküldte őket Szíria királyának, Benhadadnak, Tabrimon fiának, aki Hezionnak volt a fia, és Damaszkuszban lakott, mondván, szövetség van köztem és közted, az én atyám és a te atyád között. Ezért küldtem neked ajándékul az ezüstöt és az aranyat. És kérlek, bontsd föl a szövetségedet, melyben Izrael királyával, Básával vagy, és távozzék el tőlem. Benhadad hallgatott Áza királyra, és elküldte hadvezéreit Izrael városai ellen, és megverték Iont és Dánt, és Ábel Betmahát, és egész Kinnerotot, Neftali egész földjével együtt. Amikor ezt meghallotta Bása, abba hagyta Ráma építését, és visszatért Tirszába. Áza király pedig összehívta egész Júdát kivétel nélkül, és elhordták Ráma köveit és gerendáit, melyekkel Bása építette, és fölépítette ezekből Áza király Benjamin Gebáját és Micpát. az a minden egyéb cselekedete, minden bátorsága és minden, amit tett, és a városok, amelyeket épített, nem, de mind megvannak írva Júda királyainak évkönyveiben. Mindazonáltal öregkorában fájlalta a lábát, és elaludt atyáival, és eltemették közéjük Dávid városában, és a fia Jehosafát lett helyette a király. Nadáb pedig, Jerobeám fia, Ázának, Júda királyának második évében lett király Izrael fölött, és 2 évig uralkodott Izrael fölött, és azt tette, ami rossz az Úr szemében, és atya útjain és annak bűnében járt, amelyel bűnbe vitte Izraelt. Leselkedett pedig rá az Iszakár házából való Ahija fia Bása, és megverte őt Gibbetonban, mely a filiszteusok városa. Nadab ugyanis és egész Izrael megszállta Gibbetont. Így tehát megölte őt Bása, Ázának, Júda királyának 3. évében, és helyette ő lett a király. És amikor uralkodni kezdett, kiirtotta Jerobeám egész házát. Nem hagyott életben egy lelket sem a magvából, míg eltörölte az Úr igéje szerint, melyet szolgája, a sílói Ahija kezében mondott, Jerobeám bűnei miatt, melyeket elkövetett, s amelyekkel bűnbe vitte Izraelt, és a vétek miatt, amelyel haragra ingerelte Izrael urát, Istenét. Nadab minden egyéb cselekedete, és amiket bátran művelt, nem de mind megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. És állandó háború volt Áza és Bása Izrael királya között. Ázának, Júda királyának 3. évében kezdett uralkodni Ahija fia Bása egész Izrael fölött, Tircában 24 évig. És rosszat tett az Úr előtt, és Jerobeám útján járt az ő bűnében, melyel bűnbe vitte Izraelt. A királyok első könyve. A 16. fejezet. Történt pedig az Úr beszéde Jehuhoz, Hanani fiához Bása ellen mondván, amiatt, hogy fölemeltelek téged a porból, vezérré tettelek az én népem Izrael fölé, te pedig Jerobeám útján jártál, és bűnbe vitted a népemet Izraelt, hogy engem haragra ingerelj az ő vétkeikkel, íme, én learatom Bása maradékát, és az ő háza maradékát, és a házadat olyanná teszem, mint Jerobeámnak, Nebát fiának a háza. Aki a városban hal meg Básából, a kutyák fogják megenni, és aki közülük a mezőn hal meg, azt az ég madarai eszik meg. Bása egyéb cselekedeteit, és mindent, amit tett, és a bátorságát, nem de mind megírták Izrael királyai évkönyveiben. Eladott tehát atyáival, és Tircában temették el, és a fia Ela lett helyette a király. De nem csak amiatt történt az Úr igéje Hanani fiának, Jehu prófétának a kezében Bása ellen és az ő háza ellen, mert rosszat tett az Úr szemében és ingerelte őt, hogy úgy cselekedjék, mint Jerobeám háza, hanem azért is, mert kiirtotta annak házát. Júda királyának, Ázának 26. évében kezdett uralkodni Bása fia Ela Izrael fölött Tircában 2 évig. És föllázadt ellene a szolgája, Zimri, a harci szekerek felének parancsnoka. Ela pedig ivott és részeg volt a palota udvarmesterének arcának a házában, Tircában. Rárohant tehát Zimri, és megölte őt Júda királyának, Ázának 27. évében, és ő lett helyette a király. és amikor uralkodni kezdett, és a trónjára ült, megverte Bása egész házát, és nem hagyott belőle senki férfit, még rokonai és barátai közül sem. És eltörölte Zimri Bása egész házát az Úr igéje szerint, mert történt Bása ellen Jehu próféta kezében, Básának minden bűne, és az ő fia Ela bűnei miatt, akik vétkeztek, és bűnbe vitték Izraelt, ingerelvén az Urat, Izrael Istenét hiába valóságaikkal. Ela egyéb cselekedeteit és mindazt, amit tett, nem de mind megírták Izrael királyainak évkönyveiben. Júda királyának Ázának 27. évében kezdett uralkodni Zimri 7 napig Tircában. A hadsereg megszállta Gibbetont, a filiszteusok városát. És amikor meghallották, hogy Zimri föllázadt és megölte a királyt, egész Izrael Omrit tette királyává, aki hadvezér volt Izrael fölött azon a napon a táborban. Fölment tehát Omri, és vele egész Izrael Gibbetonból, és megszállták Tircát. Mikor pedig Zimri látta, hogy meg fogják ostromolni a várost, bement a palotába, és magára gyújtotta a királyi házat, és meghalt a tűzben, a bűneiben, melyeket elkövetett, rosszat téve az Úr előtt, és Jerobeám útján járva az ő bűnében, melyel bűnbe vitte Izraelt. Zimri egyéb cselekedetei és a lázadása nem, de mind megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. Akkor Izrael népe két részre oszlott. A nép fele Tibnit, Ginát fiát követte, hogy királlyá tegye őt, a másik fél Omri mellett volt. Az Omrival lévők kerekedtek fölül azokkal szemben, akik Ginát fiát Tibnit követték. És Tibni meghalt, és Omri lett a király. Júda királyának, Ázának 31. évében lett király Omri Izrael fölött 12 évre. Tircában 6 esztendeig uralkodott. És megvette Szamaria hegyét Szemertől 2 talentum ezüstért, és fölépítette. És a várost, amit épített, Szamaria hegyének uráról, Szemerről nevezte el. Omri pedig rosszat tett az Úr szemében, és gonoszabbul cselekedett, mint akik előtte voltak. És egészen Nebat fiának, Jerobeámnak útján járt, és annak bűnében, melyel bűnbe vitte Izraelt, hogy haragra ingerelje Izrael urát, Istenét a maga hiába valóságaival. Omri egyéb cselekedetei és harcai, melyeket bátran megvívott, nem de mind megvannak írva Izrael királyainak évkönyveiben. És elaludt Omri atyáival, és eltemették Szamariában, és Áháb a fia lett helyette a király. Áháb pedig Omri fia, Ázának, Júda királyának 38. esztendejében kezdett uralkodni Izrael fölött, és Áháb, Omri fia, 22 évig uralkodott Izrael fölött Szamariában. És Áháb, Omri fia, rosszabbat tett az Úr szemében mindazoknál, akik előtte voltak. És nem volt neki elég, hogy Nebat fiának, Jerobeámnak a bűneiben járjon, ezen felül feleségül vette Izebelt, a Szidoniak királyának, Etbaálnak a leányát, és elment, és Baálnak szolgált, és imádta őt. És oltárt állított Baálnak, Baál templomában, amelyet Szamariában épített, és Áháb berket ültetett. És fölülmúlta Áháb Izraelnek összes előtte volt királyát cselekedetében, haragra ingerelve Izrael urát, Istenét. Az ő napjaiban építette föl a bételi Hiel Jerikót, és Abirámban, az elsőszülöttében alapozta meg, és Segubban, utolsó fiában helyezte el annak kapuit, az Úr igéje szerint, amit Nun fiának, Józsuénak a kezében mondott. A királyok első könyve. A 17. fejezet. És mondta a gileádi Tisbéből való Tisbei Illés Áhábnak, Él az Úr, Izraelnek Istene, akinek színe előtt szolgálok, nem lesz ezekben az években sem harmat, sem eső, csak az én szám igéi szerint. És történt az Úr igéje hozzá mondván, menj el innét, és menj kelet felé, és rejtőzz el a Kerit pataknál, mely a Jordánnal szemben van, és ott a patakból igyál, és a hollóknak megparancsoltam, hogy ott tápláljanak téged. Elment tehát, és az Úr igéje szerint cselekedett. És amikor elment,

0: és amikor odaért a város kapujához, megjelent neki egy fát gyűjtögető özvegyasszony. És szólította őt, és mondta, adj nekem egy kevéske vizet edényben, hogy igyam. Amikor az elindult, hogy hozza, utána kiáltott, mondván, hozz nekem kérlek egy falat kenyeret is a kezedben. Az válaszolta, él az Úr, a te Istened, csak annyi liszt van a vödörben, ami egy marokban elfér, és kevéske olaj a korsóban. Íme, szedek két fadarabot, hogy bemenjek, és elkészítsem azt magamnak és a fiamnak, hogy megegyük és meghalljunk. Illés szólt hozzá, ne félj, hanem menj, és tedd, amit mondtál. Mindazonáltal először nekem készíts a lisztecskéből egy kicsinke hamuban sült kenyeret, és hozd ide nekem. Magadnak és a fiadnak utána fogsz készíteni. Ezeket mondja Izrael Ura Istene, a lisztes vödör nem fogy ki, sem az olajos korsó nem apad el addig a napig, amelyen az Úr esőt ad majd a föld színére. Az özvegy elment, és Illés szava szerint cselekedett, és evett ő maga, és Illés, és az ő háza napokon át. A lisztes vödör nem ürült ki, és az olajos korsó nem apadt el az Úr igéje szerint, amelyet Illés kezében mondott. Ezek után pedig történt, hogy a háziasszony fia megbetegedett. És a baj igen nagy volt, annyira, hogy nem maradt benne lélegzet. Mondta tehát Illésnek, mi közünk egymás az Isten embere, bejöttél hozzám, hogy föléledjen gonoszságom emlékezete, és átvette tehát az öléből, és bevitte a fenti szobába, ahol ő lakott, és letette az ágyára. És kiáltott az Úrhoz, és mondta, Uram Istenem, vajon az özvegyet is, akinél vendégként lakom, meggyötröd, hogy megölöd a fiát? Majd háromszor a fiúra borult, és kiáltott az Úrhoz, és szólt, Uram Istenem, kérlek, térjen vissza a fiú lelke a bensőjébe. És meghallgatta az Úr Illés szavát, a fiú lelke visszatért beléje, és újjáélett. És fogta Illés a fiút, és levitte őt a felső szobából a ház alsó részébe, és átadta anyjának, és szólt hozzá, íme, él a fiad. És mondta az asszony Illésnek, most ebből megtudtam, hogy Isten embere vagy, és igaz az Úr igéje a szádban.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus.

0: Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián. Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját. Tenor és basszus énekművészeket toboroz a Magyar Rádió énekkara. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián, amelyet az üzbegisztáni Taskentben rendeztek meg a múlt héten, tudósít az MTI. A magyar alapítású versenysorozat idei eseményén 92 ország, 364 középiskolása vett részt. A verseny 5 órás laboratóriumi és 5 órás elméleti fordulót tartalmazott. Aranyérmet szerzett Elek János, a szegedi Radnóti Miklós gimnázium tanulója, ezüstérmes lett Bíró Artúr, a budapesti Elte Apácai gimnázium tanulója, bronzérmet ketten nyertek Simon János Dániel, a budapesti Elte Apácai gimnáziumból, valamint Muraközi Péter, a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. A magyar csapat válogatóját és előkészítőjét az ELTE Kémiai Intézete szervezte. Az olimpián indulókat a kémia tudományi versenyek legjobbjai közül választották ki. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk. 6 felekezet fogad látogatókat a templomok éjszakáján Kolozsváron, amit első alkalommal szombaton rendeznek meg, áll az MTI hírében. Az erdélyi városban 18 templomot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A rendezvény célja egyrészt, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét, a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. Ugyanakkor a szervezők remélik, a projekt összehozza a különböző felekezetű embereket, akik többet tudhatnak meg egymás vallásáról. A templomokban koncerteket, kiállításokat tartanak, de örökségvédelmi szakemberek által vezetett túrák is lesznek, valamint egy közösségi vacsorát is szerveznek. A belépés minden eseményre ingyenes. A templomok éjszakája este 8-tól hajnali 2-ig lesz nyitva, és szeretettel várja az érdeklődőket. Tenor és basszus énekművészek jelentkezését várja próbaéneklésre a Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. Áll a kultúra.hu hírében. A Magyar Rádió énekkarába határozott idejű munkaszerződéssel keresnek olyan képzett hangú énekeseket, akik felsőfokú zenei végzettséggel vagy szakirányú képzettséggel és énekkari tapasztalattal is rendelkeznek. Szeptember 20-áig lehet jelentkezni. A pozíciót a próbaéneklés nyertese számára a szakmai zsűri döntése alapján ajánlják fel. A munkábaállás időpontja a tenor esetében 2026. november, a basszus esetében 2027. január. A helyszíni meghallgatás során két különböző stílusú dal ária előadását, skálázást, lapról éneklést és meghatározott darabok kijelölt énekkari állásainak betöltését várja a zsűri. Az énekkari állások kottáit kérésre elektronikus úton biztosítják a pályázóknak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafüzért a Szent Rita ima csoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Líviáért és elhunyt Piroskáért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Alászentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő, hűséges szolgálódat anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közbenjárását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsa tüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyi kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társulökösei lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a fogor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse,
7: Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Finta Lajos vagyok, római katolikus pap. Katolikus családból származom, öten vagyunk testvérek. Ez annyit jelent, hogy katolikus család, hogy gyermekkorunktól kezdve folyamatosan vasárnaponta jártunk szentmisére. Már kisfiú koromtól kezdve minisztráltam az oltárnál. Akkor nagyon élt bennem egy olyan vágy, mint általában a legtöbb fiúba ilyenkor, hogy milyen jó lenne papnak lenni, a plébános, a káplánok, gondoskodó figyelmességük fölébresztett egy vágyat bennem. Azonban, ahogy az idő múlt, az élet az úgy lassan-lassan egy kicsit elkoptatta bennem ezt, azonban az Úr szerencsés módon engem megsegített. Úgy látszik már akkor, számított rám és kiválasztott egy feladatra. Bekerültem egy ifjúsági csoportba, és mint ahogy egy családba a szülőknek a szerepe, az életvitele, az meghatározza egy gyermeknek az életét és annak a fejlődését, ugyanúgy, ha valaki eljut egy hivatásig, én biztos vagyok benne, hogy nagy szerepe van egy másik papnak vagy egy szerzetesnek, az ő életpéldája meghatározza egy fiatalnak a gondolkodását, és segít a döntéshozatalba. Én nekem is egy atyának, Halász Endre atyának, aki Pécelen volt plébános, az egészen csodálatos, hősies életformája, a mindennapi munkája, ahogy foglalkozott velünk fiatalokkal, és milyen áldozatkészséggel szolgált bennünket, bármivel mehettünk hozzá és bármikor, ez újra visszahozta bennem a régi gyerekkornak szép élményeit, amit az oltár körül a templomba akkor én megéltem. Ehhez még később hozzájárult, hogy dolgoztam egy nagy üzembe, ahol láttam az embereknek az életét, hogy Isten nélkül mennyire üres, mennyire csak a pillanatnak élnek, és hogy csúszik el az életük, szinte elveszítik az emberi méltóságukat, hogy hétvégeken mindig csak berúgtak, és hétfő, amikor bejöttek az üzembe dolgozni, akkor beteg volt a nagy része, ugye még nem aludta ki magát. És akkor ez a kettő, hogy valahogy segíteni rajtuk, ennek a papnak, az Endre atyának a nagyszerű életformája és példája hozta meg bennem végül is azt a döntést, hogy akkor én is szolgálni akarom az embereket, segíteni akarok rajtuk, valahogy kiemelni ebből a nyomorból, amiben élnek. Így döntöttem 25 éves koromban. Egyik alkalommal, amikor a személyes gyónásomat végeztem a lelki vezetőmnél, beszélgettünk a házasságról. És ő megkérdezte tőlem, és te mikor akarsz az oltárhoz állni? Én azt válaszoltam neki, hogy szeretnék, de az oltárnak a másik oldalára. Ezt nem gondoltam én előre, tehát ez abban a pillanatban, amikor ez a kérdése elhangzott a gyóntatóatyának, jött ez a megvilágosodás. Hiszem, hogy a Szentlélek Isten adta a számra ezt a szót, és utána gondolkodtam rajta én magam is, hogy most tulajdonképpen, Lajos, te mit is mondtál? Mi lesz ennek a következménye? Olyannyira, hogy akkor még fél évig én senkinek nem mondtam, hogy én mit akarok. De bennem már forrott és kialakult. Kezdett letisztulni, mint végleges döntés, hogy megyek a szemináriumba, megyek a püspök úrhoz, és jelentkezni fogok. Ez meg is történt. A szemináriumba nem billent meg bennem ez a gondolat, vagy ez az elhatározás. A szentelés előtt mindig van egy hét lelki gyakorlat. Ott volt bennem egy igazán bizonytalan nap, hogy ha most engem fölszentelnek, akkor mindörökre pap vagyok. Akkor elbizonytalanodtam egy kicsit. Talán nem fogom tudni végigvinni. Nem fogok tudni jól beszélni az emberekhez. Akkor azt mondtam magamban, hogy Uram, 6 évet tanultam a teológiát, legalább azt add meg, hogy 6 évnél rövidebben ne hagyjam ott, hogy legalább annyit szolgálhassak az egyházban, mint amit az egyház adott nekem lehetőséget tanulni. Aztán utána, amikor eljött a 6. év, akkor azt mondtam, jó, hát akkor uram, egy másik 6 évet fogunk kezdeni. És hát ez most már a 28. évnél jár, és még mindig azt mondom, hogy köszönöm, uram, mert úgy érzem, hogy ez ajándék, hogy mindig egy újabb 6 éves ciklust tudok elkezdeni, nem mert én olyan jó vagyok, nem mert zseniális vagyok, hanem hogy érzem azt, de teljes mértékig, hogy minden méltatlanságom ellenére és emberi gyarlóságaim és korlátaim ellenére az Istennek szüksége van rám. A Szentléleknek az érdekes megnyilvánulása, hogy az Isten igenis belenyúl a mi életünkbe. Egyszer találkoztam egy misszionárius püspökkel, aki hívott, hogy menjek Dél-Amerikába. És akkor én teljes mértékig visszautasítottam, mert emberi módon gondolkodtam, hogy nem ismerem se a nyelvet, se a kultúrát, a föld másik fele, nyilván, mert emberileg ez megvalósíthatatlan, ez kivitelezhetetlen. Viszont az isteni kegyelem az mindig fölemel minket minden gondunk fölé, és az isteni kegyelem megold bennünk minden problémát. Ez a találkozás és ez a hívás után még 10 évig erősödtem és erősítettem magamba ezt a gondolatot, hogy menjél olyan helyre, ahol még nagyobb szükség van papra, mint Európában, mert itt már az egyház kialakult a maga rendszerével. Az emberek, hogyha keresik, akkor sokféle módon rátalálhatnak az Istenre. Az újságok, a rádió, rengeteg templom, ami nyitva van, bármikor bemehet, az internet egy óriási utat nyitott, kaput nyitott ki az emberiség előtt itt Európában a technika által, hogy akkor menjél olyan helyre, ahol nincs meg ez a lehetőség. És akkor így érett meg bennem az, hogy újra csak igent mondtam az Istennek, hogy jó, akkor itt hagyom azt a környezetet, amiben éltem eddig, azt a kultúrát, családot, barátokat, ismerősöket, a megszokott, már majdnem azt mondom, hogy kitaposott utat, és így mentem ki Dél-Amerikába. Ma azt mondom, hogy ezt soha nem fogom tudni megköszönni az Istennek, hogy erre meghívott, hogy ott lehetek. Mert azóta én számomra Isten nem egy filozófiai végkövetkeztetésnek az eredménye, mint itt Európában. Nem egy teológiai tanulmányoknak a végső vizsgája. Még csak azt sem merem, vagy akarom mondani, hogy az életemnek egy végső célja, tehát, hogy azért akarok az Istennel együtt dolgozni, mellett állni érte, hogy majd az örök életet elnyerjem, hanem egyszerűen a mindennapi életnek egy teljesen kézzel fogható tapasztalata. Mert annyiszor kerültem olyan helyzetbe, ahol a technika már nem tud segíteni, ahol a fizika törvényei ellent mondanak annak, hogy én még élek. Nekem már régen meg kellett volna halnom ott kint Dél-Amerikába, de élek. És egy-egy ilyen helyzet után teljesen világos, hogy az Úr mellettem van, és megvédett engem, mert szüksége van rám. És így élni, hogy tapasztalat bizonyítja, hogy igen, még ma Istennek szüksége van rám. Ezért nem félek semmitől, nem aggódom. Az életem akármilyen nehéz körülmények között is van, egy teljes biztonságérzetet ad, amit egy európai ember soha nem fog tudni megtapasztalni. És azt is megmondom, hogy miért. Mert mi itt bebiztosítjuk magunkat a technikával, a különböző biztosító társaságokkal, ahol az életünket körülveszi a tudomány, egy kultúra, egy magas színvonalú élet, és nem adunk lehetőséget az Istennek arra, nagyon sokszor, hogy Isten megmutassa, hogy ő a mi atyánk. és mi a gyermekei vagyunk, és ő tényleg, mint atya, gondoskodik rólam, és vigyáz rám. És ott az őserdőbe, ahol ki vagyok téve mindennek, ahol a technika semmilyen formában nem tud engem védeni, meg a tudomány, ott véd az Isten. Ott tudom megtapasztalni újra meg újra, hogy az Isten a tenyerén hordoz engem. És így papnak lenni, én csak annyit mondok, csodálatos dolog.
2: A felszenteléseddel kapcsolatosan van-e olyan, ami különlegesen emlékezetes marad?
1: Amikor a püspök és a többi pap sorba a fejemre tette a kezét, mint a papi felszentelés hatalom átadási jele, meg a befogadásé az egyházi rendbe. Ez egy olyan pillanat, amit azt hiszem szavakkal igazából nem lehet kifejezni. Úgy éreztem, hogy Isten most foglal le és tisztít meg arra a küldetésre, amit úgy nevezünk, hogy papság. Nem csak az első szentmisén, hanem utána még egy jó pár szentmisén egy bizonytalanság ott volt bennem, hogy most az én szavam az ennyire döntő tud lenni, hogy az Isten tényleg ennyire tudja használni az én nyelvemet, az én gégémet, hogy ezen keresztül az embereknek, annak a közösségnek megjelenik Jézus Krisztus abban a kenyérben. Lassan-lassan a hit elvezetett oda, hogy igen, mert Jézus az utolsó vacsorán ezt hagyta ránk. Mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És akkor most igen, kiválasztott az Úr, hogy most én vagyok az, aki átadhatom a többieknek az Úr szent testét.
2: Hogy látod jó néhány év távlatából, hogy a mai ember, 21. század embere, Krisztus mennyire fogadja be?
1: Egyre inkább kialakul, noha sokkal kisebb létszámú az a réteg az egyházban, akik tudatosan vállalják a keresztény életformát, ugyanis alakítják, vagy próbálják alakítani az életüket az evangéliumi normához, amit Jézus hagyott ránk. És itt van a papságnak ugye a feladata, hogy ő rájuk figyelni jobban, mert hiszen, ahogy Jézus mondta, hogy ti vagytok a föld sója, vagy a kovász, nagyon kevés kell az erjesztéshez. Noha fogy a létszámunk, ez egyáltalán nem elkeserítő, vagy nem kiábrándító, sőt ellenkezőleg, talán azt jelzi, hogy igazából most tisztul az egyház, és majd egyszer kialakul az az igazi élesztő, vagy az az igazi só, amely majd zamatot ad ennek a világnak. És talán pont ezért jó, hogy most egy olyan elkeseredettebb világban élünk, egy olyan kiábrándultabb világban élünk, amikor már kezdenek belefásulni az emberek ebbe a küzdelembe, a mindennapi életért, és nem hozza meg, nem adja meg nekik azt a reménykedve várt boldogságot és örömet, hogy talán majd most kell lesz az igazi só, hogy ezt a masszát, amely ízetlen, egy kicsit átformálni és megerjeszteni.
2: A mostani missziós területeden, Peruban, hogyan hangzik az Isten igéje, mennyire befogadók, akik talán most hallották először, hiszen olyan helyeken jársz, ahol pap előtted talán még nem is járt, és esetleg eltelik egy vagy két év, mire újból találkoznak egy pappal, nevezetesen veled, hogyha éppen a természeti körülmények miatt meg tudod közelíteni őket.
1: Nálunk Magyarországon nekem az volt a tapasztalatom, hogy mindig csak egy vékonyabb réteg az a templomba járók közül, akik nem csak meghallgatják, amit mondok, hanem próbálják értelmezni és megvalósítani. Egy papnak az életében a legszebb pillanat, vagy a legnagyobb öröm, mikor egy hívő azt mondja nekem, hogy amikor egyszer azt tetszett prédikálni, ez a legszebb. Én már talán el is felejtettem, én már talán nem is emlékszem rá. De nyilván a Szentlélek Isten ott ültette el a jó magot, amelyik kicsirázott, hogy nem felejtette el, hogy él benne, Ahol most vagyok, ott meg erről igazán nehéz beszélni, mert a plébánia területén élőknek a 95%-a még soha nem hallotta ezt, hogy Jézus Krisztus. Ott még nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy mint pap az evangélium hirdetésével közeledjek hozzájuk, hanem egyelőre, mint a földműves, szántani kell. Hogy majd talán, aki utánam jön pap, az majd vetni tudjon. Nem is várom azt, hogy én valaha is ott aratni tudjak. Az én örömöm az, hogy végezhetem ezt a munkát, anélkül, hogy látnám az eredményt. De pont az, amit már előzőleg mondtam, hogy az Isten pontosan ezért ilyen, majdhogy nem úgy mondanám, csodákkal véd engem, és így erősít, és ezért nem szükséges az, hogy az emberektől kapjak visszajelzést, mert maga az Úr az, aki jelzi, hogy még jól végzed a munkát, szükségem van rád.
2: Milyen módon, hogyan tapasztalod meg az Istennek ezt a szerető segítségét?
1: Például egyik alkalommal egy nagyon régi autóval, Land Roverrel mentünk le a hegyoldalon. Az egyik oldalon a sziklafal függőlegesen, a másik oldalon pedig a mélység, a szakadék. És abban a pillanatban a kormánymű szétesett, és kormányozhatatlanná vált, egy meredek lejtőn lefelé az autó. És az autó a sziklának csapódott. Ha a másik irányba csapódik, akkor már rég nem élek. És akkor azt mondtam, köszönöm, Uram, te amikor a technika csődöt mond, akkor ott vagy mellettem, és megvédesz. És ilyet tudnék mondani nagyon sokat. Talán még egyet Perúból. Mentem meglátogatni szintén autóval egy közösséget nagyon távol, és át kellett menni egy folyón. Ugye ott sehol nincs híd, hanem a vízen kell átmenni, ugye a terepjáróval. És amikor visszafelé jöttem, ugyanazon az úton közben megáradt a folyó, fönn a hegyekbe eső volt, és amikor belementem a vízbe, a teljes motorház tetőt eltakarta a víz. A motorházból semmi nem látszott, az ablakokig állt a víz. És én úgy mentem, és a motor dolgozott, pöfögött, és hát ez nem kétéltű jármű. Hosszan, több mint 50-60 méteren át víz alatt ment a motor, és én átértem a túlsó partra. Fölnyitottam a motorház tetőt, és teljesen száraz volt még a légszűrőm is. És akkor mondtam, köszönöm, Uram, mert ez egy akkora jel, hogy ennél nagyobbra nincs szükségem az életben. Ebben a misszióban sok-sok nehézség, kellemetlenség van, de akárhányszor visszapillantok, de jó, hogy itt vagyok, és olyan jó papnak lenni.
2: Boldog ember vagy?
1: Nagyon.
3: Kedves hallgatók, Finta Lajos vagy a tanúság tételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő állandó pénteki műsorát hallják, amelyben az organikus pedagógiáról szoktunk beszélgetni dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos főiskola tanárával. Mai alkalommal az Organikus Pedagógiai Egyesület spirituálisával, dr. Csáki Tibor atyával beszélgetek, és egyben köszönöm is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Csáki Tibor atya egy nagyon érdekes témát vett elő és foglalt össze egy kis könyv keretében, meg is jelent nyomtatásban is, amely Jézus pedagógiájával foglalkozik. Igazándiból ezzel a témával akkor találkozott úgy élőbe, amikor iskolaigazgató lett, és hát a kollégáknak szeretett volna mangót adni, hogy nekünk keresztényeknek igazándiból a példaképünk Krisztus pedagógiája. De ezt azért olyan nagyon nem foglalta senki össze, nem lapátolta össze, hogy mi minden tartozik ide, és mi minden tanulhatunk Jézusnak a 3 éves itt létéből. Hát akkor kezdjünk is bele.
2: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát amikor én iskolaigazgató lettem először a 92-ben, a rendszerváltás után, a Karolina iskola Lácon elindult, és egy év után még a keszthelyi püspök atya megbízott, hogy legyenek a vezetője. Bizony akkor csak azt láttuk, hogy alkotunk pedagógiai programokat, és az evangéliumot hát, megfogalmazzuk, mint egy értéket, de a hogyan nagyon nem volt előttünk világos. Egy nagyon göröngyös út volt, amit bejártunk, és azt kell mondanom azért, hogy az elmúlt 30 évnek a tapasztalata van ebben a kis jegyzetben, amiben végül is a Pécsi Ritával együtt dolgozva vannak képzéseink, ahol most már 8-9 éve, évről évre újabb és újabb pedagógus továbbképzést tartunk, amelyben próbáljuk megfogalmazni, hogy a Jézus pedagógiája és az organikus pedagógia hogyan viszonyul egymáshoz, így van.
1: Milyen szoros kapcsolatban van egymással.
2: Így van. Hát és a történetnek a része, még ha kicsit a bevezetőben elmondjuk, hogy hát ezelőtt 10 évvel még Bár Miklós püspök atya fölkért arra, hogy legyek a Lácsi Egyházmegye katolikus iskolájának a főigazgatója, és valójában akkor még inkább szembesültem azzal a feladattal, hogy mint lelkipásztor, hogyan is fogjuk lefordítani az evangéliumot egy iskolában, és nem csak a hittanórákon, hanem magában a nevelésben. És hát akkor jött segítségre valójában a Pécsi Rita, és az a gondolat, amit ő képvisel, hogy a nevelés az élet szolgálata, és hogy Jézus, amikor ő tanít, nevel, akkor nem csak a hitet adja tovább, hanem megtanít bennünket élni, megtanít bennünket embernek lenni, fölfedezni azt, hogy mi Isten képmásai vagyunk. És hát így bontakozott ki ez a gondolat, hogy akkor foglaljuk írásba, és fogalmazok meg pontokban, hogy milyen pedagógus lenne Jézus, ha beengednénk egy óránkra, akkor ő hogyan csinálná? És ebből született meg ez a néhány gondolat, és valójában most már több előadásban megfogalmaztuk ezt, hogy magának az Úristennek van egy pedagógiája, amikor az ő uralma az egész világra kiterjed, és majd talál egy embert, az Ábrahámot, egy családot, egy népet, amit ő kiválaszt, és az üdvösség látható jelévé teszi. És Isten mindig így gondolkodik, és így vezet bennünket, hogy jelekké tesz bennünket. És ez az Ábrahám által kiválasztott kis csapat, ugye a választott nép, majd hordozza ezt az üzenetet, hogy, hogy Isten országa köztetek van, bennetek van. Már akkor meghívás. Maga Jézus Krisztus folytatja majd ezt az ígéretet, amit ő kapott, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És majd Jézus azt mondja a 12-nek, ne féljtek, kisdenyáj, úgy tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. És ez a 12 azóta, 2000 év óta mi vagyunk, hogy jelei legyünk az Isten szeretetének. És ez mindig egy nagy, nagy kísértés, hogy, hogy jelszavakat írjunk ki a falakra, és nem, Jézus nem jelszavakat akar, hanem azt mondja, hogy ti olyanok legyetek, mint egy hegyre épített város. Nem az a fontos, hogy mekkora a város, hanem hogy hegyre épüljön.
1: Lássék.
2: Hogy látszik. Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Ezzel kezdődik a Jézus pedagógiája. Arról ismerjék meg, hogy tanítványai vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.
1: Ezt ha lefordítom pedagógus nyelvre, például egy matematika szakos, vagy egy történelem szakos, nyilvánvalóan, hogy, hogy tanítja maga szakmáját, mert hát az, az egy szakma. De azon kívül a pedagógus személyiségének kell visszatükröznie ezt a krisztusi pedagógiát. Ezt hogyan látod?
2: Hát azt gondolom, hogy, hogy mielőtt matematikát, vagy földrajzot, vagy biológiát tanítanék, először meg kell tanulnom kapcsolatot teremteni azokkal, akik az Úristen rám bízott. És a legszebb példája magának a Jézusnak a példabeszéde arról, azt mondja, én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, enyéim ismernek engem. Hallgatnak a szavamra. Azt gondolom, amikor egy pedagógus meg akarja tanulni Jézustól, hogy olyan legyen jó pedagógus, akkor meg kell tanulni, hogyan lehetek pásztora a gyerekeknek, akik rám vannak bízva, hogy ismerjem őket. És azt látjuk az evangéliumból, hogy a pásztor elől megy, nem hátulról hajtja őket, és szolgál, gyógyít, és megkeresi az elveszettet.
1: És vezet.
2: És vezet. És azt gondolom, amikor egy pedagógus nézi Jézust, te hogyan csinálnád, akkor nagyon fontos szempont, hogy hogy pásztora vagyok-e annak is, aki éppen lemaradt, vagy éppen aki most nem tud odafigyelni, vagy beteg, vagy éppen nem készült az órára. Olyan szép megvalósulása itt, pont a nagymarosi közösségben van egy tanítónő, aki mesélte, hogy földrajzból dolgozatot íratott, és egy gyerek mondta, tanárnő, írja be az egyes, nem készültem. Ő pedig, mint jó pásztor, oda megy mögé, és azt mondja, nem baj. Emlékezz vissza arra, amit az órán tanultunk. És ez a gyerek azt mondja, jó háromast ért, de oda ment mögé, biztatta, segítette. Nem pedig lemondott róla. Szerintem valami, ez a fajta követés hordozza ezt a titkot, hogy Jézus lelkületével vagyok jelen egy osztályban, a gyerekek között, ami nem egy kötődés nélkül. Nem egy anonív emberek vagyunk, hanem tudom, hogy mi a problémája. Ismeri a bárányokat.
1: És utána megy az elveszettnek.
2: És tudja, hogy elveszett.
1: Igen.
2: És nagyon sokszor, amikor csak, így mondom, leadunk egy tantárgyat, akkor tárgyat tanítunk, és nem gyereket. Azt gondolom, hogy gyerekeket kell tanítani.
1: Hányszor halljuk ezt a rossz mondatot, hogy leadtam az órát?
2: Így van.
1: Borzasztó.
2: Leadja. Nagyon sok ilyen tapasztalatom volt még pont még a Karolin iskolában Vácon, hogy hát évekig tanulunk, mondja a tanárnő. Én leadtam a könyvet. Hát mondom, de a gyerekek nem tudják a nyelvtant. Nem a könyvet kell leadni, hanem kapcsolatot teremteni. Vagyis pontosan, hogy a pásztor megkeresse az elveszett bárányt ebben a egész iskolai közegben, amiben ma vagyunk. És azt is látjuk az evangéliumokat olvasva, hogy az Jézus beszél arról, hogy ő olyan, mint a magvető. Azt mondja, kimegy a magvető vetni. Van mag, amely az útszélre esik. Tövisek van, ami tövisek közé, van, ami a kövek közé, és van, ami jó földre. És azt gondolom, hogy Jézus, amikor nekünk elmondja, akkor elmondja, hogy ő így van közöttünk, hogy veti a magot, és természetesen ad a cél, hogy minél több kikeljen, olyan talaj legyen, olyan környezet legyen, ahol nem útszélre esik az a mag, amit egy pedagógus, egy tanító az iskolában végez, hanem hát kiszedem a követ, amennyire ki tudom szedni. Mindig van, ami nem ér célt. Nagyon sokszor az egész tanításunk ilyen, hát így mondjuk, útszélre hullott mag. És azt gondolom, az organikus pedagógia pont ezt keresi, hogy amikor láttam, hogy nem képesek befogadni, figyelem, zavaros gyerekek, nagyon sokan vannak, nagyon sok kő van ebben a talajban, és nagyon sok tövis, ami elszívja az erőt, hogy azt a kapcsolatrendszert megtanítani, ahol ez a mag majd ki kell. És azt is mondja Jézus, hogy a búzaszem elhal és termést hoz. Hogy néha az magunk vagyunk a búzaszem, aki odaadom egészen magam erre a dologra. És lehet, hogy mielőtt a magot vetném előtte, létre kell hoznom ezt a magágyat.
1: Ezt a jó talajt.
2: Ezt a jó talajt, ahol elhiszik, és bíznak bennem, hogy jót akarok nekik.
1: Hát akkor ezek szerint egy jó pedagógus magvető, és hogy ez mennyire igaz, azt tudjuk nagyon sok nagy embernek a visszaemlékezéséből, hogy melyik tanártól ő mit kapott, milyen indítatást, hogyan kapcsolódott rá arra a témából, ami akár Nobel-díjas is lett volna. Tehát a pedagógusok magvetése az nem marad eredmény nélkül. Ki kell a mag, és ebben hinni kell.
2: Hát és bizonyosan mindenkinek van ilyen, úgymond a tekintélyi személye, amiről Pécsi Rita sokat beszél az ő előadásaiban, hogy amik évtizedek után ott vannak bennünk, mint egy normatív személyek, akik a maguk hitelességével és példájával mint egy vonzóvá tették azt a tárgyat. És azt gondolom, hogy Jézus Krisztus pont ebben a szép, hogy nem csak beszél az igazságról, hanem éli. Ő maga beszéd az Istenről. Nagyon sokan azért kérdezik, honnan van a te hatalmad? Honnan van az erőnk akkor, amikor azt mondja a 6. Pál pápa, a mai világnak nem annyira tanítókra van szükségük, hanem tanúkra. És ha hallgat is a tanítókra, azért teszi, mert egyben tanúk is. Vagyis, hogy mindazt, amit mondunk, azt ápoljuk és öntözzük. És azt is megfigyelhetjük a Jézusi példabeszédekben, hogy nem csak jó mag hull a földben, hanem konko is. És kérdezik Jézustól, hogy került ez ide? Akarod-e egy kigyomláljuk? És azt mondja, nem. Mert még a jó magot is kiszeded velem, még azt a búzát is, mert hogy bennünk van, ebben a világban együtt élünk a konkollyal. És azt gondolom, ez is egy nagyon csodálatos Jézusi tanítás, hogy nem sterilizálja. Tele vagyunk konkollyal, tele vagyunk sajátos növelést igénylő gyerekekkel, meg mindenféle problémákkal. A Váci Egyházi megyében létrehoztunk egy pszichológusi szakszolgálati hálózatot, és kiderült, hogy a gyerekeknek a egy harmada valamilyen sajátos nevelést igényel. Ez nagyon sok. És megfizettünk több mint 10 pszichológust, akik utazva járnak az iskolákba, hogy gyógyítsák ezeket a lelkeket, hogy megkeressék az elveszetteket, és hogy amennyire lehet valóban a hatékony legyen, és nem pusztán az, hogy most mi az evangéliumot jól tudjuk hirdetni, hogy mindaz, ami emberi, mindaz, ami egy Hát az, hogy az bennünk valahol helyére kerüljön. És aztán Jézus arról is beszél nekünk, hogy olyan szépen mondja, Isten országa olyan, mint a kovász. Itt fogott az asszony, és beletett 3 véka a lisztbe, és az egész megkelt tőle. És nagyon sokszor ezt a kovászt nem fedezzük föl. Abban a tanításban, ahogyan egy dolgot át akarunk adni, nem megy át. Mert néha csak úgy van, hogy markolászok a lisztet, és kicsorog a kezünk közül. Én a hit oktatásban látom ezt, hogyha nincs 2, 3, 4 gyerek, akivel én szövetségben vagyok, akik értik, élik a mondani valómat, akkor nem alakul ki közöttünk közösség, nem születik meg az a fajta titok, hogy az egész, mint egy átkovászosodik. És azt gondolom, hogy Jézus pedagógiájának egy nagyon fontos része, hogy ő létrehoz ilyen kis magközösséget. Először Péter, Jakab, János, a 3, a legbensőbb barátai, akiket fölvisz a Táborhegyére, akik majd ott vannak a Getszemáni kertben. Van egy kis belső magja, egy kis belső kovásza, és aztán van a 12, akikből közösséget épít. Aztán lesz a 72 tanítvány, akiket küld kettesével, akik majd átjárják ezt a világot az ő maguk kovászával. Kicsit így van ez, azt gondolom a pedagógusnál is, hogy meg kell találja azt, akire épít, akivel együtt dolgozik, és utána mondhatnánk ez a kovász, valóban hatékony lesz, és az Isten ajándéka. Vannak sokan itt a plébánián és nálunk, akik kovászos kenyeret sütnek, és éltetik a kovászt. És nagy dolog, hogy megtanuljuk, hogy a kapcsolatok éltetése, ez a kovász.
1: De ez csak akkor lehetséges, hogyha maga a pedagógus is hiteles, van a nem a szavai mögött, hanem az egész pedagógus jelenség, tehát a megjelenése, az attitűdje, a mosolya, a biztatása, a gesztusai, ahogy belép az órára, ahogy köszön és kimegy az óráról, ahogy megszólít gyereket, ahogy finoman, de helyrein gyereket, ez hihetetlen fontos. És ennek jó nagy része nem tanulható.
2: De biztos, hát, hogy ez a Jézusi lelkület, ez egy az ő kegyelme és meghívás, hogy nem egy munkahely, egy iskola. Amennyiben munkahelyé válik, és volt 45 perc, és utána kicsöngettek, ott abba hagyom, ahol voltam. Hát azt mondja Don Bosco Szent János, amíg a katedra mögött vagy, addig csak éppen egy hivatalnok vagy, amikor kijössz a katedra elé, amikor egy leszel a gyerekek között is, éppen a szünetben együtt játszok a gyerekkel, vagy beszélgetek abban a pillanatban, hát Jézusi pedagógiát folytatom. És amit hát itt mondtál, hitelesség nélkül zengő, ércpengő cimbalom vagyunk. Nagyon sokszor az, és nem hatékony az oktatásunk. És ha mi Jézus pedagógiáját egy kicsit tovább folytatjuk, látjuk, hogy ő nagyon szereti a mustármagnak a történetét. Szóval olyan az Isten országa, mint a mustármag, amit elvet az ember a földbe. Kisebb minden veteménynél. És ha jó földbe került, nagyobb lesz minden fánál. Én azt gondolom, benne van az egész tanításunknak a kicsit a kódja, hogy a mi üzenetünk, ha élő, ha önazonos, amit mondunk, akkor az egy mustármag. És a titok, hogy belekerüljön, és nem tudjuk, hogy melyik szavunk, melyik mondatunk az, ami majd valakiben 10 év
1: múlva,
2: így van, aki hatékony lesz, mert hogy nagy fává nő. Csodálatos munkát végez egy pedagógus. Tehát azt mondjuk, hogy a szobrászok faragják a követ, és hogy a nagy sziklából kialakítanak egy angyalt, hát akkor a pedagógus 100-szor nagyobb művész, mert hogy farag nagyon sokszor kemény munkával, és nagyon nehezen egy képlékeny anyagot, amiből az angyalt formáljuk bennük. És ha megyünk tovább egy kicsit, azt látjuk, hogy Jézusnak vannak úgymond módszerei. Ma mindenki azt kérdezi, hogy milyen módszereket tanított Jézus? Szeretet. És a szeretet megtalálja azt a nyelvet, ahogyan a másik megérti. Példabeszédekben beszél, nem nagy elméleti előadásokat tart, hanem lefordítja mindennapok nyelvére az ő üzenetét. Több mint 40 példabeszéde van az Úr Jézusnak, amiket azok a fáradt munka után oda menő emberek megértettek, átjárja az életüket, visszaemlékeznek rá, és így meghív bennünket, hogy tudjuk lefordítani egyszerű nyelvre a mi mondani valónkat. Öveges professzor mindenki számára ismerős, legalábbis a régebben születettek számára, hogy hát egy ember, aki nagyon közérthetően mondja a legtudományosabb dolgokat is.
1: Példázatokat is mond Jézus, pontosan azért, hogy ezeken a példabeszédeken, példázatokon keresztül mindennapok nyelvére lefordítsa azt, ami számunkra azért, hát mondjuk ki, hogy majdnem, hogy ember feletti.
2: Hát leginkább, amikor a tékozó fiú történetét halljuk tőle, azt az atyát mutatja be, akitől mi félünk, és Jézus...
1: Különösen a zsidók idejében retteget volt a járvány, hát ki se lehetett mondani a nevét.
2: Abszolút.
1: Mi már azért egy szerető atyával ismerkedtünk meg az evangéliumokban, tehát nekünk már könnyebb elfogadni a tékozló fiú történetét, de a zsidóknak akkor biztos, hogy nagyon nehéz volt.
2: Hát de a minden példabeszéde valójában erről szól, hogy bele kapcsolódhatunk az Isten életébe, mondja én még a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki bennem marad, az bő termést hoz. Ezek az emberek ismerték a szőlőkultúrát. Tudták, hogy csak a szőlővessző úgy magában nem áll meg. Kell valami tő, kell valami erős kötelék, amiben majd termést hozunk. És minden példabeszéde valójában ez a bölcsesség van benne, az isteni bölcsesség, amely mindig egy kicsit túl is mutat azon, ami ezek az ő úgymond parabolái, meg paradoxonai, és nagyon sok paradoxont használ az Úr Jézus, de hát ezek mind egy kicsit kitágítják a mi gondolkodásunkat. És az is szép a Jézus pedagógiájában, hogy ő, akinek annyi mondani valója volt, és olyan sokan keresték és hallgatták, mégis tudott személyesen észreveszi a Zakeust, aki fölmegy a fára. És azt mondja, ma nálad akarok megszállni. És azt hiszem, hogy ez a személyesség nagyon-nagyon fontos, hogy megtanuljuk tőle, vagy éppen a Nikodémus, aki nappal nem meri vállalni, hogy oda menjen, éjszaka fogadja, vagy éppen a szamáriai asszony, aki hát nem egy szent életű valaki. Jézus neki tárja majd fel azt, hogy aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. Aki abból a vízből iszik, amit én adok, az örök életre szökelő vízforrás lesz benne. Ezt a szamáriai asszonynak mondja. Néha azt gondoljuk, hogy tanítunk nagy csoportokat, túl vagyunk az órákon, és valójában nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a 2 percek, 5 perceket, amiket éppen egy diák, vagy egy kollega kér, hogy megtanáljuk, hogy tudjunk vele kapcsolatot teremteni, mert különben elszáll, akár milyen nagy üzenetünk van. És az is szép a Jézus pedagógiájában, hogy azt mondja, még sok mondani valón volna, de most még nem vagytok képesek elhallgatni, vagy elviselni, befogadni. Azt mondja nekünk, hogy annyit taníts, amit képes befogadni. Mérlegelni az, hogy mire van szüksége most. Az életkori sajátosságokat megérteni, hogy mire képes egy alsós kisdiák, egy 8-os vagy egy középiskolás. És folyton tágul majd ez a befogadó képességünk. És egy beteg versenyvilágban élünk, amikor mindig egy kicsit gyorsabban akarunk haladni, mint amit megengedne az a fajta hát pszichológiai érettségünk, fejlettségünk, és egyetemisták mondják, hogy tele vannak töltelék tárgyakkal, amit azért vesznek fel, hogy meglegyen a kreditjük. És valójában, amikor minden más tanulunk, mint amire szükségünk van, akkor csak a stressz növekszik bennünk. Az a fajta túlhajszoltság, amit ma látunk az oktatásban, hogy egyik óráról hordják a szülők a másik órára a gyereket, hogy majd a kompetenciája nagyon jó legyen, de valójában Jézus nem siet. Az organikus pedagógia pont annak a megértését súlyogja nekünk, hogy van egy természetes növekedése az életnek. Azt is jelenti, hogy nem arról van szó, hogy nem kell mindent megtanulni. Nagyon is meg kell tanulni, de hogy ha csak ezt a stresszt tudjuk növelni azzal, hogy folyton szoronganak, a gyerekek nem értették meg az órán az anyagot, akkor valamit újra kéne gondolni, és újra gombolni a tanításunkban. És azt látjuk, amikor Jézus például a Emmauszi tanítványokkal találkozik, ugye, akik éppen távolodóban vannak.
1: És igazi, hitükbe megrendülve.
2: Így van, és azt mondják, azt reméltük, ő menti meg. És mit csinál? Elindul az ellenküz irányba, mint ahová menni akart volna. Végig beszélget velük is. Azt gondolom, hogy Jézus pedagógiája pont ebben van, hogy elindulunk a másikkal akkor is, amikor nem ért meg bennünket. És
1: mellészegődünk,
2: és
1: hagyjuk őket

0: megértés, valami, ami fölfénylik, lángolt a szívünk, megemel erősödik bennünk valami, amikor nem csak ismereteket adunk át, azt a tudást, bölcsességet, hogy ezt valamire tudom használni. Pontosan az organikus pedagógia mondja, hogy az ismereteket hogyan fogod használni, hogyan lesz ebből kreativitás, hogyan tudod ezt a mindennapok nyelvére lefordítani. És itt nem megy az érzelmi intelligencia nélkül, hogy hát nem csak a bal agyférteke, hanem a jobb agyférteke, és hát ez egy külön beszélgetés lenne, hogy van egy spirituális intelligenciánk, az a fajta természet fölöttére való nyitottságunk, ami mind az IQ-t, mind a EQ-t, mint egy vezérli, az a spiritualitás, az a fajta alázat, az a fajta bölcsesség, az a belső hang, ami vezet bennünket. És ilyen záró gondolatként hadd mondjam el azt, hogy az Úr Jézus úgy tanít, hogy előtte fölmegy a hegyre, egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Egy az Atyával, onnan van az ereje. És úgy tanít bennünket, hogy hát vigyük elé, az Isten elé a gyerekeinket az imában. És aztán azt is mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Azt gondolom, minden igazi szolgálat ebben gyökerezik, hogy megtanuljuk, hogy a másikért vagyok, ajándék vagyok. És azt is látjuk a Jézus életében, hogy fölajánlja a szenvedését. És van, amikor nem tudunk mást adni, csak éppen a kudarcokat átölelni, és oda viszem a Jézushoz, és ő megváltotta a világot, és ezt a helyzetet is nem egyfajta módon beszél, hanem több csatornásan. Zárásként hadd mondjak egy pár alapelvet, ami az evangélium nevelő számára fogalmazott meg egy kedves püspökatya, Klaus Hemerle. Fontosabb az, hogy hogyan élek, mint az, hogy mit csinálok. Fontosabb az, amit bennem Krisztus formál, mint amit én csinálok. Fontosabb az, hogy a nevelők körében az egységet megéljem, mint az, hogy egyedül küszködjem feladataimmal. Fontosabb az imádság szolgálata a túllihegett nyüzsgésnél. Fontosabb néhány ponton és teljesen sugárzó erővel jelen lenni, mint mindenütt ott lenni, de csak elsietve és félig meddig. Fontosabb együttesen eljárni, mint akár még oly tökéletesen is elszigeteltségben akciózni. Fontosabb a nyitottság az egész közösség felé, mint a még oly fontos partikuláris érdek. A nevelés az élet szolgálata. Hát kívánom, hogy tudjuk lefordítani a mindennapokra Jézus pedagógiáját abban a helyzetben, akár egy családban, akár az iskolában, akár egy munkahelyen, mert nem csak az iskolában, de mindenütt érvényesek ezek a szavak.
1: És hitelesnek kell lennünk mindenhol. Dr. Csáky Tibor atya volt a vendégünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten!

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt, és most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, te tőled van, amit nekem adtál. Mert a ma beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük, és nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ,
és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem. E világ alapjának felvettetése előtt igazságos, Atyám. És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

Ferenczi József versét hallják. Az új parancs. Mielőtt elment tőlünk, akkor azon a lázas nagypénteki napon, keresztjét vonszolva, megvert, vérzőn, feldagadt arcán sápadt fájdalom, intelmet hagyott örökkül ránk, mondván, én az atyához megyek. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A Szentváros már az ünnepre készült. A tercia vége lehetett talán, amikor felsorakozott a menet az Antónia erőd udvarán. Előbb a tribunus, melvértben lovon, a megfeszítés az ő tisztelet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mögötte két oldalt négy katona, közrefogva a kereszthalára szántat, s zajongva, hátrába kíváncsiak, ez mondta magát az Isten fiának? Ez lenne hát a zsidók királya, aki örök üdvösséggel hiteget? Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Háromszor roskadt le a földre, míg elérték a koponyák helyét. Az alsó városban bárányok sírták a húsvét várók panaszénekét. Lemeztelenítve lökték a fára, s hóhér köntösére sorsot vetett. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem veheti el tőlem senki, az életemet magam adom oda, s kicsavart tagokkal, görcsben fuldokolva, az égre fölmagaslott a Golgota. E percben a döbbenet csendje szorította el a szíveket. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Áll a kereszt, ocsúdik a tömeg, s kiköpi magából a szenny gúnyszavát. Másokat megmentett? Nosza most, ha ő a Krisztus, mentse meg magát! Mutasd meg erőd, szállj le a fáról, s megkapod érte hitemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a keresztről suttogva ima hallik a sötétségbe szakadt délután. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, jó atyám! Aztán már csend, s folytott kiáltás, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És nagypénteken 3 óra tájban megvonaglott kínjában a föld, s a pokol sötét tartományain a keresztjele föltündökölt. Urunk, az Atya dicsőségébe szállt, hogy örökre élhessen egy üzenet. Fiacskáim!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban Tóth Andrással beszélgetünk, aki 71 és fél évesen keresztelkedett meg. Vajon mi indította erre? Már nagyon kíváncsi vagyok a történetére. A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. Hát kedves András, meg vagyok hatodva, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon kíváncsi vagyok, de tényleg a sztoridra, de még mielőtt ebbe belevágnánk, egy pár mondattal így mutasd be magad a hallgatóknak, kérlek.
1: Megtisztelő a meghívás, köszönöm szépen. És mindenkinek áldás békesség, és egyben dicsértessék a Jézus Krisztus. Én is református vagyok. Nem tudom, hogy ennek van egy jelentősége. Hát én magyar tanár vagyok, illetve alsó tagozatos tanító voltam 8 évig. Uh-huh. Utána elvégeztem a magyar szakot, és felső tagozatban 5.-től 8. tanítok. Hát nem mondom, hogy mai napig, inkább úgy mondom, hogy a tegnapi napig gyerekeket. És a magyar irodalom és a nyelvtan nem annyira, de a magyar irodalom a kedvencem. Nagyon szeretek olvasni is, meg továbbadni azokat az ismereteket, amiket az olvasásból még mindig a napjainkban is meg lehet szerezni. De hát ez egyre nehezebb. 3 munkahelyem volt, összesen nem fogok
0: akkor hosszul érezteni semmit. Akkor hűséges típus vagy.
1: Igen, igen.
0: Na.
1: Hűséges és lojális, azt is hozzáteszem.
0: Hát igen.
1: A Koda énekzeneiben tanítottam, akkor az Áldás utca iskolában, ott 27 évig, azt csak azért emelem ki, mert az egy szép kor, és most egy alapítványi iskolában tanítok, a Szabó Magda. Uh-huh. 2 tannyelvű általános iskolában, de 52 tanévet már lehúztam.
0: Júj!
1: Illetve nem mondtam azt, hogy lehúztam, mert aki lehúzza, az nem szereti a szakmáját, tehát töltöttem el. Mondjuk, hogy harmóniában, békességben, szeretetben a gyerekekkel, és tényleg jó volt, de az 53-at már nem fogom elkezdeni, mert már benne is vagyok az időben, meg hát pihenni is szeretnék, meg más egyéb oka is van, viszont ennyi elég volt, úgy érzem. Aha. És mindaz, amit meg akartam tanítani, azt remélem, hogy valamelyes sikerül.